0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Megkezdődött a társadalmi egyeztetés a vagyonadóról és a kata új szabályairól. A kormányzati tervek mindkét esetben megosztják a szakértőket. A vagyonadónál a behajthatóság és a külföldön tartott vagyonok ellenőrzése jelenthet komoly kihívást, a kata esetében pedig a színlelt foglalkoztatás kockázatára figyelmeztetnek. A stúdióban Csongár Gábor.
2: A kiadó szakértő, akivel nyilván a katát kezdjük először közelebbről megvizsgálni, mert az érint többeket. Örülök, hogy itt van, jó estét kívánok.
3: Jó estét kívánok.
2: Bár hát a vagyonadó meg voltaképpen mindannyiunkat érinti, mert akkor a pénzek beszedését reméli a kormány, hogy az úgy szépen szétterül majd a társadalomon, de erről is érdemes lesz beszélnünk nyilván, hogy mekkora az a pénz, de mekkora az a pénz, ami a katásoknál maradhat. Kiszámolta ki azt, hogy az a duplára emelt díj, ez az 50 000-ről 100 000-re növekvő, ez így pont elegendő. Van erre hatástanulmány?
3: Hatástanulmány készült, de mint általában a hatástanulmányok szerintem erre sem biztosítottak elegendő időt. Ami számokra emlékszem az az, hogy azt hiszem 215 milliárd forint költségvetési bevételt várnak ettől az adónemtől. Én egyébként megmondom őszintén, hogy kedvezőnek ítélem ahhoz képest, ami az én képzeletemben volt ezzel a jelenlegi törvénytervezettel. Nyilvánvaló volt, hogy az 50 000 forintot, ugye jelenleg egy 108 000 forint a társadalombiztosítási és a nyugdíjbiztosítási ellátásnak az alapja, ugye ezért a havi 50 000 forintért, amit most fizetnek. Az én fejemben az volt, hogy ezt legalább meg fogják háromszorozni. Most ahhoz képest, hogy egy 100 000 forint lesz a főállásúaknak a tételes adója, ugye ráadásul van egy köztes átmenet, szabály azoknak, akik kizárólag magánszemélyeknek számláznak, hogy ugye jövőre még csak 75 000, és 2028-tól majd a 100 000, hogy azért nekik 2027-től említetted, ez az alapjuk, ez 317 ezer forint lesz, majd 2028-ról ugye mindig a minimálbérhez fog igazodni. Én azt gondolom, hogy ez egy örvendetes lépés. Aztán ugye innentől kezdve, mivel teljesen kibővült a kör, tehát nem csak főállásban, hanem nyugdíjasok, nappali tagozaton tanulók, mellékállásban dolgozók is választhatják ezt az adónemet, igazából neki kell állni, kalkulálni, számolni, mert hát bizony sokan vannak, akik jól járnak vele, és sokan vannak, akiknek érdemesebb mondjuk az általányadózásban megmaradniuk.
2: Na de ugye itt felmerült Szakár Erzsi kolléganőm is elmondta a bevezető néhány mondatban, hogy hát azért itt a munkáltatók is lehetnek csibészek. Hát, mert hogy ez, mondhatják azt, hogy ez mindenkinek jó lesz, én téged most elbocsájtalak hivatalosan, legyél katás vállalkozó, több marad nálad, kevesebbet fizetek én is.
3: Ez így van, és hát ugye ezzel 2022. szeptember 1-e előtt valóban sokan is éltek, ugye akkor nyírták ki ezt az adónemet, szemben nem tudok fogalmazni, és hát azért azt el kell mondani, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rengeteg vizsgálatot lefolytatott, és azért nem jött ki az az eredmény, hogy itt minden katás adócsaló lenne, illetve hogy a többség élt volna ezzel a
2: ezt talán nem is mondta senki, inkább azt mondták, hogy túlságosan alacsony az az összeg, amit fizetnek ahhoz képest, amennyi jövedelmet beszednek.
3: Ez egészen biztos így volt. Igen, ez egészen biztos így is volt, de azt gondolom, hogy elegánsabb lett volna, hogyha esetleg már előtte vagy utána fokozatosan elkezdik emelni. Most ez az új törvénytervezet, ez eléggé egyértelműsítő, mert ugye gyakorlatilag munkáltatónak, illetve korábbi munkáltatónak a jogviszony megszűnését követő 24 hónapon keresztül ugye nem tudunk számlázni, nyilván itt a kapcsolt vállalkozásokat is oda kell érteni. Úgyhogy igazából megpróbálja ez a törvénytervezet megfogni azt a lehetőséget, hogy ugye hirtelen minden ki egy munkavállalói státuszból, egy katás jogviszonyból számlázom be.
2: Az éves bevételi határt is megemelték, erről nem beszéltünk, 18 millióról lesz 22.
3: Így van.
2: Eltelt 5 év azóta. Ez igen. A 4 milliós különbség, ez a valós jövedelmi viszonyokhoz megfelelően aránylik?
3: Én azt gondolom, hogy azért a katásadózók többsége bele fog férni ebbe a 22 millió forintba. Ugye hol hallhattunk olyan tervezetet is, hogy 18-ról már fölemelik 19-re, hát ez teljes dőreség lett volna. Ugye végre legalább az alanyi adómentesség határát, tehát ugye 22 millió forintot engedik. Ez adminisztratív szempontból is ugye egy szerencsés dolog, hiszen nagyon sok egyéni vállalkozó nem tudja, hogy mi az alanyi adómentesség, mire kell figyelni egy számlázásnál, és mi a bevétel között, ugye, amit pénzügyileg teljesítenek felé a különbség. Így legalább ez az egyetlen egy szám van, amire ugye gyakorlatilag figyelniük kell majd a vállalkozásnál.
2: Ha valaki nem volt katás, akkor hogy tudjuk neki a legegyszerűbben most leírni azt, hogy mivel lesz könnyebb az élete, hogyha katássá válik?
3: Igazság szerint kiszámíthatóbb lesz az élete. Tehát ugye ezzel a havi tételes adóval gyakorlatilag megfizeti az adóterheit, plusz ugye, hogyha vállalkozásoknak számlálsz, ott arra kell figyelni a jelenlegi tervezet szerint, hogy ugyanattól a kifizetőtől ne származzon az árbevételének több, mint ugye 50%, mert ebben az esetben kiesik a körből. Tehát egy tervezhető adófizetés lesz, és tulajdonképpen valamennyire az is tervezhető, de azért ez már egy jelentősebb odafigyelést igényel, hogy nyilván kell tartani analitikussal is, hogy kinek számláznak, ugye összegekben le kell követni ezt a változást. Tehát, és ugye egy 15%-os adót kell megfizetni még ezek után a kibocsátott számlák után, amiből egyébként a tételes adó az levonható.
2: Valaki múltkorjában erről vitát folytatott a Facebookon, olvastam, hogy például egy BT lehet-e katás. De hát ez nem rájuk van kitalálva.
3: Ez nem.
2: Mert az már egy vállalkozás.
3: Az már egy vállalkozás, bár ugye a hősidőkben a betéti társaságoknak és a korlátlan felelősség miatt ugye engedélyezve volt ez az adóforma. Aztán ugye 2022. szeptember 1-től át kellett élniük a társasági adózásra, vagy akár később a kisvállalati adózásra.
2: Előbb mondott valamit, ami fontos lehet, az általányadózás és a kata közötti igen. Átjárás.
3: Igen.
2: Melyik a jobb és kinek melyik a jobb. Mi itt az alapvető különbség a kettő között?
3: Ugye a katát azt nagyjából már összegeztem, az általányadózásnak az a lényege, hogy gyakorlatilag, és én már a 2027-es állapotról beszélek, tehát van egy alapköltséghányad, amit lehet alkalmazni, ez a legtöbb tevékenységre igazolt, jövőre ez 50% lesz, tehát leszámlázunk valamennyi összeget, így az 50% automatikusan költség, azoknak a tevékenységeknek az esetében marad egy 50% jövedelmünk, és gyakorlatilag negyed évente van bevallás, nyilván göngyölítve kell ezeket a fizetendő adókat figyelni, mi már általában általában hóközben vagy havonta jelezzük az ügyfeleknek, hogy ne negyed évente sokaljanak be. És igazából úgy jön ki az adófizetés, hogyha a jövedelemnél, az elért havi jövedelemnél a mindenkori minimálbér magasabb, vagy hogyha olyan tevékenységet folytat, hogy ott már garantált bérminimumot kell nézni, akkor a nagyobb után kell megfizetni ugye a társadalombiztosítási hozzájárulást, ez 18,5%, illetve 13% szochód, és az általány adónak van egy nagyon nagy előnye, hogy az éves minimálbér felét meg nem haladó jövedelem esetén nincs személy jövedelem adófizetési kötelezettségük. Ez most körülbelül ilyen 4 millió forintos bevételt jelent a 40.
2: Tehát a fölöttes részre van csak jövedelem.
3: Így van.
2: De az, ehhez kell könyvelő. A katához szokták mondani, hogy gyakorlatilag nem is kell.
3: Nézzel, annyi reklámot látok, én szakmabeliként mindig óvaintek minden ügyfelet érdeklődött, hogy ne bízza az AI-ra, ne bízza ezekre a nagyon olcsó megoldásokra a könyvelését, nincs mögötte ember. Itt azért kell egyfajta manuális irányítás az ő részéről. Én azt gondolom, hogy mindenki sokkal jobban jár, és ez nem csak az adózásra igaz, hogyha mindenki azzal foglalkozna, amihez értene. Tehát ne sajnálják azt a havi, nem tudom, 20 000 forintot, amit egy könyvelőnek ki kell fizetni, mert annak ők a többszörösét, mint amit adminisztrációval töltenének, sokkal jobban megkerülnek.
2: Beír valamit az AI-nak, az most lassan meg is műt minket.
3: Hát gyakorlatilag igen, mégsem kezdek el otthon operálni.
2: Igen. Na, akkor nézzük a milliárdosok nehéz sorsát. És ezt most igazából nem is ironizálva mondtam. Tehát azok például, akiknek van egy cégük, annak van egy telephelye, a telephelyen vannak gépei. Van valami cash, mert cashflow nélkül nem tud működni a cég. Pillanatok alatt eljuthat oda, hogy egy milliárdos.
3: Így van.
2: Ennek ő nem is volt tudatában, de majd valaki ezt megállapítja. Ki?
3: Igen. Erre a törvénytervezetben nagyon komoly számítási metodikák vannak leírva, tehát gyakorlatilag már az adó alany választhat attól, hogy mondjuk egy cég értékelésnél, vagy az ingatlan értékelésnél ugye milyen szempontokat vegyen figyelembe. Szakértők fogják végezni ezeket a kalkulációkat, ugye maximum 2 millió forintért, ami az adóból levonható, tehát már lehet tudni, hogy ennek nyilván ennyi lesz az ára. És igazából ugye ezekből a számításokból kijön egy olyan összeg, ami gyakorlatilag meghatározza az ingatlan értékét, meghatározza a cégértéket. Ugye a 2025-ös beszámoló egy kiinduló alap, és ugye ez egy 2026. december 15-én életbe lépő adónem. És ami nagyon furcsa, hogy ugye december 31-i állapotot néznek, tehát nem időarányosan nézik, hanem hogy december 31-én, ha te nagyon gazdag van, van 1 milliárdot elérő vagyonod, amiben aztán tényleg pármentességet leszámítva minden beletartozik, akkor ugye 1-től 100 milliárdos vagyonig fizetjük az 1%-ot, majd következő év augusztus 31-ig, 100 milliárd fölött pedig ugye gyakorlatilag 1,5%-os ez az adó, és itt ahogy említette, ugye nagyon sok, nem azt mondom, hogy holtőke, hanem alvótőke van, amit nem lehet azonnal likviddé tenni, és én nagyon kevésnek érzem ezt az időt, amit adtak ennek az adónak a bevezetésére.
2: Azon is vita volt, hogy ez eleve ez az 1 milliárd, ez a jó határ. Tehát, hogy 1 milliárd egy csomó vállalkozó esetében nem egy elérhetetlen határ, ráadásul a forgótőkéjét nézzük, tehát export, import, vásárol, árut,
3: persze,
2: minden.
3: Persze.
2: Aznap nem lehet annyi pénze.
3: Így van. Úgyhogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog lesz szerintem, azért ezen én még bízom benne, hogy valamilyen szinten fognak gyúrni.
2: Ugye ez mi lenne az értelmes határ?
3: Én azt gondolom, hogy 2028. január 1-e, ugyanis itt hát nem lehet 2-3 hónap alatt egy ekkora, pláne milliárdosoknál, ahol tényleg a cégvagyontól, az ingatlan vagyonoktól, külföldi befektetéseken keresztül minden van, egyszerűen nem lehet leltárt készíteni.
2: Jó, a nem lehetre azért annyit mondanék, hogy lehet, hogy az a magyarázat, hogy ennyi idő alatt nem lehet eltüntetni?
3: Egyébként nyilván ez is benne van, csak ugye én is azt mondom, hogyha valaki jogtalanul gazdagodott vagy szerzett vagyon, persze járjanak utána, ha szükséges, szankcionáljanak, de hogy ugye mint általában minden rendelkezés, ez különösen igaz szerintem az ilyen jellegű adózási törvényekre, hogy ez mindenkit érint. Tehát az is, aki egyébként eddig teljesen jól el volt, tényleg van egy 30 éve menő vállalkozás, amit lépcsőfokról lépcsőfokra kiépített, közben lett egy-kettő ingatlana, vannak kriptobefektetései, ami egyébként szintén csak egy fizetési ígéret, hogy majd valamikor hozzájut. Szóval,
2: és igen. Melyik nap mennyit ér az a kriptobefektetés? Így hullámzik.
3: Csináljuk vagyonlertár, de egyébként ugye a december 31-i állapot fog számítani.
2: Mi az, ami nem számít bele?
3: Hú, erre pontosan nem emlékszem, de azt hiszem ez az effektíve, ami ugye a megélhetését szolgálja a háztartásban, az ilyen berendezések, stb. Ezek például,
2: tehát a hűtőszekrény, nem kell bevallani.
3: Például a hűtőszekrény, talán a televízió, az ágyon.
2: Külföldi vagyonokból mi számít bele? Ami külföldön adózik, az a rész nyilván nem, mert máshol adózott és máshol tartozott.
3: Igen, nyilván vizsgálni kell ugye a kettős adóztatást elkerülő egyezményeket. Maga a törvénytervezet az lényegében ugye két fő célcsoportot különböztet meg, ugye a magánszemélyeket és a vagyonkezelő alapítványokat, vagyonkezelő cégeket, és ebből a belföldit, illetve a külföldit is. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha valaki megpróbálja most optimalizálni a dolgait, az nyilvánvaló, hogy egyrészt megpróbálhatja külföldre kivinni ezeket a vagyonelemeket, ott talán megpróbálja azt megoldani, hogy az üzletvezetés helye, a döntések helye a kihelyezett vagyonnal kapcsolatban is külföldön legyen, mert így legalább nem belföldi adóilletőség lesz, és akkor lehet mazsolázgatni, hogy hol érdemes ezt megcsinálni. Ami még nagy könnyebbítés, hogy ugye például a házastársak ugye megoszthatják egymás között, akár írásban, vagy egy házassági szerződésben azt, hogy milyen arányban osztoznak meg ugye ezen a vagyonelemeken, vagy ennek hiányában ugye ketté dobják 50-50%-ba. Tehát vannak lehetőségek, de azért az látszik a törvénytervezetben, hogy megpróbáltak abba az irányba elmenni, hogy kevés idő legyen, és kevés idő legyen kimenekíteni.
2: Tű, maguknak is mennyi munkájuk lesz adószakértőknek. Csongár Gábor, köszönöm szépen.
3: Én köszönöm.

0: Krisztus minden fölött.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 Motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: A pedagógus szakszervezet elnökével Totyik Tamással folytatjuk a Start műsorát. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt kívánok!
2: Van itt sok minden, kezdjük a legmeredekebbel, egy pletykával, azt mondja ön is, meg hát hallottam én mástól is már, hogy az terjedt, hogy a pedagógusok bérét csökkenteni akarja a kormány. Ami hát nem tudom milyen alapon lenne lehetséges, de öné a szó.
3: Hát a kormány szerintem nem akarja csökkenteni, mivel egy európai bizottsági megállapodás van, hogy az uniós forrásoknak a lehívása során ugye a diplomás átlagkeresetek 80%-át tartani kell. Annyi történt mindössze, hogy az előző kormány a pedagógusok életpályáról szóló törvénybe a távolléti díjat állapított meg a szabadság idejére lévő pedagógusoknak, és a szabadság idejét úgy állapítják meg, hogy a 6 havi átlagkeresetet veszik alapul, és ez az átlagkereset, akiknek magas volt a túlórája, túlmunkája, vagy más egyéb juttatás kapott, akkor azok mind beszámításra kerültek, és így a nyári szabadság idején magasabb a fizetésük, mint egy normál esetben. És a másik, ami még itt a csökkenést okozza, hogy a túlmunkát, amit szeptemberben végeznek a kollégáink, azok nem az októberi fizetéssel kerülnek kifizetésre, hanem majd novemberben, tehát egy 2 hónapos csúszással.
2: Jó, de hát ez nem csökkentés, tehát akárhonnan is nézzük, ez nem azt jelenti.
3: Persze, hogy nem csökkentés, hát pontosan ezért szóltunk, hogy ez egy egyszerű kamu álhír, amit bizonyos politikai körök terjesztenek, tehát nem történt sehol sem az, hogy az átsorolásokba elvették volna a pedagógusoknak a teljesítményértékelését, már azok, akik az előző évben megkapták, mert ezt alapbéresítették, nincs is joguk elvenni az intézményvezetőknek ezeket a béreket. Ahol ezt egyébként megtette véletlenül egy-egy intézményvezető, mert az állami intézményeknél biztos, hogy nem történt ilyen, ott akkor a kollégáknak bírósághoz kell fordulni, mert automatikusan jár nekük ez a juttatás.
2: Vannak pályázatok az iskolákat fenntartó szervezetek élére, ebből rengeteg van, és rengetegen pályáznak. Azt mondják, hogy ez egy nagyon, nagyon népszerű pályázati lehetőség. Ön mit gondol erről az egészről? Arról volt szó, hogy talán nem is marad meg, de a klik is marad a jelek szerint, még sok minden marad.
3: Hát a Klebersberg központ ugye átalakul egy kutatóközponttá. A középirányító szerv ismereteink szerint pedig majd a minisztérium alá fog kerülni, mert valamilyen középirányító szervnek szükség van.
2: De még nem tudja, hogy milyen.
3: Azt nem tudjuk, hogy ki, hova fog, meg mind fog kerülni, és hát innentől kezdve érdekes a történet, mert szerintem a tankeretvezetők sem tudják, hogy mire pályáztak, illetve hát a jövendőbeli tankeretvezetők sem tudták, hogy mire pályáznak. Mire kell beadniuk, az a mostani állapot szerint, vagy a rendszert átalakítják? Akkor a rendszert milyen formába akarják átalakítani?
2: Szerintem a rendszert át kell alakítani?
3: Muszáj átalakítani, mert ebben a formában nem tudja teljesíteni az alapvető feladatát. A finanszírozás tekintetében, ha megnézzük, ugye a kiszivárgott az, hogy a bérekből csoportosítanak át dologi eszközökre, mert annyira alacsony a finanszírozása a állami fenntartás oktatási intézményeknek. Ugyanez nem történik meg az egyházi fenntartásoknál, tehát ezt át kell alakítani minden körülmények között. A másik pedig az én megítélésem szerint egy fenntartó központban 40-50 iskolát besorolni, az fizikálisan képtelenség ezeket megfelelően áttekinteni, felügyelni, ellenőrizni. Tehát ezek a Missing Impossible kategóriái, vagy felületesen tessék, lássék, elvégzik ezt a feladatot, tehát ezt nem lehet tisztességesen megcsinálni. Tehát mindenféleképpen át kell alakítani a másik, hogy az iskolákat, vagy a döntéseket az iskolákhoz a lehető legközelebb kell hozni, és az önkormányzatoknak komolyabb beleszólást kell adni, hogy a helyi társadalom visszakapja az oktatási intézményeket. Most ez abban a formában...
2: Néhány önkormányzat szeretné az iskolát magát visszakapni.
3: Hát ez az, amiről még semmit sem tudok. Tehát miért kellett most akkor megpályáztatni a tankeretvezetőket, ha lesznek önkormányzatok, akik szeretnék visszakapni. Ugye a Tisza pártprogramjában szerepel is a fenntartó jogokat, akik akarják, visszakaphatják, akkor miért kellett most ezt megpályáztatni? Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ugye ezeket ezekben az esetekben a finanszírozás lesz az alapvető kérdés, ugyanis nem mindegy az, hogy a Klebersberg központ költségvetési keretében meghatározott összeggel fognak egy-egy iskolát fenntartani, vagy az egyházi normatívával fogják fenntartani.
2: Ami magasabb.
3: Ami jóval magasabb. Ugye nagyon sok önkormányzat vissza is lépett, mikor meglátta azt, hogy mennyivel finanszírozák, vagy tartják fent az iskolát.
2: Feltételes módban beszél egy csomó dologról, amiről azt gondolnám, hogy kellene első kézből információja, hogy legyen. Nincs kapcsolat a szakszervezet és a minisztérium, vagy a különböző változásokat előkészítő államtitkárság között?
3: Kapcsolat van, beszélünk is róla, de konkrétumot semmit nem tudunk. Ez most az, hogy a CKP által készített tanulmány egy stratégiaként meg fog jelenni, az alapvető kérdés az lesz, hogy a költségvetési forrásokból ebből nagyon komoly részesedésnek kell lenni az oktatásnak. De amikor 7,3%-os a hiány, és ez 3%-ra 3 éven belül le kell faragni, akkor lesz annyi bátorságot is a kormánynak, hogy az oktatáshoz több pénzt adjon, és nem még elvegye.
2: Ezt ígérte. A CKP-ről beszélünk két mondatot, ez a civil közoktatási platform. Ők készítettek el egy olyan tanulmányt, ami alapvetően változtatná meg a közoktatást Magyarországon, megszüntetni a 6-8 osztályos iskolákat, sokkal nagyobb szabadságot, gyakorlatilag szinte teljes körű szabadságot adna a pedagógusoknak az oktatásban, csak a végcélt kellene valahogyan elérniük, ha nagyon leegyszerűsítem a dolgot. Egy egészen másfajta gondolkodásmódot tükröz. Mennyire lesznek ebben a pedagógusok, és mennyire lesznek a szülők az ön véleménye szerint partnerek?
3: A szülők lesznek a nehezebb kérdés ebből a szempontból, mert például a szöveges értékelés, amikor megtörtént, ami az anyagban is szerepel, akkor a szülők voltak a legjobban felháborodva. Na de az akkor mennyit ért a gyereknek?
2: Hozzá vagyunk szokva, hogy a négyes az négyes, és az olyan világos.
3: Így van, tehát, és az, hogy a szövegben...
2: Nem beszélve most, az egyesről, az miért?
3: A szöveges teljesítmény értékelésnél, hogy ez, ők nem tudnak ezzel mit kezdeni, ez az egyik része. A másik része az, hogy van több száz éves hagyománya érettséginek, iskola szerkezetnek, ha ezekhez hozzá akarunk nyúlni, akkor ott a társadalom gondolkodását is át kell alakítani. A másik az, hogy a pedagógus társadalom az meggyőzhető, ha megfelelően van motiválva és megfelelően van előkészítve, mert azért itt a tankeretvezető pályázatoknál is nagyon nagy tanúság volt, hogy ez egy őrült roham volt, és 5 nap alatt 8-10 pályázatokat úgy véleményezni, hogy az illetőkkel személyesen nem is találkozhatunk. Ez így
2: na, de ideig azt hallottuk, hogy a legfontosabb szempont a pedagógusok számára a szabadság. Tehát az a szabadság, amit elvettek tőlük, hogy mit és hogyan akarok tanítani. Ezt most visszakapnák?
3: Hát visszakapnák, csak ez a szabadsághoz fel kell készíteni. Azért az a 16 év nem maradt, tehát mély nyomot hagyott a pedagógus társadalomba, tehát ehhez fel kell készíteni mind a pedagógus társadalmat, a pedagógus továbbképzés átalakítása, amire egyébként a miniszter azt, hogy már egyeztetett is a szakszervezetekkel, illetve a szakmai szervezetekkel, de ezekhez az átalakításokhoz hosszú, türelmes folyamatnak
2: hát a lépte kell. Hát itt egy évtizedes kifutást javasol a CKP mindehhez.
3: Hát ennyi kell is alsó hangon, és még az, hogy pénz, mert ahhoz, hogy egy rendszert át tudjunk alakítani, abból nem pénzt kell kivenni.
2: Hanem ez drágább lenne így?
3: Az átalakítás megkezdése minden körülmények között. Tehát az, hogy most az iskola szerkezetbe belenyúlunk, az új tankönyvek elkészítése, a pedagógusok felkészítése, ezek mind-mind többletforrást igényelnek a kormánytól.
2: Valaki egy kommentben odaírta a program alá, hogy ez azért is lenne jó, mert így legalább kiderülne, ki alkalmas és ki alkalmatlan pedagógusnak. Mert hogyha rá van bízva, hogy mire képes, sokkal jobban látszik.
3: Ez egyértelműen látszik, de hát én szeretném azért hangsúlyozni, hogy a kollégáknak a 99%-a jó felkészült, a szabadság korlátozása volt az egyik része, és hát úgy, nagyjából minden más szakmában vannak alulteljesítők, vagy gyengébben teljesítők.
2: Nyilván.
3: Tehát az arányában nem fog.
2: Néhány másodpercben egy utolsó mondatáról, amit öntől idézek, be kellene zárni egy csomó iskolát, és ezt a politikának vállalnia kellene.
3: Nem ezt mondtam, hogy be kellene zárni, hanem be fog záródni nagyon sok iskola, mivel költségvetésileg nem lehet finanszírozni. Az elmúlt tanévben 80 általános iskolában nem indult első osztály. 200 olyan általános iskola volt, ahol 5-6 tanuló volt egy-egy évfolyamon. Tehát ezzel nem lehet mit kezdeni. Egy évfolyam 110 ezer főre van 4 éves kortól 18 éves korig tervezve. Tavaly 72 ezer gyerek született, idén a demográfusok azt mondják, ha 68 ezeret átlépjük, akkor összetetjük a két kezünket. Ezzel a demográfiai mutatóval és a szülőképes korú nők száma nem növekszik, ezzel a demográfiai mutatóval ez a iskola szerkezet vagy helyzet nem tartható fent nagyon sokáig, ez egy pénzfaló rendszer lesz, azt kell a szakszervezeteknek és a kormánynak valahogy közös nevezőre jutni, hogy a gyerekek a legkisebb kárt szenvedjék el ebben a rendszerben, illetve a pedagógusoknak is a lehető legkisebb plusz terhet jelentse.
2: Hát meg az iskola a társadalmi szövet egyik fontos része, azt is majd le kell nyomni a társadalom torkán, hogy ezt megbontjuk azzal, hogy bezárjuk az iskolát.
3: Lesznek olyan iskolák szerintem, most mondok egy példát, van Budapesten olyan kerületi iskola, ahol 500 méterre van két iskola, mind a kettőben 1300-1400 fő befogadóképesség és 250-250 tanulóval vannak.
2: Mondhatni szellős.
3: Igen, tehát ezeket nem biztos, hogy fenn kell tartani, a feladatokat kell úgy átkoportosítani.
2: Köszönöm szépen. Totyik Tamás volt a vendégünk, a pedagógus szakszervezet elnöke.

süd meg, amit van, és ne légy mindig mohó. Édesanyám arra tanított, ne legyek ne aplopó. Ne gondold azt, hogy egyedül vagy a világon. Senki sem tökéletes, idén én is hibázom. Yeah, vegyél még levegőt, engedd el a múltat, ne aggódj a jövőt felől. Kezd az első emeletre, ne rögtön a tetején. Bátran hív segítségül a minden

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Olimpia, Budapesten megint kezdjük. Nagyon sokan ezt a kérdést teszik fel. Mások meg, akik a sport elkötelezett szerelmesei, azt mondják, hogy végre is, hogy na ugye, meg lehet ezt csinálni. Hát meg lehet ezt csinálni, ez nem csak rajtunk múlik, de rajtunk sok minden múlik. Siklós Erikkel beszélgetek, újságíró kollégám, úgyhogy mi régóta ismerve egymást tegeződni fogunk. Ezt a kedves nézőknek mondom. Jó reggelt. És ráadásul a MOB-nak voltál a kommunikációs igazgatója nagyon sokáig, úgyhogy rálátsz erre az olimpiai mozgalom nevű dologra is. Ugye itt most nem igazán arról van szó, hogy Budapest olimpiát fog rendezni, hanem arról, hogy Budapest szeretne olimpiát rendezni 2036-ban, és felemeltük a kezünket, hogy mi is jelentkezünk majd.
2: Igen, egyrészt azt is szeretném hozzátenni, tehát, hogy olyan szempontból nehéz helyzetben vagyok, hogy amikor megalakult a BOM, akkor még Budapesti Olimpia Mozgalom, akkor annak az alakulülésének én voltam a levezető elnöke, tehát elég erős a kötődésem, vagy a elszántságom nekem is az olimpia mellett. Voltam a Budapest 2024-nek is a szóvivője 2 éven át, tehát valóban van kötődésem. Ez a mostani viszont azt gondolom, hogy most itt mindenki rácsodálkozik a tegnapi hírre, de ez nem egy új keletű dolog. Tehát ez 2024-ben indult el. 2024-ben már megindultak az egyeztető, előkészítő tárgyalások a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. Tehát mi már akkor jeleztük, hogy nekünk van szándékunk 2036-ra. Amennyire én tudom, a áprilisi választást megelőző kampányidőszakban történt egy háttérmegegyezés, hogy az olimpia nem lehet kampánytéma. Tehát azok sem hozzák elő, akik ellenzik, vagy kételyeik vannak ezzel kapcsolatban, és mások sem kampányolnak ezzel. Lettelt a kampányidőszak, és újra terítéken van az olimpia, plusz a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál is van egy nagyon érdekes változás, mert amikor mi pályáztunk a 2024-re, végül ugye Los Angeles-el és Párizs-sal maradtunk, mert Hamburg és Róma kiesett a versenyből népszavazás meg egyéb okok következtében, akkor még egy klasszikus pályázati rendszer volt. És aztán Thomas Bach, a NOB-nak az akkori elnöke úgy döntött, hogy annyira drága egy ilyen olimpiai pályázat, hogy itt is fontos a fenntarthatóság és a költségcsökkentés, és bevezettek egy új rendszert. Ez aztán elég érdekesen hozta eredményként Brisbane-t, ahol egyszer csak a semmiből mindenki azt látta, hogy hú, Brisbane rendez 32-ben, és azt gondolom, hogy most a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnál történt egy olyan kis váltás, hiszen egyrészt új elnök van, hogy megpróbálják azért ezt a mostani folyamatot, ami már nem egy klasszikus pályázat, és hivatalosan nem is pályázat, hanem egy permanens dialóg a NOB és az érdeklődők között, kicsit transzparensebbé tenni, és ennek szellemében tegnap bejelentették, hogy kik azok, akik eddig jelentkeztek, hivatalosan még október 31-ig lehet jelezni bárkinek a szándékát. Az is érdekes, hogy olimpiát mindig városrendezés, mindig városról beszélünk, most ebben a tegnapi hírben országokat sorolt föl a Nemzetközi Olimpiai Bizottság.
1: Hozzátette a város.
2: Mellétéve azért a legtöbb helyen a város, bár mondjuk Németországban még van mindig bizonytalanság, hogy mit jelöljenek meg. Tehát egy nagyon érdekes helyzet nemzetközi szintéren is, és a mi szempontunkból is.
1: Ugye a 36-os olimpia egy olyan időszakban jön, ahol Európa vagy Ázsia következne.
2: Hát ezt gondoljuk mi.
1: Gondoljuk mi. Jelentkezne Németország így vagy úgy, de az 1936-os olimpia miatt hát eléggé csúnya lenne, hogyha 2036-ban ismét Németországnak adnák. Ennek vannak politikai áthallásai. Eléggé valószínűtlenek mondják. Meg azt is mondják, hogy van a budapesti pályázati gondolat mögött egy nagyon szép ív, a Dunamenti olimpia. Ugye a Duna egyik helyszíne is lenne az olimpiának, és a Dunamenti városokat kapcsolná be, Pozsonyt és Bécset is. Ami azt is jelenteni, hogy ez egy közép-európai olimpia lenne Budapest központtal. Ez egy szép gondolat.
2: Így van, ez egyébként fölvetődött már korábban is, tehát vannak olyan létesítmények, most már azért infrastruktúra tekintetében, sportinfrastruktúra tekintetében elsősorban, mert szállás tekintetében azért még vannak elmaradásaink.
1: Ezért kellene például Pozsony és Bécs részvétele.
2: Így van, mert ott olyan 40%-os a szállodai férőhelyben jelenleg még az elmaradásunk, ami elég jelentősnek tűnik, még akkor is, hogyha csak 36-ban, tehát 10 év múlva lenne ez az olimpia, de elég sokat kellene abból építeni. Tehát ez valóban egy szép gondolat. Úgy kalkulálnak azok, akik folytatják ezt a párbeszédet a Nemzetközi Olimpiai Bizottság illetékeseivel, hogy lesz majd egy úgynevezett shortlist, tehát a mostani jelentkezők, ahol azért vannak nagyon erős pályázók, gondoljunk itt Indiára, Katarra, Isztambulra, de ott van Korea is, és akkor még említhetnénk pár országot vagy várost, tehát hogy amikor három főre vagy háromra csökken ez a mostani szám, hogy abban a háromban kellene benne lennünk, és azért az egy komoly kihívás lesz, mert azt mondják a te gondolatod meg mások gondolatai alapján is, hogy azt nem fogják megtenni, hogy egyetlen európai sem legyen a shortlisten. Most ezek szerint nekünk akkor Isztambullal és Münchennel kell majd versenyeznünk a következő hónapokban, és meggyőzni a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot arról,
1: hogy... Csak őket, Erik.
2: Meg a magyar,
1: közönséget. Mert hogy azért emlékszünk még arra, hogy a Momentum által szervezett mozgalom pillanat alatt mekkorára duzzadt, kiindulva abból, hogy erre se pénzünk, se lehetőségünk nincsen, hogy ilyet rendezzünk. Nem tudom, ma több pénzünk van-e, kétségeim vannak. Lehetőségünk biztosan több van, mert az infrastruktúrában rengeteget haladtunk azóta is előre. Meg kell győzni a magyar társadalmat.
2: Így van, ami nem lesz egyszerű. Én részt vettem egy ilyen kampányban, amikor pályáztunk 2024-re, és jártuk az országot, egyetemeket és fórumokat tartottunk, és próbáltunk észérvekkel arról beszélni, hogy miért is éri meg, és hogy mit is jelent egy olimpia, és hogy egy olimpia nem csak olyan lehet, mint amit Athén rendezett 2004-ben, tehát ami még a mai napig nyögi a város meg az ország sok tekintetben annak a költségeit, hanem azóta nagyon sokat változott.
1: Hát London meg Párizs pont az ellenkező.
2: Így van, és ilyen lesz Los Angeles is, tehát Los Angelesben biztos, hogy nyereséges lesz az olimpia. Tehát meg lehet rendezni egy olimpiát nyereségesen is, és erről kell győzködni, csak óriási forrás kell hozzá. Tehát ez nem egy egyszerű történet.
1: Na hát a források egy részét meg lehet szerezni azzal, hogy visszaszerezzük azokat a pénzeket, amiket eltapsoltak. TAO. Ugye tegnap mondja a kormányzat, hogy ő kér 21 milliárd forintot vissza a látványsportokból, de előző nap, vagy két nappal korábban lehetett olvasni arról, hogy csak az MLS-nél 50 milliárd forintnyi TAO pénz kérdés, és akkor miért 21-et, miért nem 71-et kérünk vissza? Egyáltalán ezek a TAO pénzek, ezek mennyire ellenőrzötten mentek ki eddig?
2: Ez egy nagyon-nagyon komplex és bonyolult téma, nem biztos, hogy ezt most itt meg fogjuk oldani, de az egyik probléma ezzel az, hogy a kormány közlemény szerint 2022 és 26 között 550 milliárd forint ment ki TAU-ra. És itt ebben az egész közleményben igazából az államtitkár a saját Facebook oldalán hozta le ezt az információt, tele van fogalmi zavarokkal, ami eléggé veszélyes, vagy eléggé problémás, vagy elgondolkodtató. Tehát az államot jeleníti meg támogatóként, miközben a TAU az nem az állami támogatásról szól, hiszen az cégek adják a sportszervezeteknek, és utána aztán az érintett sportági szakszövetségek a legtöbb esetben az ellenőrző szervezet.
1: Jó, legyél jó indulatú, az állam annyira van benne, hogy nem az államhoz folyik be adó formájában a pénz, tehát ilyen módon az állam is benne van a pakliban.
2: Igen, de a törvény betűje meg szelleme
1: nem az állam adja.
2: Hiszen erről még volt is vita, hogy vajon ez közpénz, vagy nem közpénz.
1: Meg elvesztette ez is közpénz jellegét.
2: Tehát ez egy nagyon izgalmas sztori. Nem egyszerű, de biztos, hogyha valaki kutat, akkor azért bőven találhat olyan forrásokat, amik visszaszerezhetők. A másik, hogy az, hogy valaki nem tudott még elszámolni a TAU pénzével, akár 2025-re sem, sőt, és ebben már 2026-ot is említik, ami aztán végképp nonsens, hiszen azt még éljük, az nem azt jelenti, hogy azt ő szabálytalanul költötte el. Tehát jelentős olyan összegek maradhatnak a TAU rendszerben, amit végül nem költöttek el annak megfelelően, ahogy igényelték, és ilyen akkor ezt elvileg vissza kell fizetni, de az nem jelent semmilyen szabálytalanságot. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb téma, de biztos vagyok abban, hogy milliárdokat lehet visszacsorgatni a rendszerbe az állami adófizető pénzekből.
1: Elszámolás vagy leszámolás? Egy normális országban valószínűleg embert nem érdekel, hogy ki a különböző sportszövetségek elnöke. Mert hát mi dolgunk van vele, a sportolókkal van dolgunk leginkább. Hát nálunk ez nem így van, mert az elmúlt évtizedben a politika szépen elhelyezte a maga embereit a sportágak különféle vezetésében, de csak az egyesületekről, meg szakszövetségekről beszélgetünk, nem beszélünk a fölöttük lévőkről, akiket szintén a politika nevezett ki jelentős részben. Itt most egy nagyon fura helyzet van, egy szigorú összeférhetetlenségi szabályt akarnak hozni valakikre.
2: Egy icipicit én ezt árnyalnám, tehát én nekem az a véleményem, hogy azért az elmúlt 16 évben, vagy 2010-től nem minden esetben a politika ültette oda azokat a politikusokat, akik adott esetben egy sportági szakszövetséget, vagy egy sportegyesületet vezettek.
1: Sokakat a remény vezetett, hogy megszavazzák a politikust.
2: Így van, tehát hogy a közösség maga döntött úgy sok esetben. Tudok olyan helyzetről, amikor már valóban föntről jött az útmutatás, hogy kinek is kellene lenni, de akkor is megszavazta az a közösség, teljesen mindegy, hogy egy sportági szakszövetség, vagy egy klubról beszélünk. A jelenlegi belügyminiszter, de igazából pár héttel ezelőtt maga a miniszterelnök is bejelentette, hogy politikamentessé teszik a magyar sportot, ami egy nagyon jó törekvés, szerintem ezt szinte mindenki pozitívan értékelte, és hogy politikus egy nagyon-nagyon szigorú összeférhetetlenségi szabályt fognak elfogadni, ami alapján politikus Magyarországon sportszervezetben nem tölt, nem hogy politikus, de még állami cég vezetője sem 4 évre visszamenőleg, nagyon szigorú szabályok. Múlt hét kedden megjelent a törvénytervezetnek a szövege, és ebből lásd csodát, kikerültek a köztestületek. És a köztestületek, tehát ez azt jelenti csak, hogy mindenki értse, hogy mondjuk Deutsch Tamás, bár nem szeretek személyeskedni, az MTK elnöke nem lehetne a jövőben, viszont a SOSZ-nak, a Sportági Szakszövetségek Országos Szövetségének maradhatna az elnöke. Szerintem ez
1: ami egy fölöttes pozíció.
2: Így van, ami egy teljes nonsens. Tehát most akkor vagy politikamentessé akarjuk tenni a sportot, és akkor fölvállaljuk az esetleges kellemetlen következményeket nemzetközi szinten, és ott elmagyarázzuk, hogy higgyétek el, mi a legjobbat akarjuk, és ennek adott esetben áldozatául esett olyan, aki nektek nem tetszik, de ez most így van, vagy akkor meg ne kezdjünk bele, mert ez így nem lesz eredményes. Tehát nem lesz
1: politikai. De legalább furcsa.
2: Hát furcsának mindenképp furcsa. Akkor térjünk majd vissza, hogyha a parlament elfogadta, mert még lehet, hogy ez még módosítókkal ez helyreállhat.
1: Jó, most tekintsük úgy, hogy szóltál. Siklós Erik, köszönöm szépen.
2: Köszönöm szépen.
3: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés, pszichó, sekélygringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a slusz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett, Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célon állók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a diszkós lány.

Szakák a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo, a srác hogy szerest, annyi mindent mond magáról. A kódszerája az optikai tuning,

0: Több mint kétszeret. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Több mint kétszeret. Az élet, amíg megőrzöd a szíved, a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened, a föld nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond, nincs gond, mert az ég.
1: Ég veled. Maldív helyett, Margit sziget.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. You caught me staring off the cliff again.

0: Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája.
1: Úgy is van. Kész csoda.

Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni és egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt nálunk a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac.

Árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Damma. Műsorajánló. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ebben a műsorban mindig kicsit visszalapozzuk a naptárunkat. Ezúttal 2026. június 1-jéig. Ezen a napon Indonéziában egy Billy nevű maláj medvét sikeresen visszaengedtek a vadonba. Az állatot még kölyökként mentették ki az illegális állatkereskedelemből, majd egy éven át rehabilitálták. A szakemberek szerint Billy megtanulta a vadonban szükséges viselkedést, így készen állt a szabad életre. És szintén 2026. június 1-én a Spirit FM Agy Esély című műsorában Tóth Peti Lili vendége, dr. Király Péter kisállatgyógyász szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon alapítvány igazgatója és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark megálmodója volt, és a macskákról beszélgettek.
3: A macskák évszázadok óta rendkívül misztikus élőlényekként voltak feltüntetve történelmünkben, voltak istenek, aztán később a boszorkányüldözések alkalmával eléggé meg is utáltuk őket, és hát egy eléggé rossz rezümét kaptak. De hogy ma manapság milyen megítélésben részesülnek a cicusok, vagy a gyalogszörösök, kinek hogy tetszik, erről fogunk most beszélgetni dr. Király Péterrel, kisállatgyógyásszal, szakállatorvos, a Rex Kutya Otthon Alapítvány alapítója, és az alapítvány által működtetett budapesti állat- és természetvédelmi élménypark zárójelben Állatsziget megálmodójával. Ismételten köszöntelek nálunk.
4: Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
3: Hogy lehet az, hogy ennyire sokféle, sokszínűen ítéltük meg az idő előre haladtával a cicusokat? Egyszer istenítettük őket, egyszer üldöztük is őket, és most meg hát még mindig az a sztereotípia él velük szemben, hogy fekete macska átszaladt előttem az úton, bal szerencsém lesz. Ez hogyan sikerülhetett így össze? Kezdjük a legelején.
4: Az emberiség az állatokhoz érdekes módon áll sokszor. Sokszor a cukisága folytán egy különleges bánásmódot érdemel, a kevésbé cuki pedig már nem. Tehát a macskák esetében nagyon érdekes, ha tényleg összefoglalhatnánk, akkor így mondhatnánk az ő karrierjüket, hogy istenségtől a boszorkányságig, aztán talán ez a boszorkányság akár napjainkig is eltartott.
3: Igen, miért? Nagyon rájuk ragadt ez a matrica sajnos.
4: Így van. Hogy miért is tartották őket Isten? Annak idején, az ókori Egyiptomban például, hogyha egy macskát valaki elpusztított, még a fáraó sem tudta megmenteni őt, ők könyörten őt is megölték, halál volt a büntetése, vagy például az egyiptomiak, hogyha kedvenc cicájuk elpusztult, akkor úgy gyászolták az állatot, hogy a szemöldöküket leborotválták.
3: Sőt, még ha jól tudom, mumifikálták is a macskákat.
4: Rengeteg, sőt, ugye annak idején az angolok rengeteg macska múmiát hoztak át magukkal Angliába, amit aztán jobb ilyen nem tudtak hova tenni, mert ezt csak puffernek tartották a hajón, hogy ne dőljenek el a különböző értékes múzeológiai tárgyak, és aztán beszántották ezeket a macska múmiákat az angolok. Hát ez elég barbár cselekedet volt, de egy biztos, hogy Egyiptomban azért voltak ők istenek, és Bastet istennő képében is imádták a macskát, mert hatalmas hasznot hajtottak azzal, hogy a különböző magtárakat, azokat őrizték a rágcsálóktól. Ugye itt megint csak a szaporaság, beszéltünk az ivartanításról korábbi adásban, a macska nagyon szapora, de még sokkal szaporább az egér, és hogyha ezeket az elszaporodó egereket nem szedik össze, akkor bizony nagyon komoly kárt tudnak tenni a gabonában. A macska így vált az egyiptomi kultúrában, tehát istenné, és sajnos középkorban pontosan az éjszakai életmódja, misztikus viselkedése miatt, jó magam is egyébként bírok egy 1500-as könyve, 1600-as évekből származó könyvvel, amelyikben tényleg a macskát, ami borzalmas a gyerekeknek szóló természeti históriában, úgy írják le, hogy semmi másra nem jó, csak arra, hogy megkörmözze őket, és mi több, elmesél egy olyan történetet, hogy egy idős szerzetest, aki imádta a macskáját, hogyan gyilkolt meg egy macska. Na hát persze ezek a történetek nem tesznek jót a macskáknak. Nálunk is volt egy ilyen családi mítosz, hogy az egyik felmenőmnek az arcára, amikor még pici baba volt, ráfeküdt egy macska. Na hát aztán onnétől kezdve tényleg, de persze nem fulladt meg a csecsemő, de ez elég volt az, hogy mindenki vagy generációkon keresztül utálja a macskákat. És nálam ez azért a praxis megváltozott. Hihetetlen kedves állatoknak tartom őket, és hála Istennek a mi családunkban is most már a macska elengedhetetlen családtag. Például most legutóbb egy 13 éves cicát fogadtunk örökbe, Bélát, aki megjelent, egy másik családtól jött a mi családunkba, ott is családi cica volt, csak megváltoztak a családi körülmények, és amikor megérkezett hozzánk, kieresztettük Bélát, és Béla úgy járt körbe a lakásban, fél óra alatt akkomodálódott az új körülményekhez, azóta teljes értékű tagja a családunknak, hihetetlen fazon, imádjuk őt, és ő is imád minket. Tehát nagyon komoly szeretett kapcsolatot lehet a macskával is kialakítani. Ennek ellenére sajnos bizonyos helyeken, pont itt Zuglóban emlékszem, hogy 15-20 éve én zuglói gyerek vagyok.
3: Én meg most itt élek.
4: Igen. Hát emlékszem, hogy itt voltam egyszer egy ilyen lakótelepi házban, ahol volt egy kiírás, ami úgy szólt, hogy mai napon a házban macska írtást tartunk, akinek van saját döge, tartsa bent. Hát azt gondolom, hogy azért messze vagyunk az egyiptomi kultúrától, de talán a nyugat-európai kultúrától is. Szerencsére ez azért 20 éve volt, tehát azóta már sok minden változott, és a cicákat szeretjük, védjük, és különös tekintettel azért, mert nagyon érdekes tulajdonságaik vannak, nagyon érdekes titokzatos érzékszerveik vannak, például mindenképpen ezt szerettem volna mesélni a Jacobson szervről, ami a cica szájpadlásán, a metszőfogak mögött található kis, mondjuk így egy járulékos szaglószerv, amelyik nagyon érdekesen működik. Nem tudom, hogy láttál-e már olyan cicát, amelyik ilyen valamit is szagol, ő kicsit száját ilyen résnyire nyitotta, olyan kicsit bambán nézegetett, és ilyen...
3: Ebben a pillanatban ugye szagot próbálta feldolgozni.
4: Így van, és érdekes, ezek a mondjuk főleg feromon anyagok, tehát ilyen emberi orszámára érezhetetlen illatanyagok, ezek bejutnak ide a szájpadlásnak erre a pontjára, és ebben az úgynevezett Jacobson szerben érzékeli az állat. Hihetetlen sok mindent érzékeli azt, hogy a társa milyen egészségi állapotban van, mennyire nyitott kommunikációra, vagy párzásra hajlandó-e?
3: Fogamzóképes a nőstény.
4: Így van, rengeteg dolgot megtudnak így egymásról. Nem véletlen, hogy ezt kitalálta most már a tudomány is, és például a viselkedés zavarral bíró cicák esetében ezeket a feromonokat, akár cicák összeszoktatására, vagy pedig úgynevezett rossz szokásoknak a megszüntetésére, karmolás, kaparás bútoroknak a destruálása alkalmazzák. Olyan, mint egy szúnyogírtó, bedugjuk a konnektorba, ezt a feromon anyagot juttatja a szoba légterébe, és tökéletesen működik.
3: Most, hogy így mondod, nem akarok butaságot mondani, de lovaknál láttam hasonlót, amikor pipálnak a szájukkal, és ilyenkor szagmintát vesznek. ugyanarról beszélhetünk?
4: Ugyanez, Flamen reakciónak hívják egyébként, és ugyanúgy ők is ezt a Jacobson-szervet, vagy Jacobson-szervet használják illatanyagoknak a detektálására.
3: Szóval a lovaknál már láttam, mert amúgy volt lovam korábban, de macskáknál nem, mert nyilván macskákhoz így nem fűz annyira, hogyan is mondjam, érzékeny, szóval én inkább kutyás vagyok. Na de szerintem a macskákkal kapcsolatos sztereotípiák java az a két állatfajnak az összehasonlításából adódhat szerintem. A kutya egy jóval közkedveltebb, talán azért is, mert közvetlenebb, egy sokkal inkább az embert istenként kezelő lényként apostrofáljuk őt. A macskák azért sokkal önfejűbbek, saját elgondolásuk van az életről, és hát amit beszéltünk is, hogy misztikum is övezi őket. Nagyon máshogyan működnek a kutyusok. Pontosan mi is egy mozgató rugója egy macskának?
4: Talán a macskák a háziasításnak egy picit még ősibb fokán állnak, úgy gondolom, tehát ő bennük még ez a vadászösztön, meg egy picit az integritás, az még a szabadság iránti vágy, az még élénk ebben él, mint a
3: ezt
4: kutyában.
3: Ezt akartam mondani, pontosan egy kicsit olyan vadabbnak tűnnek számomra, tehát gyakrabban játszanak játékokkal, és akár erősebben is tudnak ilyen vadász jelleggel gondolni a játékokra is. Így van, ugye?
4: Valóban így van, különösen az úgynevezett bolondórában, amikor délutánonként a gazdi hazajön, csomó új inger éri őket, egész nap aludtak, 10-16 órát is képesek aludni egy nap, és akkor hirtelen ez a sok inger, meg ez a sok föltorlódott feszültség bennük, ez olyankor kijön, és akkor föl a függönyre, rohangálás mindenfelé, kiadják magukból, ilyenkor a vadászösztönök is kijönnek, és érdekes módon az emberek a macskát pont azért nézik le, mert nem annyira hűséges, mint a kutya. Én azt gondolom, mint ahogy a közelmúltban hallottam egy nagyon érdekes riportban egy ilyen generáció kutatótól, hogy ez a generáció, ez nem jobb, nem rosszabb, csak más. Én más. Is úgy gondolom, hogy a macska is inkább azt mondanám rá, hogy más, se nem jobb, se nem rosszabb, nekem mind a kettő van szerencsére. Kutyám is, és cicám is, és Bélát is imádjuk a bélaságában, Csibit is imádjuk a csibiségében, a Csibi kutyát, tehát mindegyiknek megvan a maga előnye. Nyilván egy macska nem fog aportírozni, mint Csibi kutyám, amelyiknek elhajítom a labdát 50-szer egy nap, akkor 50-szer hozza vissza.
3: Ők inkább önállóbbak, ugye? Maguknak valóbbak tudnak lenni.
4: Így van, és bizonyos esetekben és bizonyos embereknél ez előny is. Uh-huh. Például egy nyugdíjas ember nyilván nem akar egész nap rohangálni folyamatosan a kölyök kutyával, annak sokkal ideálisabb társa egy cica. Arról nem is beszélve, hogy macskák nagyon komoly egészségügyi előnyt is jelentenek, persze a kutyák is, de például sokan nem tudják, hogy egy doromboló macskának a jelenléte akár 20 higany milliméterrel is csökkentheti a vérnyomást. Pont itt a közelben a művelődési házban tartottam egy hónappal ezelőtt előadást nyugdíjasoknak, és elmeséltem nekik, hogy ez egy tök jó, lehet, hogy egy szép napon jön egy olyan rendelet, hogy a házi orvos fölírhat macskát receptre, és akkor az lesz a recept, hogy szedjen egy macskát, vagy fogadjon örökbe egyet a Rex alapítványtól, vagy bármelyik állatvédőszervezettől. Volt egy nagyon aranyos macskamentő néni, aki, amikor ezt elmeséltem neki, akkor azt mondja, hogy Péterkém, hát én már tudom, nekem miért olyan alacsony a vérnyomásom. 30 macskám van.
3: 30 macska? Azért hol lehet 30 macskát tartani? Szóval?
4: Hát ő azért, tehát örökbe is adogatta, ivartanította uh-huh. őket, tehát ő egy magánállatvédő uh-huh. néni volt, akit segítettünk ivartanításra. Persze nem adódnak össze így a macskák, nem zuhan le a vérnyomás annak, akinek 30 macskája van, de az biztos, hogy a macskák dorombolása, ez egy nagyon érdekes frekvencia, ez a frekvencia, ez a sebgyógyulást, a csontok gyógyulását, illetőleg úgy összességében a gyulladás csökkentését is szolgálja. Nem csupán saját magát gyógyítja a doromboló macska ezzel a érdekes frekvenciával, hanem ez az emberre is ugyanilyen gyógyító hatással van.
3: Egészen elképesztő. Egy állatorvosi rendelőben találkoztam azzal a fogalommal, hogy a macskák általánosságban tünetrejtő állatok. Ez pontosan mit takar?
4: Ez azt jelenti, hogy a macskák például fájdalmukat, ízületi panaszokat, ilyesmit és egy csomó betegséget azt nem mutatnak, sőt, hogyha betegek, akkor inkább elbújnak. És ez egy nagyon érdekes jelenség, hiszen ez a túlélést is jelenti. Annak idején a vadonban az az állat, amelyik betegen úgymond kint maradt a fókuszban, az prédául eshetett. Úgyhogy ezért ezek az állatok elbújtak, amíg meggyógyultak, vagy lábadoztak, hogy ez ne történjen meg. És ezt az örökséget hozzák a családi környezetben is, tehát elbújnak, ha lázasak a betegek, és bizonyos esetekben próbálják palástolni azt, hogy nekik fáj a lábuk, a mozgás szerű panaszokat. Tehát nagyon-nagyon oda kell figyelni erre, és időnként ezért nagyon fontos, hogy egy állatorvosi kontrollra elvigyük az állatorvosi rendelőbe, hiszen így ki tud derülni egy vizsgálat során, ami akár fizikális vizsgálat során, hogy van-e mozgásszervi vagy egyéb szervi panaszok, vagy egy vérvétellel, vérvizsgálata fényderülhet arra, hogy valamilyen belső szervi láthatatlan elváltozások van-e, és időben fölkészülve, időben gyógykezelve ezeket a cicának egy hosszú, egészséges, boldog életet adhatunk.
3: Egy másik nagyon érdekes tény, és hát érdekesség a cicákkal kapcsolatosan, hogy nagyon érzékenyek a környezet változására, és ők helyhez kötött állatokként vannak apostrofálva. Ugyanakkor viszont nagyon gyakran tapasztalom azt idősebb macskatartó hölgyek körében, hogy gyakran odaszegődik egy cica egy másik háztartásból, oda vándorol, majd visszavándorol. Mifajta működés ez? Vagy alapvetően ilyenek a macskák? Tehát ők ilyen vándorló cicusok?
4: Saját példámat szeretném elmesélni. Egy ilyen 15-20 évvel ezelőtt volt egy cicusunk, aztán egyre több kutyánk lett, és ez a cica, ez egy nagyon jól bírta, tűrte a kutyákat, de amikor már 4 kutyánk lett, akkor úgy gondolta, hogy egyel arrébb áll, és azon az estén a szomszédunk felhívott, hogy van egy új macskájuk, hogy beoltanám-e, és mondtam neki, hogy de szórakozz ez a mi macskám, csak hozzátok diszidált. Jobb a kaja, nincs annyi stressz, tehát valószínűleg ez lehet az oka, hogy jobb, egyszerűen jobb túlélési körülményeket talál azon az új helyen az állat, és a macska az képes ilyen döntéseket meghozni. Egy kutyára mondjuk ezt nehezen tudom elkezdeni.
3: Elközpontuk talán.
4: Így van.
3: De érdekes. Egy berendezővel, egy lakberendezővel beszélgettem például, hogy amikor kicsit átalakítjuk a lakásunknak a belterét, és mondjuk új bútorokat veszünk, hogy még ezt is érzékenyen tudják fogadni a cicák.
4: A macska kétségtelen nagyon stresszérzékeny állat, és képes tényleg apró pici változásokat is, egy új családtag, és akkor nagyon érdekes jelenségek figyelhetők meg, például levizeli a nem kívánatos családtagnak az ágyneműjét, és nem tudom, tehát ilyen érdekes macska bosszúk jönnek. Van egy nagyon kedves etológus és állat viselkedési problémákat gyógyító állatos kolléganőnk, aki éjt-nappal átéve szinte ilyen viselkedési problémáknak a leküzdésével foglalkozik. Érdemes ilyenkor mindig fölvenni azt a jelenséget, akár egy rejtett kamerával, vagy egy mobiltelefonnal, hogy aztán a későbbiekben szakembertől ezekre a viselkedés problémákra megoldást találhassunk.
3: Ha jól értettem, akkor vannak macska szakértők, és azt tudom, hogyha mondjuk a kutyákkal akad nézeteltérésű, vagy viselkedés probléma adódik, akkor egy trénerhez könnyebb fordulni. Viszont macskák esetében ez nem egy bevett szokás. Kihez fordulhatunk mondjuk, ha rosszalkodnak a cicáink?
4: Nyilván nagyon függ attól, hogy a cicát honnét szereztük be. Hogyha egy menhelyről származik a cica, például a Rex alapítványnál körülbelül 150-200 cicát adunk örökbe egy esztendőben, nyilván itt is előfordulnak olyan esetek, hogy egy adott cica a származásánál fogva valamilyen viselkedési problémával bír. És ilyenkor például az állatgondozóktól nagyon jó tanácsokat lehet kapni, de hogyha esetleg egy tenyésztőtől vásároltuk a cicust, akkor a tenyésztőnek is lehetnek tanácsai, ötletei. De ahogy mondtam, kifejezetten erre a szakterületre szakosodott állatorvos vagy állattenyésztő terapeuták léteznek, akiket az interneten meg tudunk találni, és tudnak segíteni.
3: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy segítetted ezt a témát is jobban megérteni számunkra. Én bízom bennem, hogy akik szkeptikusan kezelik a cicákat, ők egy kicsit közelebb kerültek ezáltal a téma érintésével, ahhoz, hogy mondjuk ők is cica tulajdonosok legyenek. Köszönöm, hogy ismételten nálunk jártál.
4: Köszönöm.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsorajánló. Média.

0: zuhany. 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidézőt, és néhányat lapozunk a naptárban 2026. június 4-éig. Június 4-e a Nemzeti Összetartozás napja Magyarországon, amelyet 2010 óta tartanak meg minden évben. A nap a trianoni békeszerződés 1920-as aláírására emlékeztet, amelynek következtében Magyarország területének és lakosságának jelentős része az országhatárokon kívülre került. A megemlékezések a világ különböző élő magyarok közötti összetartozást és a közös kulturális örökséget hangsúlyozzák. És 2026. június 4-én a Spirit FM Veszik vagy Isszák című műsorában Róna Jegon vendége Tű Péter, kétszeres magyar szommelié bajnok, champagne és pezsgő szakértő volt, és a magyar pezsgő napjáról beszélgettek.
2: A következő percekben pezsgőzni fogunk, ehhez nem akárkit hívtunk szakértőnek. Tű Péter, kétszeres magyar szommelié bajnok, champagne és pezsgő szakértő a vendégünk. Ezt majd mindjárt tisztázzuk, hogy a kettő között mi a különbség, mert szerintem a legtöbb fogyasztó fejében ez a kettő ez simán ugyanaz. De hát arról is érdemes beszélni, hogy régen ez a felső 10 000 itala volt a pezsgő, kifejezetten az arisztokraták fogyasztották, és nem is a tömegek, mondjuk akkor, amikor Budafokon a Törlei gyár alapult, és hát mára ez egy egészen más világ lett. Jó napot kívánok, Péter!
3: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
2: Ugye ez egy arisztokrata ital volt?
3: Kötődik hozzá egy ilyen gondolat, és sokáig tényleg az volt, de szerencsére az elmúlt évtizedekben ez elmozdult egy olyan irányba, hogy már nem csak az arisztokrácia itala, és nem csak az ünnepek itala, ugye a koronázás, a francia királyok koronázásáé, vagy szilvesztereké, hanem tényleg most már egyre inkább elmozdul a mindennapok itala irányába.
2: Hát főleg azért, mert a bubis italok alapvetően lettek divatosak. A fiatalok ezügyben egész másképp gondolkoznak, mint az idősebbek. Nem a nehéz italokat kedvelik, hanem ezeket a könnyű buborékosokat.
3: Így van, ez Magyarországon is megfigyelhető, és globálisan is, hogy az elmúlt években a nehezebb, testesebb, komolyabb borok felől elmozdult az ízlés inkább a könnyedebb, üdébb, alacsonyabb alkoholtartalmú italok felé, és ennek tulajdonképpen a pezsgő tökéletesen megfelel. Ugye a borfogyasztás általában sajnos az elmúlt években drasztikusan visszaesett, mind Magyarországon, mind olyan hagyományos bortermelő és borfogyasztó országokban, mint például Spanyolország, ott volt talán az egyik legszembetűnőbb, de magában a csökkenő borfogyasztáson belül a pezsgőfogyasztás szerencsére, ha szabad ezt mondani, meredeken emelkedik, úgyhogy tényleg a statisztikák szerint is egyre népszerűbb stílusról van.
2: Egyébként ez egy érdekes dolog, régen nyáron nem ittak az emberek pezsgőt, kifejezetten, ahogy mondta, az ünnepek itala volt, legyen az karácsony, legyen az szilveszter, vagy valami családi év.

0: évfordulóval vagy esemény. Mostanra pedig egy egészen hétköznapi kérdés volt, hogy bort vagy pezsgő teszi fel a kérdést a pincér vagy a szomelié adott esetben.
1: Igen, hát azt is érdemes tudni a pezsgőkről, hogy tényleg nagyon ételbarát italok a hagyományos eljárással készülő száraz pezsgők, de akár a tartályos eljárással készülők is, hiszen alacsony az alkoholtartalmuk, általában nagyon élénk, friss, üdítő savakkal rendelkeznek, ugye ott vannak a buborékok is, mint szerves alkotórész, amik ugye segítenek az ebéd vagy a vacsora során, az étkezés során, hogy az ember szájpadlását, ízlelő bimbóit lemossák és felfrissítsék, tehát tényleg egy, ha lehet ezt mondani, egy Jolly Joker a gasztronómiában. Ha van olyan italstílus, ami egy egész menüt, vagy egy többféle textúrákból és ízekből álló ételsort végig tud kísérni, az a pezsgő.
0: Mennyire hagyományos az, ahogy készül, vagy mennyire vannak ebben is új technológiák, épp úgy, mint a borászatban magában?
1: Hát azt hiszem elmondható, hogy nagyon sok lépést és nagyon sok eljárást megőriztek a pezsgő készítők, de természetesen vannak újítások és apró finomítások és kiigazítások, de meglepően sok lépés úgy zajlik, ahogy azt ugye Champagne-ban, ahogy a felvezetőben ön is említette Champagne nevét, ahogy azt kitalálták.
0: Na, és akkor megalkották, ebben rakjuk is rendet. Mi a különbség a Champagne meg a pezsgő között?
1: Ez olyan, mint a nem minden bogár rovar, de vagy fordítva.
0: Mindegy, valahogy így.
1: Szóval minden Champagne pezsgő, de nem minden pezsgő Champagne. Champagne az egy borvidék Észak-Franciaországban, Párizstól keletre, észak-keletre, és az ott készülő pezsgőket szabad kizárólag Champagne-nak hívni.
0: Akkor ez valójában hát ez olyan, mint a tokai, tehát lehet máshol is édesbort készíteni, de tokainak nem lehet nevezni.
1: Pontosan, vagy mint a Roquefort sajt, és így tovább, tehát ez egy földrajzi eredetvédelem, Champagne-re nem is kell ráírni, hogy pezsgő, már hogy francia nyelven sem más miatt. A Champagne az egyértelműen a Champagne borvidékről származó pezsgőt jelenti.
0: De ez egyébként érdekes, ezt mindenki tudja, hogy a Champagne az pezsgő. Ezt mindenki.
1: Igen, így van, az annyira bejáratott és annyira mindennapos szó lett, hogy már nem is kell hozzátenni, és tényleg a címkéken sincs feltüntetve se az, hogy eredetvédett, se az, hogy pezsgő, hanem csak Champagne.
0: De a pezsgő egyébként kell, hogy valahogyan hasonlítson mégis a Champagne-ra? Én értem, nem minden pezsgő Champagne, persze, de egyébként olyan, mint a Champagne?
1: Nagyon sok országban, szerte a világon készül Champagne eljárással, egyébként ezt a kifejezést nem is szabad használni, mert annyira védik magát a kifejezést, hogy csak hagyományos eljárásnak szabad hívni, amit korábban Champagne eljárásnak hívtak. Szóval nagyon sok helyen készül pezsgő, általában, ahogy már az előbb említettem, követik a Champagne-ban tökélefejlesztett lépéseket, eljárásokat, trükköket, ha úgy tetszik, de nem akarnak Champagne-hoz hasonlítani, ugye pont az a cél, hogy mindenhol ugyanazokkal a lépésekkel, többnyire hasonló vagy azonos szőlőfajtákkal, de mégis egyedi terroir jellegű borokat, pezsgőket készítsenek.
0: Június 1-én volt a Magyar Pezsgő napja, mert a június 1-én nem volt adásunk, erről egy picikét lekéstünk, de a pezsgőről talán magáról nem. Milyen ma a magyar pezsgő?
1: Szerencsére sokféle, szerencsére izgalmas, sorra készülnek, vagy alakulnak pezsgőgyárak, vagy olyan borászatok, akik elkezdik inkább a pezsgőre helyezni a hangsúlyt. Vannak olyan borászatok, akik például ősi magyar szőlőfajtákkal kísérleteznek, ugye például csomorikából is készül pezsgő, ami nem is annyira új ötlet, hiszen a 19. században a pécsi Litke pezsgőgyár is készített csomorikából pezsgőt, vagy ugyanígy az Ezerjóról is vannak feljegyzések, ugye szintén egy őshonos magyar fajta, ami nagyon, nagyon izgalmas pezsgőket tud adni, de természetesen a nagy nemzetközi szőlőfajták, amik ugye Champagne-ban is a termelés döntő részét adják, ugye Pinot Noir és Chardonnay szőlőfajtákból készül a legtöbb. Ugyanakkor Tokajban ugye nagyon sokan készítenek pezsgőt az ottani szőlőfajtákból, amikből az ottani szárazborok, illetve aszúk is készülnek, furmintból és házlevelűből, szóval elég sokoldalú és izgalmas. Én nagy jövőt jósolok úgy általánosságban a magyar pezsgőnek. Ugye,
0: nem túlozzuk el, Péter? Bocsánat, hogy közbeszólok. Minden borászat gyakorlatilag, tehát én ebben a műsorban ugye elég sok borászattal találkozom, és a kedves hallgatók is ezáltal. Mindegyik dicsekszik a saját pezsgőjével. Tehát olyan, mintha a bor maga egy kicsikét másodlagos lett sok helyen a pezsgőhöz képest, menve a divattal, de ezt meg most nem fogjuk eltúlozni?
1: Biztos, hogy át lehet esni a ló túloldalára, tehát nem minden Magyarországon készülő pezsgőnek van létjogosultsága, most lehet, hogy kicsit gonosz voltam, de ez vitathatatlan. Viszont a nemzetközileg is elismert termelők is egyre többen vannak, akik évről évre nagyon magas minőséget, nemzetközileg is elismert minőséget szállítanak, és ezeknek a száma halassan, de gyarapszik is.
0: Hát és nyilván ők lesznek azok, akik a végén majd talpon maradnak, vagy hát remélhetőleg a minőség marad meg leginkább. Tű Péter, köszönöm szépen, kétszeres szomelié bajnok adott nekünk információkat a Magyar Pezsgő napja alkalmából, a magyar meg a mindenféle pezsgőkről. Köszönöm. Igen. Péter.
1: Köszönöm, viszontlátásra, szép napot.
2: Még mindig maradunk június 4-én, ez az erőszak ártatlan gyermekáldozatainak világnapja is, amelyet az ENSZ közgyűlése 1982-ben hozott létre. A világnap eredetileg a libanoni háború palesztin és libanoni gyermekáldozatainak állított emléket. Napjainkban már minden erőszaknak kitett gyermekre felhívja a figyelmet, így többek között a családon belüli bántalmazás és az elhanyagolás áldozataira is. És szintén 26. június 4-én a Spirit FM Veszik vagy Iszák című műsorában Róna Jegon vendége Tóth Máté birtokigazgató volt, és arról beszélgettek, hogy 30 éves a Gróf Degenfeld szőlő birtok.
0: Elindulunk a tokai borvidékre, és hogyha arra járunk, akkor hogyha Miskolc felől közelítünk, akkor ott lesz a kezünk ügyében szinte egy jó palack bor a Degenfeldéktől. Ugye ez egy családi birtok, Gróf Degenfeld szőlő birtok, és hát nem véletlen, itt van egy több száz éves történet. Többek közt ezzel fogunk megismerkedni, meg Magyarország legszebb szőlőbirtokával. Itt van a vonalban Tóth Máté birtokigazgató. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
0: Ezt a legszebb szőlőbirtokot azért voltam bátor mondani, mert ezt elnyerték, ezt a címet, és hát gondolom azóta csúnyább biztos nem lett.
3: Pontosan így van. Igyekszünk mindig fejlődni.
0: Milyen a legszebb szőlőbirtok? Mit kell ezért tenni? Kezdjük innen, aztán majd közelítünk magához, a grófnőhöz is.
3: Ez egy elég nagy kérdés. Alapvetően itt nem csak a szépségről van szó, hanem arról is, amit ugye át akarunk adni. Tehát alapvetően mi a hozzáállásunk ugye az a megőrzésen alapszik, az örökségeink megőrzésén. Ennek a szépségét ugye egybeadja ugye a természeti örökségeknek a megőrzése, tehát az a gyönyörű park, a madárcsicsergés, és egyben pedig az építészeti örökségeknek, kulturális örökségeknek a megőrzése. Ugye ez a tulajdonosnak, ugye a grófi családnak is egy ilyen külön küldetése, hiszen nekik már 150 éves történelmük van a borvidéken, és nagyon várták a rendszerváltást, hogy tudjanak valami ennek emlékére valami újat alkotni. És ez teszi igazából azt a szépségét, amit belépve megtapasztal az ember, és erről szeretnénk tényleg egy ilyen nem fellengzős módon edukálni, élmények formájában átadni ezt az üzenetet.
0: A családi kastély, a Degenfeld kastély az ma egy kastélyszállóként működik, de közben Degenfeld Mária grófnő, ha jól tudom, akkor most már 30 éve gondoskodik a szállodáról, törődik a borászattal, tehát hogy ezt a birtokot, ezt ismét birtokba vette a család, és gondozza is.
3: Sajnos az eredeti birtok struktúra, ami 150 éve volt, az nyilván már nem volt lehetséges úgy újra megvalósítani. Tehát hogy nyilván ez egy másik birtok, tehát egy mondhatjuk úgy, hogy alapítás. A történelmi épület, ami most kastélyszállóként üzemel, annak a jellege az pedig egy vincellér iskola volt, 1873-ban alapították a királyi beruházásból. És ennek az egyik tulajdonsága az, hogy ugye a történelmi pince, meg maga az épület, hogy ezt mint egy, úgy szoktuk mondani, hogy a szakmai professzionalizmus jegyében próbáljuk ezt az emlékét, ennek az emlékét kultiválni, és ez bővült ki nyilván egy nagyon precíz modern borászattal, és ez adja a lehetőséget annak, hogy nem csak a grófnőnek ugye a történelmi kulturális öröksége, hanem ebben a férjének, a nagyiparos német Linner úrnak is, ugye a professzionalizmus és a pretív technológiába vetett víziója is megvalósul. És ez a természet szeretete, ami pedig ugye a bioművelésben, meg a zöldség, gyümölcs, vágott virág, fűszer termesztésben, amit ugye felhasználunk a gasztronómiában is, ez a természettel való kapcsolat, ez pedig ugye mind a két ágról közösen érkezik.
0: Nagyon meg van kötve a tokai borászok keze a tekintetben, hogy milyen szőlővel foglalkozhatnak a tokai borvidéken, ugye ott azért akármit nem lehet telepíteni. Ez korlát is egyúttal, meg hát nyilván öröm is, mert hogy a tradicionális, a hagyományos világot kell megálmodni, vagy újra álmodni. Miket álmodtak újra?
3: Hát ez egy óriási kérdés, de alapvetően igen, tehát hogy a Tokaj az egyetlen borvidék, ahol csak fehér szőlő van, tehát nincsen kék szőlő, mint tokaiként, amit lehet termeszteni, és ebből is viszonylag kevés fajta, 6 fajta, amiből 3 az, amiről igazából nagyobb jelentőséget érdemel, ugye a furmintás levelű sárga muskatáj, és itt is annak ellenére az ember azt gondolná, hogy akkor ez ilyen könnyen érthetővé válik, de a legfontosabb fajta a furmint, annak egy olyan egyedisége van, hogy nagyon érzékeny a terroárnak a kifejezésére a különböző termőhelyeken, és a különböző technológiákkal egész külön arcát tudja mutatni, ami azért bőven hagy felfedezni valót és izgalmat, és hát ehhez kapcsolódik még nyilván, mint a legrégebbi borvidék. Ebben teljesen biztos vagyok, mert Franciaországban is tanultam, és ott is azt mondták, hogy Tokaj a legrégebbi borvidék, és akkor ez teljesen biztos, hogy igaz. Ugye ehhez kapcsolódnak azok a hagyományok, amik az történelem során ezt iszonyatos hozzáadott értékét jellemezték, ugye az egész világban, ugye az arisztokratáknál ez a tokai aszú készítése, és az ehhez kapcsolódó különböző édes borkülönlegességek, amik ezt a jellegzetes, ezen a klímán jellegzetes nemes rothadást, botritices aszús töppedést használja ki. És ez az örökség az, amit tényleg különlegessé teszi ezeket a borokat. Aki kóstolt ilyet, és aki nem, annak mindenképpen ajánlom, mert egy egészen egy ilyen elsöprő, hosszú, izgalmas ízvilágot kölcsönöz neki. Én ezt nagyon röviden csak úgy szoktam elmondani, hogy a kék sajtnak egy analógiája, amikor van egy nagyon unalmas fehér sajtunk, és egy mikroorganizmus elkezd benne dolgozni, és egy ilyen sajthoz semmi közének, aminek semmi köze nincs a sajt, az egy olyan elsöprő, tényleg egy nagyon intenzív ízvilágot kapunk, és itt is erről van szó, hogy van egy szép érett furmint szőlőnk, vagy hárslevelű, és ezt, ahogy ez a gombás betegség elkezdi feldolgozni, olyan ízek és savak, és halkotják meg utána a karakterét, amikor megkóstoljuk, aminek igazából a szőlőhöz semmi köze.
0: Az már valami más, más minőség, igaz?
3: Abszolút, abszolút.
0: Lehet merni ebben bátornak lenni, hogy milyen legyen az idei termésből készülő bor?
3: Sajnos. Ezt főként ugye a hektikusság, a klímaváltozás is okoz, tehát április például a valaha volt legszárazabb április volt, tehát hogy az, az igazság, hogy nem lehet ezt ilyen hamar egyáltalán előrevetíteni, nem tudjuk, hogy milyen huncutságokat tartogat még a természet a hátralevő időszakban, és a legmeghatározóbb időszak az nyilván a július végétől ugye a szüretig terjedő időszak, ahol egy nagyobb eső, vagy valamilyen kártevőnek az elszaporodása az még fontos lenyomatot, de nyilván ennek pozitív változata is van, tehát hogy ha kellemes, mondjuk nem iszonyatosan erős tűzőnap és forróság jellemzi az augusztusi hónapot, akkor nagyon szépen meg tudjuk őrizni a savakat, és akkor egy nagy édes és száraz borokat lehet olyankor készíteni.
0: Mi a borról beszélünk itt, de a kastélyszálló is valójában a borra épül. És hát ebből jutott eszembe, hogy igazán a főszezon a kastélyszálló szempontjából az a szüret időszaka, ami a legizgalmasabb egy ilyen vidéken?
3: Hát nyilván ezt úgy tudom, bármikor jó hozzánk kell jönni, ugye az őszi időszak az ebből a szempontból izgalmas, hogy akkor a borvidék a feje tetején áll, és az elsőrendű főutakon is csak föl alá mennek a traktorok, és tényleg akkor látni tényleg, ahogy történik az egész, ahogy érik a szőlő, és több program van, és az idő is ugye kellemes. A másik időszak pedig az ilyenkor mostanában van, ez a május-június, amikor még ugye a nyári nap az még nem égette ki a színeket, és egy ilyen tényleg egy ilyen intenzív méregzöld színbe borul az egész park, a táj, a szőlő, és tényleg nagyon tele van élettel és állatokkal, ami nekünk ugye fontos, hogy a szőlőben is ezeket megőrizzük a vegyszermentes technológia által. Ez tényleg ilyenkor meg ez az izgalmas része. Nyáron meg persze, ugye Hawaii Dizsi, akkor meg ugye meleg van.
0: A Dizsire nem gondoltam, de értem, mire gondolt ön. Úgyhogy köszönöm szépen. Tóth Máté, birtokigazgató, beszélt nekünk a Gróf Degenfeld szőlőbirtokról, a borokról, a kastélyról, meg arról, hogy jót élni. Köszönöm szépen.
3: Rendben, nagyon köszönöm.
2: Köszönöm a figyelmüket, a múlt idézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Változékony időre számíthatunk, életveszélyessé vált a Kincsesbányai általános iskola épülete. Megakadályozott egy merényletet az FBI. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrólt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynök önöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot az Egressi út és az Ifjúság útja utáni szakaszon, ismert közművet javítanak. Lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, illetve az érintett éjszakai járatok terelt útvonalon közlekednek, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érintik. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt lezárták a félútpályát, mert gázvezetéket javítanak, a váltakoz irányú áthaladást itt jelzőlámpa szabályozza. A 19. kerületben a Vakbottyán utcában a Jósika utcánál a forgalom egy sávban váltakozva haladhat, itt tart még a vízvezeték javítása. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot lezárják, mert burkolatjavítása kezdődik. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Október 8-a van, csütörtök reggel, tisztelettel köszöntöm Önöket, szép napot mindannyiuknak, köszöntsék a születésnaposokat és a névnapos koppányokat, mert őket lehet ma ünnepelni a névnapjuk alkalmából. Sok-sok másik névnap is van, de még ritkábbak, mint a koppány.

0: lányok, úgyhogy nem sorolom el őket. Van viszont, miről beszélünk, és nagyon súlyos témával kezdünk itt a műsor legelején, ami mondjuk az Egyesült Államoknak szeptember 11-e és annak emlékezete és a körülötte lévő gyászérzés ugyanazt éli át Izrael ezekben a napokban, amikor a 3 évvel ezelőtti terrortámadásra, Izrael állam történetének legvéresebb terrortámadására emlékeznek az áldozatokra. Mi pedig másról is fogunk beszélgetni, a kiváltó okokról és a folytatásról a következőben Erózsa Erzsébettel, akivel kezdjük az adást, Közel-Kelet szakértő. Örülök, hogy itt van.
1: Jó reggelt.
0: Kérlek. Jó reggelt. Szóval, igen, a gyász. Tehát az, amit az izraeliek a döbbeneten túl is át kellett, hogy éljenek, és amit megélnek azóta is igen gyakran, szinte naponta, az a fenyegetettség, a félelem, és nyilván egyfajta büszkeség, hogy ez a nemzet az most is a lábán van. De közben emlékezniük kell erre a 3 évvel ezelőtti szörnyűségre is, és most ezt teszik.
1: Valóban óriási gyász megemlékezések vannak Izrael szerte, és azért tegyük azt hozzá, hogy ez a támadás úgy érte Izraelt, hogy először is nagyon sokaknak ott van még a holokauszt emléke is, erre rakódik rá ez a támadás, és hát nagyon nehezen küzdenek meg azzal is, hogy ami azután következett, tehát az izraeli társadalmon belül óriási viták vannak jelenleg is, elég komoly problémák is, és ne felejtsük el, hogy az ország közben választásokra készül. Úgyhogy ez a megemlékezés, ez nagyon sokakban nagyon sokféle véleményt, állásfoglalást, érzést vált most ki.
0: Ma már tudjuk, hogy nem volt valódi előzmények nélkül sem ez a támadás, most túl azon, hogy ennek van egy évezredes előzménye, ha úgy tetszik. A palesztin hatóság egykori minisztere jelezte, hogy ő például szólt néhány héttel korábban az izraeli elhárításnak, hogy készüljetek, mert valami készül. Nem vették komolyan, de miért nem? Hogy nem?
1: Sőt, nem csak ő szólt, hanem most sorba jelentkeznek, ugye az Egyesült Arab Emírségekből a vezetők, az uralkodó maga is, hogy ő személyesen felhívta Benjamin Netanyahut pár nappal előtte, de az egyiptomiak is jelezték, talán többen mások is a térségből, hogy valami készül. Az a helyzet, hogy nekem itt mindig az jut eszembe, amikor 2013 volt talán, amikor Avi Lieberman, izraeli akkor védelmi miniszter itt járt Budapesten, és az itt mondott beszédében azt mondta, hogy ezzel az alacsony intenzitású konfliktussal mi meg tudunk birkózni. És az az igazság, hogy a palesztin kérdés általában, de emellett különösen a gázai övezet kérdése, úgy tűnt, hogy Izrael teljesen tudja ezt kordában tartani, nem számoltak ezzel úgy, mint igazi valós fenyegetéssel, és például ez pont október 7-én derült ki, hogy az izraeli hadsereg nagy része nem volt ott. Hol voltak? A libanoni határon, mert arról felől érzékeltek várható Hezbollah. Veszélyt, a Hezbollah felől, illetve Cisziordániánál voltak fönn, és itt viszonylag kevesebb katona volt jelen, tehát a hirtelen válaszreakció is ezért egy picit késett. És hát most ugye óriási viták zajlanak Izraelben, hogy most kinek mi a felelőssége ebben. Azt is láttuk, hallottuk egy pár nappal ezelőtt, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök elrepült talán az Emirátusokba, és ott több közel-keleti vezetővel együtt is tárgyalt, és hát az izraeli média, vagy annak egy része legalábbis teleharsogta a világot, hogy azt kérte az Emirátusok vezetőjétől, hogy hát erről talán ne beszéljünk, hogy szóltatok nekem előre. Nem lehet tudni igazából, ugye ma a fake news meg a mesterséges intelligencia idejében bármit is mutathatnak nekünk, ami vagy történt, vagy nem, de az biztos, hogy ez a hír most, és a választások előtt, és különösen ugye az évforduló, a megemlékezések kapcsán óriási politikai hullámokat vet.
0: Ami Netanyahutól egyébként sincs távol, mert az ő működése általában óriási politikai hullámokat vet, meg jogiakat, de ebben most ne is menjünk bele. Ha megnézzük azt, hogy mi mozgatja a palesztin terrort, akkor nyilván azon túlmenőleg, hogy csak elítélni lehet és megbotránkozni azon, ahogy működik az ő gondolkodás mondjuk, közben muszáj foglalkoznunk azzal is, hogy milyen hiányokra keresnek ilyen agresszív, vállalatlan módon válaszokat.
1: Erről is nagyon sok szó esik elemzések terén is. Ugye a palesztin területek nem alkotnak egybefüggő területet. Legyen-e palesztin állam, vagy nem, a kétállamiság, vagy nem, az Európai Unió álláspontja máig az, hogy a kétállamos megoldás lenne az elfogadható. Ez ugye visszamegy még az oszlói megállapodásig, 1993-ig, de talán ennél tovább is, második világháború utánig, amikor is ugye a megosztás a terület, palesztin, a brit mandátum terület megosztásáról volt szó, két nép között két állammal, ugye a palesztin állam nem jött létre, Izrael állam kikiáltotta saját magát, megalapította az államot. Úgyhogy tehát ez egy visszamenő történet, igen ám, de Benjamin Netanyahu soha nem állt ki, vagy legalábbis az utóbbi tizen pár évben soha nem állt ki a kétállamos megállapodás mellett. Na most így azután a palesztin területeknek nemhogy az összeérését nem tudta senki se elérni, hanem inkább a még széjjelebb választását, és a területi széjjelválasztás mellett, hogy a gázai övezet, ez nagyjából egy kétharmad budapesti terület volt, ilyen 300 négyzetkilométer összesen beépített területtel, mezőgazdasági területtel, mindennel együtt, illetve Cisziordánia, vagy a Jordán folyó nyugati partja, ugye angolul úgy fogalmazzák meg, e között két külön vezetés is alakult, és ebben nagyon sok elemző, izraelieket is beleértve, azt mondják, hogy ez Izrael állam politikai elitje részéről, és hát itt ugye konkrétan, mivel Benjamin Netanyahu a modern Izrael állam leghosszabb ideje regnáló miniszterelnöke, most már 16 éven túl van, ő neki komoly szerepe volt, hogy lehetőleg szétválasztva tartani a palesztin politikai erőket is. Na, ők se tettek meg mindent azért, hogy bár volt 6-7 olyan kezdeményezés, hogy hozzunk létre egy palesztin egységkormányt. Tehát itt két különböző területről van szó, és ne felejtsük el, akkor ott van még Kelet-Jeruzsálem, ahol az ott élő palesztinoknak tartózkodási engedélye van, ha 2 évig nincs ott, akkor ez megszűnik, és ott van az Izraelben élő izraeli állampolgársággal rendelkező palesztinok, akik a Izrael lakosságát ugyan 10 millióra tesszük, ebből egy kicsit több mint 2 millió arab, izraeli állampolgár arab, akik mára elkezdtek pártokat alakítani és megpróbálni részt venni az izraeli politikai életbe, de éppen most a választásokon ezeket nem engedik indulni.
0: Ami szintén egy feszültségforrás lesz. Ha visszalépünk az október 7-i eseményekre és az azután következett megtorlásra, az, hogy valaminek történni kell válaszként, ez teljesen nyilvánvaló volt. És az, hogy katonai választ kell adni egy katonai típusú terrorcselekményre, az is. Ennek a mértékét vitatták egy idő után nagyon sokan a világban, és vitatják mind a mai napig, hiszen igazából nem is ért véget az akció. Legfeljebb időnként elhangzik az a mondat, hogy most akkor abba hagyjuk.
1: Ez pontosan így van. Itt Budapesten volt sok évvel ezelőtt, ezen akció előtt egy izraeli nagykövetasszony, aki szerintem nagyon bölcsen úgy fogalmazott, hogy össze lehet hasonlítani áldozatok számait, de igazából ez nem vezet sehova se. Persze aránytalan, de minden halott fáj valakinek. Na most én azt gondolom, ebben vele egyetértek, de itt azért el szokták mondani a számokat. Ebben a tehát váratlanul, Izraelt váratlanul érő terrortámadásban, és ez egy terrortámadás, ahogy a klasszikus definíció megmondja, volt körülbelül 1200, kicsit több mint 1200 izraeli áldozat esett. És 241, ha jól emlékszem, túszt ejtettek. Nem csak a Hamas, voltak ott más iszlamista szervezetek is, más iszlamista palesztin, gázai övezetben működő szervezetek is. Ettől még nehezebb lett mindenféle tárgyalás utána. Palesztin részről viszont az, éppen néztem reggel az adatokat, máig, tehát az elmúlt 3 év alatt 74 ezer fölött van a palesztin áldozatok száma, akik között nagyon sok a nő és gyerek. És ugye a gázai övezet az egy bezárt terület, tehát onnan nem lehet kimenni. Tehát nem az van, hogy elköltözik a lakosság, elvándorol, nem lehet kimenni onnan.
0: Tegyük hozzá, hogy Egyiptom a másik vége a gázai övezetnek is lezárja az övezetet, és ő sem engedi be.
1: Egyiptom sem engedi be, Egyiptom a saját biztonsági érdekeire hivatkozik, hiszen vannak 120 millióan, és akkor ott van még 10 millió menekült, vagy migráns, vagy potenciális migráns. Gyakorlatilag csak a Nílus partja van, ahol élni lehet, és Egyiptom is azt gondolja, hogy ő neki, ő nem enged be, nem teremt még egy ilyen lehetős, a sínai félszigetre nem engedi be biztonsági okokból. Kórházi okok, tehát kezelésre engedtek be, de a legszebb...
0: De ugye, azért vetettem ezt fel, mert az látszik, hogy miközben az arab világ abban egységes, hogy valamit tenni kell, abban már egyáltalán nem, hogy mit. Tehát azt a legkevésbé, hogy ezeket a szélsőségesnek gondolt, és láthatóan annak is bélyegezhető palesztinokat beengedje a saját területére. Tehát ez a zárvány, ez tulajdonképpen az arab világ számára is megfelelőleg feljebb politikailag nem elfogadható.
1: Az arab világ számára az lenne az elfogadható, hogyha Gázában békében élhetnének, és az a döbbenetes, hogy maga a gázai lakosság egy része sem akarná otthagyni a gázai övezetet, annak ellenére, hogy a 80%-a kb. Porig van rombolva. A mezőgazdasági területeknek a 90%-a termőfák, ültetvények elpusztítva. Tehát... itt az arab országok küzdenek a palesztin kérdéssel. Ugye a palesztinok ráadásul évtizedek óta, Izrael állam megalakulása óta, sőt már azt megelőzően is fegyveres harcot folytattak a saját, hát nevezzük nemzeti létükért, a saját függetlenségükért. Ennek ellenére a palesztinok között is vannak olyan vélemények, hogy a Hamasznak ez az akciója, főleg így utólag visszatekintve, ez egy elhibázott lépés volt, ezt nem kellett volna, mert Gáza még abban a körbezárt, korlátozott létében is jobb volt, mint ez, ami azóta kialakult.
0: Hát ez nyilván, ha ránézünk a felvételekre, ott élni pokol lehet. De hát amit ők tettek Izraelben, az is a pokol volt.
1: Ez pontosan.
0: Izraelben nyilván úgy érzik, hogy ez járt. Ez a válasz járt, az egész világ pedig nagyjából úgy látja, hogy talán túlzó, de érthető.
1: Én azt gondolom, hogy, és vannak izraeli barátaim, akik a békés együttélésnek az elkötelezett hívei, és ők vetik föl azt a kérdést, hogy igazából bárki is lesz a választásokon Izrael miniszterelnöke, azt az egy kérdést kellene felvetni, hogy hogyan lehet megoldani ezt a kérdést. Palesztin állammal vagy anélkül, de ezt valahogy meg kell oldani.
0: De hát erre
1: és pont Izrael biztonsága követelné meg.
0: Ugye idézzük fel Trump elnök elképesztő ötletét arról, hogy majd ő csinál egy Rivierát a gázai övezetből. Ahhoz az kell, hogy a palesztinokat onnan kitelepítse, nyilván. Tehát ugye az ottani,
1: két millió embert
0: az ottani válasz, a Trumpi válasz sem volt megoldás, legfeljebb üzleti értelemben számára.
1: És most gondoljunk bele, hogyha izraeli oldalon is nagyon sok olyan cikk lát nyilvánosságot, hogy az izraeli társadalmat pszichésen is mennyire megviseli ez a háború, és most csak a gázai övezetben folyó háborúról beszélünk, amikor a tartalékosokat egymás után rendszeresen hívják be. Behívják, letölti, hazamegy, újra behívják, letölti, hazamegy, pszichésen óriási terhelés alatt van az izraeli társadalom. Az izraeli hadsereg óriási, a katonák maguk óriási pszichés terhelés alatt vannak. Azért olyan képsorokat posztolnak ők maguk, amelyeket egy átlagember egy normál életben nem csinál nyilvánvalóan. Ne felejtsük el azt, hogy Izraelből beindult az értelmiség elvándorlása. Most az elmúlt három évben már majdnem 300 ezer emberről beszélnek, és ami csak egy adat nagyon megütötte a számát, egy-két hete hoztak egy ilyen adatot, izraeli források, az elvándorlók között nagyon magas az orvosok száma, és a 45 év fölötti orvosoké még inkább, tehát a szakorvos elmegy, mert ő el tud menni, és elmegy. Másrészt viszont a palesztinok nem tudnak elmenni, ugye a Gázából semmiképpen se, nem engedik őket.
0: Konzerválódik a helyzet. Október 27-én lesznek a választások, amit említett, és amivel kezdte tulajdonképpen Netanyahu sorsáról is döntenek az izraeliek, nem csak úgy általában a politikai berendezkedés folytatásáról. Bárki is jön, találhat megoldást?
1: A nagy probléma ott tűnik lenni, hogy négy jelölt áll úgy tűnik Netanyahuval szemben, akik most összefognak azért, hogy Netanyahut megbuktassák. Ugye Netanyahuról azt szokták mondani Izraelben, hogy háborús miniszterelnök, tehát ha háború van, nagyon sokan most kifejezetten úgy kalkulálnak, hogy most esetleg várható valami újabb. Én eddig nem mennék, de az izraeli kalkulációkban ez előjön. Ez a négy jelölt közül a legismertebb Gádi Eisenkot, aki vezérkari főnök tábornok volt a Netanyahu kormányban is, aztán őt eltávolították, visszahívták, aztán ő kilépett, új pártot alapított. Ő személyesen is érintett a gázai háborúban, hiszen a fia, vagy egyik fia, és két unokaöccse ott halt meg a gázai háborúban, tehát neki is van személyes, de én azt hiszem, hogy Izraelben talán minden családnak van személyes vesztesége is, vagy nagyon sokaknak. De ezek a jelöltek egyike sem gondolkodik egyelőre kétállamos megoldásban. Egyre inkább, tehát az izraeli társadalom jobbra tolódásáról szoktak beszélni. A jelenlegi kormány miniszterei, több miniszter is van, aki azt mondja, hogy palesztinok nem emberek, ki kell őket onnan söpörni, paterolni, még akár ennél drasztikusabb módszerekről is beszélnek. Tehát igazából az látszik, hogy az izraeli társadalom nagy többsége az abban egyetért, hogy nem kell palesztin állam, nem kellenek ide a palesztinok. És
0: nem a béke felé haladunk. Én Rózsa Erzsébet köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
0: Arra emlékeztünk, hogy 3 évvel ezelőtt történt a terrorcselekmény Izraelben. Ugye a Hamasz terroristái érkeztek, javarészt ők, mint hallották az előbb a határtúloldalról, a gázai övezetből. Mindjárt híradó, a híradó után pedig megbeszéljük az autópálya koncesziók aktuális kérdéseit, például azt, hogyha felbontják, akkor mi lesz azzal, ami ott marad. Úgyhogy maradjanak velünk önök például.

0: műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
2: Belépőddel ót is mercit nyerhetsz. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
3: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
4: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kinto tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Pizza még rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Me-ben limitált ideig!
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Cordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Cordia. Egy otthon örökérték. Részletek a cordia.hu.
8: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
9: Változékony időre számíthatunk, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Életveszélyessé vált a Fejér megyei Kincsesbányai általános iskola épülete, ezért kiürítették és bezárták. A 124 tanuló a hétfőig tartó rendkívüli tanítási szünet után két önkormányzati épületben folytatja a tanévet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán közölte. Az épületben több mint egy évtizede vannak szerkezeti problémák, nyáron tovább romlott a helyzet, ezért az igazgató statikai vizsgálatot kért, amely életveszélyessé nyilvánította az épületet. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte, előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett. A neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el, minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát, a kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárló központjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. A francia kormány kezdeményezéseket tett a diák tüntetések miatt kialakult krízis lezárása érdekében. A középiskolások és szüleik egyebek mellett az oktatási feltételek javítását, az eszköz és tanárhiány csökkentését akarják elérni. Sébastien Lecornu miniszterelnök közölte, a kabinett a hónap végére válaszol a diákok követeléseire. Közölte azt is, a rendfenntartók nem kaptak utasítást arra, hogy erőszakkal lépjenek fel a tiltakozók ellen. Az előző napokhoz képest tegnap már kevesebb helyen zajlottak demonstrációk, az intézmények 10%-a maradt zárva. Bartók napokat rendeznek Sepsiszentgyörgyön. A Székely Nemzeti Múzeum Bartók termében 5 hangverseny és egy zenetörténeti előadás várja a közönséget vasárnapig. A program középpontjában a zongora áll. Megnövekszik a felhőzet a déli óráktól, már lehet záporokra, zivatarokra számítani. A szél nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik. Napközben 22-28 fok lesz. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
10: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autót és a Szerencs utca között, az M5-ös autópályán az Autópiasztól, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, de torlódásra kell készülni a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a Városközpont felé. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után is lezárták a külső sávot, mert közművet javítanak. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamossíneket terelik egy rövidebb szakaszon, itt tart még a csatorna javítása. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. A Hung Expo területén rendezvényt tartanak, ezért napközben a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után burkolatjavítása kezdődik, ezért a belső sávot lezárják. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes.
6: Pizza mi rajongók, figyelem! Megérkezett az új Limited Edition pizzánk igazi olasz tokaszalonnával, azaz guanciale-val és articsókával. Kóstold meg a Pizza Miben limitált ideig.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitásra. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Avis Autó kölcsönző.
7: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
13: Elektromos fűtőpanel.
14: Igen, nordart.hu.
13: Gyors és ingyenes kiszállítás.
14: Igen, nordart.hu.
13: 5 év csere garancia.
14: Igen, nordart.hu.
13: Rendeljünk.
14: Igen, nordart.hu.
1: Indiai hetek a Pad Thai Wokbárban. Állítsd össze kedvenc pad thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
15: Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
16: Halló, én, Letúj profilkép.
15: Az Óbudai szigeten?
16: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
15: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Jó reggel, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is, ugye a Spirit FM-en lehet minket követni, ha valaki elveszti a fonalat így a tévében, mert indulnia kell, akkor a rádiót bekapcsolja, akkor hallgathat minket tovább. Bucski Péterrel, a G7 újságírójával például jó reggelt kívánok neked. Aki a Mészáros Szíj ügyet, vagy más néven az autópálya koncesszió ügyét eléggé szorosan és elég régóta követi, tehát nyilván azt is tudod, hogy most hol tartunk, mert a két úr, illetve a körülöttük lévő cégcsoport szemmel láthatóan igen hajlékony lett hirtelen, és megegyezésre törekszik.
2: Hát most legutóbb annyit nyilatkoztak, ugye, hogy amíg tartanak a tárgyalások, nem nyilatkoznak ezzel, ugye elismerték, hogy zajlanak a tárgyalások. Először ugye ez még eléggé elvetették ennek az ötletét, hogy ezt csak úgy föl lehet mondani ezt a szerződést, ehhez képest ez előrelépés. Tehát leginkább azt láthatjuk, hogy most megindult egy olyan tárgyalás, ami várhatóan azért hosszadalmas lesz és nem egyszerű. A hajlékonyságot segítheti, az Európai Bizottságnak ugye folyamatban van egy kötelezettségszegési eljárás, amiben tulajdonképpen azt írják le jogi nyelven, amit Magyar Péter és Vitézi Dávid közös sajtótájékoztatóan részletesen bemutatott, korábbi években pedig mi is gyakorlatilag a legtöbb részletéről már írtunk, hogy ez tulajdonképpen nem tekinthető egy koncesziós szerződésnek. Hogyha megnézzük azt, hogy ez a ugye itt nagyon nehéz a számokkal, az óriási számok, és ugye minden évben át kell kalkulálni az inflációval, euró árfolyammal, de mondjuk azt, hogy mostani áron mondjuk azt látjuk, hogy ez egy ilyen 21 ezer milliárd forintos szerződéscsomag, 35 évre, ez óriási szám.
1: Ugye Vitézi Dávid 23 ezer milliárdról beszélt.
2: Igen, de akkor 23,9 a 2026-os áron, tehát és akkor a megkötésekor ez volt mondjuk ilyen 17 ezer milliárd, és ezt lemódosították 4,4 milliárd forinttal megemelték az összegét.
1: Kevés volt.
2: Ezt tulajdonképpen 25%-kal megemelték úgy a szerződésnek az árát, hogy ezt azért ismerik el szerintem az emberek, hogy azért csak úgy nem lehet állami szerződéseket módosítani, nem bonyolult jogszabályi feltételé vannak, tehát mondjuk egy 1000 milliárd forintért, vagy 1300 milliárd forintért azt, hogy mondjuk az N0 és Bicske között nem az állam építi ki a 2x3-sávos M1-est, hanem ez a konceszor, azt mondjuk közlekedés biztonság, és akkor két bekezdést írunk róla, hogy 1300 milliárd forintot nem egy nyílt beszerzés kapcsán költünk el. Ezek azért nagyon problémás ügyek, ezek nem valószínű, hogy kiállnák a jogszerűség próbáját, és sok ilyen van. De például ilyen az, hogy tényleg ilyen 1000 milliárd forinttal megemelték azt a pénzt, amit kap a konceszor azért, mert hogy a háborús infláció miatt drágább volt az építkezés. Tehát, hogy ha építünk egy házat, és oda jön nekünk a kivitelező, hogy háborús infláció van, amikor fix árban megállapodtunk, és a szerződés ezt nem tartalmazza, hát ilyen nincs, tehát szerintem nem kell ragozni. És nagyon sok ilyen apró, egymásra épülő dolog van, ami összességében azt a képet mutatja, hogy ez a szerződés ezersebből vérzik. A legnagyobb probléma az, hogy a szerződés értékének a fele az nem egy olyan koncesszióra szól, ami a koncesszió ugye arról szól, hogy nincs pénze valamit megépíteni az államnak, ezért megkér valakit, hogy ruházom be, és majd hosszú évek során kifizeti neki, és addig üzemeltesse. Itt a meglévő autópályákat adták át üzemeltetésre, és tulajdonképpen most idén 300 milliárd forintot fizetünk ezért, 33 ezer forint ugye minden magyarra, tehát ezért nem olyan kevés pénz. És ezért azt kapjuk, hogy a meglévő, korábban az állam által épített autópályákat üzemeltetik. Ez eleve ugye a szerződésnek a jogszerűségét elég erősen...
1: Egyszer kifizettük, sőt, többször fizettük.
2: Többször, de az egy dolog,
1: csak megépült, de ez csak az üzemeltetés. Használjuk, és most kifizetjük, mert üzemeltetik.
2: Az egy dolog, tehát üzemeltetni mindenképpen kell, ezt mindenképpen ki kellene fizetnünk, ez lehet magáncég, lehet... De nem koncesszióban, egy szolgáltatásként
1: de
2: kellett volna megrendelni.
1: Mondani, hogy azért kell autópályadíj, mert abból üzemeltetik. Ezek szerint mégsem.
2: Hát erre is megy belőle, de most már egyre nehezebben takarja be az autópályák díját, meg a közúthálózat díját. De csak az a lényeg, hogy itt tulajdonképpen egy szolgáltatást nyújtanak a szerződés felére, amire nem lehetett volna koncessziót kérni, hanem egy hagyományos közbeszerzés, szolgáltatási szerződést, ami maximum 10 évre szólhat. Az árazásával is komoly baj van. Ugye láthattuk az M6-os autópályának az első szakaszát, ez a Dunaújvárosig a fővárostól tartó szakaszán, hogy ott ugye az MKIF árát összehasonlították azzal, amit a meglévő konceszor és a Magyar Közút adott. A Magyar Közút, az állami cég és a meglévő konceszor nagyságrendileg ugyanolyan árat adott, ezek körülbelül harmadába kerültek, mint az MKIF ára, amit egyébként ez a szerződés szabályoz. Tehát, hogyha azt vesszük, ugye, hogy ez a 300 milliárd forint helyett mennyiből lehetne akkor megoldani a meglévő autópályahálózat üzemeltetése, akkor nagyjából 100 milliárd forint adódik, hogyha itt is a harmadát vesszük, de ha összehasonlítjuk más üzemeltetőkkel, a Magyar Közútnak egyéb, mert ők is üzemeltetnek ugye 300 kilométernyi autópályát közel, a díjait, akkor azért tényleg az látszik, hogy ez a 100-150 milliárd forinttal drágább, mint a meglévők. És persze lehet elmondani, hogy ilyen felújítást csináltunk, olyan szelektív gyűjtőt, állomást csináltunk, ilyen zajzáró falat építettünk ide-oda, ezek a tételek, ezeknek valóban lehet kis hatása,
1: hát és nem de hát nem a kétszeres. 150 milliárdról beszélünk.
2: Ez évent.
1: Hanem folyamatosan.
2: És ez a 300 milliárd forint, hogyha elkezdik megépíteni azokat az autópályákat, amik ebben a szerződésben van, ugye az M1 bővítése mellett M7, M3, ez mondjuk 6 év múlva kb. 600 milliárd forintra menne fel, és a szerződés végén pedig évi 1000 milliárd forintra, úgyhogy autópálya díjra kb. 600 milliárd forintot nettóba szedünk be. Ez egy azért. És emellett ugye nem csak ezt kell ebből az autópályadíjból fizetni, hanem a Magyar Közút működését, ami most 150 milliárd forintot fizet rá az állam, és ez nagyon kevés. És ugye pont az látszik, hogy ez a pénz nagyon hiányzik az országos közúthálózat felújításából, azért néznek ki úgy az útjaink, mert óriási pénzeket átcsatornáztunk ebbe a koncesszióba, és egyszerűen nem maradt pénz.
1: Mennyi volt itt a várható haszon? Miért áldozták be azt a látszatot is, hogy ez egy tisztességes vállalkozás?
2: Mondjuk azt, amit látunk. Jó? Tehát az első években, 2025. december 31-ig 100 milliárd forint üzemi eredményből 50 milliárd forint osztalékot vettek ki. Ez körülbelül az árbevételnek a 12%-a az üzemi eredmény. Ez a beruházási szakasz, ugye? Tehát itt a koncessziótból pénzt vettek ki az elején. Az eredeti tervek szerint itt veszteséget kellett volna csinálni a koncesszornak, de itt csinált nyereséget. Az első 10 évben, amit a kormány jóvá hagyott, ami alapján elkezdték a koncessziót megvalósítani, ezt a Transparency perelte ki ezt az anyagot, abban teljesen világosan látszik, hogy azt mondták, hogy az első 10 évben veszteségesnek kell lenni. Na hát ez az első 4 évben nyereséges volt.
1: Nagy baj, nagy kockázat nem volt ebben.
2: Hát bárki szívesen.
1: Hogyan tovább? Végezni. Mert hogy oké, most a kormány azt mondja, hogy felbontja a szerződést, a Mészáros C-csoport azt mondja, hogy tárgyalni akarnak róla, minthogyha az egyik fél kiszállna, a másik fél benne maradna. Az önmagában egy érdekes ajánlat. Ilyen körülményekkel körbebástja ez a történet után, hogy akarsz benne maradni a nagy dílben. De jó, nézzük ezt meg. És akkor jön a következő kérdés, valakinek be kell fejezni az M1 felújítását, valakinek meg kell csinálni az M7-es autópálya kibővítését, és közben vissza kellene szerezni ezeket a pénzeket.
2: A legegyszerűbb dolog, ami még nem kezdődött el beruházásra, az állam bármikor darabonként akár koncessziót, akár közbeszerzést ki tud írni, valós versenyre, jobb árakkal, bármikor ezt meg lehet tenni, vagy az M200-as kiépítése. Az M1-es befejezés az nehezebb dolognak tűnik, ugye itt esetleg azt lehet, hogy arról megállapodnak, hogy az befejezi a mostani cégcsoport, vagy a kivitelező, ezt egyébként a Szilárd és Mészáros Lőrincnek az építőipari cégei, a Duna és az M1 csinálják. És ugye azt kellene megállapodni, hogy hogyan zárják le ezt a szerződést. Azért azt látni kell, hogy időrésben van mindkét fél, ugyanis az Európai Bizottságnak a kötelezettségszegési eljárása folyamatban van. Borítékolhatóan ennek azért elég nagy eséllyel az lesz a vége, hogy szabálytalan ez a szerződés, és nem lehetett volna megkötni. Ekkor pedig a koncesszió tulajdonosai ugye rosszabbul is járhatnak, mintha most megállapodnának, és esetleg mondjuk az eddigi kifizetésekkel megelégedve.
1: Várj egy pillanatra, a magyar államnak miért nem érdeke ez a megoldás? Mondja ki, az Európai Unió érvénytelen, minden, kérjük vissza a babaruhát.
2: Egyrészt akkor elég hosszú pereskedés lesz ugye az, hogy ki ezért a felelős, hogy azt mondhatja a koncesszor, hogy ártatlan volt, semmi köze nem volt a NER-hez.
1: Neki ezt mondták.
2: Igen, ők csak egy tiszta és nyílt pályázaton indultak. Másrészt pedig ugye ez egy pont olyan befejezés lehet, ami nem egy szabályozott befejezés, és akkor ugye ezért biztosítani kellene az autópályáknak az üzemeltetésének a folytonosságát. És szerintem azért az is látszik, hogy a konceszor két tulajdonosa is egy kicsit azért más érdekkörből érkezik, hiszen mondjuk a Duna Aszfalt az egy létező valós építőipari vállalatcsoport, és valószínűsítem, hogy a jövőben is szeretnének a hazai piacon működni. Mi mondjuk Mészáros Lőrinc építőipari cégeinek a valós hozzáadott értéktartalma azért igen csekének mondható, tehát és azért látszik, hogy azért a két szereplőnek más az érdekrendszere.
1: Ezzel azt mondod, hogy Mészáros Lőrincnél volt a kassza szigászónál a munka?
2: Igazság szerint nem, mert ugye alapvetően két párhuzamosan működő cégről beszélhetünk itt egymás mellett, tehát külön cégek üzemeltettek és építettek külön szakaszokat, tehát itt azért nem lehetett olyan nagy az összhang a két szereplő között sem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt ez lehet még egy plusz nehézség, hogy lehet, hogy mondjuk különböző elvárásaik vagy célrendszerük van nekik is, és ezt az állami tárgyalások során is azért nem lesz egyszerű egyeztetni.
1: 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt kellett volna utalnunk ennek a cégcsoportnak. Ez üzlet vagy tolvajlás?
2: Hát üzletnek semmiképpen nem mondanám. A magyar állam szempontjából, az ő szempontjukból pedig lottónyereményhez hasonlítható.
1: Lucski Péter, köszönöm szépen.

0: Ukrajna, Moldova, Montenegro, Albánia, ezek az országok várják azt, hogy vegyék fel őket az Európai Unióba a következő újabb első körben, mert ott is több körről beszélnek, és hát vannak más államok is, amelyek arra várnak, hogy valamikor szóba kerüljön az ő nevük is, ez egy csomó mindent teljesíteniük kell, de ennek a négynek is másképp, mint a korábbiaknak, például nekünk, amikor mi csatlakoztunk, legalábbis erről beszél az Európai Bizottság, és erről beszélgetünk mi is most a következő percében Hegedűs Dániellel, a Berlin Institute for European Politics igazgató helyettesével. Jó napot kívánok, vagy jó reggelt helyesebben.
1: Jó reggelt kívánok.
0: Amit az Unió mond most, az azt feltételezi, hogy elégedetlen volt azzal, ahogyan a mi hullámaink jöttek egymás után, és ahogy mi az újonnan csatlakozók viselkedtünk az Európai Unióban. Persze tudom, de nem akarom erre kiegyezni az egész beszélgetést, hogy gyakorlatilag velünk, a magyarokkal és Orbán Viktorral példáloznak, amikor azt mondják, hogy nem lehet azonnal mindenfajta jogot megadni a csatlakozóknak.
1: Valóban vannak olyan reformjavaslatok az Európai Bizottságnak ebben a hivatalosan szakpolitikai áttekintésnek hívott dokumentumában, amit részben az elmúlt évek magyar magatartása, részben más kelet-közép-európai országoknak a magatartása, például Bulgáriának az észak-macedóniai belépési folyamatot való blokkolása motivált, de nincsen példálózása a dokumentumban. Az egésznek a logikája az, amivel egyébként az európai állam és kormányfők bízták meg az Európai Bizottságot még 2024-ben, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan tartható fenn egyébként az Európai Unió döntéshozatali folyamatainak a működése, és egyébként valóban az alapértékeinek a védelme is egy a jelenleginél nagyobb Európai Unióban, és igazából a bizottság ehhez szállított különféle szakpolitikai javaslatokat, belemehetünk a részletekbe. De Isten igazából én azt gondolom, hogy az a négy ország is, amit ön említett, igazából azzal mehet haza, hogy vélhetően az ősz folyamán egy ütemtervet fog az Európai Bizottság majd nyilvánosságra hozni, hogy ő ideális esetben hogyan képzeli el egyébként a belépésnek az ütemezését. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor az, hogy ez továbbra is, mint eddig is, az Európai Unió tagállamainak a kezében van, és én úgy gondolom, hogy ezen ütemtervek is még jó párszor fognak változni az elkövetkezendő éveknek a folyamán.
0: Igen, hát ezeket a csatlakozásokat például nekünk magyaroknak is egy népszavazáson kell megerősítenünk, hogy ez az egyetértésünket bírják ezek a tagállamok, de másfelől nézve meg az, amit tapasztalt az Európai Bizottság, az Európai Unió, vagy akár a parlament, amelyik a legharcosabb tud lenni ezekben az ügyekben, az egyfajta döntéshozatali bénultság, amit különféle blokkoló döntések hoztak napvilágra. Ugye mi például Ukrajnával kapcsolatban elég sok mindent tettünk ezért, és éppen most itt a napokban változhat talán a magyar-ukrán viszony ezügyben pozitív irányba. Erről is lehet, hogy érdemes lenne pár mondatot vagy váltanunk. Ezt hogyan akarják kiküszöbölni? Hogyan akarják megúszni azt, hogy egy ország, ha ellenvetése van, nem mondhassa azt, hogy már pedig nem?
1: A javaslatoknak az egyik iránya abba megy, és ez egyébként nem diszkriminálja az esetleg majd újonnan belépő országokat, hogy az Európai Uniónak a döntéshozatala legyen olyan területeken, ahol jelenleg egyébként egyhangúságot igényel, a jövőben minősített többséghez kötött. És javaslatokat tesznek egyébként a kül- és biztonságpolitikán túl, hogy az energiai együttműködéseknek a területén, szankciós területeken, stb. Erre lehetőség legyen. Amit szintén nevesít a dokumentum az, hogy egy frissen belépett tagállam meghatározott ideig egyébként ne vétózhassa meg újabb tagjelölteknek a belépését. Én nem gondolom, hogy ezt a magyar magatartás motiválta volna, azért legyünk őszinték, Magyarország 22 éve tagja az Európai Uniónak, tehát nem arról van szó, hogy egy frissen belépett országról beszélünk, itt sokkal inkább a Nyugat-Balkánnak a diplomáciai kapcsolatai lebeghettek a szemük előtt, és az, hogy valóban van olyan tagjelölt ország, Észak-Macedónia, aki mondjuk több mint 15 éven nyög az alatt, a teher alatt, hogy először Görögország, majd pedig az utóbbi években Bulgária blokkolta az előrelépését. Tehát valóban van reflexió arra, hogy milyen konfliktusok voltak az elmúlt években, de nincsenek kiemelve országok, mint bűnbakok, akik egyébként ezeket a döntéseket vagy javaslatokat motiválták.
0: Ja, nem, ezt én is azért a precedensért hoztam elő, hogy ez mindannyiunk előtt ismert. Hát ugye ez a magyar belpolitikában is egy folyamatos állandó téma volt. Ugye Észak-Macedóniáról kevesebbet beszélünk ebben az összefüggésben, de jó, hogy behozta a képbe, mert igen, valóban a balkáni viták, a balkáni feszültségek is nagyon izgalmasak. Az, hogy mi most megállapodni vagyunk készek Ukrajnával, és Ukrajna megteszi most azt, ami eddig a magyar kormány, már az új magyar kormánynak is a követelése volt, ugye a nyelvtörvény, a kisebbségekre vonatkozó egyenjogúsító törvények parlamenteri vitele, és ott véletlenül megszavazása. Ez egy nagyon komoly előrelépési lehetőség Ukrajnának. Egyúttal valószínűleg a térség megbékélését, politikai megbékélését is szolgálhatja. Ez például előre viszi ezt az ügyet, ugye?
1: Ez például előre viszi ezt az ügyet, viszont Ukrajnának a gyorsított csatlakozása, amiről olyan sokat beszéltek egyébként a magyar nyilvánosságban az elmúlt hónapokban, az nem is volt és továbbra sincs a napirenden. Valóban amennyiben az októberi vagy novemberi hónapok folyamán az ukrán parlament el tudja fogadni ezt a jogszabályt, ez egy hatalmas előrelépés lesz, és amennyiben az ukrán reményeknek megfelelően, ezen túlmenően a magyar kormány nem fogja blokkolni a tárgyalási klasztereknek a megnyitását, akkor ez szintén azt gondolom, hogy lehetőséget ad arra, hogy innentől kezdve az ukrán-magyar kapcsolatokban sokkal inkább a megbékélés és az előrelépés legyen a fókuszban. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Ukrajnának a csatlakozási folyamata az továbbra is egy borzasztóan hosszú és borzasztóan bonyolult folyamat lesz. Jogilag, amiért az Európai Bizottság ezt az ütemtervet előterjeszti, az az, hogy jelenleg az ukrán és a moldáv csatlakozási folyamat össze van kapcsolva egymással. Montenegró után Moldova talán az egyik legjobban felkészült tagjelölt, és nem lenne fair az országgal szemben, és aláásna egyébként az ottani Európai Unióval kapcsolatosban alapvetően elkötelezett politikai tábornak a támogatását, az ottani Európai Unióval kapcsolatosban

0: És a folyik, ez Montenegró. Tehát nincs olyan, hogy négy elsőkörös ország. Itt valószínűleg individuális felvételek lesznek, és egyedül Montenegró az, ahol ez az elkövetkezendő, én azt mondom realistán, hogy 2-3 évben elképzelhető. Utána valószínűleg Moldova lesz a következő jelölt, és az, hogy egyébként az Európai Bizottság is mennyire tisztán látja az ukrán felvételnek a nehézségeit, ahhoz érdemes megemlíteni, hogy ez a dokumentum kifejezetten nevesíti, hogy egy csatlakozás esetén is az ukrán mezőgazdasági exporttermékek nem kapnak teljes hozzáférést a belső piachoz, és Ukrajna nem számíthat az agrártámogatásoknak a teljességére, mert annyira erős és annyira versenyképes a saját mezőgazdasági szektora, hogy ez torzításokat okozna a belső piacon. Tehát látjuk, hogy mindazok a félelmek, amik egyébként a magyar belpolitikai vitákban jelen voltak, és amik számos tagállamban is egyébként meghatározzák az ukrán tagsággal kapcsolatos gondolkodást, azok jelen vannak az Európai Bizottságnak a szintjén, és a bizottság igyekszik ezeket a tagállami félelmeket egyébként adresszálni.
1: Érdemes megjegyezni, tán, de alapvetően nem változtat sok mindenen, hogy Ukrajnában is reagáltak erre a megnyilatkozásra, és felháborodással konstatálták az agráriumokkal kapcsolatos ellenvetéseket az Unióban, de hát ez egy várható reakció volt, igazából nem sokat számít a folytatást tekintve. Szerbia. Még egy mondatot érdemes Szerbiáról szólnunk már csak azért is, mert maga Alekszandar Vučić mondta azt, hogy hát Szerbia kimarad, és rövid távon nem is lehet arra számítani, hogy csatlakozhat az Unióhoz. Szerbia az egyik legrégebb óta erre váró ország.
0: Nem, ez nincs feltétlenül így. Tehát Montenegró,
1: melyik része?
0: Az, hogy az legrégebb óta a felvételre váró ország. Tehát Montenegró, Albánia, Észak-Macedónia előbb kaptak tagjelölti státuszt, mint Szerbia.
1: Én is azt mondtam, hogy az egyik, de jó.
0: Ja, okay. Bocsánat, elnézést. És tény és való, hogy valóban elsősorban az ország belső demokratikus állapotai és a jogállamiságnak a hiánya, a korrupciónak az elterjedtsége okán Szerbia gyakorlatilag jelenleg a legkevesebb esélyekkel rajtvonalhoz álló jelölt. Ezt tisztán látja egyébként Alekszandar Vučić is. Szerbia ebben a dokumentumban egyetlen egy ponton merül fel, nevezetesen azon országok között, amire kiterjesztik az Európai Bizottságnak a jogállamisági, éves jogállamisági jelentéseit. Ez eddig csak tagállamokat vizsgált, a jövőben úgy látszik, hogy az egyébként legsikeresebb és a legproblémásabb tagjelöltekre is kiterjesztik. Úgyhogy itt tulajdonképpen Belgrád azzal szembesül, hogy még egy extra jogállamisági vizsgálatnak lesz kitéve, pont a belső alkotmányos és jogi helyzete miatt.
1: És hát választásra készül Szerbia, úgyhogy az is számít nyilván, hogy ott hogyan folytatódnak a folyamatok. Hegedűs Dániel, köszönöm szépen.
0: Én köszönöm a lehetőséget.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: Szabó Andrea szociológussal folytatjuk a Start műsorát, és két látszólag egymásnak ellentartó információval. Az egyik szerint a 16-24 éves fiatalok elsöprő többsége mondja azt, hogy ő Magyarországon képzeli a jövőjét ahhoz képest, mint amennyien korábban mondták. A másik adat viszont arról szól, hogy még az elmúlt esztendőben is több tízezren vándoroltak ki Magyarországról. Hogy mennyire tartósan, vagy mennyire csak egy munka reményében, az egy másik kérdés, bár ide tartozók. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Amikor azt mondom, hogy elsöprően többen, azért az nem azt jelenti, hogy egyúttal ez a generáció azt is mondja, hogy én ide akarok röghöz kötve lenni a következő évtizedekben.
2: Igen, ebben teljesen igaza van. Tehát készült egy kutatás, manapság tették nyilvánosságra, amely 2023 és 2026 adatait hasonlítja össze. Árnyalva egy kicsit az ott leírtakat, egy hurrá optimista közlés volt, amiben az derül ki, hogy most már sokkal több fiatal képzeli el Magyarországon az életét, sokkal többen szeretnének itt dolgozni, és ugye azt állítják, hogy 2023-ban 25% mondta azt, hogy Magyarországon képviseli, és szeretné az életét elképzelni, 26-ban pedig 45%. Na de kérdezem, akkor hol a fennmaradó 55% és 75%? Tehát akkor ők mégsem Magyarországon szeretnék elképzelni az életüket? Úgy gondolom, hogy minden ilyen adatot meglehetősen óvatosan kell kezelni. Ez az adatsor ugyanis nem arról szól, hogy mennyien szeretnének kivándorolni, vagy pláne, hogy mennyien szeretnének hazajönni, hanem hogy milyen a közhangulat a fiatalok körében. Úgy is fogalmazhatnék, hogy mennyien gondolkodnak azon, hogy itt maradnak, vagy elmennek, hogy a fejükben mi van. Ha nagyon rosszul érzik magukat, már pedig 2023-ban nagyon rosszul érezték magukat, egyébként még 24-ben is a saját kutatásaim szerint, akkor nagyon sokan mondják azt, hogy majd fogom a kis cuccomat és elmegyek külföldre, de ezeknek egy töredéke megy el valójában.
1: Persze, hát itt a szándék meg a cselekedet, az két különböző
2: abszolút
1: dolog.
2: Különböző.
1: Igen, az egyik hangulati, a másik pedig az, amikor tényleg megteszem.
2: Igen, tehát az egyik egy
1: dolog.
2: Közhangulat, a másik meg egy kivándorlás.
1: De a közhangulat ebből a szempontból kulcskérdés, az nagyon fontos, mert nem csak a fiatalok körében változott ez talán, és ez az ország egésze, az ország hangulatán túl az ország gazdasága számára is nagyon fontos tétel.
2: Abszolút igaza van. Ugye ez egy csökkenő népességű ifjúság. Minél kevesebben vannak, és minél több megy közülük el külföldre, annál kevesebben maradnak itthon. A nyugdíjunk, ugye, hogy csak egy példát mondjak, veszélybe kerül, de egyáltalán az egész nemzetgazdaságnak a motorja az, amelyik kimenne az adott országból. Én nem magával a kimenetellel, a külföldön tartózkodással szemben szeretnék megfogalmazni állításokat, mert azt roppant fontosnak tartom. A saját hallgatóimat is mindig ösztönzöm, hogy igenis, hogy
1: lássanak
2: menjenek
1: világot,
2: ki, lássanak
1: hogy világot, tanuljanak, tanuljanak nyelvet, kapcsolataik legyenek, persze.
2: Csak jöjjenek haza.
1: Igen.
2: És ezekből az adatokból az derül ki, hogy itt azért még nincs minden rendben, tehát mindenféle közhangulatjavulás ellenére azért legalább a 30-40%-a a fiataloknak most is azon morfondírozik, hogy nem Magyarországon fogja elképzelni a hosszú távú jövőjét, és ennek elsősorban három oka van, vannak különböző kutatások ezzel kapcsolatosan, hogy milyen problémák azok, amik őket foglalkoztatják. Mindenek előtt a lakáskérdés, egy nagyon súlyos lakhatási válság van, amit nem lehet csak egy-egy intézkedésekkel orvosolni, aztán a jó munkahelyek megszerzése. Ma már nem a 90-es évek munkanélkülisége van, hanem egy nagyon speciális munkanélküliség, hogy sokfajta munkahely van, de a kereslet és a kínálat nem találkozik egymással. A fiatalok nem kétkezi munkát keresnek, hanem elsősorban értelmiségi munkákat. és a harmadik pedig egy általános bizonytalanság. Na, ez az, amivel a legkevésbé lehet megküzdeni, mert ez a világra jellemző bizonytalanság.
1: Igen, de e tekintetben a saját sorsuk inkább a kezükben van most, mint mondjuk volt pár évvel ezelőtt. Mert most, ha ők optimisták, és azt gondolják, hogy van itt jövő, akkor tesznek is érte, azért az hozzátartozik. Amikor valaki feladja, és azt mondja, hogy én megyek, igazából a bizonytalanba megy ő is.
2: Így van. Albert Hirschmannnak volt egy nagyon nagy hatású szociológiai könyve, amelyik azt mondja, hogy egy ember életében három opció van arra, hogyha valami nem tetszik, akkor hogyan cselekedjen. Egy a kivonulás, vagyis az ország elhagyása, a tiltakozás vagy a hűség. Az elmúlt 16 évben a fiatalok ezen három lehetőség közül próbáltak választani, mindig voltak hűségesek. Tehát a fiatalok körében is mindig volt egy olyan réteg, amelyik azt gondolta, hogy tulajdonképpen itt jó helyen van, az egyetemistáknak is volt egy része, egy legalább egy ötöde, amelyik ebbe a hűséges kategóriába tartozott. Egy nagy részük tiltakozott. Ne felejtsük el, hogy az elmúlt 16 évben egyetemista is és középiskolás tiltakozások is bőven voltak, és sokan pont a középiskolás tiltakozásokhoz viszik vissza a rendszer egyik megbicsaklásának időszakát, és hát a kivonulás pedig a legrosszabb opció, mert az azt jelenti, hogy véglegesen, vagy közel véglegesen valaki itt hagyja az országot. 2024. februárjában volt egy kutatásunk nappali tagozatos egyetemisták körében, és ott 45%-a mondta azt a fiataloknak, hogy bizony elgondolkodott azon, hogyha minden így marad, ahogy van, az még Magyar Péter megjelenése március 15-e előtti utolsó kutatás volt, akkor bizony itt hagyja az országot. És ezeknek egy jelentős része már tett is azért, hogy elinduljon, külföldi kapcsolatokat szerzett, és a már meglévő külföldi kapcsolatait elkezdte működtetni. Az egy nagyon veszélyes pont volt úgy egyébként 24. január-február, és különösen amikor kipattant az a bizonyos kegyelmezési botrány.
1: Hát mennyire veszélyes volt az Orbán rendszer számára, azt pont azután a következő események mutatják meg, de valamit változtatnia kellett a fiatalok attitűdjén annak is, hogy tömegével vettek részt a következő választáson, és amit megmozdította őket, az lett. Tehát nyilvánvalóan a többség, az elsöprő tömeg a fiatalok köréből a Tiszára szavazott. És a Tisza nyert. Ez gondolom, hogy következő hónapokra, talán következő évekre is ad muníciót ennek a generációnak.
2: Ez a kutatás, amely 2026-ban június folyamán készült, ez pont ezt a közhangulat javulást mutatja, tehát hogy a fiatalok azt látják, hogy minden úgy történt, legalábbis még júniusban, ahogy ezt ők szerették volna. Én hajlamos vagyok azt állítani, hogy az elmúlt két évben egy ifjúsági forradalom történt. Abban az értelemben, hogy az a fiatalság, amiről passzívként beszéltünk, amiről azt mondtuk, hogy teljesen apolitikus, egyszer csak egyik pillanatról a másik pillanatra a politika irányába fordul. Például az én kutatásaim szerint a rendszerváltás óta nem volt se Magyarországon, különösen nem a fiatalok körében olyan politikai érdeklődés, mint az utolsó egy-két héten. Mi kint voltunk kutatni az úgynevezett rendszerbontó nagy koncerten, ami április 10-én volt, és olyan magas volt a politikai érdeklődés, annyira tenni akartak már a fiatalok, hogy kétszer kellett kiszámolnunk, hogy biztosan jól látjuk-e az adatokat.
1: Szinte közhelyesen emlegetjük a generációs szakadékokat Magyarországon. Különböző összetevői vannak ennek nyilván, ennek volt egy politikai is, hogy a fiatalok nem vesznek részt a választáson, az idősebbek döntenek az ő sorsukról is. Egyébként ez is az ő kivándorlásuk egyik oka volt, hogy hát nekem nem mondják meg azok, akik tönkretették az országot, hogy hogyan kellene élnem, hogy tönkretették-e vagy sem, az nyilván egy politikai vita kérdése, meg egy közérzeti kérdés, amit meg lehet vitatni. De az viszont most vitathatatlan, hogy ez a generációs szakadék, ez az egyetlen talán, ami zsugorodott az elmúlt időszakban, ott voltak a fiatalok is. Beleszóltak a fiatalok. Fenntartható az ő érdeklődésük? Az ő beleszólási igényük megtartható?
2: Ez a kulcskérdés tulajdonképpen akár a Tisza jövője szempontjából is és stabilizálódása szempontjából is. Most a legutolsó időszaknak a tendenciái azt mutatják, hogy továbbra is viszonylag magas a fiatalok érdeklődése, de nyilvánvalóan áprilishoz képest azért már csökkenő mértékű, de ez önmagában nem probléma, hiszen az egész társadalom egy kicsit nyugszik le. Az volt a nem normális állapot, amelyik mondjuk 2026. február és áprilisa között van, vagy volt. Most, minthogyha már egy kicsit kevésbé látszódna az az izgalmi helyzet, amelyik volt, de az nem azt jelenti, hogy elfordultak volna a politikától, és ez a lényeg. Továbbra is azt tapasztalható, hogy sok fiatal például közvetlenül nézi Magyar Péter Facebook posztjait, az országjárásba is megint látni fiatalokat. Tehát én úgy gondolom, hogy még most van érdeklődés, mert a miniszterelnök influencer politikát folytat. És ugye nagyon sokan bírálják emiatt, hogy ő tulajdonképpen szinte kijátsza ezt a kártyát, de az az igazság, hogy a fiataloknak ez tetszik. Ezt tudják befogadni, ezt tudják dekódolni, mert hát viszonylag egyszerű, nagyon látványos és nagyon képernyőképes.
1: És az ő nyelvük. Ugye az influencer koncert és tüntetés nem véletlenül volt annyira sikeres. Azok voltak a színpadon, akik úgy működnek, mint ők, és azt a platformot használják, amit ő, a miniszterelnök is ezt próbálja tenni.
2: Pontosan, tehát a mostani fiatalok a kultúrából jönnek. Tehát az elmúlt években, amikor azt gondoltuk, hogy passzívok, akkor ők tulajdonképpen a kultúrában működtek, és ott megtanultak egy csomó tudás, képességet, amit most a politikában kezdtek el használni. Úgy is mondhatjuk, hogy az influencer politizálásnak a kultúrában volt az alapja, például a nagy koncerteken azok a bizonyos skandálások, amit most korán reggel nem szeretnék elmondani szó szerint, hogy mit mondtak.
1: Azt estese lehet. Legfeljebb éjszaka.
2: Legfeljebb éjszaka, de mindannyian éreztük, hogy 24 fordulóján történik valami a fiatalok körében. Az, hogy ennyire határozottan kifejezték a saját véleményüket, ez azt jelentette, hogy már valami mozdulás van. És hogy ami a jövőt illeti, ez szerintem nagyon fontos lesz a Tisza szempontjából, hogy ezen fiatalok lelkesedésének legalább egy része megmarad-e. Nem állítom, hogy teljes egészében meg fog maradni, és azt is látni kell, hogy az elmúlt hónapokban a Medián és a 21 Kutatóközpont mérései szerint is a Mi Hazánk erősödött, márpedig a Mi Hazánk a fiatalok körében rendelkezik támogatottsággal. Azt én most még nem tudom megmondani, hogy akik Tiszától eljöttek, és egyébként akik a Mi Hazánkot elkezdték támogatni, azok vajon a fiatalok-e? Ehhez speciális kutatások kellenek, de azért itt lehetséges egy átmozgása két párt között, elsősorban a fiatalok körében.
1: Ami egyúttal azt is jelenti, hogy a kormány politikájával leszek elégedettenek, és azzal szemben foglalnak állást, hiszen a Mi Hazánk jelenleg egy igazi ellenzéki párt. Azzal folytatnám, amivel kezdenem kellett volna, hogy a definícióját, a meghatározását adjuk meg, hogy kiket tekintünk fiataloknak szociológiai értelemben.
2: Szociológiai értelemben a 15 és 29 év közöttieket tekintjük fiataloknak. 15 évet azért, mert ők azok, akik már középiskolába lépnek, és a 29 pedig azért, mert az az utolsó korév, amikor még lehetnek egyetemisták valamekkora százalékban, valójában manapság már a 29 évesek nagyon nagy része kint van a munkaerőpiacon. Tehát egy olyan életkori szakaszról beszélünk, aminek két jellemzője van. Az egyik az, hogy a szabad idő fölött lényegében szabadon tud gazdálkodni, és van szabad ideje, a másik pedig, hogy a felelősség kérdése jóval kisebb az életében, mint korábban, illetve mint később.
1: Ez azért is izgalmas, amit most mondott az utolsó mondat, mert hogy van egy olyan elképzelés, és ez tartja magát egyre erősebben, hogy a 16 éves kor lenne a választó határ, a választhatóság és a választójog értelmében is. Tehát egy 16 éves fiatalt felnőttként kezel a választójog majd. Az már?
2: Az én kutatásaim szerint abszolút mértékben így van. Tehát ez egy változó korosztály. Lehet, hogy 10 évvel ezelőtt még nem mondtam volna azt, hogy 16 évre vigyük le a korhatárt. Én azt vettem észre, hogy az utóbbi 4-5 évben ezen a téren egy nagyon komoly szocializációs változás van. Az iskolarendszer ellenében történt meg egyébként ez az átalakulás. Ez egy önszocializáció, egy kortárs szocializációnak a felfutását jelenti. Sokkal tájékozottabbak a mai 16-17 évesek, mint akár 5-10 évvel ezelőtt volt. Olyan dolgokról tudnak el kezdeni vitázni, amiről az ember nem is gondolná, és az a helyzet, hogy a politizálás már nem csak a középiskolában van jelen, hanem éppen hétvégén pedagógusokkal beszélgettem, és kiderült, hogy már az általános iskola 7.-8. osztályában megjelenik a nyílt politizálás, tehát adott esetben a párt politizálás, nem az órán, ez nagyon fontos, nem az órai keretek között, hanem mondjuk szünetekben. Tehát a mostani sokkal virulensebb politikai mozgások bevonják a fiatalokat, érdekessé teszik, és ezért nekik fontos, hogy bele tudjanak szólni.
1: Mondjuk ez egy izgalmas kérdés lesz. Ugye úgy van a magyar jogban, hogy aki választó, az választható is. Hát a tizedikes középiskolás, mint országgyűlési képviselő, ez egy kalandos felvetés, majd meglátjuk, hogy így lesz-e. Szabó Adria, köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hideg front érkezik esővel, széllel, kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség. Kihirdették a kémiai Nobel-díj nyerteseit. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrót bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Egyedülálló műtét sorozatot hajtottak végre a Semmelweis Egyetemen. Hármas élődonoros kereszt donációs vese átültetést végeztek el. A beavatkozások sikeresek voltak. A kereszt donációra olyan donorok és szervbefogadók között van lehetőség, akik egymásnak közvetlenül nem adhatnak szervet, viszont egy másik donorpárban lehetséges a szerv adományozás. Henri Kagan, francia és Soai Kenzo japán tudósnak ítélte oda az idei kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia. Az elismerést egyebek mellett azért kapták, mert felfedezték, hogy egyes kémiai folyamatok nem egyenletesen zajlanak, hanem képesek önmagukat erősíteni. Az Egyesült Államok jelenleg nem gondolja, hogy biológiai fegyverrel lenne összefüggésben egy szibériai pestis kutatóintézet munkatársának tisztázatlan halála. Donald Trump elnök, valamint az egészségügyi világszervezet további információkat kért Moszkvától. Az irkutszki pestis kutatóintézet 28 éves munkatársa egy hete halt meg. Az orosz hatóságok szerint halálát ismeretlen eredetű tüdőgyulladás okozta. Az orosz egészségügyi hatóság szerint nincs járványveszély. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda. Egy tinédzser akart lövöldözni a Minneapolis közelében fekvő Bloomington bevásárlóközpontjában szeptember végén egy AK-47-es gépkarabéllyal. A kedden őrizetbe vett 18 éves fiú 30-60 emberrel akart végezni. Akciójához az Iszlám Állam terrorszervezet segítségét kérte. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöktől akart fegyvert és lőszert vásárolni. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a középső sávban. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, a Váci úton befelé szakaszonként. Torlódásra kell készülni a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídnál dél felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Rákóczi úton is, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között veszélytelenítés miatt, várhatóan késő délutánig. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után burkolatjavítása kezdődött, ezért a belső sávot lezárták. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosének leterelik, mert csatornát javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét mindennapján.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon.
1: A kiváló zongoraművész Alkos Rudias Balázs Jánossal folytatjuk a műsort. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt.
2: Jó reggelt kívánok én is.
1: És a Cifra Fesztivállal, amit hát most már több mint egy évtizede szervezel újra és újra. Ez egy különleges dolog, mert szerintem egy művészember életében úgy általában nem fér bele, hogy ilyenekkel bajlódjon. Egyik koncertről mész a másikra, te magad is, és közben ezt felvállaltad, és ezt viszed most már egy évtizede.
2: Ez egy nagyon személyes indítatás. Én önmagában a zongora szeretetét, a klasszikus zenét köszönhetem Cifra Györgynek, az ő felvételeinek, bár sosem találkoztam vele, de nagyon sokat köszönhetek neki. És amikor találkoztam az ő életével, a Ágyuk és Virágok című néletrajzi könyvvel, akkor megértettem, hogy ő egy hős, ő nem csak egy zongora művész, egy olyan ember, akire bárki felnézhet, erőt lehet belőle meríteni, és nem értettem gyermekként sem, hogy miért van ő annyira elfelejtve, miért nincs annyira a köztudatban, hogy lehet az, hogy nem viseli sem egy fesztivál, sem tulajdonképpen olyan nagyon semmi az ő nevét, az ő örökségét. És ahogy lehetett, 11 évvel ezelőtt megalakult ez a Cifra Fesztivál, amelyet azóta nagyon örülök, hogy egy hatalmas nagy lendületet kapott, és nem csak itthon, de nemzetközileg is nagyon rangos meghívásoknak tehetünk eleget.
1: Ennyivel nem úszod meg. Tehát ha azt mondod, hogy az ő zongorajátéka hatott ilyen erővel. Mitől volt az különleges számodra?
2: Azt hiszem most már úgy, hogy nagyon elmerültem az ő művészetében, azt úgy lehetne a legegyszerűbben és a legtisztábban megfogalmazni, hogy minden leütött hangja mögött ott volt az ő élete. Nem csak úgy zongorázott, ahogy meg kellett tanulni zongorázni, nem csak technikailag és nem csak általános érzelmi palettában tudott mozogni, hanem egyszerűen egy olyan semmivel össze nem téveszthető egyéni és nagyon lirikus belső világa, zenei világa volt, ami biztos vagyok benne, hogy az ő egyébként nagyon nehéz sorsú élete volt az inspirációja, mint ahogy nagyon sok egyéb művészetben is.
1: Te ezt a fajta mélységet, ezt kerested magadban, megismerve őt?
2: Nem csak kerestem, ez meg is talált engem, és én nagyon-nagyon fontosnak tartottam már gyerekkoromban ezeket a mélységeket. A Cifra Györggyel kapcsolatban rögtön a virtuózitás juthat eszünkbe, hiszen ő volt talán a legnagyobb virtuóza a 20. századi zenei életnek, és én mégis azt emelem ki, hogy csodálatosan gyönyörű szép zongora hangja volt, és egy olyan lirikusság volt benne, ami egyébként nyilvánvalóan megmutatkozott emberként is benne, hiszen nem csak zongora művészként tevékenykedett, hanem egy alapítványt hozott létre, egy templomot újítatott fel. Ez is számomra inspiráció, és a kérdésedre válasz, hogy miért kell foglalkozni egy zongora művésznek más dologgal is. Azért, mert a nagy elődeink, akár Liszt Ferenc is ezt tette.
1: De közben járod a világot?
2: Járom a világot, 24 óra egy nap, sok minden belefér, és ilyen jó ügyek mellé oda kell állni. Cifra György öröksége az egy hazai kincs, az számunkra egy nagyon fontos, úgy is mondhatnám, külföldön egy most már egy magyar brand, és nagyon-nagyon jól felhívja a figyelmet arra a magyar zongora iskolára, a Liszt Ferenci kultuszra, amelynek Cifra György volt a 20. században a legimpozánsabb és a legláthatóbb képviselője.
1: Hát őt sajnos már csak felvételekről, nagyon régóta már csak felvételekről hallhatjuk. Kik azok ma a világban, akik meg tudják őt idézni, és kiket tudsz elhozni egy fesztiválra? Ráadásul azt is tegyük hozzá, hogy egy fesztiválról beszélünk, de hát ez már évről évre egy egész év.
2: Egyre nagyobbak lehetünk, egyre több meghívásnak tehetünk eleget, és egyre több dolgot tudunk itthon is tevékenykedni. Két részre választanám tulajdonképpen a tevékenységünket. Az egyrészt azok a koncertek, amelyek a Cifra György örökségét viszik tovább, és azok a fiatal zeneművészeknek a támogatása, felfedezése, edukálása, akik majd a jövőben fogják képviselni ezt az ideológiát, hiszen ha nem adjuk tovább, akkor ez elvész. A koncert meghívásokra nehéz olyan művészeket találni, akik ezt a nagyon specifikus, kicsit improvizatív, és itt nem összetévesztendő a jazz műfajával, improvizatív, klasszikus zenei műfajt képviselik. Tehát teret adnak annak a lehetőségnek, hogy otthon mindent megtesznek a darab kigyakorlása érdekében, a szerzőnek az utasítása szerint, de megadják a lehetőséget a színpadon arra, hogy valami olyan dolog is bejöjjön a zenei gondolkodásba, amit csak és kizárólag ott lehet érezni, akár az akusztika, akár az érzelem, akár a közönségnek a hatása.
1: Ez akkor nem azt jelenti, hogy elmegyünk a Kottától valami egészen más világba, hanem elmegyünk érzelmileg valóban máshova, nem?
2: Így van, akár tempókban lehet egy kicsit elrugaszkodni, vagy akár dinamikai arányokban, vagy egy dallamnak a pontos megfogalmazásában, nyilván nem Beethovent nem írjuk újra, és Lisztet nem írjuk újra, de nagyon sokféleképpen lehet akár egy verset, ugyanazt a verset, ha meghallgatjuk Latinovicstól és Sinkovicstól, teljesen más hatással van ránk, pedig a szavak ugyanazok.
1: Na nézzük, hogy mi lesz most ezen a Cifra Fesztiválon, ez egy hosszú időszak megint, tehát gyakorlatilag ez jövő nyárig tart szinte.
2: Sok minden vár ránk, ragyogó zongoraművészek lesznek a vendégeink, ugye talán a zongoraművészek kerülnek mindig legelőször terítékre egy zongoraművészre elnevezett fesztiválon. Két sztár vendégünk is lesz, Dani Trifonov, Grammy-díjas zongoraművész és Vadim Holodjenko, tehát a magyar zongoristák kiválóságai is velünk lesznek, mint Farkas Gábor, Érdi Tamás, a fiatal generációból is. Megemlékezünk két évfordulóról is, nyilvánvalóan Beethoven 200. évfordulójától elég hangos lesz majd a jövő év, ebben mi is részt veszünk, de van egy specifikumunk is, Kálmán Imre 145. évfordulóját is ünnepeljük, és ebből adódóan a Zongoperett című előadásunk is debütál majd, amelyben hát a szerzőnek a legismertebb műveit fogjuk átdolgozni, feldolgozni.
1: Értelmezhető az komoly zeneként?
2: Szerintem az egy jó zeneként értelmezhető, nem is mondanám azt, hogy van könnyű zene, meg komoly zene, önmagában milyen rossz ez az elnevezés, a könnyű zene egyáltalán nem könnyű, mert nagyon nehéz csinálni a komoly zenében, pedig ha csak a Saint-Saëns állatok farsangjára gondolunk, biztos nem a komolyságjuk teszünk.
1: Jó, persze, van ennek egy rosszabb kifejezése is, a szomorú zene, tudod?
2: Ezt Pici bácsitól tudjuk, igen, Presser Gábortól, de azt hiszem, hogy önmagában a mi évadunk is nagyon-nagyon színes, és amit még kiemelnék, azok a külföldi együttműködéseink, a külföldi meghívásaink. Például a luxemburgi filharmóniával, vagy a New York-i Carnegie Hall-lal, de highlightnak még azt is említeném, hogy Londonban a Royal Philharmonic Orchestrával is van egy együttműködés.
1: De hát te nagyon szerényen fogalmazol, több eszemben mondod, de például a Carnegie Hall-ban téged várnak egy szóló koncertre, jól tudom.
2: Általában nekem kell az utat törni legelőször, viszont nagyon sok helyre, például már Brüsszelben, Rómába a koncertjeim után a fiatal tehetségeinket, a díjazottjainkat is tudjuk szerepeltetni. Szőcs Henrik kiváló díjazottunk lesz az első majd, aki fellép a mostani évadban, és hát én ezt nagyon szeretném tovább folytatni. Mert azt hiszem, hogy a fiatal generáció kinevelése, edukálása, díjazása, elismerése nélkül a magyar zongora kultúra, ez a Liszt ideológia, ez veszélybe kerülhet, de ez valahogy sosem valósult meg, mert mindig voltak olyanok, akik erre odafigyeltek, és a világ is kíváncsi ránk, és ráadásul, amit még nagyon fontos kiemelnem, hogy mindenhol nagyon nagy elismeréssel adóznak. Egyrészt Cifra György iránt, Liszt Ferenc művészete iránt, és a magyar zeneművészek iránt.
1: Remek dolog, amit csinálsz. Ha részt vennének benne nézőként, akkor cifrafesztivál.hu?
2: Pontosan.
1: Legyen az. Köszönöm szépen.
2: Várom mindenkit szeretettel. Köszönöm.
0: 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóság elemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao lágersör a Csintao sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: A közösségi médiáról fogunk beszélni, és ott nincs az a szörnyűség, amire nem találunk példát. Van most is egy esetünk, a 764 nevű online hálózat, ennek a nevét, számát mindig elrontom, azért puskáztam. Ők arra veszik rá a gyerekeket, fiatalokat, hogy szörnyűségeket kövessenek el. Magyar példa is van most már, erre Forgács Mariannal fogjuk megbeszélni, aki közösségi média szakértő. Örülök, hogy itt vagy ismét velünk.
3: Jó reggelt!
1: És hát az oknak nem örülök, amiről beszélnünk kell. Egy gyerek megölt egy macskát. Ilyen elő szokott fordulni sajnos időközönként, mert a rossz gyerekek rossz dolgokat is csinálnak. De itt kifejezetten arról van szó, hogy őt erre buzdították, erre őt rávették.
3: Igen,
1: az online térben.
3: Ez nem egy gyerekkori fénytevés, hanem ennél sokkal kiterjedtebb és sokkal szomorúbb dolog, ami hát 33 országban van jelen, és ez az említett macskás dolog, ez az első jele, ami itt Magyarországon látható. Ennek a hálózatnak ugye az a lényege, hogy nem egy valaki irányítja fölülről, tehát nem egy beteg felnőtt viszi ezt a hálózatot, hanem ezt gyakorlatilag gyerekek is üzemeltetik és tartják életben, és ennek az a lényege, hogy próbálnak behálózni, beszervezni, groominga például olyan fiatalokat, akik mondjuk rászorulnak a figyelemre, vagy egyedül érzik magukat, vagy bántják őket az iskolában, és ezzel érnek el valamilyen szintet, rangot, úgynevezett social currency-t tudnak gyűjteni azzal, hogyha ilyen szörnyűségeket tesznek. Önkárosító, mást károsító cselekedeteket.
1: Hát voltak éppen ezzel azt mondott, hogy aki elköveti, ő is menekül. Tehát valami érte őt, amivel szemben szeretne kapni valami megerősítést, a szeretet érzését.
3: Igen. Például több anyag készült ezzel kapcsolatban, és nagyon érdekes azt látni, hogy azok a nyomozók, vagy akik részt vesznek ennek a felderítésében, ők is teljesen sokkos állapotban beszélnek arról, hogy nem nagyon láttak még ilyet. Amikor a 14 éves kislány beszél arról, hogy a COVID az ő önértékelését és a felnőtté válását, amikor a 14 éves kislány beszél arról, hogy a,

0: az öngyilkosságát okozta, és ezzel az ő érdemei ebben a rendszerben, ebben a KOM nevű rendszerben, aminek a 764 az egyik ága, egy nagyon magas tintet ért el, a lány ellen eljárás folyik, és nyilván ő maga is elmondta egy ilyen dokumentumfilmben, hogy érti, tudja, szörnyű az egész, de hogy igazából nem nagyon van erre kiút, hogyha ebben benne maradnak a fiatalok, mert hogy ott vannak, játszanak, viszont utána már privát csatornákra, Telegramra, TikTokra, vagy más chat csatornákra terelődnek a beszélgetések, és ugye ez a szülők szempontjából azért fontos, hogy nem akarom megriasztani a szülőket, de nyilván ne nyugodjanak meg akkor, hogyha a gyerek otthon van, és a szobájában van, és ez így teljesen ez jó, és baj nem
1: annyira nehéz dolog, ugye a szülő szeretné megadni a gyereknek, hát saját magamról is tudok beszélni, azt az intim szférát, ami jár neki. Ugye amikor mi voltunk kamaszok, én, mert te már egy másik generáció vagy, akkor az a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy ugyanúgy becsuktuk az ajtót, de ott voltunk egy könyvvel. És akkor a szülők tudták, hogy olvassuk a könyvet, mi baj lehet. Ma ugyanúgy becsukja az ajtót, és ott van a telefonjával, és vagy a számítógépével. Az egy egészen másfajta világ, egy másik rendszerben van benne.
0: Igen. És szerintem pontosan ezért fontos az, hogy megtanítani a gyerekeknek, meg beszélni velük arról, hogy ilyen veszélyek vannak a digitális térben. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor, ahhoz tudnám hasonlítani, amikor nekünk ugye megtanították azt, hogy ne dohányozz, ne igyj el alkoholt, mert hogy ilyen veszélyei lehetnek, és ne csak akkor, amikor a szülő ott van mellettem és figyeli, és akkor azért nem teszem meg, hanem amikor nincs mellettem, amikor a saját értékítéletemre van bízva az, hogy mit teszek meg, vagy mit nem. Ugye ugyanez a gyerekek social media szokásait tekintve, hogy mennyit használja a telefont, mennyire lesz a telefonnak függője, azt is a szülő tudja megadni neki azt az alapot. Ha viszont mondjuk már baj van, és nehogy Isten beszervezték egy ilyen hálózatba, akkor is vannak olyan szervezetek, akár kortárs segítők, a Hintalovon Alapítvány is tud ebben segíteni. Az NMHH-nak is van egy hotline nevű rendszere erre, ahol be lehet ezt jelenteni, és lehet segítséget kérni, és egyáltalán nem ciki külső segítséget bevonni, mert hogy ez tényleg egy súlyos helyzet.
1: Nekünk nem ciki, a gyereknek annál inkább az, hogyha úgy érzi, hogy valami hibát követel. Ugye meg kéne előzni, ez lenne az igazán jó megoldás, nagyon nehéz. Tehát ugye az osztályon belüli erőszakokkal is ez a baj az online térben, igen gyakori, sokkal gyakoribb, mint amiről értesülünk mi felnőtt fejjel, hogy igazán nem vonnak be minket. Nem tudjuk. Ellenőriznünk kéne azt, hogy mit csinál a gyerek. Szabad?
0: Nyilván megfelelő mértékben, és erre nem tudok konkrét szabályt mondani, hogy akkor naponta kétszer kell a gyerek telefonjába belenézni, és akkor minden rendben lesz, hanem ez attól függ, hogy milyen a családi dinamika. De ha mondjuk a gyerek megkapja a jó alapokat, és tudja, hogy nem küldök mesztelen képet, akkor sem, hogyha nagyon kedvesnek tűnik az a valaki a vonal másik oldalán, nem szükséges, mert hogy az AI gyakorlatilag ezt megoldja. Tehát egy gyereknek a testére teszi az adott áldozatnak a fejét, és azt mondja, hogy elküldöm mindenkinek ezt a mesztelen képet rólad, hogyha nem teszed meg azt, amit kérek tőled. Tehát, hogy szerintem a gyerek érettségének megfelelően kell vele beszélgetni arról, hogy milyen veszélyek vannak a világban. Ha úgy gondolja, hogy került már ilyenbe, és szeretne beszélgetni róla, akkor az tök jó, de nem feltétlenül kell lenyomni a torkán, ha nem tart még ott érettségben a gyerek, azt gondolom.
1: Ez nyilván, amiről elkezdtünk beszélgetni, a macska megölése, ez egy rendőrségi ügy is adott esetben, meg állatvédelmi kérdés is, meg sok minden egyéb. A gyereknek ilyenkor mi a sorsa? A magyar jog szerint egy ilyen eset, ami egy online térből származó gyakorlatilag, őt szinte felmentő, de a jog szerint egyáltalán nem megmentő eset. Ilyenkor mi történik?
0: Nem tudom, jogi ügyekben nem vagyok jártas.
1: Azért kérdezlek, mert a közösségi médiában történő dolgokat a jog általában még mindig egy legyintéssel intézi el.
0: Hát futunk a történtek után, az a baj, hogy a jogalkotás az egy picit szerintem lassabb ahhoz képest, mint amit a való élet diktál, és ugye ugyanezt látjuk social médiával, AI-jal. Most, hogyha elkészül egy deepfake videó valakiről, és olyan szituációban mutatja be, amiben nem volt, nyilván feljelentést tud tenni, elindul az eljárás, nyomozás. Ha mondjuk például a szülő látja azt, hogy a gyerek belekerült egy ilyenbe, akkor fel tudja írni a felhasználó neveket, képernyőmentéseket tud készíteni, de tud bizonyítékokat gyűjteni, de hogy ennek lesz-e eredménye, és mennyi időn belül lesz eredménye, azt én nem tudom. Ugye 33 országot érint jelenleg ez a dolog, tehát hogy egy elég kiterjedt ügyről van szó, és hogy ott azon belül különböző nyomozások vannak. Itt nálunk szeptember közepén végén

0: tötte fel a fejét először ez a sztori. Azóta például ez alatt a rövid idő alatt, most ugye október eleje van Kanadában, nagyon sok eljárás indult, tehát hogy azt érzem, hogy kezd egyre nagyobb figyelmet kapni ez az egész, szerencsére. Hát, ha ez mondjuk megakadályozza a terjedését, és nem menő dolognak fogja.
1: Mondtad az előbb, hogy ez egy a sok közül.
0: Igen.
1: Ez egy hálózat, ami igen, magától szerveződik, vagy egy hálózat, ami fölött valakik mégiscsak vannak. Mondod, hogy igazából nem egy ember működtet egy ilyet, de hát valami kezdőpont a józanész szerint mégiscsak van.
0: Hát valószínűleg volt, és ugye az a... Szintén az egyik sokkoló ebben a történetben, hogy azok a szörnyűségek, borzalmak, amiket elkövetnek, azok bekerülnek egy ilyen albumba.
1: Akikre büszkék
0: ott,
1: vagyunk?
0: Hát ott őrizgetik azokat az eredményeket, hogy akkor ő most a saját mellkasára késsel odaírta a véráldozat jegyében a felbújtónak a nevét, vagy a saját vérével írt a falra dolgokat, vagy rajzolt dolgokat, és ezeket lementik, és egymás között cserélgetik ezeket, és mondom, ez ilyen social currency, hogy nézd, én ezt csináltam, ez az én munkámnak az eredménye, tehát hogy nagyon nagyon mélyen vagyunk, és tényleg nem a sokkolás a cél, csak az, hogy ne nyugodjunk meg, amikor a gyerek becsukja, a kamasz gyerek becsukja az ajtót. Lehet, hogy tök normális dolgot csinál, ami a fejlődéséhez szükséges, tehát hogy kopogás után menjünk be szerintem, de hogy tudjunk arról, hogy ilyen veszélyek is leselkednek.
1: És beszélgessünk.
0: Igen, sokat, és a kortárs fiatalok is veszélyeztetik egymást.
1: Hát, ha meghallgatnak minket néha, nem mindig figyelnek, de hát, ha néha. Hát. Marian, köszönöm szépen.
0: Köszönöm én.
1: Forgács Marian volt a vendégünk.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Rónai Egon. 1911. október végén Joseph Pulitzer végrendeletében hatalmas összeget hagyott a New York-i Columbia Egyetemre, amellyel megalapozta a róla elnevezett, máig legrangosabb amerikai újságírói és kulturális kitüntetést. Melyik európai országban született ez a világhírű sajtómágnás? Start 1. Magyarország. Start 2. Ausztria. Heti nyereményünk egy 50.000 forint értékű AI keresési láthatóságelemzés a www.seo101.hu felajánlásával. Nyereményünk egy 3 havi kataláz őszülés elleni étrend kiegészítő kapszulacsomag a kataláz.hu felajánlásával. Valamint nyereményünk egy karton üveges Csintao Lágersör, a Csintao Sörök magyarországi disztribútora a BLZH Union Kft. Felajánlásával.
1: Egészségükre, mi Barbra Streisandról fogunk beszélgetni. Galusz Niki a vendégünk, örülök, hogy itt vagy. Jó reggel, te vagy Streisand személyesen.
2: Igen, és Tóth Enikő színművésznő az édesanyámat játsza.
1: Aki nem volt egy kedves asszony, Enikő nagyon kedves.
2: De... Nagyon jót akart a lányának, féltette őt a színpadtól, úgy ítélte meg, hogy nem felel meg az akkori szépségideálnak, nem volt baba arcú, és hát volt benne egy kis rejtett irigység is, ami bármilyen furcsa néha az anyukákban meg tud jelenni, hiszen ő nem tudta azt a pályát kifutni, amit Streisand, és nagyon hamar elvesztette a férjét, és ezért neki kellett a család fenntartónak lenni, és keserű volt, sokat dolgozott, és cseszegette a lányát folyamatosan.
1: De kicsit fel is mentett, ha jól értem.
2: Hát megtanuljuk a próba folyamat alatt, hogy megszeressük azokat a karaktereket, akikkel találkozunk, a sajátunkat is, még hogyha az egy negatív. Ugye itt a Barbara Streisand esetében 5 képen keresztül mutatkozik meg az ő személyisége, hogy hogyan lett ekkora nagy sztár. 14 éves az első. Tehát egy nagyon kamasz, nagyon lázadó kislányt lehet látni, és megérkezik aztán a szinte 80 éves hölgy, aki egy nagy koncertet csinál, és már majdhogy nem visszavonul James Brolin férjével együtt. Szóval egy nagyon nagy pálya.
1: Hát azt mondjuk egy színésznő számára csodálatos megmutatni.
2: Óriási ajándék ez, Celzel Gábor rendező gondolt rám, és én dolgoztam már vele, a Kaktusz virágát csináltuk, az is nagyon-nagyon élvezetes volt.
1: Hát az is Streisand.
2: És igazából tulajdonképpen rájöttem, hogy imádom a két szereplős darabokat. Tehát az önálló est az nagyon megterhelő, ott mindent az embernek neki kell elvinnie, viszont úgy, hogy ilyen partnerem van Enikővel, és tényleg ő hozza azt az energiát, amiből én tudok táplálkozni, tényleg nagy ajándék.
1: Azt mondják Barbra Streisandra, hogy egy erőszakos, határozott, kőkemény nő. Egyúttal, mert egy művésznő számára valamilyen ideális, mert az önmegvalósítás művészetét is ő gyakorolta a legerősebben ebben a hollywoodi forgatagban.
2: Ez pontosan így van, fején találtad a szöget, ő egy hatalmas businesswoman, és meg kell, hogy mondjam, hogy például a privát életemben én el sem tudom képzelni azt, hogy ő hogyan hozta ezt össze, mert az, hogy mennyire tehetséges, az érződik. Én egész kicsi korom óta inspirálódom ő belőle, és természetesen ez az előadás nem egy imitáció, tehát nem leutánozom Streisandot, hanem próbálom az ő lelkületét. Tehát ő saját maga mondja el, hogy ő egy brooklyni, csóró, csúnya zsidólány, akinek semmi másra nem volt, csak az ambíciója, de hála Istennek volt, párosult hozzá tehetség, és hát ő ezt, ja és amit hát ne felejtsek el, aki megnézi az előadást, az meg fogja tudni, hogy milyen olyan furcsa tünettel rendelkezett Streisand, ami őt az őrületbe kergette, ami miatt ő állandóan tanult, tehát nem tudott megnyugodni, mindig csinálnia kellett valamit, hogy ettől a furcsa tünettől, amit most nem mondok el, szabaduljon.
1: Na, ezért kell megnézni, hogy ezt megtudjuk. Például énekelsz is benne?
2: Nagyon minimálisan dúdolok, hümmögök, van egy kis ráadás, de azt ugye tudni kell, hogy a művésznő nagyon érzékeny az életművére, és nem lehet Streisand koncerteket csinálni, tehát az olyan sok pénzbe kerülne, hogy a Spinoza Színház, se pedig szerintem még a Madách Színház se tudná azt támogatni. De nagyon érdekes tényleg az, ami nő átment. Tehát ahogy egyik jelenetről a másikra alakul ki az az erős nő, akit előbb említettél, az a végtelenül céltudatos. Tehát tehát tulajdonképpen happy end a dolog, mert a végén, nem árulok el titkot, mégiscsak elmondja azt, hogy boldognak érzi magát, és ez a legnagyobb siker az életben, és ezt a férje mellett találta meg, akivel békébe tudnak élni, és nyugalomban nem élnek nagy társasági életet, kertészkedni, főzni szeretnek a legjobban, de hát persze ezt nyugalomban úgy lehet megtenni, hogyha valaki letett már valamit az asztalra.
1: Mennyi idős ő most? Mert ebben nagyon nehéz belegondolni. Valóban, az, ahogy mondod, ő visszavonult javarészt a nyilvánosságtól, egy-egy pillanatra jelenik meg igazából. Igen. És hát ugye Psota Irén mondta, hogy engem senki ne lásson úgy, amilyen nem voltam a színpadon. és hát valószínűleg valami hasonló van az ő fejében is. Hát elmentek az évek rendesen.
2: Igen, és igazából tényleg gyötrelmes volt neki ez egész dolog. Annyira munkamániás volt, és hindu filozófusok tanai segítették őt ki, meg rengeteg pszichoterápia, mert gyerekkorában annyira traumatikusan élte meg, hogy elveszítette az apukáját, és akkor ott maradt az anyjával, aki pedig nem tudta azt a szerető, gondoskodó, kedves kapcsolatot kialakítani vele.
1: Ezt meg is mutatjátok majd Tóth Enikővel.
2: Így van.
1: Spinoza?
2: Igen.
1: Mikor legközelebb?
2: Hát most a következő három előadásra elkelt minden jegy.
1: Hála Istennek.
2: De tényleg lesz, és fogjuk játszani, nagyon remélem, hogy minimum havi kétszer. Szóval szeretettel várunk mindenkit a kis
1: Barbra Streisand szerepében. Galusznik.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én is köszönöm. Köszönöm az önök figyelmét is. Holnap reggel találkozunk újra. Péntek reggel is várom önöket itt a Startban. Viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: New Universe, sneaker, archive, streetwear, vintage, művészeti alkotások és sport. Nemzetközi gondolatok, fellépők és kincsek. Moli, Grasa, Svori és a Bokcsarnokban november 28-29 jegyek a Vántiketen.
0: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az Esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a Heti Napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a Copaonic síközpontban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség, ezt a miniszterelnök közölte Facebook oldalán. A témát nem nevezte meg, ugyanakkor közölte. Előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, vallomást tett, a neki felrótt bűncselekményt nem ismerte el. Minden továbbiról tájékoztat. A parlament múlt hétfőn felfüggesztette a miniszterelnök mentelmi jogát. A kormányfő ellen telefonlopás gyanújával nyomoz a hatóság. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabb átételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Copaonic síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Jó napot, a kultúrát hallják, Róna Jégon vagyok, a Spirit FM műsora pedig minden nap ugyanebben az időpontban jelentkezik, gyakorlatilag az egyetlen napi kulturális műsor a magyar rádiózásban, úgyhogy így hallgassák, és Cserdi Zsolt szerkesztette, ráadásul ennek is legyenek tudatában. És még megfejelem azzal, hogy itt van a vonalban Gubik Petra, Jászai Díaz színésznő, énekesnő, a Madách Színházban személyesen Eva Peron. Szervusz,
5: üdvözlök mindenkit, szeretettel, sziasztok!
1: Hogyha egy ilyen darabot bemutat egy színház, annak nyilván súlya van, 50 év, 50 éves legendája ez a musical színpadoknak, meg hát a filmművészetnek is, ma már ugye Madonnához kötjük Eva Peron alakját a vásznon, de Magyarországon is van egy nagyon komoly előélete. Lényegében a Rock Színház, ami akkoriban egy teljesen unikális, forradalmi dolog volt, ezzel indult a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Kovács Kriszta volt az első Evita. Ezek ilyenkor, amikor egy ilyen darabra készülsz, eszedbe jutnak, vagy szövegkönyv, zene, kotta, próbák és kész?
5: Hát abszolút mindenféleképpen, azért az ember utána néz, hogy előtte kik játszották el ezt az ikonikus szerepet, mert azért azt meg kell említeni, hogy az Eva Peron, darabba töltött szerepe, amit Andrew Lloyd Webber és Tim Rice megírt közösen, azért ez tulajdonképpen az operával vetekvő musical, ez nekünk színészeknek a pályánkon, színésznőknek ez mindenféleképpen ez egy mérföldkő. Már csak azért is, mert maga a figura komplexitása is ad egyfajta, tehát színészi kihívást is, másfelől pedig a zenei anyag, tehát egy olyan énektechnikát igényel a paletta minden színével kell dolgozni, az operai magasságoktól, a pop-rock, ugye rock, mert a rock is nagyon erősen jelen van benne, de akkor tulajdonképpen ott van a finom árnyalás, a klasszikus, de a pop, tehát a könnyű zenei hangképzésnek mindenféle színét meg kell villantani benne.
1: Kihívás? Nehéz?
5: Szoprán magasságok. Abszolút, igen. Igen, szerintem ez most tényleg egy olyan előadás, hogy amiből ebből nem tudunk futószalagon egy szereposztással duplákat játszani szerintem, mármint ami a főszereplő dolgát illeti.
1: Hát hárman is vagytok rá, őszintén szólva. Igen. Ekkorát nem hibázott Szirtes Tamási, azt mondja, hogy ráteszem a voksom és vele megyünk végig, mert hát ráadásul ezt is tömbösítve játssza a Madách Színház, tehát most vagytok egy szériában, és majd, ha jól emlékszem, akkor jövő februárban lesz újra egy ilyen nagyobb darab ebből.
5: Igen, és azt, hogy a nézők, a hallgatókkal ezt most érzékeltessem, tehát ez most 40 darab előadást jelent. Tehát ebben a blogban, az első blogban 40 darab teltházas előadásunk van, hál' Istennek minden jegy elkelt, és a következő blog pedig majd februárban lesz, amire már a jegyet is meg tudják venni a nézők.
1: Amikor például láttad Madonnát ebben a filmben, mert hát nyilván láttad a filmet, akkor úgy eszedbe jutott, hogy de jó lenne ezt eljátszani egyszer? Vagy ezt az élet abszolút így hozza magával csak?
5: Nem, abszolút. Én gondolkodtam ezen, nekem édesanyám a Móri Zsigmond Színházban látta ezt az előadást sok-sok évvel ezelőtt Horváth Margittal, és őt annyira elvarázsolta a Margit játéka és jelensége, mint Eva Peron, hogy ő, emlékszem, hogy én még kislány voltam, és anyukám mindig azt mondta, hogy úristen, hogy amikor a Horváth Margit kiállt, és akkor elénekelte a Don't Cry For Me Argentina című dalt, hogy miért kell, hogy sírja Argentina, hogy ő mindig azt mondta, hogy úristen. Szóval akkor nyilván én még terben sem voltam, tehát nem gondolta, hogy majd születik egy lánya, aki valaha majd ezt fogja énekelni a Madách Színház nagy színpadán. Ezzel így el is szoktunk így bélázni, meg anya múltkor említette is, hogy hát ez neki annyira hihetetlen dolog, hogy ő ezt így sose gondolta volna, amikor ő annó ott ült a nézőtereset nézte. Szóval igen, nagy dolog, és maga a filmben ugye van egy csodálatos dal, amit a Webber kifejezetten azt hiszem, hogy ez nem is volt benne az eredeti műben, hanem az kifejezetten a Madonnának írta, a You Must Love Me című szám, és ez a darab második felében van, a második felvonásban, és nekem az a kedvencem. Ugye az a magyar fordítás, hogy szeretned kell, amit ugye az Eva Peron a férjének énekel, a Juannak, amikor már amikor már tudja, hogy baj van. Eva Peron figurája azért is vált igazán misztikussá és mítosszá, legendává, ha úgy tetszik, mert nagyon fiatalon, tragikusan halt meg, mindössze 33 évesen. És ez alatt a rövid idő alatt ő igazából egy olyan történelmi jelentőségű, hát hogy is mondjam, és politika jelentőségű hőssé és alakká vált, nagyon megosztó ikonná vált az ő népe körében, de tulajdonképpen mondhatom azt, hogy nem csak Argentinában, hanem a spanyol ajkúak körében, és így ezáltal a világon is egy megosztó ikonná vált, hogy ez valami, ez mindenféleképpen figyelemre méltó életrajz, hogy valaki ennyire rövid idő alatt hogyan tud ennyire jelentőset alkotni, és mint egy ilyen személyiség tulajdonképpen kultusszá.
1: Ugye ez nagyon fura személyiség az övé, mert hogy valószínűleg ő nem volt soha rossz ember, de nagy valószínűséggel olyan erővel akart valamire jutni, ami bizonyos erkölcsi gátlásokat engedett átlépni benne. És amikor feljutott oda, ahova feljutott, a tetejére, ugye ő volt az államelnök felesége, a második ember tulajdonképpen az államban. Még hogyha nem is állami pozícióban, bár a legvégén azzal is megpróbálkoztak. Akkor hirtelen rájött arra, hogy honnan jött és mivel tartozik annak a népnek, ahonnan ő jön. És ettől az egész egy ilyen elemelkedő figurává vált. Az argentinok mind a mai napig virágesővel szórják tele a sírját, folyamatosan tele van virággal, friss virággal. Nekik olyan, mint nekünk mondjuk, hát most mit mondja, Petőfi Sándor, szóval, hogy valami olyat jelképez, ami a szabadság, ami az egyenlőség, ami a szeretet.
5: Hát igen, de is közben pedig egy nagyon... igen, a Petőfi iránti rajongást, azt nagyon, nagyon, azzal egyet tudok érteni, de egyébként pont az Andrew Lloyd Webber 1981-ben mondta azt ki, hogy az Evitát, ezt a darabot egyfajta figyelmeztető történetnek szánták. A politikai szélsőségekről, tulajdonképpen arról, hogy hogyan engedi magát befolyásolni, akár mondjuk egy nép, egy egész tömeg, egy olyan karizmatikus személyiségtől, mint mondjuk Eva.
1: Hát persze, tehát, mert ez izgalmas, hogy a Perón diktátor volt, az ő férje egy diktátor volt, és ezzel szemben, vagy ennek ellenére volt Eva olyan, amilyen.
5: Igen, igen.
1: Gyakorlatilag eladta a diktatúrát.
5: Igen, és mondjuk még ide mondanám ugye a demagógiát, mondjuk, ami azt jelenti, hogy amikor elmondja Éva folyamatosan ugye a később Evitává vált kultikus személy, mert a nép becézte őt Evitának, ezt ugye spanyolul azt jelenti, hogy a mi Évácskánk, tehát ez lett a beceneve, innen az Evita. És igazából ő mindig ezt mondta, hogy én egy vagyok veletek, tehát közületek jöttem, a munkásosztály, én tudom, hogy mit éltetek át, én ugyanonnan jövök, ahonnan ti, és talán tőlem senki nem érti meg jobban a ti helyzeteteket, és eddig nem segített rajtatok senki, de majd én igen. Én majd felemellek benneteket oda, ahová érdemesek vagytok, amire valók vagytok, és eltörlöm ezt az arisztokrácia és a munkásosztály közötti vonalat, vagy megpróbálok hidat építeni közé. Tehát nagyon nagy szándékai voltak, és azt hiszem, hogy olyan tetteket, amiket ő végrehajtott, fanatizmus nélkül, én ahogy így emészgetem ezt a karaktert, nem lehetett volna. És nem lehetett volna. Tehát minden olyan ember, aki ilyen nagy dolgot hajtott végre a világon, iszonyatosan megosztó figura volt. Tehát én azt gondolom, hogy amikor valaki valamit nagyon csinál, és az teljes elhivatottsággal teszi, mindig fog ellenlábasokra lelni. Tehát mindig lesz olyan, aki megpróbálja őt megfúrni, és mondjuk azt fogja mondani, hogy a Don't Cry For Me Argentina című szám lehet, hogy nem a néphez egy teljesen őszintén szóló opusz, hanem lehet, hogy egy tökéletesen politikailag megszerkesztett, hogy is mondjam, monológ. Tehát, hogy lehet, hogy azért, mert hogy kifejezetten azt mondja, amit a nép hallani akar. Szóval én ezen is nagyon sokat gondolkodtam, amikor én átrágtam magamat az Eva Peron figuráján, vagy amikor például kint Londonban megnéztem a West Enden az előadást. Egy nagyon modern felfogásban.
1: Nagyon lesz, különbözik például, a tiétektől?
5: Na, igen, igen, ábrázolásban mindenféleképpen, mármint hogy ahogyan a rendezői koncepció felrakta a színpadra, mert az ott kint egy abszolút mai, tulajdonképpen egy lépcsőre felrakott, tényleg fizikailag úgy kell képzelni, hogy egy revű lépcsőre felrakott előadás, nagyon modern megközelítésben, és show a lényeg, tehát hogy tényleg egy showszínházi előadást lát az ember, és tulajdonképpen az arcokon keresztül érzi azt, hogy most akkor ki mit játszik, meg ilyesmi, mert nincs konkrét, nincs változás, nincs díszlet, semmi, csak brutálisan erősen felrakott előadás, nekem egyébként nagyon tetszett a kinti előadás. És a miénk nyilván más, de nem is hasonlítanám össze a kettőt, mert az biztos, hogy az Eván van a hangsúly, tehát az Evita megformálásán. És azon, hogy az embereket is azt látom például, hogy amennyire maga Elton, vagy maga amennyire a Tim Rice és a Weber megírta ezt a zenét úgy, hogy is mondjam, hogy ők maguk is megosztják a hallgatóságot, mert én azt gondolom, hogy van a Tim Rice szövege, és van a Weber zenéje, ami ugyanúgy vitatkozik az előadásban, hogy most nekem higgyél, mint ahogy ugye a Che Guevara figurája bele van, tulajdonképpen egy ilyen fikcióként bele van.
6: Ha már hoztam Petőfit, tehát ebben a darabban ő az igazi Petőfi, persze, csak Che Guevara legendája elhalványulni látszik, bár Dél-Amerikában azt mondják, hogy kevésbé, mint szerte a világban, Evitáé pedig most is lángol. Tehát, igen, hogy valahogyan ez a légies nő, ez a saját népe által istenített nő valahogy túl tudott érni peront, diktatúrákat, és gyakorlatilag lassan egy több mint fél évszázadot, sőt, jóval több mint fél évszázadot.
5: Igen, nekem azt tetszik például ebben az előadásban, és van is egy olyan kardinális része, amikor konkrétan egymásnak feszül, és ez a feszültség ad szerintem valami izgalmat ennek az előadásnak leginkább. Az a feszültség, hogy most kinek higgy. A Che Guevarának, aki folyamatosan ítélkezik, és megkérdőjelezi az Eva döntését. Most azt hiszed, hogy a nép most el akarod velünk hitetni, folyamatosan ezt kérdezi, hogy a nép érdekében cselekszel. Nem lehet, hogy csak magadat építed, a te imidzsedet építed ezzel. Vagy most te tényleg komolyan közülünk jöttél, vagy csak felkapaszkodsz mások hátán, hogy a saját érdekeidet élesítsd, vagy részesítsd előnyben.
6: Mennyire mai kérdések ezek, Petra? Mennyire mai kérdések?
5: Igen. Én azt gondolom, hogy folyamatosan aktualitása van a történetnek, nem véletlenül került elő most ez a Madách Színház repertoárjára is, ezt gondolom, mert folyamatos örökérvényűség, mondom, demagógiáról, politikai szélsőségekről, és nekünk színészileg egy nagyon, nagyon izgalmas és kihívásokkal teli feladat.
6: Akkor most mondjuk el a beszélgetés végére, hogy a mostani sorozatban nem lehet jegyet kapni, a februárira viszont még lehet, úgyhogy ha valaki Evita történetére kíváncsi, úgy, ahogy Szirtes Tamás most színpadra tette, és ahogy mondjuk Evita, Gubik Petra és művésztársai hozzák, akkor most még megveheti rá a jegyet. Szerintem ez így a végére oda kívánkozott. 50 éves jubilómát ünnekli az Evita, és mit sem kopik. Hála többek között Gubik Petrának. Petra, köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm szépen.
7: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban továbbra is erős a forgalom a budai alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Petőfi hídnál északirányban, a Szél-Kálmán tér környékén, a Budaörsi úton végig, a Rákóczi hídon Budára. Lassan lehet haladni a pesti alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Barostértől a Blaha-Lujza térig, az Üllői úton a Nagykörútnál mindkét irányban, illetve az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt és a Károly körúton az Asztória felé. Lassan lehet haladni a Petőfi hídon Pestre, illetve a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Barostér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot, mert burkolatot javítanak. A 6. kerületben lezárták a Szondi utcát az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út, illetve az Ifjúság útja után is közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos sínekre terelik, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
3: Egy könyvről fogunk beszélni színház után, de színházról is fogunk beszélni, ha könyvről beszélünk, mert hogy Gáspár András színművész rendező, a vendégünk, aki ráadásul a 4. könyvét jelentette meg augusztusban, és ez a 4. rendező, a vendégünk, aki ráadásul a 4. könyvét

0: fiatalok számára szól-e?
1: Igen, tehát ugye a helyszínünk az a 2065-ös Hunnia, egy közép-kelet-európai nagyhatalom, és hát nem kell sok képzelő erről hozzá, hogy...
0: Vannak ilyen ambícióink?
1: Vajon miből? Hát szerinted nem volt ilyen ambíció?
0: Ja de, ja, bocs, elfelejtettem.
1: Meg hát ha csak a vármegyékre gondolsz, meg az ispánokra, stb. Azért voltak ilyen irányú törekvések.
0: És sikeresek az... voltak ezek szerint? A te könyvedben.
1: Az én regényemben én inkább egy veszélyt fogalmazok meg, és ez a történet, ez gyakorlatilag 2019-20 környékén kezdett el bennem formálódni. És tehát ott figyelj, hát én benne élek ugye a politikába, és valahogy most így ahogy felhívtál, így visszatekintettem az eddigi műveimre, és igazából rájöttem, hogy én politikus író vagyok. Akárhogy is, ugyanis a 2021-es Héj nélküli regényem, ami egy távoli szigeten játszódik, ahol az egy olyan vallás van, hogy az újszülötteknek az arcára, miután megszületnek a sámán, egy híjat van, minek következtében vakon élik az életüket. Ott egy olyan hit van, hogy az ember boldog csak is vakon lehet. Nem véletlenül 2020-as években kezdett fogalmazódni ugye ennek a sztoria. A következő könyvem a Tiszta, az meg a Meroving borzalmas korban játszódik, polgárháború, véres polgárháborúk időszakában, amikor a katolicizmus zászlaja alatt próbálja hatalm alá hajtani Európát a frank nép, akik közben pedig brutálisan pogányak és durvák, és az én főhősöm ebben az áll katolicizmus zászlaja alatt formálódó világban keresi.
0: Ez is hogy jutott eszedbe?
1: És a vége, csak mondom neked, a vége annak a regénynek, a Tisztának, ugye ez az első felnőtteknek írt regényem, a tisztító tűz. Úgyhogy amikor egyszer csak megjelent ez így, nem tudom, fél éve ez a, vagy talán már kevesebb ez a program, akkor azt mondtam, Jézusom, jó, nem vagyok Nostradamus, de a 2065-ös regény, az pedig Hunniában játszódik, és bizony 43-ban itt én Közép-Kelet-Európában egy polgárháborút vizionálok, amiből aztán kifejlődik egy olyan nagy birodalom. Itt lép be a science fiction, ugyanis egy innovációs nagyhatalom lesz ez a régi Magyarország, ami aztán fura népszavazás útján, ahol körülbelül 98% szavaz ugye a Hunnia névre, egy gazdasági nagyhatalom lesz innovációi révén, és hát itt lép be a tudomány, hogy lesz ez az ország ilyen. Ekkora nagyhatalom, ennek megvan a magyarázata természetesen a regényben. Úgyhogy igazából én azt gondolom, hogy egyszerűen én nem szeretem a hazugságot, nem szeretem a diktatúrát. Jó, a demokrácia, tudjuk, hogy jobbat nem találtak ki, de valahogy én ebben hiszek. És az új generációban, ugye kérdezted, hogy szól ez az új generációnak. Hát ennek a regénynek a főhősei élnek ebben a áll demokratikus rendszerben ott 2065-ben, elindulnak egy jutalom kirándulásra, amiről kiderül, hogy ez egy nagyon durva új innovációja az államhatalomnak, ami arra törekszik, hogy megtalálja az utat az emberi elme valóságteremtő képességéhez, és láncra fűz, átalakítsa az emberiségnek a valóságteremtő képességét, és láncra fűzze, olyan valóságot teremtsenek, amit a hatalom akar. És ezek a fiatalok az Újút gimnáziumnak, állami alapítású Újút gimnáziumnak a növendékei rádöbbennek a második jutalom kiránduláson, hogy miről szól ez a történet, és elkezdenek lázadni. És én egy lázadó generációt kezdtem írni ott a 21-22-ben kezdtem a regényt írni, és ennek az igényét fejeztem, hogy erre van szükségünk, ez kell nekünk. És aztán, hát nem tudom, gondolom, te egyetértesz velem, hogy ezért történt olyan dolog, ami igazolta, hogy mintha nőne fel egy ilyen.
0: Igen, de nem vagyok hajlandó téged Nostradamusnak látni, főleg azért nem, mert azt mondod, hogy itt majd fegyveres felkelés lesz. Tehát ezt kikérem, hát, magamnak nem.
1: Így ne is legyen, tehát én csak...
0: Te is tévedhetsz, jó?
1: Így van, tévedhetek, és ez egy felkiáltójel, hogy mire kell figyelnünk minden pillanatban. És tényleg nem akar, tehát ez egy kalandregény, ez egy disztopikus kalandregény, ráadásul egy sorozatnak az első etapja, tehát hogyha ezt a fiatalok, young adult, idős, vagy az idősebb olvasók kezükbe veszik, és sokan veszik kezükbe, akkor a kiadó tervezi a második, harmadik rész, és csak annyi, hogy én tovább gondolom, mert Hunniából kilépünk a világba, aztán a világból az univerzumba, úgyhogy ez a három epizód lépcsőfokait jelzi ez a kis jövőkép.
0: Te rengeteg felé és módon vagy művész, tehát itt most mondhatom, ugye hát a színművész az alaprendező. Igen.

0: író, drámatanár.
1: Igen.
0: Szinkron, televíziós műsorvezetés, rádiós műsorvezetés. Itt, mint hogyha két marokkal habzsolnád azt, amit eléd rak a világ. Ebben az, hogy írsz, mennyire Igen. fontos? Mekkora szerepet játszik most?
1: Figyelj, én próbálok mindent párhuzamosan csinálni, és azzal az igényel, hogy mindenben a szívem, lelkem és intellektusomnak a maximumát adjam. Rám bízott Jóisten, kimiben hisz, gondvisel és a többi, rám bízott valamilyen csomagot, és én ezt megpróbálom a végletekig kihasználni. Úgy, hogy közben egy nagyon egészséges párkapcsolatban élek, tehát nem csapongok ide-oda, gyönyörű feleségem van, fantasztikus gyerekeim. Tehát én próbálok a növendékeimnek, és ugye mondod a drámaiskolánkat, és hogy működik ez, hogy a drámaoktatás például most kihatott a könyvre is, hiszen a könyvfesztiválon most a 31-en csináltunk egy kalandjátékot a könyvfesztivál területén a növendékeimmel. Három helyszínen játszottunk, és vonzottuk be a nézőket ennek a történetnek a világába. Tehát minden mindennel összefügg. És az is, hogy most akkor dicsekedhetek, most szereztem a DLA fokozatot, Marosvásárhelyen doktori tézis munkát írtam, és például itt egy nagyon fontos dolog, ami visszaköt megint a színházhoz, Iglódi volt a mi mesterünk, neki volt egy zenés mesterség módszere, amit oktatott a színművészetén, én tanítványa voltam, és a doktori dolgozatom neki állít emléket az Iglódi módszernek, és most felkértek arra a tanárok, illetve ott az egyetem, hogy ebből jelenjen meg könyv. Úgyhogy lehet, hogy az lesz az ötödik igazából, nem is a hirtalomkirándulás következő epizódja, hanem a doktori. És itt, tehát minden mindennel összefügg, és az, hogy én tanítom ezt a módszert a drámaiskolámban, és ebből születik egy ilyen dolgozat, abból ugye talán majd a nem tudom, így a tudományos körökbe bekerül ez, mert állítólag ennek színháztudományi jelentősége van ennek a munkának, amit letettem az asztal, és én igazából csak annyi, hogy a lelkem egy darabja, mert az Iglódi nekem nagyon fontos volt. Úgyhogy ez akkor szerintem szívből írok.
0: Igen, valószínűleg ez a legfontosabb, ez egészet ilyen nagy vehemenciával szívből belülről működteted. Nem feladat, hanem az élet maga.
1: Ez így, ahogy mondod, igen.
0: András! Akkor ajánljuk még egyszer. Jutalomkirándulás 2065, disztópikus történet, egy kicsikét a jövőbe, egy kicsit visszakacsintva a jelenre. Azt gondolom, a fiatalok nagyon pontosan fogják érteni, hogy mi miről szól ebben a könyvben, hiszen ebben nőttek fel.
1: Igen.
0: Ebben a világban.
1: Igen.
0: Köszönöm szépen.
1: Én nagyon köszönöm.
0: Gáspár András a szerzője, tehát a könyvnek, így keresik, Gáspár András Gáspár. És a Jutalomkirándulás 2065-ről beszéltünk. Szia!
1: See ya.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Lesz egy kétnapos fesztiválja a Múz Színháznak, azt ünnepelendő, hogy 10 éves az Orpheus és Euridike, ami Simkó Beatrix, Trisa koreográfus és táncművész munkája. És hát vele már beszélgettünk itt ebben a műsorban, hogy újra köszöntöm szeretettel. És hát a múló időt ez a 10 év mutatja, de egy táncos pályafutása meg nem akkor kezdődik, amikor elvégez egy iskolát, úgyhogy ez a 10 év ez mit sem jelent, ugye? Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Az alkotó társam Grecsó Zoltán az együtt hoztuk létre ezt az előadást 2016-ban, és nem gondoltuk volna akkor, hogy valóban a pályáknak ezen a részén 10 évig végig kísér minket egy előadás ilyen.
1: Ez már eleve furcsán kezdődött, mert hogy a Víg Színházban volt a bemutatója, ami táncelőadásoknak nem szokásos helyszíne.
2: Valóban ez egy rendhagyó együttállás volt, hogy abban az időben volt két külsős táncprodukció az X Színháznak a házi színpadán, ami egy nagyon ideális intim tér lehetőséget adott, és ezt később is meg tudtuk valósítani más helyszíneken. Ugye most a Múz Színházba költözik erre a két napra az előadás. És nagyon jó élmény volt, hogy a Víg Színház közönsége a kortárs tánc, a budapesti kortárs tánc közönséggel folyamatosan találkozott, és a nézőtéren különböző érdeklődésű és korosztályú nézők voltak minden alkalommal, szinte telt ház jelen az előadáson.
1: Amivel be is járták a világot, már nem a közönséggel sajnos, hanem az előadással magával. És mennyi, igen, 10 év, az szerintem az pont elég idő, hogy reális kérdés legyen, hogy mennyit változott az előadás?
2: Az előadás egyébként maga a dramaturgiájában és a mozgásanyagában nem változott semmit. Mi változtunk sokat, de azt mondják a nézők nagyon jó visszajelzésben, hogy ez nem nagyon látszódik, de azért mi ezt érezzük nem csak a testünkben, de nyilván a gondolkozásunkban is, hogy amikor létrejött ez a produkció, és amit akkor mondjuk gondoltunk egy párkapcsolatról, ami ahogy felépítettük ezt az előadást is, az ugye nagyon sok gondolattal, meg ahogy értünk és változtunk, különböző élményekkel rakódott tele. Tehát így mondhatjuk, hogy minden előadás más belülről, azzal, hogy mi is folyton változunk, emberileg, szakmailag is.
1: Van, amit ma másképp fogalmaznának meg? Ez azt is jelenti egyúttal?
2: Nem gondolom, hogy másképp fogalmaznánk meg, mert mindaz ami most is foglalkoztat minket, meg amivel akkor is foglalkoztunk, ez egy nagyon általános érvényű dolog, ami akár a férfi oldalon legfőképp inkább ez a megmentés témája, a bizalom témája, és a különböző látásmódok és értékrendeknek a ütközése, ez 10 év alatt nem porosodott ez a téma és megközelítés.
1: Hát az biztos. Ez a mi bajunk is egyébként, nem hogy 10 év alatt az emberiség történetében sem, de hát visszanyúlunk elég mélyre Orpheus és Euridike történetében. Ez egy jubileumi fesztivál, ez 2 napot jelent ez összesen, viszont 2 napnyi workshopot. Az hogyan lesz?
2: Igen, tehát helyet kap a pénteken este egy film, amit Dömölki Dániel rendezett, és az előadás nyomán egy táncfilm adaptáció, illetve szombaton az előadás ismét látható, és mindkét napon tematikus workshopokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Lesz páros workshop, amit ketten vezetünk Grecsó Zoltánnal. Az előadás egyes szegmenseiből lehet ízelítőt kapni, illetve az egyéni workshopokon az időre, a változásra, és az előadásban megjelenő témákra is fogunk reagálni, és ezek töltik meg közönségtalálkozó, kiállítás, megnyitó és buli ezt a 2 napot.
1: Buli. Egyébként meg a Múz Színház egy kicsikét olyan, mint a saját állandó játszóhelye, nem?
2: Igen. Nekem most már az elmúlt hosszú évek során, 4-5 év alatt állandó partnerintézményi és játszóhelyé alakult, és a Víg Színház után egyébként ennek a produkciónak is a új otthona lett a Múzsinhát.
1: Akadozik a vonal, úgyhogy ezt elég gyorsan kénytelen leszek rövidre zárni, bár még egy csomó mindent kérdeztem volna, de akkor koncentráljunk egy kicsikét a lényegre, az pedig ugye nem más, mint hogy pénteken és szombaton 9-én és 10-én lesz az Orpheus és Euridike jubileumi fesztivál a Múzsinházban. A Múzsinháznak is érdemes mondanunk a címét, bár remélem sokan tudják, hogy a 11. kerületben a Körösi József utcában található. És hát egyébként is Simko Beatrix Trisát ott találják különféle előadásokkal. Most éppen nézem, hogy hát nem sokkal később a Back to Basic című szólóestje is ott lesz.
2: Igen, azt sajnos nem hozzám kapcsolódik az előadás. Nekem majd februárban lesz újra a Sivatag előadásom és egy új produkcióm a Múzsinház.
1: Oké, akkor figyeljük, követjük és köszönöm. Tehát akkor még egyszer a lényeg, Simko Beatrix Trisa és Grecsó Zoltán hozták létre 10 évvel ezelőtt az Orpheus és Euridike című előadást, ezt ünneplik most a Múzsinházban október 9-én és 10-én egy kétnapos workshoppal és magával az előadással. Jó szórakozást kívánok a résztvevőknek, önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt már a Kultúra, amit Cserdi Zsolt szerkesztett, Róna Jégon vagyok, viszonthallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Hideg front érkezik esővel, széllel. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről. Egyre több a medvetámadás Kongóban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha a felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Kigyulladt éjszaka egy felújítás alatt álló szálloda a szerbiai Kopaonik síközpontban. A tűzoltók még reggel is küzdöttek a lángokkal. A szerbiai közszolgálati televízió információi szerint senki nem sérült meg. Több mint 60 bányász rekedt több órára a föld alatt áramkimaradás miatt Koszovóban. A Trepca bányakomplexum egyik alagútjában tegnap este kiégett egy transzformátor. Emiatt leállt a bányászokat szállító felvonó rendszer. A 63 dolgozót ma reggel sikerült a felszínre hozni. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Texas államban a 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra. Ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egy ember életét vesztette, egy másik pedig súlyosan megsebesült egy medve támadásban a mongol fővárosban. Az Ulánbátor külső területében egy gyurtába tört be az állat. Mongóliában az utóbbi időben egyre gyakrabban bukkannak fel lakott területeken a nagyvadak. Ennek oka a klímaváltozás és az élelemhiány lehet. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő. A hétvégén is változékony időre számíthatunk, de a mostaninál néhány fokkal hűvösebb idő várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártyaprogram ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A gazdasági magazint hallják, Rónai Egon vagyok, jó napot kívánok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai műsort, és egy kutatás friss adataival kezdjük. 2026. harmadik negyedévében a magyar munkavállalók és vállalkozók dolgozói jóléte vagy jól léte 57 pontot ért a 100 pontos skálán. Mindenről Bajár Ábel számol be nekünk, az Európion kutatási igazgatója, aki vonal végen, úgyhogy szeretettel köszöntöm.
4: Jó napot kívánok, én is köszöntöm a hallgatókat. Igen, tehát negyedévente fogjuk megcsinálni ezt a dolgozói, vállalkozói jólétet mérő indexet, ami különböző komponensekből áll. Nyilván ez 56, mondjuk, hogy 57, könnyű így azt mondani, hogy oké, ez mit jelent a 0-tól 100-ig terjedő skálán, de a különböző alindexeket, amiről mindjárt beszélhetünk esetleg, figyelembe véve, illetve ezeknek az átlagát nézve, összességében az jelenthető ki, hogy az olyan szempontokban, ami túlmutat az anyagiakon, tehát szándékosan ez az index nem az anyagi jólétről szól, hanem az általános anyagi szempontokat meghaladó, azokon túlmutató dolgozó jól.
1: Ez egy ilyen közérzeti felmérés, ugye?
4: Abszolút, ez egy jó megfogalmazás, igen, közérzeti felmérés. És szándékosan kihagytuk belőle az anyagiakat, az anyagiakat tudjuk. Tehát tudjuk azt, hogy EU összehasonlításban, OECD összehasonlításban, fogyasztói bizalomban, problématérképeken keresztül, tehát tudjuk azt, hogy a magyar társadalom rendkívül elégedetlen a bérszínvonallal. Ez nem újdonság. Azt viszont nem annyira tudjuk, hogy a egyéb szempontokban hogy érzi magát, és hogyha ezeket az egyéb szempontokat agregáljuk, akkor azt lehet mondani, hogy ez az 57 pontos, vagy 57 pontos átlag, ez azt jelenti, hogy azért nincs akkora nagy dráma. Tehát egy csomó szempontban, amire mindjárt rátérhetünk, alapvetően inkább jól, vagy legalábbis semlegesen vannak a magyar munkavállalók.
1: Az, hogy milyen problémát érzékeltetnek egy ilyen kutatásban, vagy mi az, amit a legpozitívabban láttatnak magukról, az mennyire illeszkedik például egy nemzetközi trendbe? Mennyire ugyanazok a gondjaink, mint a tőlünk nyugatabbra vagy keletebbre élőknek?
4: Akkor megint erre válaszként megint a pénzzel kell kezdeni, tehát az egyértelmű különbség, hogy különböző nemzetközi kutatásokban kiderül, hogy nálunk így a megélhetés, a bérszínvonal, az anyagiak sokkal nagyobb problémát jelent. Mindenhol probléma jár, tehát mindenhol probléma ez, mindenhol ott van a probléma térkép tetején, nálunk ez megkülönböztetett probléma. Ez a kutatás viszont szándékosan még egyszer nem erről szólt, hanem például ilyen dolgokat néztünk benne, hogy a munkahelyük felé mennyire elkötelezettek, mennyire végzik a munkájukat motiváltan, mennyire érzik magukat biztonságban a munkakörükben, mennyire félnek a mesterséges intelligenciától, mennyire érik meg stresszesen a munkavégzést, és ezekből állítottuk össze ezt az átlagot. Erre most így kapásból nem tudok nemzetközi összehasonlítást mondani, mert nyilván akkor egy nemzetközi kutatást kellett volna erre csinálni.
1: Világos. Nem csinálni. Jó, akkor nézzük azt, hogy mi legnagyobb problémánk.
4: Egyértelműen a stressz. Tehát, hogyha ezeket az alindexeket külön-külön vizsgáljuk, és ugye ezt az 57 pontos átlagot veszük alapul, akkor az úgy jön ki nagyjából, hogy a stressz, úgy hívtuk, hogy stresszmentesség alindex, nem a legügyesebb megfogalmazás, de ez egyetlen olyan terület, ahol nem érjük el a semleges 50-es szint, tehát itt 48-47,7 az átlagpont. Tehát az olyan kérdésekre vonatkozó válaszok, amelyek azt mérik, hogy mennyire érzik magukat stresszesen, mennyire ül rá ez a magánéletükre, tehát egy sor ilyen kérdést feltettünk a stresszre vonatkozóan, sokkal negatívabb válaszok érkeztek, mint például a skála másik oldalán a mesterséges intelligencia jelentette veszélyekre vonatkozóan, amitől messze nem félünk annyira, sokkal inkább lehetőségként tekintünk.
1: Milyen tehát pozitívak vagyunk? Ez például egy kifejezetten pozitív hír.
4: Igen, és egyébként nem árulok el sok újdonságot, ha azt mondom, hogy rendkívül sok AI kutatást végzünk, mert mi másról kutatnak 2026-ban az ember sokat, mint az AI-ról, és konzekvensen az jelenik meg, hogy érzi a magyar társadalom ennek a jelentőségét természetesen, tisztában van az ilyen veszélyekkel, mint a munkahelyek megszűnése, helyettesítés, most már ugye egzisztenciális veszélyekről van szó, de hogyha ők a saját munkakörükre gondolnak, hát konkrétan hogy őket személy szerint mennyire fenyegeti az AI, nem érzik annyira ezt a veszélyt. Vagy azért, mert nincsenek vele tisztában, vagy tényleg úgy gondolják, vagy reálisan gondolják úgy, hogy azt a fajta munkakört nem fenyegeti annyira, de összefoglalva sokkal inkább lehetőségként, mint veszélyként tekintenek a mesterséges intelligenciára. Ez az alindex 65 pontot kapott, jóval meghaladva az átlagon.
1: Hogyha azt kérdezi az ember, hogy különböző generációk hogy állnak ehhez, akkor én azt gondolnám, hogy a fiatalokban van a legtöbb kérdés, de közben a legtöbb optimizmus is egy fiatal emberben szokott megfogalmazódni. Ezt visszaigazolna egy ilyen kutatás?
4: Nagyon jó a kérdés, és ez volt az egyik legérdekesebb eredményünk, visszatérve a nagy átlagra, tehát a Wellbeing Index átlagjára, ez az 57, amiről beszéltem. Nagyon érdekes, hogy ez korral, ez az index növekszik. Tehát az idősebb generációk azok, akik összességében jobban érzik magukat. Fel lehet tenni egy csomó releváns kérdést, hogy vajon azért van-e ez, mert jobb a munkájuk, nagyobb biztonságban vannak-e, kevésbé érzik például az AI veszélyeket, mert nekik már csak X évük van, az Y, a fiatalok Y éve helyett, vagy a fiatalok kritikusabbak, magasabbak az elvárásai. Nem tudjuk a pontos mechanizmust, nem egy ilyen kutatás a okokozati mechanizmusra nem tud választ adni, de az, hogy van egy ilyen generációs, ha szakadék lehet, hogy túlzás, de tendencia mindenképpen, miszerint az idősebbek jobban érzik magukat, még egyszer, nem csak anyagiakban, vagy nem anyagiakban, azon túlmutató szempontokban, mint a fiatalok, ez egyértelműen kirajzolódott a kutatásból.
1: Hogyha konklúziót kell levonni, már pedig talán érdemes, akkor azt ki lehet mondani, hogy a magyar dolgozók inkább jobban vannak, mint kevésbé? És ha egy kicsit stresszmentesebben élnénk, akkor nagyjából a problémáink jelentős részén túl is lehetnénk?
4: Azt gondolom, hogy igen, hogyha tényleg így nagyon le kéne szűkíteni az egész kutatás konklúzióját, ez valami olyasmi, hogy a anyagiakon túl is van élet, az anyagiakkal természetesen nem vagyunk megelégedve okkal, de a munkaerőpiacon azon túl is van élet, és az anyagiakon túlmutató területeken, mint például a motiváció, elkötelezettség, mesterséges intelligencia használat, a biztonság, tehát az ilyen soft szempontok szerint messze nincs akkora dráma, mint amúgy a magyar közvélekedésben számos területen ezt meg lehet tapasztalni a számok nyelvén is.
1: Bojár Ábel, az Európium kutatási igazgatója. Köszönöm szépen.
4: Én köszönöm a lehetőséget, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Erdős Évával folytatjuk a gazdasági magazint, aki a hitelsikerek.hu szakértője, és akivel arról beszélgetünk, hogy tud-e egy fiatal ma lakást venni Magyarországon. Segít-e ebben neki a hitelpiac, vagy segítenek-e a szüleik, vannak-e vállalati támogatások, és így tovább, és így tovább. Kedves Éva, öné a szó.
2: Köszönöm szépen. Hát egy fiatal tud venni hitelt, hogyha sokféle kedvezményt igénybe vesz, és még a szülei is tudják támogatni, de azért ez nem ilyen egyszerű. Az látszik, hogy a piac az még mindig annak függvényében, hogy ugye most volt egy nyári időszak, amikor mindenki szabadságon volt, és az otthon start sem pörgött annyira, egy kicsit lanyhult, de azért azt el kell mondani, hogy 2026-ban minden csúcsot megdöntött a hitelkihelyezés a lakás vonalon, hiszen 2024-ben, amikor megtörtént a fordulat, akkor még egész évben durván ilyen 1300 milliárd forint került kihelyezésre, most viszont 2026-ban ez úgy tűnik, hogy meg fog duplázódni. Tehát én azt mondom, hogy igen, van nagy kereslet, van nagy lelkesedés, az otthonstart nagyon sokat számított. A visszaesés egyrészt a nyárnak köszönhető, másrészt annak, hogy azért azt látjuk, hogy vannak különböző bejelentések, és bár az elhangzott, hogy ami jó, azt ez a kormány is meg fogja tartani, azért itt vannak feltételezések, hogy nem biztos, hogy így marad. Tehát én azt gondolom, hogy a helyzetünk jelen pillanatban nem rossz, de jónak sem mondható. Ehhez mondok egy-két viszonyszámot. Hogyha valaki igénybe akarja venni a kedvezményeket, tehát ilyen babavárót és mindenféle egyebet, és akar egy otthon start hitelt fölvenni, akkor az azt jelenti, hogyha szeretne egy 70 milliós ingatlant megvenni, ehhez egy 450 ezer forintos nettó havi jövedelme van, akkor 40 millió forintra jogosult, ami azt jelenti, hogy 300 hónap alatt neki durván a törlesztő részlete 186 ezer forint körül lesz. Ha ez az otthon start valamilyen oknál fogva megszűnik, mert ugye itt tudjuk, hogy itt fix 3%-os kamatról beszélünk a futamidő végéig, amihez az államot támogatást, tehát hogyha az állami támogatás része csökkenne, vagy megszűnne, és már csak piaci kamatozású hitelt lehetne fölvenni, akkor egy ugyanilyen 70 millió forintos lakásnál ez a 450 ezer forintos nettó havi jövedelem már csak 28 millió forintos hitelre jó a 40-nel szemben, és ennek 192 ezer forint lenne a havi részlete. Tehát, hogy nagyon, nagyon nagy szakadék van a támogatott és a piaci kamatozású hitel között, hiszen ugye az egyiknél fix 3%, vagy még egy kicsit van olyan hely, ahol kicsit alatta is el lehet érni, a piaci kamatozású az 6 fölött van, tehát a duplája. Ez azt jelenti, hogy ugye a nettó havi jövedelem kevesebb hitelre elég, ugyanakkor a törlesztő részlet mellett. Tehát a kérdés az, hogy egy fiatal tud-e lakáshoz jutni, az nagyon-nagyon kétséges, hogy ez most így jelen pillanatban hogy tud megoldódni.
1: Hogyha abból indulunk ki, hogy régen teljesen hétköznapi volt, hogy az a cég, amelyik magához akarta kötni a fiatal munkavállalóját, megpróbál például hiteltámogatást is nyújtani számára. Ebből maradt már a bármi is? Vannak még ilyenek egyáltalán?
2: Vannak, csak ugye ez nem azt jelenti, hogy a mai helyzetben, hogyha én elmegyek valahova dolgozni, akkor mondjuk egy 30 évig ugyanott dolgozom, vagy 20-ig. Tehát, hogyha
1: hát ez egyfajta röghözkötés, persze.
2: Igen, de hát hogyha az a cég ad támogatást, nem biztos, hogy én saját magam elhatározásából fogok munkahelyet változtatni. És akkor már is vége van ennek a történetnek. Tehát, hogy itt, amikor hosszú távon gondolkodok, akkor nagyon, amit már ugye kezdünk megszokni, vagy kell, hogy megszokjunk, hogy annyira változik körülöttünk a környezet, hogy nagyon okosan kell ilyenkor figyelni, és attól függetlenül, hogyha én azt mondom, hogy igen, sok minden változhat, és eznek a sok tényezőt nyilván nem tudom előre meggondolni 20 évre, akkor is belevágok ebben, mindig, hogy kell, hogy legyen egy B verziónk, hogyha ez nem jön össze, akkor mit fog történni? És akkor bele kell vágni, ha valakinek van stabil vállalkozása, stabil munkahelye most, akkor végig gondolva a környezeti változókat, azért én azt gondolom, hogy még mindig van olyan lehetőség, amit érdemes figyelembe venni és kihasználni.
1: Úgy kezdődött a beszélgetésünk, hogy vannak találgatások arról, hogy hozzányúl-e a hitelprogramokhoz a kormány, már a támogatott hitelprogramokhoz természetesen. Na de, hogyha azt gondoljuk, hogy igen, akkor ez nyilván előre is hoz hitelfelvételt és ingatlanvásárlást adott esetben, mert hát jobb körülmények alig, ha lesznek ilyen pénzügyi környezetben, mint ami most van.
2: Igen, sajnos nagyon kevés az információ arról, hogy mi történik. Ugye láttak most is a kihelyezett kormányülést, amiből tegnap ugyan volt egy bejelentés a katával és a vagyonadóval kapcsolatban, meg az ECO-val, hogy akkor mi is történik, de alapvetően ezek ilyen csepegtetett információk, és nem látjuk, hogy mi a vége. A társadalmi egyeztetés, ami mindig elhangzik, azt én kis feltételekkel fogadom, hiszen van rá egy hét, hogy bárki megírja a véleményét, de most, hogy ezt milyen mértékben veszik figyelembe, erről sajnos visszajelzésünk még nincs, hogy itt bármi megtörténne. És ugye azt tudjuk, hogy az előző, talán két hónappal ezelőtt, vagy egy hónappal ezelőtt, amikor beszélgettünk, ugye itt az uniós pénzek hazahozatalánál is volt egy olyan feltétel, hogy az állam kitettségét a különböző kötelezettségvállalásoknál csökkenteni kell. De most az egyik ilyen a kamattámogatási rész is. Amikor az állam itt nem csak egy feltételes módon, tehát nem garanciát vállal most itt jelen pillanatban, hanem pénzt ad ezekhez a hitelekhez. Ha most pénzszűke van, és azért az látszik, hogy pénzszűke van, akkor nyilvánvalóan onnan tudok ehhez hozzájutni, hogyha ezeket majd megnyírbálom. És ne felejtsük el azt a 2004-es történetet, ami elkezdődött a devizahiteleknél, hogy ott is megszűntek a kamattámogatott hitelek, és cserébe jöttek be a devizahitelek. Mert a piaci hitelnek, ahogy én is említettem, egyrészt a keretfeltételeit, hogy nagyon magas jövedelem kell hozzá, és magas is a kamata, azért azt nagyon kevesen tudják teljesíteni, már pedig az építőiparnak működni kell. Ehhez képest ugye még azt látjuk, hogy a támogatásokból valamiféle bérlakás építési programba is szeretne ez a kormány belevágni, és akkor ugye itt lehet a dilemma, hogy akkor saját lakás vagy bérlakás, itt az átlag emberek tudatát abban formálni, hogy magántulajdon vagy bérlés, az nem egy egynapos folyamat. Tehát ez egy hosszú távú kérdés. Még nem látunk belőle semmit, de ez is egy alternatíva lehet majd.
1: És hát nyilván a bérlakás program meghirdetését azt nagyon várja a társadalom egy jelentős része, mert hogy ez lenne az, amit igen régóta remélnének azok, akik saját lakáshoz nem tudnak jutni.
2: Ez így van, csak a kérdés az, hogy ott mennyi lesz az, amit fizetni kell.
1: Hát igen,
2: tehát
1: de
2: ugye ezeket a bérlakások, nem szociális bérlakások.
1: Hát hogyne, ezek piaci alapon épülnek majd nyilván, tehát
2: így van,
1: a magántőke bevonása egyúttal meghatározza azt is, hogy nem pár tízezer forint lesz az ára.
2: Egyrésztről, másrésztről, hogyha egy ilyen bérlakás konstrukciót kidolgozunk, akkor ugye ott is többféle támogatás lehet. Lehet, hogy az állam ad valamiféle támogatást, lehet, hogy ezeket önkormányzati vagyonkezelésbe adja, lehet, hogy azt mondja, hogy és egyébként a cégek majd így támogathatják a munkavállalóikat. Tehát, hogy sokféle lehetőség van ebben is. Csak hosszú távon gondolkodni, vagy bármiféle koncepciót kialakítani, anélkül, hogy nem tudjuk, hogy az irányító hatalomnál, a törvényalkotóknál mi van a fejekben, és melyik irányt és milyen módon szeretnék választani, így ez ilyen kis találgatás, hogy most a feketére rakjam, vagy a pirosra, mert nem tudjuk.
1: Hát szerencsés esetben az egyikkel nyerünk, és a másikkal nem vesztünk sokat, és akkor még jó is lehet.
2: Erdős Éva. Nagyon jó mondat.
1: Köszönöm szépen.
2: Én is köszönöm. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávlezárása és lassabb haladásra is számítani kell. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között veszélyelhárítás miatt. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után lezárták a belső sávot, mert burkolatot javítanak. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, nem érinti a Rudas gyógyfürdő megállót. A forgalom egy sávban váltakozva haladhat ma napközben a Hidegkúti úton a Templom utcánál, mert csatornát javítanak. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt gázvezetéket javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú áthaladást jelzőlámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Népszerű téma gyakorlatilag... Ez olyan, mint pár évtizeddel ezelőtt két férfi ember között a foci volt, hogy azt valahogy szóba kellett hozni. Most nincs olyan társaság, ahol előbb-utóbb nem kerül szóba a mesterséges intelligencia. Vagy azért, mert használjuk, vagy azért, mert irtózunk tőle, vagy azért, mert félünk tőle, vagy azért, mert remélünk tőle valamit, de valahogy ez mindenhogyan téma. A Brand Guide AI társalapítója egy márkastratéga, Serfőző Péter a vonalban. Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Ezzel valamit nyilván társadalmi méretben előbb-utóbb kezdenünk kell, és ez nem csak... Jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok!
1: Ezzel valamit...

0: AI-hoz fordultunk, manapság már inkább az AI-hoz fordulunk, és lehet, hogy jobb válaszokat is kapunk, mint a kereső óriástól.
1: Miközben a Google sem buta ám, mert bocsánat, hogyha a Google-be beírjuk a Google keresőbe azt, amit keresünk, rögtön felkínálja a saját AI megoldását.
0: Így van, hát nyilvánvaló is alkalmazkodik, úgyhogy ez azt gondolom, hogy nem csak így a mindennapi életben, hanem a szakmai területeken is így kell, hogy legyen, vagy így is van, vagyis legalábbis így látom, hogy aki lemarad, az kimarad, és valahogy egyébként azt szoktam mondani, hogy ez az AI, ez olyan, mint egy ilyen gyorsuló vonat, amit így látunk, hogy így szalad előttünk, sose tudjuk talán utolérni, de szemmel kell tartanunk, és követnünk el.
1: Hát ráadásul ez azért is jó hasonlat, mert leugrani a gyorsuló vonatról az is egyre veszélyesebb, és egyre reménytelenebb vállalkozás. Ebből a szempontból is ez egy igen plasztikus példa. Egy csomó szakma képviselői rettegnek attól, hogy mi lesz velük. Miközben akik nyugtatják őket, azt mondják, hogy aki különlegeset tud, aki tehetséges, aki egyedi, őt, főleg, hogyha kreatív szakmákról beszélünk, nem fogja tudni pótolni az AI. Egyetért ezzel?
0: Igen, én azt gondolom, hogy, és ebben is hiszek, hogy én azt láttam, hogy a mi körünkben is nagyon sok designer olyan munkát végez, aminek nagyon alacsony a hozzáadott értéket. Mondok egy példát, bejön egy ügyfél, és azt mondja, hogy neki piros kör kell. És akkor megrajzolja a piros kört, vagy létrehozza. És ebből is nagyon sok volt a piacon, és az AI azt gondolom, hogy ezt felgyorsította, ezt a fajta tisztulást, hogy azok tudnak a piacon maradni, akik megkérdezik, hogy oké, de egyébként miért akarsz piros kört, és elkezd azon gondolkodni, hogy milyen megoldás van, mert valóban, vagy sokszor azt látjuk, hogy nem biztos, hogy az a jó megoldás, amit kérnek tőlünk, hanem hogy megpróbálják megoldani a problémát, ami valós mögötte. És hogyha ebben az AI-t is tudjuk alkalmazni, akkor pedig hatékonyan tudjuk ezeket a dolgokat megoldani. Szóval én azt látom, hogy alkalmazkodnunk kell, és kell, hogy beépítsük a munkafolyamatainkba az AI-t.
1: A cégek nyilván abban érdekeltek, hogy az AI-t minél hatékonyabban használják fel, és minél kevesebb munkaerőt foglalkoztassanak pont a kiváltás jegyében. Meg fogjuk gyorsan találni ezt az egyensúlyt, vagy itt óriási céges problémákat fog okozni az, hogy túlhajtjuk ezt a reményt, hogy majd az AI mindent rendbe rak nekünk?
0: Én azt gondolom, hogy nem jó gondolkodás az, hogy egy az egybe kiváltja az AI az emberi erőt, hanem inkább az emberi erőt tudja többszörözni, vagy sokszorosítani. Tehát, hogy inkább azok a cégek, akik abban gondolkodnak, hogy meghagyják az emberi kreativitás, gondolkodás, és itt most persze a saját szakmámat látom jobban, és ők alkalmazzák a saját munkájukban az AI adta lehetőségeket, ez hatalmas kapukat nyit ki, és több akár gyorsabban lehet hasonló minőséget létrehozni, vagy adott idő alatt több dolgot lehet elvégezni, vagy megcsinálni, és ezzel azt gondolom, hogy a megbízók ügyfelek is jól járnak.
1: Van a reklámiparban például most egy egészen furcsán kibontakozó tendencia és visszavonuló tendencia egyúttal. Ugye az AI tartalmazó reklámok, például a tévészpotok esetén oda kell írni, hogy a hirdetés AI felhasználásával készült. Ez így oké is, de a kutatások szerint ezt a nézők elsőprő többsége elutasítva fogadja. Tehát látjuk, hogy nem igazi, látjuk, hogy nem valódi ember beszél ott hozzánk, és azt mondjuk, hogy ezt kikérjük magunknak. Miközben persze sokkal egyszerűbb töredék olcsósággal meg lehet oldani egy AI hirdetést a televízióban, de mégis mi azt mondjuk rá befogadóként, hogy kösz, ezt nem kérjük.
0: Igen, én azt gondolom, hogy most egy ilyen vadnyugati időszakban élünk, ahol még keresi magát, de keresi a helyét az AI a termékekben, tehát az outputban, és egyértelmű, hogy az emberek nem, tehát hogy a kutatások, ahogyan is mondta, alátámasztják, hogy nem fogadják jól ezeket, tehát nyilvánvalóan próbálkoznak a márkák is, próbálkozik mindenki, hogy mit, mire, hogyan lehet használni, és én azt gondolom, hogy meg fogja találni minden a helyét, le fog ez csitulni, le fog rendeződni. Marha gyorsan változnak az AI világában a dolgok, tehát nem is merném azt mondani, hogy egy év, vagy három hónap, vagy öt nap, egyszerűen változik, és minden a helyére fog rázódni. És én azt gondolom, el fog ülni ennek az AI-nak a nagy hype-ja, és szépen beépül azokba a munkakörökbe úgy, ahogy szükségük van a cégeknek, márkáknak.
1: Önök, a szakértők arra szokták felhívni a figyelmet, főleg a kisebb cégeknél, ahol pillanatok alatt

0: belebolondulnak az AI nyújtott a lehetőségekbe, amik sokkal nagyobbak, mint amit egy kisebb cég megengedhetett korábban magának, hiszen nem voltak saját grafikusai, nem voltak saját fotósai. Most viszont hát határa csillagos ég, hogy ez így nagyon jó, csak éppen meg kellene teremteni a cégnek az arculatát előtte, amihez aztán még az AI segítségével is, de ragaszkodni fogunk. Ez ma mintha elmaradna egy sok esetben.
1: Ezt nagyon jól látja, ezt nagyon jól látja. Én is most ezért küzdök, vagy ezért kommunikálunk nagyon sokat az ügyfeleinknek is, hogy ne essenek ebbe a csapdába, hogy azt látják, hogy mindent létre tudnak hozni, mert hogy hiányzik mögülle pont az a szakmai látásmód, tudás, tapasztalat, ami szükséges ahhoz, hogy ne ugyanúgy nézzenek ki ezek, ugye ön is, a hallgatók is biztosan fölismerik már azokat a hirdetéseket, amik tucat szám ellepik a közösségi médiát, mert egyszerűen nincs mögötte a márka, nincs mögötte a hangnem, nincs mögötte a személyiség, hanem ugyanabból az általános generatív dologból táplálkozva jönnek létre, és ezzel igazából csak vesztenek a márkák, mert hogy nem lesznek megkülönböztethetőek, nem lesz meg az a márka hang, nem, amire szükségük lenne. Úgyhogy ez is azt gondolom, hogy néhány időre van szükség, hogy ez kitisztuljon, és megértsék a kisvállalkozók is, hogy hát nem minden jó, ami ingyen van, vagy gyorsan, olcsón előállítható.
0: Hát majd megtanuljuk, mert kénytelenek leszünk. Ugye az a gyorsuló vonat, amit említett az elején, arra inkább felkapaszkodni kéne, mint leugrani.
1: Így van, így van.
0: Serfőző Péter, köszönöm szépen, a Band Guide AI társalapítója volt a vonalban. Maga is márka stratéga és a 12 ügynökség alapító vezetője, és még sok minden más, amit most nem fogok elsorolni. Szóval köszönöm.
1: Én is köszönöm. Perzselyen fel az erő.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A mai gazdasági magazin végére az Európai Uniós bővítési tervek, illetve annak állása és hatása, ami témánk. Zalai Csabát hívtuk, az NKE Államtudományi és Nemzetközi Tudományokkal Európai Tanulmányok Tanszékének egyetemi tanárát. Örülök, hogy itt van. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Most hallunk arról, hogy az Európai Bizottságnak különböző bővítési hullámokban vannak tervei. Ugye itt van 10-11 ország, Ukrajna, Moldova, a nyugat-balkáni országok, amelyeknek a csatlakozásáról van szó. Az egyikről hamarabb, a másikról később, de minden esetre valamiféle folyamatban vagyunk. Nem tudom, hogy mennyire készültek arra kutatások, nyilván kellett, hogy készüljenek, és mennyire nyilvánosak az eredmények, hogy milyen hatással lenne az unió működésére, vagy akár ránk itt Közép-Európában, hogyha a Nyugat-Balkán csatlakozna az Európai Unióhoz.
2: A bizottság tegnap nyilvánosságra hozott felülvizsgálata éppen ezt a célt szolgálta. Ennek egyébként két része van. Van egy általános politikai keretfeltételeket vizsgáló rész, amely általánosságban vizsgálja azt, hogy az unió egyáltalán fel van készülve a következő csatlakozási hullámra, és akkor annak az intézményi, a döntéshozatal, a szakpolitikák és a költségvetésre vonatkozó részeit vizsgálja. És emellé készült egy 135 oldalas részletes elemzés, amely az egyes szakpolitikák terén megvizsgálja azokat a lehetséges kihívásokat, amelyeket hát elsősorban Ukrajna csatlakozása jelentene az adott szakágazatokra. Magyarán ez a munka most indult el, a bizottság tegnapi javaslat csomagja tulajdonképpen azokra a kihívásokra próbál javaslatokat megfogalmazni, de a végén a tagállamok fogják eldönteni, hogy azok a javaslatok, intézkedéseket, amit a bizottság felvázolt, azok helyesek, megfelelőek-e, és megfelelően orvosolják ezeket a kihívásokat. Tehát, ha úgy tetszik, a startpisztoly most dőrent el, és a jövő heti állam és kormányfői tanácskozáson lesz az első stratégiai vita arról, hogy ezek a intézkedések, javaslatok megfelelőek-e, vagy kell adott esetben még ezeken szigorítani.
1: Itt van egy politikai konszenzus Magyarországon az ügyben, hogy a nyugat-balkáni bővítés az Magyarország érdekeit. Albánia, Moldova, Montenegro állnak talán a legközelebb a csatlakozáshoz, és hát persze Ukrajna kérdése a nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet egy háborús időszakban zöggenőmentesen lebonyolítani, de hát ez a vita, ez a hallgatók előtt zajlik, hiszen évek óta erről rengeteget beszélünk. De ha ez a megállapodás így társadalmi szinten nálunk, és még szerte Európában megvan, hogy ez jó lenne, ezt mivel támasztjuk alá? Milyen bizonyítékai vannak annak, hogy mondjuk a politikán túl gazdasági értelemben is hozna és nem vinne?
2: Azt kell tudni, hogy ez a csatlakozási vita az most az ukrán csatlakozás fényében, tehát 4 évvel ezelőtt kapott ismét újabb lendületet, ami nem független attól a nemzetközi szinten történő nagy változásoktól, amely egy jóval kiszámíthatatlan geopolitikai helyzetet eredményez, ahol a korábbi szövetségesekre, így az elsősorban az Egyesült Államokra sem tud az unió támaszkodni, miközben a kihívások, ugye látható Oroszország egyre nagyobb problémát jelentenek az unió számára. Tehát az unió megpróbál, és ugye ezt a von der Leyen bizottság azzal a mottóval, hogy egy geopolitikai bizottságot próbál építeni, azzal próbálja erősíteni a pozícióit, hogy a körülöttünk lévő országok azoknak a természeti forrásai, azoknak a gazdasági ereje, és azoknak adott esetben a technológiai tudásuk, azokkal felvételezve az unió megpróbál ebben a globális versenyben nagyobb erőt képviselni, és hát Ukrajna esetében éppenséggel a katonai technológia az, ami például a drón technológiák kapcsán jóval az uniós fejlesztések előtt jár, tehát itt maga az ukrán hadsereg, maga az ukrán katonai fejlesztések is jelentős hozzáadott értéket képviselnek, de adott esetben az Ukrajna területén található erőforrások, nehéz fémek, ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek nyilván a stratégiai autonómiát erősítik az uniónak. Tehát elég sok olyan érvet lehet találni arra vonatkozóan, hogy Ukrajna, de adott esetben a Nyugat-Balkán esetében is ezen országoknak csatlakozása többek között a migráció, az embercsempészet, az illegális bűnözés terén adott esetben jócskán javítani tudja ezeket a kihívásokat az unió számára.
1: Viszont a bizottság most megfogalmazott olyan feltételeket, amelyek új újak lehetnek a csatlakozni kívánó országoknak, sőt, akár még azt is mondhatjuk, hogy talán joggal húzzák fel rajta az orrukat, hogyha a többieknek nem kellett. Nekik például miért kötnek ki egy 15 éves próbaidőszakot, egy úgynevezett védelmi intézkedési rendszert, amely azt a célt szolgálna, hogyha nem felelnek meg mégsem ezek a csatlakozó államok az Európai Uniós alapvetéseknek, akkor lehessen őket büntetni a mostaninál könnyebb módon. Egyébként pont velünk sajnos, pont Magyarországgal és éppen Orbán Viktorral példálóznak az Európai Bizottságban ez ügyben.
2: Ebben önnek tökéletesen igaza van. Ugye a csatlakozást a nap végén nem csak a csatlakozandó országba kell adott esetben népszavazással megerősíteni, hanem az unió tagállamaiban is, és hát tudjuk előre, hogy a csatlakozási szerződés ratifikációját egy sor tagállamban népszavazáshoz kötik. Tehát a nap végén ezeket a kérdéseket olyan szinten kell tudni rendezni, hogy a közvélemény ezekben az országokban támogassa a csatlakozást, és azt gondolom, hogy a közvélemények megnyugtatására vonatkoznak ezek az intézkedések, amelyek sajnos részben a magyar, részben a lengyel, de gondoljuk vissza a 2007-es román bolgár csatlakozásra, ahol a schengeni kritériumokat nem tudták ezek az országok teljesíteni. Éppen ezért az ő schengeni csatlakozásuk gyakorlatilag egy 13 évvel később, ugye 2025. január 1-én következett be. Tehát ezeket a rossz tapasztalatokat összegezve egy jóval szigorúbb feltételrendszerhez igazítaná a bizottság a jelenlegi működést, amely egyfajta vészfékként tudna működni abban az esetben, hogyha visszacsúszás történne akár a jogállamiságban, akár a egyéb téren. De ilyen szempontból ez a kérdés, amit ön is felvetett, ami egyfajta másodlagos tagságot feltételez, ez nem új keletű az Európai Unióban. Ha gondoljunk csak vissza, akár az euró bevezetése, akár a schengeni tagság kapcsán, még mindig vannak olyan országok, amelyek vagy az egyikben, vagy a másikban nem vesznek részt. Tehát ez a többsebességes Európai Unió, ez nyilván egyre inkább felmerül, minél több tagja van az uniónak.
1: És hát eltérőek az álláspontok is, ráadásul ott van például a franciák vagy a németek álláspontja, amely arról beszél, hogy előbb egy reform folyamaton kell végigesnie, végigmenni az Európai Bizottságnak, magának az uniónak tulajdonképpen. Mielőtt a bővítésnek nekiállnának, addig a többiek meg azt mondják, hogy minél tovább húzzuk, annál rosszabb lesz a helyzet, mert hogy kell a bővítés az európai stabilitáshoz. Ez kétféle gondolkodás nyilvánvalóan.
2: Így van, és ez a vita, ez tulajdonképpen már évek óta zajlik, és a tegnap nyilvánosságra hozott javaslatcsomagja a bizottságnak tulajdonképpen azt a nagyon fontos üzenetet tartalmazza, hogy nincsen előfeltételre szükség, tehát az a két folyamat, ha úgy tetszik, párhuzamosan mehet egymással együtt. Ezzel kvázi pontot tesz az íre. A nagy kérdés az, hogy az élen haladó tagjelöltek országok esetében milyen menetrendet fog a bizottság majd letenni. Ez várhatóan a következő két hétben fog megtörténni, és akkor látjuk majd, és valószínűleg én ezt feltételezem, hogy Montenegro esetében egy gyorsabb csatlakozási menetrendet fog adott esetben egy céldátummal is meghatározni a bizottság, míg Ukrajna esetében valószínűleg ez egy kicsit a távlati homályba fog majd veszni ez a céldátum, pontosan azon nagyobb kihívások miatt, amiről az előbb beszéltünk.
1: Tanár úr, köszönöm szépen. Éppen a tájékoztatás. Zalai Csabát hallották, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanárát. Köszönöm.
2: Én köszönöm a lehetőséget.
1: Köszönöm a figyelmüket, és a Gazdasági Magazin ér most véget itt a Spirit FM-en. Holnap ugyanebben az időpontban jövünk, ezt a mait. Somodi Sormos Eszter szerkesztette, én pedig Rónai Egon vagyok. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten hétfőtől csütörtökig este 6 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Autódaru, Kósvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
6: Mediterrán hangulat a Duna közelében. Találja meg új otthonát a 20. kerületben. Most ajándékgépesített konyhával. avicogroup.hu.
7: Elektromos fűtőpanel.
8: Igen, nordart.hu.
7: Gyors és ingyenes kiszállítás.
8: Igen, nordart.hu.
7: 5 év csere garancia.
8: Igen, nordart.hu.
7: Rendeljünk.
8: Igen, nordart.hu.
9: Belépőddel ót is mercit nyerhet. 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
10: Vállalati mobilitási megoldások, leasing vagy vásárlás helyett. Mondj igent a vállalati mobilitás. Csökkentsd a költségeidet, mi segítünk. Évi szakdó kölcsönző.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Hideg front érkezik esővel, széllel, meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. A Vekerle Sándor programmal bővülhet a bérlakásépítés, állapította meg elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT. A program ugyanakkor csak akkor érheti el célját, ha felépülő lakások, kollégiumi férőhelyek követik a keresletet. A GKI úgy véli, hogy a jogi háttér hatékonyabbá tételével a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lenne a bérlakás piacon. Folytatódik az egyeztetés a szociális ágazat bérfejlesztéséről a kormány és a dolgozók érdekképviseletei között. A munkavállalók azonnali és visszamenőleges 25%-os béremelést, jobb munkakörülményeket szeretnének. Az ágazatban dolgozók szeptember közepén demonstrációt is tartottak. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy Szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban. A párizsi ügyészség szerint elegendő garancia van arra, hogy Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélső jobboldalinak tartott embereket, súlyos sérüléseket okozva. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de keleten még napos idő várható. A déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
3: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm az ATV minden kedves nézőjét, és köszöntöm a Spirit FM rádió hallgatóit is, köszönöm, hogy minket választottak. Két személyes zárkában őrzik Hankó Balást, nem kivételeznek vele, de korrekt a bánásmód, ezt nyilatkozta a korábbi kultúráért felelős miniszter ügyvédje. Szigorítja a kormány a vagyonadót, 100 milliárd felett nem egy, hanem 1,5% lesz az adókulcs. A harmadik javaslatunk pedig az, hogy a NOB bejelentette, hogy Budapest is ott van a 2036-os olimpia pályázói között, úgyhogy nem kizárható, hogy itt rendezik az olimpiát. Illetve van még egy hír, amit Magyar Péter közölt, hogy a Mészáros Szí tandem kész elállni a 23 ezer milliárd forintos 35 évre szóló autópálya koncessziótól. Györggyel kezdünk, jó napot kívánok!
12: Hello mindenkinek, üdvözlök mindenkit. Ferenc, hallja, amit mondok?
3: Igen, igen.
12: Jó, én meg csak látom önt, hogy tártok, jól néz ki. Ferenc, a következő, hogy nem ehhez a három pocot szeretnék hozzászólni, ami már régóta bántja a csőrömet. Egy ilyen használati útmutatót szeretnék mondani, mehet?
3: Mihez? Persze, mehet.
12: A TV műsorához, magyarul a fórumhoz.
3: Persze, figyelek.
12: Jó. Az első alapkövem, hogy ami tévét mi nézünk, az az ATV, nem az ATV. Ezt nagyon sokan elkövetik, ezt a hibát. Nem hallom, amit mond, bocs.
3: Igen, csak a telefonra figyeljen, a tévében kés.
12: A tévé az nem érdekel. Tehát azt mondom, én most az ATV-t nézem, és nem az ATV-t.
3: Igaza van, igen. Az agró szóból származik az ATV-ben az A betű.
12: Jó.
3: Egy agrár tévé.
12: A telefonálók közül 100-ból 100-an azt mondják, hogy ATV. Ezzel én letudtam ezt a bánatomat.
3: Rendben.
12: A másik bánatom az, hogy az önök megszólítása nagyon sok betelefonáló betelefonálótól, szerkesztő úr. Ez akkor igaz csak, az ön esetében igaz, hogy szerkesztő úr, de nem ennek a műsornak. Oké?
3: Nem teljesen értek egyet, mert az is műsorszerkesztés, hogy kiválasztjuk a nagyon sok lehetséges téma közül azt a hármat, amit ide felírunk. Tehát az már ebben a műsorban maga a szerkesztési rész.
12: De ön benne van ebben, hogy mit írjanak ki?
3: Hát én találom ki, természetesen ezt jóvá adja a főnököm, de mindig az adott fórum műsorvezetője tesz javaslatot, hogy mely témákkal foglalkozzanak abban az adott adásban.
12: Rendben van, elfogadom.
3: Oké, következő.
12: De javasolnám a másik megszólítás műsorvezető úr, ön esetében Ferenc, ez az én...
3: Lehet így is, persze.
12: Jó, a következő bánatom egy kicsit nyelvészkedés, hogy nagyon sokan még az önök vendégei közül, meg a betelefonálók közül a Bambert nem találják el.
3: Igen, előfordul.
12: A betelefonálóknál csak akkor fáj, amikor utána mondja a betelefonáló hölgy, hogy 40 évig tanár volt, akkor csak abban reménykedem, hogy nem nyelvtantanár. De az önök meghívott vendégei között is vannak sokan, akik nem találják el, majd a végén mondom, és nem zavar, hogy nem találja el riporter, bármi anyám kinyat, de egy színész, egy rendező, egy költőnek illik el találni. Ez az én személyes bánatom.
3: Rendben, egyetértek, de hát emberek vagyunk, hibázunk időnként.
12: Elfogadom. A következő, hogy ha valamelyik hírolvasó nekik kötelező bemutatkozni, hogy kiolvassa fel a híreket, vagy pedig ők teszik, megtisztelnek minket, hallgatókat, hogy bemutatkoznak.
3: Szerintem nem kötelező, de a legtöbben elmondják a nevüket.
12: Jó, mert azt mondta volna, hogy kötelező, mondta volna azt, aki nem csinálja. Kész, megint túllépünk rajta.
3: Rendben. Következő bánat?
12: A következő bánat, hogy ez ugyan, mint a Bamben, ezek a betelefonálók, jó, egyszerű kis vidéki emberek, nem nagyon értik. Tehát jó, elfogadom meg vidéki gyereket. Következő Ferenc, mivel én is nyugdíjas vagyok, nagyon megüti a csőrömet, hogy mikor szígyák a volt kormány, jogosan, akkor mindegyik elmondja, hogy a magánnyugdíjpénztárat lenyúlták. Igaz?
3: Sokszor elmondják, igen. Igen, igen.
12: Sokszor elmondják. Na most ennek van egy folyamozványa. A kedvesem, a néhai kedvesem nyugdíjban ment 40 éves nőkkel, és mikor megkapta a női korhatára, és mikor megkapta a papírt, aminek a hátsó oldalán megvolt, hogy mi alapján számoljak ki a nyugdíját, hogy nem ott volt, hogy a magánnyugdíjpénztár alap is benne van. Tehát aki átment abban a hülye időszakban, elszámolták, most már csak a néhai kedvesem. Utána én mentem nyugdíjba, nekem is elszámolták a magánnyugdíjpénztárat, beleszámolták a nyugdíjalapomba. Utána következett a ulti partnerünk, már az is néhai, nek is beszámolták. Nem tudom, hogy önnek van erre tudomása.
3: Nem teljesen értem, hogy miről beszélünk, de azt, ha jól értem, mégiscsak akkor arról van szó, hogy azzal fenyegette meg az akkori kormány a magánnyugdíjpénztár tagokat, hogyha nem lépnek vissza az állami rendszerbe, akkor nem lesznek jogosultak állami nyugdíjra. De később kiderült, hogy ez egy blöff volt, mert azt hiszem az Alkotmánybíróság azt mondta, hogy ez nem történhet így, jár nekik az állami nyugdíj is, és akik voltak elég bátrak, és a fenyegetés ellenére nem léptek vissza az állami rendszerbe, azok kapnak állami nyugdíjat is, és megmaradt a magánnyugdíjpénztári megtakarításuk. De igen, ezek nagyon kevesen voltak.
12: Igen, de aki meg átlépett, mert megijedt, meg végén át kellett lépnie, automatikusan, ha nem kérvényeztük, hogy ne lépjünk át, akkor átlépett.
3: Igen.
12: Amiben magyarul én átvittem a nyugdíjpénztáramat az államiba, és beleszámolták, hogy mi van, tehát nem lenyúlták, szerintem, megkaptam elszámolva, korrektül.
3: Hogy kapta meg egy összegben, vagy érhető ez nyomon?
12: Úgyhogy beleszámolták a nyugdíjalapunkba. itt dolgoztam ennyit, ott dolgoztam annyit, amott, amannyit.
3: És utána fel volt tüntetve a magánnyugdíj pénztári megtakarít. Tehát a nyugdíj, ez azért furcsa, mert tehát a nyugdíj alapba beszámolták a magánnyugdíj pénztárnál összegyűlt nyugdíját. Tehát a nyugdíját beleszámolták, mint nyugdíj alap. Ez nagyon furcsa.
12: Nem csak nekem.
3: Nekem nagyon furcsa, de hát ha ő mondja...
12: Három embernek, mert beleszámolták. Nyertem is egy üveg peskőt rajta a szomszédtól.
3: Tehát érdekes, mert ön az első így 10x év után, aki azt állítja, hogy nem nyúlták le a magánnyugdíj pénztári megtakarítást, csak átalakult, de az ön javára.
12: Nem állítom, hogy nem nyúlták le, lenyúlták, de utána beleszámolták az alapomba. És nem csak nekem, másnak is. A következő, Ferenc,
3: igen.
12: Ez egy személyes dolog. Nagyon-nagyon sűrűn használják azt a kifejezést, hogy politikusok csörtét vívnak, stb. Ezt helytelennek tartom, mert a csörte az onnan származik, hogy a vívásban van az aszó, két oldalán állnak emberek, és az aszót elnevezték csörtének. Csak van egy hatalmas különbség. A pás két oldalán, akik egymásra vívnak, azok többségében úri emberek. Na most, akit a politikusok csörtét vívnak, nem vívhatnak, mert szerintem nem úri emberek. Ez az én bánatom.
3: Rendben. Elfogadtuk ezt is. Véget ér, a bánat sor végére értünk, vagy van még?
12: A bánat, van egy javaslatom még,
3: igen?
12: Hogy nem tudom, hova lehet javasolni azt, hogy a fórum műsorvezetői, meg van még, ami van más, a Paláver, meg ilyen idő, háromszoros fizetést kapjanak, mert ezt a sok okos ember kibírni nagy türelemre van.
3: Rendben, ezt támogatom. Köszönöm szépen, hogy hívott.
12: Ferenc, örülök, hogy tudtunk beszélgetni.
3: Köszönöm, én is örülök, hogy hívott. További szép napot, viszonthallásra. Jánossal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
13: Jó napot kívánok! Tisztelte, üdvözlöm a ATV hallgatóját és a szerkesztő urat. Én más témával szeretnék kapcsolódni. Már nagyon régóta készültem rá. Ugye a 56-os eseményeknek a aktualitása most újra felerősödött.
3: Igen.
13: Ugye mindig arról esik szó, esetek 99%-ában, hogy milyen terror volt a beszolgáltatások idején. Nos, hozzá kell tennem, hogy nekem édesapám, édesanyám családja is kulák volt, tehát első kézből érzékelték a beszolgáltatásnak a kellemetlenségeit, fájdalmát, búját, bánatát. Viszont arról nagyon kevés szó esik, hogy miért volt erre szükség. Ugye mindez a háború után történt, amikor a ország és a ipar romokba állt. Na most a üzemek nem tudtak termelni, a közlekedés nem ment, tehát gyakorlatilag a város szinten megállt az élet. Viszont a falu helyen a paraszt tudott termelni, mert a szántóföldön ugyan voltak bombatölcsérek, de tudott termelni. És ha szabadpiaci körülményekre bízták volna azt, hogy a termelő eladja áruját, az olyan drágán adta volna el, hogy a városember éhen halt volna, mert nem tudta volna megvenni. Tehát annak érdekében, hogy a városi népnek, akik a újjáépítést, a hidakat, gyárakat, utakat, épületeket újjáépítették, tudjanak neki élelmet adni. Azért volt ez a kényszerbeszolgáltatás, hogy legyen elég élelmiszer a piac. Édesanyámat nem tudtam erről meggyőzni természetesen, hiszen elszenvedője volt ennek az egésznek, meg más szemszögből nézi, egyetértek vele, de ebbe életünk már az ő élete végéig nézetkülönbség volt köztünk.
3: Igen, hát azért voltak padláscsöprések. Egy dolog az, hogy mondjuk van egy bizonyos mértékű kényszerbeszolgáltatás, mert tényleg éhen hal a városi népesség, ha ez elmaradna. De hogy teljesen elveszik a parasztok terményét, szó szerint kisöprik még a padlást is, meg minden rejtett tárolót, meg kamrát felkutatnak, és aki még megpróbál magának valamit is megtartani a sajátjából, azt még jól meg is büntetik. Ez szerintem abszolút igazságtalan.
13: Ez igazságtalan. Tudom, mert édesanyám is mondta, hogy mitől le kellett adni naponta 10 tojást, és ha nem tudtak annyit a tyúkok, akkor meg kellett attól venni, akinek volt, hogy le tudja adni a tizet. De azt is hozzá kell tenni, ha nem lett volna szigorú a beszolgáltatás, idézőjelben mondom a padlásöprés, akkor nem adták volna annyi terményt be a gazdák, amennyire szükség lett volna. Tehát ez, hogy mondjam, ismerjük annyira magyar embereket, hogyha van, akkor mindent ide nekem. Ugye lássuk ezt a jelenlegi politikusoknál is, van lehetőségük, gyűjtenek maguknak a szükségleten felül is. Tehát akkor ez ugyan így megvalósult volna akkor is. Annak ellenére esetleg megértették azt, hogy a városembernek is kell, aki újjáépíti országot, annak is kell élelem, de azért csak két csonkával többet elrakott volna, hogy hát a jövőre nem lesz, vagy mit tetszik, értem, mit mondok.
3: Igen.
13: A következő téma, Nyugat-Magyarországról telefonálok, Moson-Magyaróvár mellől, és ugye most már azért néhányan beszéltek itt a hogy mondjam, nem túlságosan úriember módjára viselkedő uradalmárokról. Megjegyezném, hogy Moson-Magyaróváron ugye volt ez a sortűz, 80 nem tudom hány halottja volt, de olyan is volt, hogy a hős forradalmárok a kórház ágyról cibálták ki a egyik határőrt, akit meglincseltek, a másikat a utcán fogták el, tehát semmi köze nem volt a laktanyánál történt lövöldözésekhez. Másrészt nekem az a véleményem, hogy bármilyen furcsán is hangzik, és elítélnek ezért engem országszerte valószínű, a laktanyaparancsnok az a esküjének megfelelően járt el. Én azt mondnám felelősségre, aki odavitte a tömeget a laktanya elé, és nem tudta kontrollálni azt a tömeget. És abból alakult ki ez a helyzet. Mert ő esküjének megfelelően viselkedett, nem véletlen, hogy nem is tudták elítélni élete végéig ezt a Dudás őrnagyot, vagy nem tudom, mi volt a rendfokozat.
3: Ezzel nem értek egyet, de szerintem már nem érdemes feltépni ezeket a régi sebeket. Nyilván nincsenek vegytiszta forradalmak, tehát vannak túlkapások a forradalmárok részéről is, de a tömegbe lövetni az biztos, hogy vállalhatatlan. Másrészt akár érzékelheti egy laktanya parancsnok, hogy megváltozott a helyzet, az embereknek elegük lett a rendszerből, békésen, de változást akarnak. Egy tüntetés az még nem erőszakos feltétlenül, tehát belelövetni a tömegbe az sehogy nem vállalható, szerintem. De most már ez megtörtént.
13: Egyetértek önnel, azzal, hogy egy tömeg odavonul és megáll tisztes távolságra laktanyától, és a parlamentereket küld be a laktanyába, hogy nézze, ez Dudás elvtárs, ez a helyzet, ezt szeretnénk, és próbálják még békésen lerendezni. Ezzel teljes mértékben egyetértek. De az, hogy úgy, itt hivatkoznak, ma is sincs eldöntve, hogy kiadta le az első lövést. Ugye ma az volt, hogy papírforma szerint eldördült egy lövés, és megindult a tömeg. No már most, ha megindul a tömeg, akkor a másik választás már parancs.
3: János, köszönöm, hogy hívott. Nem nyitjuk meg ezt az aktát, mert partalan vitába torkolhatna, és egyébként is lejárt az első rész. Köszönöm szépen még egyszer, további szép napot önnek. Kedves nézők, egy rövid reklámszünet, én aztán folytatjuk a műsort.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Wesselény utca után lezárták a belső sávot, mert burkolatot javítanak, várhatóan ma estig. A Stefáni úton a Hungária körút felé lezárták a külső sávot, az Egressy út, illetve az Ifjúság útja utáni szakaszon is, mert közművet javítanak. Sávlezárásra kell készülni ma napközben a Szentendrei úton kifelé a Bogdáni út után, mert csatornát javítanak. A Hidegkúti úton a Templom utcánál szintén közműjavítás miatt a forgalom egy sávban váltakozva haladhat. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosínekre terelik egy rövidebb szakaszon, szintén csatorna javítása miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karintér-Frigyes utat a Bercsény utcától az Irinyi József utcáig, várható november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es-6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat a munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbuszjára a Móri Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Lajossal folytatjuk a műsort. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Ferenc, üdvözlöm a tévénézőit. Hát én a vagyon visszaszerzéssel kapcsolatban szeretnék szólni.
2: Igen.
3: Én ebben egyáltalán nem bízok. Most mondok egy dolgot, én TSZ-ben dolgoztam, aztán utána munkanélkül lettem, mindegy 2000-től a postán voltam, és akkor egy gyors továbbképzésen vettem részt. Ott jogot is tanultunk minimálisat postával. És majd megkérdem öntől egy igen rövid kérdés, hogy a jog minek a feladata, vagy valami? Mondjon, mi a jog magyarul mondva?
2: Na most hogy jön ez a... Itt vagyok, próbálom kikövetkeztetni a gondolatmenetét. Inkább ön mondja, hogy mire gondol.
3: Ott a postán hallottam egy olyan jog kifel. A jog nem az igazságkeresés feladata, csupán a magatartási formák kordába szorítása. Ezért, akiket most elvittek száron, vezetőszáron, mind azt mondta, hogy olyan ártatlan vagyok, mint a fene, mert tudják, hogy itt úgy se lesz ebből semmi se. Tehát ki mondja, hogy nem az igazságkeresés a feladata, csupán magatartási forma, tehát ne lopjál, ne őjé, ne hazudjál. Nem az, hogy kiderítsék, hogy mi az igazság. Magatartási forma, tehát ne lopjál, ne őjé, ne hazudjál.

0: kérdésből, azokat előbb-utóbb felelősségre vonják. De, és de amit elvettek, annak egy részét visszaveszik.
1: De pont azt mondom, hogy ki mondja, hogy nem az igazság, a jognak nem az igazság keresés a feladata, csupán a magatartási formák korbálva szorítása.
0: Jó, én ezt megértettem az előbb is, hogy ön ezt mondja, én meg azt mondom, hogy számos esetben tudunk hát, olyanról.
1: Nem lesz semmi, na mindegy.
0: Jó, ön úgy gondolja, hogy nem lesz semmi, én nem így gondolom, de hát,
1: nem,
0: szabad
1: a
0: vélemény.
1: Én szeretném, ha így lenne, de ebből különösebben nem lesz semmi. Mondom a másikat közben. Átkapcsolok, ugye, mikor szünet van önöknél, itt tudom én, a Hír TV-re is. Milyen butítás, mert ott múltkor hallom azon, igen, fölháborodtam. Egy kis öreg asszony mondja, hogy hát én nem tudom, hogy ezt a Magyar Pétert már miért nem lőik le. Ugye valamelyik csaj volt ott a palávérba vezető.
0: Ki is rúgták azt a műsorvezetőt, igen, emlékszem.
1: Szólt az öreg asszony, tehát nem értem meg, nem tud nekem mesterlövést szerezni, aki lelőné már.
0: Igen, hallottam erről az esetről, sőt, hallottam magát a beszélgetést is utólag.
1: Az a csaj, nem tudom melyik volt a név szerint.
0: Műsorvezető hölgy, mondjuk inkább így, nem jól reagált, és elbocsátották, igen.
1: Nem, semmit se reagált rá, semmit se, egyáltalán. Tényleg se vette volna. Akkor mondom a másikat, aki a kemencébe zárta az a fideszes a cigány gyereket, nem tudom most írt, Pócs János, ja.
0: Pócs János, hát nem gyerek volt, az egy cigány férfi, igen.
1: Na mindegy, most nem azt akartam kihozni, hanem csak a neve nem jutott, ki akartam rávezetni. Tehát am meg ugye ilyen Hír TV-ben, mert a kormány nem támogatja a gazdákot, meg így, meg úgy, hát egy másfél veszteség a hektáronként. Hát hol él ez az ember? Mutasson nekem olyan szántóföldi növényt, ami rá veszteséget mondott egy másfél millió, amihoz másfél millió jövedelmet kertészetiben van, de szántóföldi termesztésben nincs. Hát ugye ezek azt szeretnék, hogy hát lehet, hogy ennek eddig 3 milliót fizettek a terményeért hektáronként, azt nem zárom ki. De mondom, hát most gondolja, hogy a 40 mázsás hektáronként napraforgó termés 170 ezer forinttal, az itt csak 670-700 ezer forint hektáronként. De itt a veszteség 1 millió, 1,5 millió, és ezért el is hiszi, aki mezőgazdaságon nem ért, hogy itt a parasztoknak 1,5 millió forintos veszteség a hektáronként.
0: Igen, hát ilyen a politika, hogy bárki bármit állíthat, aztán ha nem ellenőrzik azok, akik ennek szól az üzenet, elhihetnek hazugságokat is.
1: Akkor mondom a következőt ez az üzemanyaggal kapcsolatban. Hát ugye ezen is fő vagyok háborodva, ugye ezen is már hát a Magyar Péter 480 forintot ígért, most meg az egekben van. Hát egy, hogy akkor, mikor ők levitte a Fidesz, akkor még a régi olcsó áron fő volt tárolva ugye minden. Hát persze, ha megtehette, hogy behatárolta, mennyi az ára. A benzin.
0: Igen, azóta kitört az Irán elleni háború, az egekben van az olajár.
1: Által a hormozi szorosba a háború, megemelkedett minden. Aztán most, hát ő vannak, hogy a formá, hát van az ástól, meg mit tudom én. Ide figyeljen, én csak ezt is mondom, 30 éve autón van, igazom most egy új is mellette, 130 ezer kilométert a 30 év alatt nem mentem be, mert csak arra használtam, amire költ. Most ne aludjon a világ, követelik, ha itt most 100 forintot akarnak még minden literre kiegészítést. Hát akinek nincs autója, meg én, aki mit tudom én, évente menek 4500 kilométert, van, aki azt fél hónap alatt megmeni. Ahelyett ezek a sima emberek küzdessék meg azt a költséget, aki amúgy is megtehetné, hogy föltankulja. Igenis, be kell szüntetni az ástopot, meg minden.
0: Igen, nem rajta beszélve, van a kormány. Rajta van.
1: Nem beszélve a klíma szempontjából is, ugye azért a kevesebb fogyasztást. Akkor mondom a gáznál is a stoppot. 4 éve, 5 éve szeretettem, bemondom, mert hát drágább volt már a szén is, meg a fa is, minden, mint a gáz. Megjártam, ugye nekem még a 3000-4000 köbméter se lenne, hogy most megint üzelték fával. Tehát az a lényeg, hogy mondja a Viktor, mondja a Magyar Péter lesz, 3-szoros lesz a gáz. Na de ne haragudjon a világ, nekem 750 forinttal számolták a pluszot, a nem 3-szoros. Inkább fizetnék alapon még egyszer annyit, vagy 2,5, de hát amennyit akarok, annyit üzelhessek.
0: Világos, tehát hogy ne legyen.

0: hogy egy bizonyos határ felett viszont hétszeresére ugrott.
1: A hétszeres, az nevetség egy
0: igen, dolog. Az hát már brutálisan sok.
1: Biztosan nem került annyiba.
0: Köszönöm szépen, Lajos, hogy mindezt elmondta.
1: Jó, ne ragudjon, csak ezeket elkövetem, amiket észleltem itt a fideszesek által, ugye, amivel hergelik a kormányt, ugye azt hiszik, hogy minden rosszat elmondanak, mert a Magyar Péter ezt se szüntette, azt se szüntette, én ezt csak a főháborodásomban mondtam ezt el.
0: Rendben, köszönöm szépen, további szép napot, viszont hallásra Sándorral folytatjuk, üdvözlöm.
2: Üdvözlöm, szerkesztő úr, hát én már csak szerkesztő úrnak mondom, ha nem veszi rossz néven.
0: Persze, nyugodtan.
2: Hát az első ponthoz annyit szeretnék hozzászólni, hogy Hankó Balázs most Hajdú Jánossal van, hogy is mondjam, összhangba. Mert mind a ketten biztos, hogy utasítást kaptak, hogy mit csináljanak.
0: Persze, ez nem kérdés.
2: Úgy találtak ki, hogy 17 milliárd forintot választások előtt szétszóljon.
0: Volt egy kormány döntés erről, ezt ő el is mondta, többször is.
2: Igen, és a kormánynak van egy feje, ha jól tudom, akit Orbán Viktornak hívnak.
0: Igen, ő viszont azt állítja, hogy...
2: adta.
0: Azt mondja, egy elvi döntés született, de a részletekről az NK döntött, de nem is ez a kérdés, hogy ki döntött a részletekről, illetve hát nyilván fontos ez, de mert itt van ellentmondás Hankó Balázs és Orbán Viktor között, viszont azt mindketten állítják, hogy maga a támogatási rendszer az korrekt volt, és az jó dolog volt. Tehát igazából ők ebből indulnak ki, hogy ők csak jót tettek, a magyar kultúrát támogatták, aztán, hogy konkrétan ki miről döntött, az már ehhez képest szinte másodlagos.
2: Ha jól tudom, akkor Mága Zoltán fényképésze kapott 500 millió forintot.
0: Hát ez is a kultúra támogatása, hogyha Mága Zoltán a magyar kultúrát jeleníti meg, és egy jelentős kulturális szereplő, akkor szinte ugyanilyen jelentős lehet, gondolom én, a fényképésze is, nem?
2: Jó.
0: És ha majdnem talán... ilyen jelentős a fényképész, akkor miért ne kapna 500 millió forintot?
2: De sokan voltak olyanok, úgy kapták meg a pénzt, hogy előbb megkapták a pénzt, és utána írtak egy kis pályázatot.
0: Persze, hát, hogy lepapírozzák, jó, attól ők még nagyon jelentős kulturális szereplők nyilván.
2: És egy három napja megalakult cég, az is kapott 500 millió forintot. Háromnapos cég. Hát mire föl?
0: Ez a titok, ezt nyilván nem fogják az órunkra kötni, hogy hogy kell úgy megalapítani egy céget, hogy három nap múlva kapjon 500 milliót. Ez a titok, hát a bűvészek sem mondanak el mindent. Egy-egy morzsát oda dobnak, hogy lássunk bele egy-egy kisebb trükkbe, a nagy trükkökről soha nem adnak számot. Így van ez ebben az esetben is.
2: Elnézést, hogy közben szóltam, ez nem titok, ezt egyszerűen korrupciónak hívják.
0: Akár ezt is mondhatjuk. Még lopásnak is nevezhetjük, csak próbáltam ironikus lenni egy kicsit. Tehát természetesen a vak is látja, hogy ez nem kultúra támogatás volt, hanem pártfinanszírozás, kampányfinanszírozás, de ezekkel a mesékkel próbálták lepapírozni. És nyilván, ha nincs kormányváltás, akkor ez annyiban is marad, noha törvénytelen, de nincs kormányváltás, akkor erre fény se derül egyrészt, vélhetőleg, másrészt, ha igen, akkor is erőből, hatalomból ezt elrendezik.
2: És akkor Mészáros Lőrinci meg Szíj László óránként keres 86 milliárd forintot az autópálya koncesszió alapján.
0: Azt mondja Magyar Péter, hogy visszacsinálják az egészet, most már úgymond belemegy a Mészáros Szíj tandem is, hogy felmondja az állam ezt a 35 éves szerződést velük. De valóban, ha ez így maradt volna, akkor brutális pénzek áramlanak oda, igen.
2: Ez egy nonsens. Na, még annyit szeretnék az első ponthoz hozzátenni, hát nekem nincsen jogász végzettsége, de hogyha én lennék Hankó Balázs ügyvédje, akkor egy vádalkut kössön a hatósággal, mert hát azért súlyos börtönbüntetés elé néz, hogyha magára veszi a balhét, hogy így mondjam pestiessen.
0: Hát az biztos, 5-10 év bűnszövetségben elkövetett jelentős vagyonjátrány.
2: Nagy összegi költségvetési csalás, hűtlenkezelés, stb. Igen, igen. Stb. Szóval, ha van egy csöpp össze, nem is kell ez az ügyvédje, ő neki, Hankó Balázsnak. Vádalkút kell kötni a hatósággal, és akkor mérséklik a büntetését nem kis mértékben.
0: Meglátjuk, hogy hajlandó erre, illetve, hogy igen, milyen állásponton van.
2: Mert hogy hagyja
0: izgalmas dolgok ezek.
2: Kemény katona, és akkor inkább elviszi a balit, az ő dolga. De Hankó Balázs szerintem nem van kemény ember, mint Hajdú János.
0: Nem biztos egyébként.
2: Csak vádalkult.
0: Még Hajdú Jánosnál sem biztos ez, hogy olyan kemény ember, hogy elviszi a balhét. Hiszen amikor Orbán Viktor őt megdicsérte, hogy ki kéne tüntetni, mert megszervezte és végrehajtotta az aranykonvoj elleni akciót, akkor másnap Hajdú János ügyvédje írt egy levelet, hogy az ilyen nyilatkozatok félreviszik a nyomozást, és szembe mennek a tényekkel. Tehát ez azt jelenti magyarra lefordítva, hogy nem igaz, hogy Hajdú János rendelt el bármit. Ő csak végrehajtott valamit, tehát a megrendelő személye továbbra sincs felfedve, hogy így mondjam. Hivatalosan nem tudhatjuk, de nem Hajdú János, ezt hangsúlyozta az ügyvédje.
2: Az ATV-ben mondták, hogy 16 évig a Fideszben egy pisztenés nem történhetett úgy, hogy Orbán Viktor le tudott volna róla. És Orbán Viktor a felelősség elől mindig mások mögé bújt.
0: Igen, ez valószínűleg, hogy így van, lehet, hogy számos esetben tetten érhető, például kérdezzék elnökasszonyt, kegyelmi ügy, kérdezzék a tulajdonost, 60 puszta, stb. Stb. Csak azok a korábbi ilyen elbújások, hárítások még az ő kormányzása idején történtek, most alapvetően más a kiinduló helyzet. Meglátjuk, hogy ez...
2: A bűncselekmény az akkor is bűncselekmény.
0: Azt mondom, hogy...
2: A Markatan is elvitte a balhét.
0: Természetesen arra utalok, hogy...
2: is elvitte a balhét.
0: Kormányról, kormányfői pozícióból könnyebb ilyen kibúvókkal reagálni a lényegi kérdésekre, hogy kérdezzék elnökasszonyt. Amikor az ember nincs kormányon, és egy hatóság kérdezi meg, hogy ez és az, hogy történt, ott nem lehet majd ilyen választ adni, hogy kérdezzék elnökasszonyt, vagy kérdezzék a tulajdonost. Erre utalok, hogy tehát eddig ez a hárítás működött, csak azóta volt egy kormányváltás, úgyhogy innentől ez is egy nagyon izgalmas szakasz lesz.
2: És szerintem Magyar Péter azért nyerte meg a választást, mert komoly felelősségre vonást ígért be a választóinak. És több millió ember ezért szavazott rá.
0: Igen, ez biztos. Meglátjuk, hogy mennyire türelmes a társadalom. Ha jól olvastam, van egy kutatás, amiből az derül ki, hogy az eddigiekkel elégedett a többség, tehát azért már zajlanak cselekmények, nyomozati, igazságszolgáltatási cselekmények, de a nagy halakra még várni kell. Sándor, köszönöm szépen, hogy hívott, lejárt a műsoridőnk.
2: Köszönöm, hogy ennyi időt rám
0: szállt. Viszont hallásra minden jót. Kedves nézők, ez a műsor véget ért, a déli híradó után jövünk legközelebb, viszontlátásra.

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
2: Lépőddel ót is mercit nyerhet! 500 oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok! Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban!
3: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
4: Benzingőzajongók. Október 10 Neon Nights. Start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day. Start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége. Ki volt már az Aura Bay-ben, Budapest legújabb fényparkjában?
5: Halló? Én? Letúj profilkép.
4: Az Óbudai szigeten?
5: Igen, van bel- és kültéri része is. Imádtam.
4: Aurabay.hu.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalunk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
6: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
7: Hideg front érkezik esővel, széllel. Még ebben a hónapban elindulhat a forgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Az ország több pontján is egészségtelen a levegő minősége. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Kiadnák a franciák az Antifa ügy szír gyanúsítottját, mert úgy vélik, hogy mostanra megerősödött az igazságszolgáltatás függetlensége hazánkban, és Zaid Altaieb ügyében tisztességes lesz az eljárás. A férfi ügyvédje vitatja ezt. A férfit Magyarországon azzal vádolják, hogy 2023. februárjában Budapesten megtámadott szélsőjobboldalinak tartott embereket súlyos sérüléseket okozva. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen. Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkülhet a szél, ami javít majd a helyzeten. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
6: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
8: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket itt a déli műsorsávban. Köszönöm, hogy most is minket néznek. A témák változatlanok, két személyes zárkában őrzik Hankó Balást, nem kivételeznek vele, de korrekt módon bánnak vele, tudtuk meg az ügyvédjétől. Ide kapcsolódik, bár nincs kiírva, hogy kiderült, hogy Fási Ádámnét azért engedték el a börtönből, szintén NK a botrány, mert hogy visszafizették az összes okozott kárt. Ha jól tudom, 170 millió forintot igényeltek olyan filmekre, amelyek vagy soha nem készültek el, vagy félig készültek el, és hamis papírokkal igazolták a teljesítést. Szóval a Fási család visszafizette a teljes okozott kárt, ezért van szabadlábon Fásiné, de ez nem azt jelenti, hogy ne folytatnák le vele szemben az eljárást. Nyilván enyhítheti a büntetését ez a visszafizetés. A második, hogy szigorít a kormány a vagyonadón. Eddig úgy tudtuk, hogy 100 milliárd feletti vagyon esetén a 100 milliárdot meghaladó összeg, illetve vagyon tartalom után 1%-nyi adót fognak beszedni, ez módosult, Magyar Péter azt mondja, hogy 1,5% lesz. Gyorsan ki is számolták, hogy például Mészáros Lőrinc esetében ez mit jelent, és arra jutottak, hogyha valóban 1700 milliárd forintnyi vagyonnal bír, akkor nem 17 milliárdot fizetne évente, hanem 23 milliárdot. Nyilván ez minden évben változik, hiszen minden évben be kell vallani a teljes vagyon nagyságát. A harmadik hír pedig, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság megerősítette, hogy Budapest is felmerült, mint a 2036-os olimpia rendezője. Nem tudom, hogy a társadalmat majd a magyar döntéshozók kívánják-e megkérdezni ebben az ügyben, mert nem osztatlan egy olimpia megrendezésének a támogatás, a támogatottsága, Minden esetre a Nova az talán ott van, és a HVG által megszerzett, illetve publikált tervekkel kapcsolatban a Magyar Olimpiai Bizottság azt nyilatkozta, hogy azok nagyon közel állnak az ő szívükhöz, tehát elismerték, hogy valóságos terveket szerzett meg, és ismertetett a HVG. Marikával kezdünk, kezicsókolom.
9: Jó napot kívánok, szerkesztő úr.
8: Üdvözlöm, parancsoljon.
9: Én csak azért telefonálok, mert délelőtt lehet, hogy nem értettem jól, főztem. 10 óra után telefonált egy férfi, hogy ő a magánnyugdíját elszámolták a
8: nyugdíj alapjába. Számomra is zavaros volt, hogy egy nyugdíjat hogy lehetne beleszámítani a nyugdíj alapba, de ő ezt állította, és hogy nincs is egyedül ezzel.
9: Hát én nem tudom, mert én 4 éve mentem nyugdíjba, és én előtte írtam a nyugdíjintézetnek, és azt mondták, hogy aki megszüntette a magánnyugdíjat, annak nincsen semmiféle papírja róla, tehát nem vezetnek semmiféle számlát. Most ezt jól értettem, vagy...
8: Én már kezdem elveszíteni a fonalat, tehát akik átmentek az állami rendszerbe,
9: igen,
8: azok már a magánnyugdíj pénzüket nem látják viszont olyan módon, mint ahogy korábban láthatták, hogy mennyi pénzük van egy számlán, hanem azt ígérte az állam, hogy az ezzel jogosultá válnak az állami nyugdíjra.
9: Igen, igen.
8: Én ebből ennyit értettem meg, de aki maradt a magánnyugdíjrendszerben, kiderült, hogy az is jogosult állami nyugdíjra, és ezek a bátrabbak nem veszítették el a magánnyugdíjrendszerben felhalmozott megtakarításukat.
9: Hát akkor lehet ezt értettem félre, hogy ez a férfi akkor maradt a magánnyugdíjrendszerbe?
8: Hát őszintén szóval nem, hanem visszament az államiba, de azt állítja, hogy magát a megtakarításait, ami már neki összegyűlt, azt beleszámolták a nyugdíj alapjába. Hát számomra ez egy picit furcsa.
9: Nem, nem, ezért telefonáltam csak, hogy ez nem igaz. Mert ott semmiféle, ott elveszett. Amikor elvették a magánnyugdíjat, ott elveszett minden. Mondom, én írtam egy bő levelet a nyugdíjintézetnek, elég bőven válaszoltak, és ott elveszett minden.
8: Értem. Rendben, köszönöm. Hogyha csak ezt akartam mondani, akkor árnyaltuk a képet.
9: Köszönöm szépen. Viszontlátásra.
8: Viszontlátásra, kezicsókolom. Rózsival folytatjuk. Jó napot kívánok.
10: Jó napot kívánok, köszöntök mindenkit, és hát jól értettem, délelőtt folyamán is, meg most is újra téma volt a nyugdíj, és én nekem szeptember 16-ai emlékem van, hogy vidékiek nyugdíjával is foglalkoztak, én vidéki vagyok, és különösen a TSZ nyugdíjasokkal foglalkozott az illető. És azt szeretném elmondani, hogy a 1962 után valóban kötelező volt a 804 szögöles földterület adása, ami biztosíthatta a megélhetését, mert fizetés akkor pénzben igazán nem sok volt. A TSZ tagok választhattak a földterület vagy a terményben való megváltásba. 20 mázsa termény járt a TSZ-tagoknak, az alkalmazottaknak pedig 10 mázsa. Ha más földterület is volt a tulajdonban, idővel öröklés útján is változhatott, akkor a fizetés és számlázás ellenében a TSZ megművelte. Hogy mennyire érinti ez a nyugdíjat? A földtulajdonnal rendelkező családok régen egész nagyszülőkig megélhetést biztosított a föld. Most, amikor a TSZ csak a 804 szögön földterület volt, akkor nagyon sokan ott maradtak úgy, hogy nem volt jövedelmük. Ezért 1970-es években, 77-78-ban a TSZ tagok vagy a TSZ támogatók kaptak egy minimum ellátási nyugdíjat az államtól. Ennek nem volt meg az állami alapja a költségvetésbe, de a költségvetést amúgy is úgy állították össze, hogy a nyugdíjbiztosítási alapba befizetett összeget minden évben kiegészítették arra, amennyi szükség volt. Ez volt a hozzászólásom tulajdonképpen. A második témám pedig az volt, hogy a vidékieknél kifogásolták az uniós támogatást, hogy uniós támogatást várnak a gazdák. Kérdezem én, hogy ki kapjon, ha elvették már kétszeresen is a földet, a legnagyobb veszteség az, hogy a fiatalok a helyi sajátosságokat vesztették el. Hiányzik az öröklés, a tulajdonból származó tudás. Elveszítve az alkalmazkodó képességet, a tudás beszorult az üzemi egy műveletre, tehát aki a TSZ-be bekerült, az egy részét végezte el a munkának, ugyanúgy, mint egy gyárban, mondjuk egy fonógyárban.
8: Igen, csak egy részfeladatot tudott ellátni, világos.
10: Tehát a felelősség is megváltozott a tevékenységre vonatkozóan. És most itt állnak az emberek, hozzáteszem, hogy egy ugyan jól dolgoztak, meg jól termeltek, de a hiányzott a tulajdonképpen az a tudás, ami kellett volna. Hozzáteszem, hogy nagyon sokat beszélnek a támogatásokról, de arról nem beszélnek, hogy a földek ki vannak éhezve. A szárazság most már beteszi a kaput tulajdonképpen, hogy megváltozott az éghajlat, vagy megváltozottak az időjárási viszonyok. Ez azt jelenti, hogy most az én kis kertemről, ami nekem 3000 négyzetméter, az én kertemben tiszta homok van, mert nem lehet, nincs miből megtrágyázzam. A műtrágyát teszek rá, akkor még megkövesedik a föld. Tehát azt gondolom, hogy arra is kellene azzal is kellene foglalkozni, hogy nem csak a vizet, hát hogy köti meg a vizet a föld, hogy kis 5 centi mélyen szántani, de én a paprikához, a paradicsomhoz nekem 40 centi föld mélységbe kell, és egyszerűen nem tudom megkapálni, igaz, hogy már öreg vagyok, de nem tudom megkapálni, mert olyan kemény a föld a szárazságtól. Ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, hogy... És én köszönöm szépen a lehetőséget, hogy elmondhattam.
8: Köszönjük szépen, hogy megosztotta a gondolatait. Hát igen, egyáltalán nem könnyű a mezőgazdaságból élők helyzete, és az is igaz, hogy éghajlatváltozás van, de azt nem tudom, hogy az öntözés az miért ütközik ilyen problémába? Vízhiány is van, vagy nem lehet annyit öntözni, mint amennyi csapadék hiányzik?
10: Igen, a csapadék hiányzik. Na most ez a domborzati viszonyokhoz is függ, mert az Alföldön vagy a Sárréten, ott elhiszem, hogy könnyen öntöznek, mert megmarad a föld felszínén. Én, ahol lakom, hogy is mondjam, olyan, hogy lefut a föld. Tehát ha hirtelen jön eső, akkor lefut róla. Tulajdonképpen, mert a domboldalban lakunk. Tehát nem öntözni pedig rengeteg pénzbe kerül, ahhoz meg nem elég egy magánszemélynek a jövedelme, hogy egész évben, az idén is öntöztem, de mire, hogy is mondjam, nem fejlődtek ugye a paprikáim, paradicsomaim, ahogy kellett volna, még most is van rajta, nem azt mondom, hogy nincs, de nem fejlődtek úgy, ahogy kellett volna, tehát több a ráfizetés, mint a...
8: Tehát nem éri meg az öntözés.
10: Hát jó lenne, mert van kutam, de azt is rendbe kellene hozni, mert ugye nem használtuk, és hát ki kellene tisztítani, azt mondják, egy ilyen kut tisztítása 300 ezer forintba kerül, hát nekem azt 2 év alatt tudom összegyűjteni, úgyhogy elnézést kérek.
8: Értem, tehát így nem éri meg, világos. Hát
10: nincs arányba a ráfizetett összeg. De viszont most mégiscsak rá fogok fanyalodni, megmondom miért, mert távol lakunk a városoktól, 30 kilométerre, és mivel öreg vagyok, lassan majd oda se fogok tudni elmenni. Úgyhogy ennyi az embernek meggondolhatja jól, hogy mihez fog hozzá.
8: És csak saját maguknak termelnek egyébként, vagy eladásra is?
10: Hát én az egyik lányommal vagyok együtt, nem adunk el persze, de nem lett elég az, ami szükség lett volna. Most csak mondjam, hogy 19 liter paradicsomot szoktam elrakni, és most meg mennyi 5 liter tudtam a sajátomból.
8: Hát akkor az igen, nagyon visszaesett, világos, visszaesett a termés. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtát, nem rózsás a helyzet sajnos, de hát reméljük, hogy talán enyhülni fog ez a brutális forróság, jövőre nem lesznek ekkora a szájok. Köszönöm, kezicsokolom, további szép napot önnek. Erikával folytatjuk, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok! Most a változatosság kedvéért beszélgessünk egy kicsit a belpolitikáról.
8: Jó.
11: Ez a Hankó Balázs ügyről volna néhány gondolatom. Húha, hogy kezdem, hogy ez beleférjen tényleg 5 percbe, mert regényt lehetne róla írni. Hát először is a feltett kérdés az, hogy ketten vannak egy cellába, és hogy nincs vele kivételezés, ezt ugyan kihiszi el. Tehát ezt nekem nem mondja senki, hogy nem úgy bánnak vele, mint egy hímes tojással, még azt is meggondolják, hogy milyen színű tányérba találják föl neki azt az ebédet. Egy mérhetetlenül elkényeztetett, elpuhult mártírról beszélünk, akinek ezt a szerepet szánták, nagyon jól el is tudja játszani, gyakorlatilag a családját tartja védőpajzsnak, ő is magát elhiszi magáról, hogy egy mártír, tehát nem hiszem, hogy bármilyen kapaszkodót adnának neki, amiben ő, hogy is mondjam, nem adnak támadási felületet. Pontosan emiatt, inkább úgy húnya szóval mondom, de kinyalják még azt is neki, pont emiatt, hogy igaz, kifele úgyis azt fogják kommunikálni, hogy hát persze, ugyanúgy bánnak vele, hogy ne. De ez szerintem nincs éppen mélyű ember, aki ezt elérti. Tehát ez a logikán teljesen felül van.
8: Rendben, én nem látok be a börtönablakán, úgyhogy nem tudom, hogy bánnak vele. Ez volt a nyilatkozat, illetve inkább a másik irányból közelítettek, hogy korrekt módon bánnak vele. Tehát, hogy azt hangsúlyozta az ügyvédje, hogy nem nehezítik meg az egyébként sem könnyű helyzetét azzal, hogy túl szigorúak volnának vele, hanem láthatja a családját, és olyan életet él, mint a többi fogvatartott.
11: Hát a korrektség gyakorlatilag egy hete van bent. Még van nagyon bele se tudott unni, fáradni. A vízbe könyveket, Bibliát, azt ennyi idő alatt se tudja lapozgatni. Tehát a börtön életnek a maga bezártsága, őnál még nem kellett volna, hogy nagy fikai tehet róljon. Tehát
8: még nem jelentkeznek a lelki terek ennyi idő után, úgy gondolja. Nem tudom, én még nem voltam börtönben, úgyhogy nem tudom, nincs tapasztalatom. Viszont...
11: De ha az ember ágyhoz kötött beteg, akkor is egy hétig fekszik az ágyba, be van zárva 4 fal közé, nézi a tévét, kész.
8: Világos, nem érzi még azt, hogy nem ura saját magának, illetve a szabadságát elvonták. Erika, innen tudnánk folytatni, hogyha van kedve és ideje, de most reklámszünetet kell tartani, úgyhogy kérném, hogy egyeztesse kollégámmal, és akkor, ha van kedve, akkor ezzel megyünk tovább néhány perc múlva.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban lezárták a Döbrentei téren az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt. Az Attila úton is sávlezárásra kell készülni a Döbrentei tér után. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz, valamint az érintett éjszakai járatok a budai végállomások felé terelt útvonalon közlekednek, nem érintik a Rudas gyógyfürdő megállót. A villamospálya karbantartása miatt egyirányosították a 11. kerületben a Karintérfügyes utat a Bercsény utcától az Irinyi József utcáig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamossal utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat a munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi útnál, illetve az Ifjúság útjánál is közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a burkolatjavítása kezdődött, itt a belső sávot lezárták, várhatóan ma estig. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Erikával folytatjuk, parancsoljon.
3: Ó, azóta egy kicsit összetettem a gondolatomat a reklám alatt.
2: Szuper.
3: Tehát a lényeg, amit el szerettem volna mondani ezzel a hangkőggyel kapcsolatban, hogy az a legnagyobb probléma, hogy amíg a közélet hangkóval foglalkozik, és ezek a pici dolgokkal, addig a háttérbe, meg közben zajlanak a mentések, a vállalat átadások, átvételek. Tehát ő tulajdonképpen csak előre lett tolva, hogy lefoglalja az embereknek a figyelmét. Tehát kenyelt és cirkuszt a népnek. Tehát ő a cirkusz.
2: Hát de nem előre lett tolva, tehát nem azok irányítják az igazságszolgáltatást, akik most a vállalatokat adják, veszik, mentik a menthetőt. Tehát ilyen értelemben nem előre lett tolva a Hankó Balázs, hanem ez egy olyan ügy, legalábbis szerintem, ami viszonylag könnyen felgöngyölíthető volt, a hatóságok gyorsan cselekedtek, és ő már börtönben van. Az tény, hogy közben nyilván a háttérben, akik érzik a vesztüket, vagy a veszélyt, megpróbálnak mindent megtenni, hogy ne jussanak Hankó Balázs sorsára. Ez igaz?
3: Csak elég furcsán jött ki, hogy én szerintem Orbán és a közeli slepje, én azt gondolom, hogy ők már szerintem egy évvel ezelőtt is tudhatták, hogy tehát hogy itt váltás lesz. Tudták, érezték. És ez ilyen középvezetőket, mint Hankó, pedig meggyőzték arról, hogy nem. És ezért tudták velük ezt megtenni, hogy még az utolsó pillanatban, sőt utána is pénzeket osztanak ki. Pontosan belüpítették el a balhét, már akkor is, pedig akkor már menekítettek. Nem kicsit, hanem nagyon. Mert vannak ilyen hangkófélek, akik elhitték, hogy ők fontos emberek, elhitették velük, közben pedig ők voltak a gyalog, a feláldozhatók. Őket erre szánták, elhitették velük, közben pedig ők voltak.

0: Hát nem úgy van, hogy akkor most Hankó Balázs áldozattá vált, és ezért mindenki helyett elviszi a balhét. Ez korán sem borítékolható, mert mi van akkor, ha ő elmondja, hogy hogy történtek a döntések, ki kit utasított, amire már utalt is, hogy nem volt neki valódi mozgástere, egy kormánydöntés született, amit végre kellett hajtania. Tehát ezért én nem látom ezt ennyire egyértelműnek, ahogy ön lefesti, hogy előre tolták, és most ráfigyel mindenki, őt börtönbe zárják, és a főfelelősök megússzák, mert ezekben az ügyekben, nem csak ebben az aranykonvojban, meg számos más ügyben, előbb-utóbb megszólalhatnak az érintettek, és feltárhatják azt a rendszert, amiben működött ez az egész folyamat.
1: Igen, csak annyira, tehát a magyar embereknek a lelke annyira kétfajta van, hát így mondom, kétfelé vagyunk most vágva, Fideszes és Tiszás. Annyira kétfele van a Magyarország vágva ilyen értelemben, ezt tapasztalom a saját bőrömön is, hogy pont ezért nem mernek a halnak a fejéhez nyúlni, amelyik bűzlik, inkább a pikkelyeket szeregetik le, mert én szerintem ez a vagyonvisszaszerzési hivatal is nem véletlenül markolt bele az Orbán Győzőbe és a Hankóba. Pontosan emiatt, mert
0: Orbán Áronnal kapcsolatos vízum ügyintézés. Igen, igen.
1: Tehát itt ők látni akarták azt, hogy hol az a határ, ami még az embereknek a, nem azt mondom, igazságérzetét, nem így mondom, hanem ami még nem borítja a bilit, tehát ami még nem lázítja fül annyira a másik oldalt, hogy hozzá lehessen nyúlni a dolgokhoz. Tehát bekerítik. Ez a legjobb szó rá. Tehát próbálják bekeríteni a nagy halakat, a kis halakkal, és látni azt, hogy meddig lehet utánuk nyúlni. De az a baj, hogy mire utánuk nyúlnak, ők már egy másik országba fogják vívani ilyen az életüket. Vagy már ott is érik. Plusz a komplett család.
0: Majd meglátjuk. Én ennyire nem látok bele a jövőbe, de kiderül.
1: Tehát már ott vannak. Tehát most tehát a Ráhel és a férje, tehát az fizikai képtelenség lesz őket hazahozni.
0: Ők csak tanulni mentek ki, időnként négy évente választási évben, most már másodszor is úgy gondolják, hogy holtig érdemes tanulni, továbbképezni magukat, úgyhogy ez csak ennyi, nem más.
1: Uh-huh. Valaki szólhatta nekik, hogy a börtönben is nagyon jó iskolák vannak.
0: Bizonyára tudnak erről, de majd bizonyítékot kell ellenük felmutatni ahhoz, hogy ez egyáltalán realitássá váljon, meglátjuk. Minden esetre most már azért több hatóság is foglalkozhat a közvagyon ügyeivel. Egyrészt itt van most már az Európai Ügyészség, amely elkezdi januártól a munkát, itt van az eddig is itt lévő ügyészség, ami eddig sokszor nem cselekedett, de majd most lesznek új vezetői, és nyilván majd életre kelnek, és itt van az MVVH, amely pedig egy nagyon motivált szervezet, hát pontosan erre hozták létre. Úgyhogy szerintem azért alapjaiban változott meg a helyzet április 12-ével.
1: Hát igen, igen. Csak az a baj, hogy itt maximum azokat a birtokokat és vagyontárgyakat tudják majd lefoglalni, amik Magyarországon vannak, tehát az ingó vagyont, vagyis az ingatlan vagyont, mert a többit, amit átmentettek pénzbe más országokba, azokhoz biztos, hogy már nem fognak hozzáférni.
0: Miért? Az átutalásoknak mindenhol nyoma van. Tehát olyan nincs, miért, hogy valaki elutal, nem tudom én, x milliárdot, de a címzet nem elért, nem látható, nem lehet
1: tudni, hogy ki. Az a baj, hogy annyi sómanjuk van, hogy szerintem még a töredékét se ismerjük, és valószínűleg nem is fogjuk soha megismerni.
0: Ugye azt mondjuk senki nem ígérte, hogy a teljes tüntetett, magánvagyonná alakított közvagyon tömeget sikerül majd visszaszerezni. Pontosan arról szóltak a hírek, hogy Európában ez az arány 1-2%, mások 5-10%-ról beszéltek. A legerősebb, a legnagyobb vállalás 50% volt, de például az a pályázat nem nyert az MVVH élére. Úgyhogy eleve nincs, nem szabad, hogy akkora várakozással legyen a társadalom, hogy minden ellopott pénz visszajön.
1: Én őszintén vagyok, én a Tiszára szavaztam, de nem azért, mert gondoltam, hogy ezeket a pénzeket viszont fogjuk látni. Maximum azt, amit tényleg le van kötve, és nem lehet elmozdítani. Én már annak is örülök, ha innentől kezdve nem tudnak lopni. Mert az már önmagában egy haszon.
0: Hát olyan, ahhoz képest haszon, hogy eddig loptak, ahhoz képest nem haszon, hogyha azt tekintjük haszonnak, hogy nem lopnak, az egy ilyen, az egy nulla.

0: végösszegű játszma, ennek ennél nagyobb elvárásaim vannak, igenis szerezzenek vissza minél több mindent, és persze zárják el a közpénzcsapokat a magánzsebek irányába. Többet ne történjen lopás, és minél többet szerezzenek vissza az ellopott közvagyomból, nálam körülbelül így van az igénylista. És hogyha meg lehet találni a felelősöket, a közpénztolvajokat, akkor igen, azokkal mindenképpen folyjon az elszámoltatás, a számonkérés. Ahogy ezt az Orbán kormány ígérte 2010-ben.
1: Annak én nagyon örülnék, hogyha bevezetnék ezt a rendszert, amit a Fási nénak az esetében, hogy akkor engedik ki, ha teljes összeget visszatérítették, és akkor is otthon megvárja, hogy mondjuk a büntetést. Tehát ez elvárható lenne minden egyes ilyen nem közpénztől vagy fondok, mert még nincs megállapítva, hanem gyanús elemtől, hogy csak akkor engedjék otthon védekezni, megfigyelés alatt, az összes pénzt letette szépen vissza a bankbácsinak.
0: Hát igen, de vannak, akik esetében ez nem tud működni, mert mondjuk ők kiutalták a közpénzt, nem hozzájuk vándorolt, ők arról döntöttek, hogy a közpénz kiáramoljon megfelelő helyekre, és cserébe mondjuk a pártjuk kapjon egy jó masszív kampánytámogatást. Úgyhogy ilyen személyek nem tudják visszafizetni, mert nincs náluk.
1: Értem.
0: De a kedvezményezetteknél,
1: biztos,
0: igen.
1: Biztos, hogy egy nagy része biztos vagyok benne, hogy ott van az, csak keresni kell.
0: Bízunk benne, hogy meg lesz. Köszönöm szépen, Erika, hogy hívott. További szép napot, kezicsokolom. Margittal folytatjuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlöm, kedves Ferenc! Röviden, megrögzött ATV néző vagyok, minden műsorukat nézem.
0: Köszönjük.
2: És annyira figyelem a fórumokat is, és feltűnt nekem egy dolog, amit senki nem említett még meg a fórumban.
0: Igen.
2: Ugyanis a rendszerhasználati díjjal kapcsolatosan teszik, kell képzelni, hogy hát nekem ez a lakás, amiben jelenleg lakok, ez egy emeletes lakás. Mikor mi ezt megvettük, én 90-ben egy vállalkozást, egy kis vendéglőt nyitottam itt, és az emelet meg lakás volt. Tehát két villanyórát kellett beköttetnem a lakásba. Külön van a földszint, és külön az emelet. Na most a rendszerhasználati díj egy vezetéken jön be a lakásba az összes áram, és mind a két órára külön felszámolják a rendszerhasználati díjat.
0: Igen. És nem lehet, hogy csak nem lehet, hogy 50-50 százalék van, tehát hogy van egy bizonyos rendszerhasználati teljes összeg, és azt mondjuk elfelezik, és ezért szerepel két számlán is ez a rendszerhasználati díj?
2: Nem. Külön, mindegy, két óra van, mert mondom, az emeleten az külön az lakásként szerepelt, mikor bevezettettük. Most meg, tehát azóta a földszint is külön két óra van teljesen.
0: Hát akkor megnyilván az a logika, hogy aki áramot fogyaszt, az áramfogyasztásához valamilyen módon arányba állított rendszerhasználati díjat is hozzá számítják. Tehát ha ön fizet X mennyiséget az éttermében, akkor ahhoz hozzászámolnak egy bizonyos összegű rendszerhasználati díjat, és fizet, illetve fogyaszt áramot a lakás részben is, ahhoz is hozzászámolnak a fogyasztás arányában valamilyen titokzatos számítási módszerrel egy rendszerhasználati díjat.
2: Tehát, hogy nagyon értem, hanem az engem az zavar, hogy egy vezetéken jön be az áram.
0: Világos. Értem, tehát hogy ön úgy gondolja, hogy a rendszert egyszer használja, hiszen a házon belül válik ketté az áramhálózat, vagy a kábel, mondjuk így.
2: Így van.
0: Jó, és hát
2: pénzlenyúlás a lakosoktól, mert biztos nem egyedül vagyok az ország területén ilyen helyzetben.
0: Hát sokan úgy gondolják, hogy eleve a rendszer használati díj felszámítása egy lenyúlás, most független attól, hogy egy ingatlanban egy vagy két lakás van, egy vagy két villanyóra van, mert sokan több rendszer használati díjat fizetnek, mint amennyi áramot fogyasztanak.
2: Jó,
0: vagy akkor is...
2: Tessék, kell hinni, már elnézést, hogy közbeszólok. Hát több mint háromszoros a rendszer használati díj az áramfogyasztás.
0: Azt mondom, hogy ez már önmagában, lenyúlás, hogy maga a rendszer használat többe kerül, mint az elfogyasztott energia. Ehhez képest már csak habatortán, hogy ezek szerint önnek kétszer is felszámítják.
2: Igen.
0: De hát van, amikor úgy is felszámítják, hogy nem is fogyaszt az ember mondjuk áramot, mert elmegy, nem tudom, két hétre nyaralni, akkor egy felet nem fordul a villanyórán ez a tárcsa, és mégis felszámítják a rendszer használati díjat, holott a rendszeren semmit nem használtak. Hát ez egy nagy lenyúlás, igen. Ezzel majd változtatni fognak, azt mondja a kormány.
2: Igen, mert az az igazság, hogy ugye, hát most már egyedül lakok ebben a lakásban, és az emeletet nem is használom, mert megszüntettem a vállalkozásomat is, mert igen. Elértem, hogy a 83. évet, és már nem dolgozok.
0: Persze, jogos.
2: És ugye az emeletet nem is használjuk, tehát ott szinte egész évben nincs áramhasználat. De attól függetlenül ugye készenléti díjat kell használni, és a rendszerhasználati díjat ott is ráteszik.
0: Igen, meg kell nézni, hogy ki a nyertese ennek. Mészáros Lőrinc nevét szoktam hallani ennél a kérdésnél, és onnantól már érthetővé válik, hogy mi itt a rendező elv, mondjuk így, vagy a logika az egészben.
2: Tudjuk, hogy milyen számlára megy ez a rendszerhasználati díj.
0: Margit, köszönöm szépen, hogy hívott. Sajnos lejárt a műsoridő, de elég sokan zabosak emiatt, a tétel miatt, és azt állítom én, hogy joggal, köztük én is. Köszönöm szépen, kedves nézők, az egész délelőtti megtisztelő figyelmet. Velem reggel, holnap reggel találkozhatnak legközelebb itt a fórumban. Legyen szép napjuk, a viszontlátásra!

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkuvban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 kilométeres sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 600 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a Japán Okinawa és Costa Ricában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Késő estére 12 és 20 fok közé hűl le a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje a Spirit FM-en. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék.
2: Üdv mindenkinek a Pitlane legújabb, immár a Spirit FM-en is elérhető adásában. Én Kerek István vagyok, a Network 4 MotoGP kommentátora.
3: Én pedig Demeter Gergely, a Network 4 MotoGP és Superbike szerkesztője. Köszöntök én is mindenkit.
2: Túl vagyunk a japán nagydíjon, és a hétvégén már jön is a világbajnoki versenyfutás következő állomása Mandalikából, viszont hát bármennyire is szeretnénk a pályán történtekkel foglalkozni, vagy éppen azzal, hogy mire lehet majd számítani itt a Marc Márquez-Jorge Martin külön versenyfutás következő fejezetében, nem erről fog szólni az adásunk első, hát 20-25 perc egészen biztosan, hiszen bármennyire is szeretünk a valós történésekről beszélni, hát a MotoGP beledobta a malomkövet a pocsolyába, és mindent a feje tetejére állított a 2027-es szezontól kezdve. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 198. adása, és beszéljünk arról, hogy miért szeretjük azt, amit a Dorna, illetve a MotoGP kitalált.
3: Miért szeretjük? Hát, köszöntök én is mindenkit. Először szerintem kezdjük, mit szólsz azzal, hogy aki esetleg még nem hallotta, hogy hogyan fog kinézni a MotoGP-s hétvégék összetétele 2027-től, akkor ezen suhanjunk végig. Ugye az első szabad edzés az továbbra is 45 perc hosszú lesz, ebben nem lesz változás. Ami már innentől kezdve kapásból következik, az ugye az, hogy a második edzés is, vagyis hát az edzés helyett ugye szabad edzés lesz, második szabad edzés péntek délután. Ez viszont egy óra helyett mindösszesen 30 perc lesz, tehát hogy itt már bukik egy elég jelentős mennyiségű pályaidőt a MotoGP-s csapatok gyakorlatilag mindegyike. Majd... Úgy jön az első csavar az történetben, mert hogy jön egy sprint időmérő már pénteken délután, ez 15 perc hosszú lesz, és ez úgy fog kinézni, hogy mindenki egyszerre kiviharzik majd a pályára, tehát, és ebben a 15 percben megpróbálja megfutni a legjobb időt.
2: Tehát ez gyakorlatilag úgy fog kinézni, mint hogyha az edzésnek az utolsó 15 percét levennéd az edzésről, és igazából egy külön pályára gurulást
3: nem, az edzésnek ugye az utolsó 30 percét veszed le, csak 15-t kapnak. Jó, vissza, és azt is időmérő mond... formátumban, igen, tehát igen, hogy igen. Ezt már nem értem, mindegy. Aztán ugrunk szombatra, FP3-mal kezdődik a nap, de ez is már csak 20 perces, tehát hogy rövidebb, mint az eddig megszokottak. Majd jön ugye a nagydíj időmérő Q1-es része, ez 15 perc hosszú, és ebben mostantól kezdve minden versenyző részt vesz majd, és innen, aki tovább jut a Q2-be, a top 12, az harcolhat majd nyilván az első 12 pozícióért külön a Q2-ben, ami szintén 15 perc hosszú lesz. Szombaton délután MotoGP sprint, ahogy az eddig is volt, ez nem változik egyáltalán, és ugye nyilván a sprint quali rajtrácsa, vagy a sprint quali időmérő alapján átfelít a rajtrácsa a sprinten. A vasárnap már itt ugye megint egy változtatás van, hogy nincsen most már a MotoGP-seknek sem bemelegítő edzése, hanem Moto3, Moto2, MotoGP nagy díj lesz a sorrend, és annyival viszont megkönnyítették a MotoGP-s csapatok dolgát, hogy 10 percig vagy 10 perce tovább nyitva lesz a box utca, tehát hogy kivezető köröket lehet tenni akár többet is, és akkor meg lehet próbálni, hogy a motor, hogyha mondjuk összetört korábban, jól sikerült összeszerelni. Így első ránézésre, ami nekem szemet szúrt, és hát itt eléggé ledobta szerintem mind a kettünk az égszíjat ezzel kapcsolatban az agyunk, hogy nem értem a logikát a mögött, hogy miért a top terméked pálya idejéből veszel el? Hogy ez miért jó? Tehát, hogy ha valaki kimegy egy MotoGP-s verseny hétvégére, akkor én azt gondolom, hogy nem Moto3 meg Moto2 miatt fog kimenni, hanem azért, hogy láthassa a MotoGP-s versenyzőket minél többet a pályán, és nem azért, hogy most éppen a kivetítőn nézze, hogy csörögnek a boxban. Tehát, hogy ez már egy tökre értetetlen dolog számomra. Ugye, ami még fontos, hogy ezt úgy vesszük fel ezt az adást, hogy szerda délután van, tehát azt még nem tudjuk, hogy a Moto3, Moto2 hogyan fog kinézni a hétvégék során, de nagy valószínűséggel ugyanúgy. Amit én meg tehát, hogy ettől nekem, ezért sokan összevesztünk már, vagy sok kritikát kaptunk mind a ketten emiatt, hogy a Moto3, Moto2 szabad edzésért nem tudunk úgy lelkesedni, és a Moto3, Moto2 időmérő sem igazán az a hétvégének a csúcspillanata egyikünk számára sem, szerintem ezt elismerhetjük mind a ketten, hogy mi miért gondolkozunk így. Ezt szerintem látszik minden szempontból, nézettségi szempontból, érdeklődés szempontból, hogy nem értem, hogy miért a MotoGP ide veszünk el, mikor a Moto3, Moto2 péntek délután 40 meg 45 perceket megy ezen a rohadt pályán, bármelyiken.
2: Nem értem én se, tehát, hogy az a fő probléma, hogy amikor a MotoGP-t szeretnék nagyjátenni, a MotoGP-t akarják még jobban előtérbe helyezni, ez egy tök jó gondolat. És egyébként eddig minden abba az irányba is terelődött, hogy a fő terméket még jobban kihangsúlyozni, és még inkább a reflektorfénybe tolni. És ennek ugye van valamilyen szintű következménye, ugye, hogy ha valamit előtérbe hozol, akkor papíron a többi, amivel addig mondjuk egy szinten volt, vagy közelebb volt, az kicsit háttérbe szorul. Ehhez képest azt látjuk, hogy minden eddigi döntés után most hoznak egy olyat, amivel amennyivel mondjuk a paddockban, meg egyéb frontokon előtérbe helyezik magát a GP-t, a legfontosabb részével kapcsolatban viszont pont, hogy hátrébb helyezik.
3: Igen.
2: Ja, azzal, hogy kevesebb időt töltenek a versenyzők a pályán, mert azért a nap végén mégiscsak az a fő attrakció, hogy lehet bármiféle csilivili social terméket gyártani, lehet bármiféle csilivili sorozatot, vagy egyéb tartalmat gyártani vele kapcsolatban, újra gondolni a hétvégének a felépítését, de az a legfontosabb, hogy maguk a MotoGP-s versenyzők mennyi ideig vannak a pályán, mert arra adod el a jegyet, ahogyan te is fogalmaztál. Igen. Ehhez képest meg azt látjuk majd, hogy a jelen állás szerint azért valamivel kevesebb pályaakciót fog kapni a néző, hogyha fizet azért az élményért, amit megkaphat a helyszínen. Azért, hogy cserébe még kevesebb izgalmas pályaakció is legyen, mert azért tegyük hozzá, ugye a MotoGP-vel kapcsolatban szerintem nagyjából hasonlóan gondolkodik mindenki, hogy ott az edzés is tud érdekes lenni, meg maga az FP1 is, meg a szabad edzés is tud érdekes lenni, meg az önmagában véve is hordoz annyit külön extra történetszálat, amit ki lehet bontani, fel lehet dolgozni, meg lehet nézni is azt, hogy ugye a világ legjobb motorversenyzője a jelenlegi legjobb motorokon mennek. De az, hogy ezzel ellentétben viszont ott van a Moto3 meg a Moto2, ami akármit csinálhat konkrétan, lehet akármennyire sótlan, egyértelmű, már-már unalmas kategória sokszor, és én ezt vállalom, ezt a véleményemet gond nélkül bárkivel szemben, hogy a Moto3, Moto2 az nagyon sok szempontból csak egy teher egy-egy verseny hétvégén, főleg ugye a szabad edzések.
3: Hát meg ilyen mennyiségben, tehát hogyha ennyi szabad edzése van a Moto3, Moto2-nek, akkor tényleg azt gondolom, hogy totálisan felesleges. Tehát nem kell ennyi pályaidő. Sőt,
2: gyakorlatilag ott tartunk. Most hirtelen nem számoltam utána, de lehet, hogy a Moto2-esek több időt tölthetnek.
3: Hát számoljunk utána.
2: A verseny hétvégére való felkészüléssel.
3: Úgyis itt van indonéziai hétvégén.
2: Mint
3: nézzük.
2: A MotoGP-sek, ami azért nonsens akárhogy na nézed. Na, igen. De akkor számoljunk. Ugye
3: a MotoGP-nek most ez úgy néz ki, hogy van egyszer 45 perc, meg 30 perc, az 75, meg 20 perc, az 95 perc. Ennyi.
2: Igen.
3: Meg hogyha beze számoljuk, de azt a 10 percet ne számoljuk bele, amit számoljuk a kivezető bele. Körökkel fognak itt el bohóckodni majd.
2: Igen, tehát hogy az igazából igen. Csak ilyen gyors csekkolásra elegendő, de hogy érdemi adatot nem tudsz abból kigyűjteni nyilván. Ezzel szemben ugye jelenleg, és ugye jelenlegi információnk alapján jövőre is úgy néz ki egy Moto2-es hétvége, hogy van egy 40 perces első szabad edzés.
3: Igen.
2: Egy 40 perces edzés.
3: Hát ez már 80.
2: És egy 30 perces.
3: Az 110.
2: Szombat délelőtti. Tehát, hogy és gondolj bele, hogy ők viszont mennek egy időmérőt és egy vasárnapi futamot. És értem, hogy van egy olyan megközelítése is ennek, hogy ha kevésbé tudsz rá felkészülni, meg kevésbé tudsz mindent lemodellezni, akkor több a váratlan tényező.
3: De oké, de akkor...
2: De könyörgöm, a versenyzőknek meg ugye pont az a problémája ezzel az egész új rendszerrel, ugye beszéltünk erről a legutóbbi adásban is, a legutóbbi adásban, hogy ugye pont az a problémája például Francesco Bagnaiáéknak, hogy így is nagyon sok olyan szituáció van, amikor koppig kell húzni a kart, és ezek megnőnek, csak még kevesebb időt tudsz rá felkészülni.
3: Tehát ebből... Igen, meg ha a legnagyobb kategóriában nem adsz nekik sok időt, hogy felkészüljenek, akkor miért a Moto3, Moto2-be adunk nekik több időt? logikát nem látok csak mögötte, hogy ennek mi értelme van, hogy a Moto3, Moto2 több időt kap arra, hogy egy egyszerűbben felkészíthető technikát gyorsabb, vagy több ideig lőjenek be. Tehát ezt nem értem. Nyilván mondom, tehát még egy kicsit ebben a szempontból vaktában lövöldözünk, mert nekem van egy ilyen összeesküvés elméletem, hogy direkt csak azért egyelőre csak ezt a hétvégi GP formátumot jelentették be, mert hogy lehet, hogy ezt megfuttatják ugye csapatoknál, és hát a csapatok is a gyártók ráborítottak, a versenyzők meg ugye szerintem majd meglátjuk, mit mondanak, nem hiszem, hogy nagyon elégedettek lesznek, de hogy azt akartam mondani, hogy valószínűleg még ezért nem tudunk semmit a Moto3, Moto2-ről, mert hogyha nagyon nagy a nyígás a versenyzők részéről, akkor lehet, hogy még variálnak azzal. Én legalábbis még reménykedem benne, hogy inkább akkor azt mondják, hogy figyeljetek, menjetek ti délután 45 percet, és akkor elveszünk a Moto3, Moto2-től még egy 10-10 percet, mert hogy senkinek sem fog hiányozni az, hogy most ők 10-10 perccel kevesebbet mennek. Nem tudom, meglátjuk.
2: Nekem az a kérdésem felét, hogy ez most miért volt annyira hirtelen sürgős, hogy ezt így most a hét kellős közepén bedobják egy olyan időszakban, amikor úgyis jönnek egymás után a verseny hétvégén.
3: Azért, mert nyilván el kell kezdeni a csapatoknak készülni, és meg a versenyzőknek is fel kell készíteni ezt, erre magukat, és még valamilyen szintű, ugye mostanában ez nagyon népszerű társadalmi egyeztetés lehet, hogy folyik majd itt a pedokon belül, hogy akkor ezt hogyan tudnák adott esetben finom hangolni. Én ezt tudom elképzelni. Meg hát nyilván ezzel
2: én
3: is
2: gondosabb betudom... leszek.
3: Igen.
2: Na, addig sem arról beszélnek, hogy elvinnék őket Katarba.
3: Hát nem elvinnék, el fogják őket vinni Katarba. Hát de tudod, erről küldtem a Discordon a mémet, hogy ugye a drékes, hogy nem, esőben nem versenyzünk, de aktív háborús zónába oda megyünk, mert az nagyon jó, meg nagyon kell nekünk. Tehát, hogy nem tudok mást így elképzelni, szerintem egyszerűen muszáj volt. Most már eljött az a pont, tehát azért, ha belegondolsz, ezért elég rendesen a szezon végén járunk, nem lehet az, hogy most itt egyszerűen fogod magad, és akkor így Bambi a közepébe csak a utolsó pillanatokba bejelentett, hanem valamilyen szinten ezt még muszáj lesz megfuttatni. Kíváncsi leszek nagyon a versenyzői reakciókra. Ugye erről kérdeztél már Ausztriában is egy pár versenyzőt, és ugye például Marini azt mondta, hogy azok a versenyzők, akiknek folyamatosan ott vannak az elejébe, ők nem fognak örülni, mert nyilván akkor nekik egy-egy ilyen blama, az sokba kerülhet adott esetben, de azoknak, akik kvázi le vannak maradva, azoknak ez érdekesebb lehet. Egyébként összességében magát a... Tehát, Én annak például örülök, hogy nem lett Q1, Q2, Q3. Mert ugye erről is volt szó, hogy klasszikus Forma 1-es időmérőt rendeznek, hogy Q1, Q2, Q3. Hát az halál lett volna. Tehát akkor nem tudom, hogy akkor mit csinálnak, akkor szombaton egy métert sem mehetnek egyáltalán, egy percük se lesz a időmérő előtt, hogy ezt hogy akarták kivitelezni, tehát ez szerintem eleve egy nonsense kategória volt. Tehát ennek én tudok örülni. A két időmérő még talán így a legkevésbé fájóbb. Tehát, hogy azért nyilván így is, ha azt nézzük, hogy pályaidőben kevesebbet töltenek a pályán, mint a Moto2, Moto3-asok, akkor talán így az izgalmi faktora mégiscsak nagyobb, bár mondjuk azt egyébként, hogy ha belegondolsz, nem tudom, mikor volt utoljára olyan MotoGP-s időmérő, hogy mióta van ez a Q1, Q2 formátum, amikor egyszerre volt mindenki a pályán, és úgy ment a legjobb köridőjére. Ugye nyilván, ha a Q0-át vesszük most pénteken délutánonként, akkor erre lehet mondani, hogy ez valid, de hogy így klasszikusan csak ezért mennek ki egyszerre majd 22-en, hogy mindenki a legjobb időt összerakja.
2: Igen, csak ugye a Q0 az azért csalóka, mert oké, az a legegyszerűbb, hogyha az utolsó 15 perccel számolsz, de igazából az utolsó 17-18 percben kezdik el, és akkor ott azért lehet azzal mókolni, hogy ki hogyan jön ki a pályára, sokkal nagyobb időablakod van, és most 3 perc különbségre beszélünk, de igazából meg tudod közelíteni úgy, hogy az a plusz 3 perc az igazából 2 gyors kör, és azért az ott szokott számítani bőven, főleg a legvégén.
3: Persze, ez is egy...
2: Tehát, hogy amikor elkezdik az utolsó 15 percet, akkor sokszor ugye a versenyzők azok már éppen kezdik az első gyorsköreiket a legvégén. Itt meg 15 perc van a boxutca nyitásától, tehát eleve egy sokkal szűkebb
3: ki.
2: Ablakba kerül az egész, és akkor látunk majd ilyen Moto3-os alternatívákat.
3: Igen, elég érdekes lesz. Tehát, hogy ez például ez egy jó pofa sztori lehet. Én őszintén szólva... meglettem volna két külön időmérő nélkül, de meg tudom érteni azt is, hogy ez valamiért kellett. Ugye ezzel is ugye nyilván a Forma 1-es irányba akarják még jobban terelgetni dolgokat, hogy ott is ugye van külön sprint időmérő,
2: meg nagy időmérő. Szerintem egyébként az egy tök jó gondolat, és én ezzel, amikor először szembe jött az info, akkor én tudtam menni azzal az elvel, hogy legyen külön időmérője a sprintnek, meg külön rajtrácsa a nagy díjnak, hogy ezt hogyan oldják meg, meg hogyan fogják kimatekozni, az már rajtuk múlik, de tényleg, hogy ne egy kvalifikáció döntsön két futamról, az szerintem egyébként egy korrekt dolog, csak ugye azzal, hogy ugye minden egyes verseny hétvégén van ez a sprint, ez az, ami egy kicsit még kontrasztosabbá teszi a dolgot, mondjuk összevetve a Forma 1-jel. Tehát, hogy ugye ezt talán Paul Espargaró mondta el, mert ő is ugye akkor beszélt nekem erről, hogy hát hú, de hogy akkor ez úgy működhetne csak ebben a formában, amiben ugye akkor még lehetett sejteni, hogy működik, hogy akkor nem minden egyes verseny hétvégén sprint. De hát nyilván a MotoGP azt nem fogja elengedni, hogy kevesebb sprint legyen, miközben azért a sprint az lehet, hogy már nem annyira eseménydús, nem annyira akciódús, mint volt akkor, amikor bevezették, és akkor tényleg ott ész nélkül mentek a versenyzők egy fél szezonon keresztül, de az biztos, hogy sokkal nagyobb eladhatósági faktora van egy verseny hétvégének akkor, hogyha van sprint, ezt a Forma 1-nél is látjuk, meg hát nyilván azért alapvetően szerintem ez a sprint bevezetés, ez egy sikeres dolog, sőt egyébként versenyzők számára is tud hasznos lenni a vasárnapi nagy díjra, tehát hogy eleinte ugye az volt a vélekedés, hogy jaj, kiesik az FP4, amiről ugye folyamatosan csak versenyt szimuláltak a versenyzők, hát a versenyszimuláció helyett kaptak igazából egy éles versenyt, és azok a körülmények, meg azok az adatok talán még jobban segítik azt, hogy a vasárnapi futamra a lehető legkészebben érkezzenek meg a versenyzők, meg a csapatok technikai oldalról. Tehát hogy ezt a részét én egyébként tudom támogatni. Nekem tényleg az a bajom, hogy ez ellentétes mindazzal, amit eddig tapasztaltunk döntéshozatali szinten. Mert eddig tényleg minden abban az irányban mutatott, hogy akkor itt a MotoGP-t olyan szinten akarjuk kiemelni, mint még soha. És ez nem csak a külsőségekben nyilvánul majd meg, hanem a pályán töltött időben is. Legalábbis én így gondoltam. Aztán most úgy tűnik, hogy mégsem.
3: Hát mondom, lehet, hogy ez még majd változni fog, és azt is megkurtítják minél jobban. Csak hogyha meg Moto 3, Moto 2-t kurtítasz, akkor nem tudom, hogy mondjam ezt, hogy akkor mivel töltött ki a maradék pályaidőt? Akkor ugye szó volt erről, hogy a Begör világkupa még több helyre fog elmenni.
2: Na hát, hogyha tényleg az van, hogy a Begör világkupa nagyobb térnyerése miatt kurtítják meg a MotoGP-t.
3: Hát nem a MotoGP-t, hanem akkor a Moto3, Moto2-t is. Vagy ugye az is benne van, hogy mondjuk a junior szériákat jobban bepörgetni, érted? És akkor őket is egy kicsit, mert hogy nagyon sokszor van ugye most az, hogy ugye a rookies megy egy csomószor egy hétvégén a MotoGP-vel, de ugye junior GP nem nagyon megy már a MotoGP-vel, tehát hogy ilyeneket lehet, hogy megpróbálnak majd megint beforgatni. Ezek ilyen nyilván egyedülre kötszurkálás.
2: Meg ezzel a gondolati síkkal tudod mi a bajom? Amit ugye így is beszélünk sokszor, hogy hát annyira egymás hegyén hátán jönnek folyamatosan az események, hogy igazából nem tud elkülönülni a fő terméket. Na most, hogyha még tovább sűríted, behozva a több Harley Begör versennyel, a több nevelő szériával, hát akkor aztán még nagyobb lesz a zsúfoltság, és akkor tényleg elvész a gyerek a sok bába között.
3: Igen, de valahogy nyilván még lehet, hogy ezt így megpróbálják majd, mondom, zöld ágra vergődni, hogy lesz a legjobb. Nem tudom, hogy ezt így mennyire gondolják egyelőre komolyan, vagy mennyire van az, hogy ez még ilyen még alakul. Aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
2: Nekem az a gondolatom, meg az a problémám úgymond, és én azért nem vagyok annyira derülátó itt a módosításokkal kapcsolatban, mint mondjuk te, vagy te még azért reményteljes vagy a téren, hogy akkor nem készült volna el ennyi grafikai arculat, nem készült volna el konkrétan egy ilyen teljes sajtó kampány azzal kapcsolatban, hogy akkor itt jön az új rendszer, hanem akkor csak így fű alatt megszellőztetve. Tehát szerintem a szellőztetés része, amit ugye te mondtál, az arról szólt, amikor kihozták még a Red Bull Ringen azt az információ csomagot, hogy mondasz, a két időmérő
3: jó,
2: esetleg.
3: Jövőre ezt most egy-egy számot kell csak átírkálni, ha így nézed. Tehát a 35-öt lehúzod, írod, hogy 45. ugye 30 helyet odaírod, hogy 45-et, akkor két számot kell, tehát hogy nem az van, hogy most ez ilyen át, tehát nem mondom, hogy ez egyből így kőbe van vésve, és akkor csak ez lehet. Tehát hogyha az a nagyobb gond, hogyha itt a versenyzők bármilyen szintű változást szeretnének elérni, akkor közösen kellene kiállni. Ez a közös kiállás, ez általában nem szokott működni, mert valaki mindig azt mondja, jó, hát akkor legyen így, engem annyira nem zavar.
2: Hát mindenki a saját érdekét nézi.
3: Ugyanúgy jutunk vissza, hogy még továbbra sincsen egy versenyzői.
2: De ez nem is lesz.
3: Érdekképviselet, szakszervezet.
2: A versenyzők maguk mondják, hogy ez nem fog megtörténni soha. Gyakorlatilag történjen akármi, ez nem fog megvalósulni. Mert mindenki, amikor van egy ilyen szürkezónás helyzet, amikor mondjuk lehetne lépni, akkor mindenki azt nézi, hogy na várjunk, ez lehet, hogy nekem jó. Mert a versenyző önző. Ugye erről tök sokat beszéltünk, igen, akár podcastben, akár közvetítések során, akkor, amikor ez felmerült helyenként, hogy alapvetően minden versenyző nyerni akar. Most tök mindegy, milyen technikán, meg milyen esélyekkel, de alapvetően nyerni akar, és mindig azokat a lehetőségeket vizsgálja, meg nézi, meg az alapján hoz döntéseket, hogyha van erre módja, ami a saját esélyeit megnöveli.
3: Igen, ugye a kevesebb pályaidő pedig, ugye, hogyha ebből indulunk ki, hogy mindig a igazából a krémnek kedvez, meg azoknak, akiknek a, tehát mondjuk a leggyorsabban, akik felkapják a fonalat, nyilván akkor itt is ez is meg segít majd abban, hogy a jobb versenyzők talán még jobb eredményeket érjenek el. Talán lehet ezt így is nézni, hogy még jobban elvárik majd ezt, hiszen hogyha valakinek van egy jó motorja, azért az van, hogy jó párszor, hogy idő azért, amíg belövik, és mondjuk az egész péntek elmegy rá.
2: Igen, tehát például, hogyha az FP1-en rossz irányba mész el, akkor azt nem tudod már péntek, igen, délután kiküszöbölni, mert igen, hogy nem lesz rá elég időd.
3: Igen. Úgyhogy ezt is értem, meg hogy nyilván káoszt tud teremteni, tehát hogy csak ez most egy picit megint olyan, hogy ez most ilyen, nem azt mondom, hogy ez a show érdekében, de valamilyen szinten azért ez a show érdekében van, hogy akkor két kvali izé. Alapvetően az irányjal nekem nincsen gondom, nekem a pályaidővel van gondom, és azzal, hogyha a Moto3, Moto2-höz marad ilyen mennyiségben. Tehát hogy azt akkor nem tudom megérteni, meg nem tudom hova tenni, hogy ezt miért pont így döntötték el. Értem, hogy ha kevesebb a pályaidő, akkor nyilván nehezebb, meg a dráma. Igen, a dráma inkább. Tehát, hogy a dráma faktort próbálják ezzel igazán fokozni, és mondom, nekem az még mindig fura lesz majd, hogy lefutunk egy sprint időmérőt, majd ugye másnap délelőtt valószínűleg megint egy nagy időmérő, és utána sprint. Nagy díj, ugye az is kérdéses, hogy mi lesz ugye így a általad nagyon sokat szeretett, meg nagyon kedvelt pilóta parádéval, hogy ugye az is, hogy hova kerül vasárnapot, és mi a terv, hogy alakul át ez.
2: Nekem lenne ötletem, hogy hova menjen.
3: Sehova.
2: Hát úgy legyen kihúzva a menetrendből.
3: Az biztos, hogy nem fogják kihúzni. Tehát így, hogy most már warm-up sincsen, ugye vasárnap reggel, így nehéz azt látni, hogy ez ne történne meg. Tehát, hogy a pilóta parádétól megszabadulnánk. Meglátjuk. Hát, amikor már a hétvégére fordulunk, vagy jövő héten leszünk, akkor már tudunk kicsit fontosabb infokat is, hogy tényleg hogyan nézhet ki az egész hétvége egy-egyben, nem csak azt, hogy most akkor ennyit látunk, hogy csökken a MotoGP pályaideje annak érdekében, hogy tudjunk egy sprint időmérőt rendezni.
2: Ennyi fért mai adásunkba, köszönjük a figyelmet, a hosszabb adás megtalálható a Pitlane Podcast YouTube, Spotify, Apple Podcast és SoundCloud csatornáján, valamint a net4.hu weboldalon. Jövő héten pedig ugyanebben az időben jövünk új résszel, addig is minden jót!
3: Sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt showkat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban. Fokozatosan növekszik a felhőzet, nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét, legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Kivégeztek egy halálra ítéltet az Egyesült Államokban, Texas államban. A 46 éves férfit rablógyilkosság miatt ítélték halálra, ügyvédei megpróbálták megakadályozni a kivégzést, a bíróságok azonban elutasították a beadványt. Texasban idén ez volt a 6., az Egyesült Államokban pedig a 30. kivégzés. Egészségtelen a levegő minősége az ország több pontján a magas szállópor koncentráció miatt. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ legfrissebb mérései szerint egyebek mellett Szombathelyen, Moson-Magyaróváron, Vácon, Egerben és Nyíregyházán egészségtelen, Budapesten, Pécsen, Szegeden, Debrecenben és Miskolcon pedig kifogásolt a levegő minőség. A meteorológiai előrejelzések szerint ma megélénkül a szél, ami javíthat a helyzeten.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: küldött képet.
1: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Altív is tart a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Hideg front érkezik esővel, széllel. Jövő héttől értékelhetik a betegek az egészségügyi ellátást. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában. Két napon belül ez a második iskolai késelés az országban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghosszabbítanák a paksi atomerőmű blokkjainak üzemidejét. Legalább 4 gigawattnyi új szélerőmű kapacitást építenének ki, és fejlesztenék az elektromos hálózatot, valamint az energiatárolást. Erről beszélt az energetikáért felelős államtitkár egy budapesti konferencián. Tóth András közölte, a kormány célja az, hogy 2040-re olcsóbb, tisztább és kiszámíthatóbb legyen Magyarország energiaellátása. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. A miniszter a szakdolgozói bérek emelését, a házi orvosi rendszer megerősítését és a kórházi finanszírozás rendezését is kiemelt feladatnak nevezte. Nőtt az áldozatok száma Prilukiban, ahol tegnap orosz légicsapás döntött romba egy többszintes házat. 22-en vesztették életüket, több mint 50-en megsérültek. Hajnalban ismét drónokkal támadták az oroszok Kijevet is, 4-en meghaltak, 12-en megsérültek. Az ukrán fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Halálos késelés történt egy lengyelországi iskolában, Viszkovban. Az intézmény egyik volt diákja 3 embert sebesített meg, egyiküket az iskola gondnokát halálosan. Lengyelországban 2 napon belül ez a második iskolai késelés. Tegnap egy szakközépiskolában 10-en sebesültek meg, mikor az iskola egyik 19 éves diákja támadt társaira. Még ebben a hónapban elindulhat a belföldi személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, ha a belföldi személyszállítás első hetei is rendben telnek, decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is óránként 160 km-es sebességgel. Újabb kék zónát azonosítottak Szardínia szigetén, ahol világrekordot súrol a 100 éves nők száma. A 2500 fős Bolotonában jelenleg 6 100 éves vagy ennél is idősebb él. Ezzel a kisváros bekerülhet a kék zónák közé, azaz azon területek csoportjába, ahol a legtöbb ember él meg 100 évet egészségben. Szardínián kívül a világban többek között a japán Okinawa és Costa Ricában a Nikoya félsziget számít ilyen helynek.
0: Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
3: Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatóságot az Adj esélyt című állatvédelmi műsorunkban itt a Spirit FM-en. Én Tóth Peti Lili vagyok, a műsorvezető és egyben a szerkesztő asszonyság is, ha lehet így fogalmazni. Nagyon provokatív és nagyon érdekes témával készültem ismételten is. A kutya és a farkas bizonyos dolgokban, sőt, ha lehet így fogalmazni, talán lehetek ennyire bátor, egészen sok mindenben hasonlít, ugyanakkor hozzánk, valamint egymáshoz is nagyon sokféleképpen tudnak viszonyulni. A következő percekben a kutyák és a farkasok hasonlóságát, valamint eltéréseit fogjuk kutatni, és 2 nagyon jártas, szakmában jártas vendégem áll a rendelkezésre ebben a beszélgetésben, Horkai Zoltán, állatkoordinátor és filmes szakember, valamint Angyal Zsolt, kiképző, az Akella Kutyasport Egyesület alapítója és vezetője. Visszatérő vendégek vagytok, de ismételten köszöntelek nálunk.
4: Köszönjük szépen, itt lehetünk.
5: Köszönjük.
3: És hát a hallgatóság, valamint a nézők nem tudják, de hogy a fiúk együtt érkeztek, 2 farkas kíséretében. Egy picit megijedtem, amikor be akartátok hozni őket, bevallom, mert nekem mindig itt van a felvétel közben a kis tacskóm. Kezdjük azzal, hogy önmagában, hogyha összefutnának a te nevelt farkasaid az én kutyámmal, hogyan tekintenének rá? Valami apró, alárendelt törpeszerzet, vagy ingyen, könnyű, egyszerű vacsora? Vagy akár érzékelnék azt, hogy ő is mondjuk egy kutyaszerű teremtmény. Hogyan tekintenének rá?
5: Hát először is egyszer volt már bent a kezedben az egyik kölyök, az Elza. Igen. És az ő testvérei vannak most bent, ők 6 hónaposak, és ők szintén kutyával nőtek föl, mondjuk egy nagy új fulandival, és per pillanat még nem bántanák a te tacskódat.
3: Per pillanat.
5: De aztán, amikor már kezdenek nagyobb bacskák lenni, és már egymást is ütik verik, akkor előbb-utóbb már nem örülnének, hogyha beengednénk őket, mert akkor már nekik ő préda. És meg is ennék.
3: Visszatérünk majd erre a kérdésre, de a külső tulajdonságokat leszámítva nyilván a farkas egy kicsit vadabb, a kutya azért eléggé sok rétűen tud kinézni a mai világban, eléggé emberhez szoktatott, de alapvetően, ha mondjuk titeket kérdeznélek, hogy a legeslegszembetűnőbb, akár viselkedésben, akár a gyakorlatban is, mi a legeslegelső, ami szemet üt nektek ezzel kapcsolatban, hogy mi a legeslegnagyobb eltérés szerintetek?
4: Hát elég sok eltérés van, ugye azt gondolom azért az átlag emberek fejében az van benne, hogy a kutya és a farkas ugyanaz. Azt tisztázzuk, hogy teljesen 2 különböző fajról beszélgetünk.
3: Egyik adódik a másikból.
4: Igen, de más kommunikációval rendelkeznek. Mások a szabályok. nyilván a kutya az függ az embertől. A farkas azért kevésbé, tehát nagyon sok mindenben eltér azért. Hát például egy házi kutyával, ha találkozik a domestikált házi kutyával a farkas, akkor a farkas élelemnek fogja tekinteni. Uh-huh. A kutya viszont egy vele azonos fajtásnak nézi, tehát max játékra hívja. Tehát más a kommunikáció és a farkasnak, mely a kutyának, tehát nagyon eltérnek egymástól, de még mindig az van benne, azt gondolom a mindennapokban, hogy ugyanazok hasonló tulajdonságok vannak, de alapvetően eltér a két faj teljesen egymástól.
3: Mondhatjuk azt, hogy a kutya, amivel természetes, nem természetes szelekción alakult ki, igazából a mi szükségleteinket is egyébként tükrözi, hogy mitől lett egy kutya ölebb, és egy farkasból hogyan lett kutya? Tulajdonképpen azért a mi igényeinket azért kellőképpen rászabtuk a kutyákra is.
4: Mondhatjuk alapvetően, hogy más ösztönökkel rendelkezik egy kutya. Tehát nyilván a kutyák, a típusokat vizsgálunk, vannak pásztorkutyák, terelőtípusú kutyák, keftelésből tartott fajták, őrzővédő fajták. Ezek a kutya típusoknak, fajtáknak más ösztönökkel, ösztönkészlettel rendelkezik, mint egy farkas például. Ez a legnagyobb. A másik, hogy a domestikált házi kutya ember mellett nő fel. Alapvetően a célja ugye az, hogy az embert minden körülmények között szeresse, együtt éljen vele. Tehát ő függ az embertől. Nyilván pont ezért van az, hogyha van egy szituáció, a kutya bizonytalan vagy elakad, segítséget kér az embertől. Pont azért, mert rá van szorulva az emberre. Kevésbé kell neki önálló döntéseket hoznia, mint mondjuk egy farkasnak, aki csak gyakorlatilag saját magára van utalva, vagy a falkájával együtt él. Tehát a domestikált házi kutyánál az ember az beleszól gyakorlatilag a dolgokba, nyilván képezzük, neveljük, tanítjuk, ösztönöket elégítünk ki, funkciókat lát el a kutya, ez, és itt válik el a két faj egymástól teljesen.
3: Amint az imént mondtál, az nagyon érdekes, mert több kutatás is alátámasztja. Kutyákat és farkasokat is megvizsgáltak ebből a szempontból, hogy mind a kettőjük mellett ott állt az ember. Kaptak egy feladatot, amit meg kellett oldaniuk. A kutya egy idő után, hogyha elakadást észlelt, nézett az ember és kereste a szemkontaktust. Effektíven mondhatni, hogy segítséget kért. A farkasnál ez nem jött létre. Ez a közös munkában is felüti a fejét, ugye Zoli?
5: Hát hogyne. De ez a, amit lehet, hogy említettél itt még előtte ezt a kutatást, tényleg mit csináltuk meg farkassal és kutyával még régen, még a Sányi Vilibi bácsi kezdte ezt az eltéről. Ugye ott az volt a sztori, hogy egy kerítésen keresztül egy kötére teszünk egy húst, húsdarabot, amit átrakunk a kerítés túloldalára. És akkor odaengedtük a kutyákat, hogy áthúzza a madzagot, és megkapja a húst, de nem húzta át, hogy vagy ásott, vagy megpróbálta megkerülni, vagy ilyenkor ránézett az emberre. Na most a kutyával, ez nem volt probléma, az egy másodperc alatt áthúzta a zsinort, és megette a húst. Néha zsinorral együtt. De nem nézett az ember szemébe. Uh-huh. És amit a Zsolt is mondott az előbb, azért nem néz a szemébe, nem azért, mert sunyi, hanem azért, mert tényleg nem kér segítséget az embertől. Pontosabban egy esetre tudok, amikor segítséget kér, amikor a falkában megtámadják, és én bemegyek közéjük. És akkor ő beáll mögém. Na, ilyenkor van az, hogy néha ugat is. Ez érdekes, és tényleg van ilyen. És akkor kér segítséget. De nem néz a szemembe, nem ez a lényeg neki.
3: Említetted az imént, hogy ugatás farkasoknál eredetileg nincsen ugatás, ha jól tudom. Ez a háziasítás során társult a kutyák viselkedés módjához, ugye?
5: Hát vannak olyan kutyák, például a husky, aki ritkán ugat, meg lehet rá tanítani, de az is vonyít. A farkas az magától ugat, hogyha szükséges. Egész más az ugatása, mint a kutyának. Tehát a kutyát meg lehet tanítani, hogy ugasson. Tehát például a filmben is van nekünk ilyen, hogy csak így erre mutatom a kezem, hogy hangot, és ugat. És ugat. De a farkas magától ezt nem csinál, viszont ezt meg lehet tanítani, hogy vonyítson. Főleg, ha vonyítok.
4: Embernél amúgy bizonyos funkcióhoz kötötték. Tehát, hogy vannak azért jelzőtípusú kutyák, olyan terelőtípusú kutyák, akik ugatnak, csaholnak, tehát, hogy elvárt volt ez a viselkedés. Ez nyilván a szelekcióban is benne volt, a tenyésztési protokollban, milyen típusú kutyáknak kellett lenniük ahhoz, hogy ellássanak feladatokat.
5: Uh-huh. Például egy jó dolog, amikor a pásztorkutyák elkezdenek ugatni, és azt mondják, hogy megvédik a farkastól a birkát, meg a nyájat, sőt, még meg is támadják, de ez egy butaság. Az, hogy ugat, azért azért megy el a farkas, mert pontosan tudja, az ember elő fog jönni a kutya ugatására. És akkor olyankor megtartózkodik, és elhagyja a területet.
3: Továbbíték ezt a tesztet, amitől az imént beszéltünk, tehát ezt megduplázták úgy is, hogy egyszerre több állatot teszteltek. Tehát volt több kutya és több farkas. A kutyák kevésbé gondolkodtak csapatban, a farkasok pedig az első lehetőségnél közreműködőleg együtt oldották meg ezt a feladatot. A farkasoknál ennyire működik még ez az effektíve családcentrikusság, a farkában való együttműködés?
5: Én a tesztre csak abban emlékszem, hogy egyesével húztuk ki, lehet, hogy nem voltam ott a többinél, lehet, hogy lekoppintják egymás viselkedését, és látja az egyik a másikról. Lehet, hogy a kutya is megtanulja, de ezt a Zsolt ezt talán jobban tudja, mint én.
4: Ugye itt nagyon számít, hogy milyen fajtáról beszélünk. Mert például most mondok egy példát, ha mondjuk olyan kutyatípusról beszélgetünk, ha a falkáról párosítjuk hozzá, aki mondjuk csapatban dolgozik, az nyilván egy sokkal másabb típusú kommunikációt képes majd folytatni egy falka életében, mint mondjuk egy olyan típusú kutya, aki mondjuk arra van szelektálva, hogy mondjuk egy viador célokra egyedül az a feladata, hogy kvázi különböző állatokkal harcoljon. Az kevésbé lesz a falkával együttműködőbb. Ez egy ösztönkészlet kérdése, és nyilván például, amikor most beszéltünk a pásztorkutyákról, akik mondjuk csapatban erősek, csapatban dolgoznak, ott benne volt a szelekcióba az is, hogy csapatban jól kell tudni dolgozni, tehát a falka erejébe van az erő. De ez nem minden házi kutyánál van így gyakorlatilag, hogy arra van szelektálva, hogy dolgozzon csapatban. És itt ez is egy kulcsfontosságú, a másik, hogy itt azért a farkas nem ment át egy mondhatjuk, hogy a tenyésztés vs. vadgenetika. Tehát ebbe a részébe az ember a tenyésztési protokollba beleszólt gyakorlatilag, amiben nincs alapvető probléma, csak minden kutyatípus valamilyen funkciója jön létre. És ez nem intelligencia, hogy ki az intelligensebb, mind a kettő másban erős, hanem alapvetően az a célirányzat, hogy igazából az adott fajták mire jönnek létre valójában, és ott hatalmas eltérés van, hogy munkafeladatot lát el, keftelésből lévő feladatot lát el, az ember társa. A másik résznél, a vad részen, ott az ember nem feltétlen szól bele. Az egy önállóbb gondolkodást eredményez, tehát teljesen más, amikor, de majd szívesen beszélünk erről, amikor vannak ezek a külön tesztek, nagyon sok ilyen videót csinálunk az Olival közösen, hogy különbségek, hasonlóságok a kutya és a farkasok között, és rengeteg van, rengeteg van.
3: Kommunikációban például mi a legesleg alapvetőbb, ha lehet így fogalmazni? Említetted a beszélgetésünk elő, hogy teljesen máshogyan kommunikálnak egymással.
4: Hát a kutya részéről nyilván ugye vannak különböző olyan, mondjuk így nem kívánt magatartás, amikor a kutyák mondjuk megeszik az ürüléket. Mondjuk a farkas ezt nem csinálja. A növényével átért megeszi, de alapvetően nem feltétlen eszi meg. Ilyen például a fenékszagolgatás, tehát egy elég tiszta állat igazából a farkas. A kutya az kicsit másabbul gondolkodik ebbe a dologba. A vicsorgás is teljesen más gyakorlatilag. Alapvetően a falka összetartása, ereje, a szabályrendszer, ami benne működik. Egy farkasoknál sokkal erősebb a szabályrendszer. A kutyánál kicsit lazább azért az a szabályrendszer. Ott az ember mindig ott van, beleszól, és ugye itt jön a lényeg, hogy amikor az ember kondicionálja gyakorlatilag a tanít nyilván a kutyának, onnantól ő beleszól a képzésbe, tehát formálja gyakorlatilag a kutyát olyan énre, amilyen maga a gazda. Ez a farkasnál, ez viszont nem feltétlen, vagy most nem a kézbarát farkasról beszélünk, arról Zoli majd beszélt, tehát azt mondom, hogy ahol az ember beleszól, vagy nyilván háziasítva is van ugye a kutya, ott már más magatartás formákkal találkozunk, hiszen ezért van mondjuk kutyáknál rengeteg viselkedési probléma. Hiszen másolnak nem kívánt viselkedéseket. Jutalmazunk nem kívánt viselkedéseket. És pont ezért a kutya általános énje az teljesen más, és ezért beszéltünk arról, hogy ez egy sterilebb a farkas. A kutyában viszont valamilyen szinten beleszólunk, ami nyilván összetettebb, tényezősebb, így van. A kommunikáció, a viselkedés, a tanítás elmet, ami nyilván nekünk egy város kompatibilissá teszi ugye a kutyát, ez egy nagyon fontos, ami társunk, de a háziastás miatt a kutya függ tőlünk, a farkas viszont nem.
3: Ebből felmerül bennem egy kérdés, hogy mondtad is, hogy a farkasok talán picit sterilebb a kommunikációjuk. Bennem meg ez egy kicsit olyan érzetet kelt, hogy nyilván ösztöntől függően egy teljesen más szinten, egy magasabb szinten, egy sokkal ösztönébb fajta működési kommunikáció zajlik le köztük. Te ezt hogy látod, Zoli?
5: Egymás között?
3: Igen. Mint család, mint farkas család.
5: Aha, hát egy farkas család. Egy érdekes dolog egyébként, sokan azt mondják, hogy hú, mennyi mindent tanulhatnánk a farkasok szeretett viselkedéséről, és az ember milyen gonosz. Hát én azt mondom, ne tanulj meg tőle mindent, mert a farkas néha gonosz tud lenni.
3: Gonosz? Hogyan érted ezt?
5: Úgy tud gonosz lenni. Itt van például, főleg a szúkáknál, ezek mindig valahogy szeretnének a falka élére kerülni, ez pont a szaporodás miatt van. Tehát ők szeretnék tovább vinni a kölykeiket, és volt olyan helyzet nálunk is, jó nagy kenelbe voltak, hát nem is kenel volt, kifutó egy 1 hektáros terület, ahol volt körül 20-22 farkas. És a vezérszúka mindig oda jött előre. És mindig ő volt a főnök, fönt volt a farka minden. És az egyiknek nem láttam, vetetésnél nem láttam, mindegy. Másnap megint nem volt ott, akkor körbejártam, az kiszökött. És akkor körbejártam az egész utat, mindent, a környéket, és 4 nap múlva megtaláltam a fejét. Tehát megették gyakorlatilag, megették, elvesztette a pozícióját. Tehát van ilyen, viszont például, ha most szóba hozom a David Meech-et, aki egy nagyon nagy professzor Amerikába élt, és ő csinált egy 10 évig volt kint Elsmer szigeten, az fönt van az északi sarknál, és 10 éven keresztül ő azt állította, hogy a farkasok között nincsen hierarchia. Tehát ott nincs vezérfarkas, meg vezérszuka, de én nekem ebbe más a véleményem, mert a bármennyire is csodálom ezt az embert, 10 éven keresztül az északi sarkon mindig a fénybe látta az állatokat, tehát 6 hónapot volt kint, 6 hónapot viszont sötétbe. Viszont az látható volt, megvan könyvben is ez, hogy időnként, amikor visszatért, akkor hoppá, valaki hiányzott a falkából, és lettek kölykök. De azt ő nem látta. Ő nem látta, nem figyelhette meg, hogy vajon kifedezte be a szukát, és hova lettek a többiek. De látott rajtuk sérülést, ezt, azt, egyebeket. Az volt az érdekes ebbe, hogy az Elsmer szigeten ők azt észrevették, hogy nekik nem kotrékük volt, hanem barlang, és találtak 500 éves csontokat is, ami volt vadból, meg farkasból is. Tehát mindig oda vitték. Ott maradt a falka.
3: Provokatív kérdéssel folytatom. Megismertük most a farkasoknak az alapvető működési formát, kommunikációt és a kutyájét is. Mégis mit gondoltok, hogy mégis melyik fél, amelyik jobban igényli azt, hogy legyen egy vezér a falkában, egy, akire lehet támaszkodni? Nyilván evolúciós szempontból a farkasoknál a fennmaradás a tét, tehát ott is rá vannak szorulva egy vezéregyéniségre, egy vezérfalkatagra. A kutyánál viszont meg általában ez az ember szokott lenni. Mégis kommunikáció és létezés van hétköznapok szempontjából. Melyik az, amelyik jobban igényli szerintetek? Ebből a szempontból melyik önállóbb?
4: Szerintem más a kettő. Nem is egy kalap alá szabadna venni ezt a két dolgot, mert ha most a kutyatípusokat vizsgáljuk, akkor ugye pont beszélgettünk a kommunikációról. Rengeteg fajta típusú kutya van, borejcefál típusú fajták, tehát a nyomótóruak, kistermetű, nagytermetű, rengeteg fajta kommunikáció. És persze sokszor a kutya kommunikáció benne van az, hogy nincsen jól szocializálva a környezethez, már másabbul viselkedik. Ugye ezt beszéltük például, hogy a jutalmazás kiépítése, jutalmazási rendszer, ezek mind befolyásolása vannak a kutya viselkedésére. A farkas az ebből szerintem teljesen más igazából. Tehát az nyilván egy rohanó világban számít, és fontos, hogy legyen egy olyan egyéniség, aki a kutyát tudja irányítani. Ugye kézben tartható kutya, tehát kell egy olyan gazdi, aki irányítja. Hát alapvetően a domestikált házi kutyánál ugye erre is van szelektálva, hogy együttműködjön az emberrel. Itt jön be az együttműködésnek a fogalma, tanítás elmélet szerint, hogyan tanítjuk meg arra a kutyát, hogy működjön együtt az emberrel. Én nem így nevezném, hogy vezető falkavezér, nem így mondanám, az, hogy együttműködik a kutya az emberrel, egy teljesen normális dolog. Vannak olyanok, akik könnyebben működnek együtt, mert habitusba, fajtába olyan típus képviselnek, de vannak alapvetően nehezebben működő fajták, mert dominánsabbak, vagy éppen mondjuk vegyünk egy olyan pásztorkutya típust, aki önálló döntést hoz. Nem igényli az ember társaságát annyira például, mert ő mi a feladata, hogy önállóan tudjon döntéseket hozni. Ellenben egy őrzővédő fajtával, aki az ember mellett, mint személyvédő funkciót lát el, ő megint a gazda irányítását kéri. Tehát szerintem ez kutyán fajtákon belül vannak eltérő egyedek, de minden fajta másra jön létre, és másik az igényei például. Van olyan kutyafajta, aki ha nincsen olyan vezető egyénység, aki irányítja, akkor könnyen a család fejére tud nőni. Tehát ez kutyatípus függvénye.
5: Nem hasonlodok össze egy magyar vizslát mondjuk egy huskyval. Nem? Tehát egy huskyt azt megnevelni, és
4: makacsak.
5: Igen, sokkal makacsak. A vizsla az meg elképesztő okos. Nem is okos, hanem jól tanítható és kedves állat. A husky az meg egy önfejű, nagy szökős állat egyébként.
4: De vannak ilyen önfejű fajták, a Shiba Inuk például, de például, hogyha itt beszélünk ugye a farkas kommunikációról, hogy azok ugyanaz az a fajból tartozó, de csak farkassal kommunikál. Azért a kutyák, ahány fajta kutya típus, energiaszint, fajta specifikus ösztön találkozik, testjel kommunikáció, számtalanszor van, hogy mi emberek meg tudunk erősíteni olyan testjeleket kutyáknál, amik nem biztos, hogy jók. A farkas azért egy steril helyen él, az erdőben. A kutya az teljesen más. Tehát én azt mondom, nehéz összehasonlítani a kettőt. Lehet, hasonlíthatjuk, de nem biztos, hogy mindenben tudjuk, mert más a kommunikáció teljesen. Uh-huh. Mondjuk mi a kommunikáció visszatérve még, hogy például tök érdekes látni, hogy azonos fajtába tartozó kutyák máshogy kommunikálnak együtt, mint mondjuk egy ellentétes fajtával. Mondjuk egy példát, egy német juhász, mondjuk Zoli mondta, magyar vizsla, kommunikál valahogy, német juhász német juhásszal jobban kommunikál. Tehát valahogy érzik azért a hasonlóságot a kutyák, viszont a farkasnál csak azonosakkal tud kommunikálni.
3: Zoli, a munkád során elképesztő mennyiségű állatfajtával dolgoztál együtt nagyon sokféle szituációban, medve, szarvas, és hát természetesen farkasokkal is. Hogyan látod önmagában a farkast, mint faj? Mennyire hajlandó közreműködni, mennyire önálló? Hogyan képezzük le a fejünkben a farkasnak a mi voltát?
5: Meg lehet tanítani úgy, hogy sok mindenre, mint a kutyát is, csak...
3: De mégsem lesz kutya.
5: Nem lesz kutya, nem lehet összehasonlítani kettőt, ez tényes való, de... Amikor én elkezdtem a farkassal 30 évvel ezelőtt, volt egy nagy német dugunk előtte, a Javert, azt még nem használtam jutalomfalatot, hogy itt ül, fekszik, áll, az tényleg csináltam, amit kellett. És most akkor a farkassal elkezdtem, ráadásul az 6-7-esen vettem, tehát az már eleve nem volt százas, és akkor letoltam a fenekét, hogy leüljön, kurvázva fogtam, a harmadik alkalommal oda kapott a kezemre. Tehát ez így nem működik nála. De viszont jutalomfalattal elkezdtem, és ami sokkal jobb volt, a kanadai farkas. Tehát óriási különbség van egyébként az európai és a kanadai között. Azt is megnézték a kutatók, hogy a kanadai vagy az amerikai farkas, azok közelebb állnak a kutyához, mint az európai. Ráadásul az európai, az mondjuk százszorta jobban fél az embertől, és hogyha megszelíti, de akkor viszont ő lesz agresszívebb, mint a kanadai, de tényleg. Ugyanis az európai farkasok, mondjuk vegyük itt mondjuk az erdélyi farkasokat, amik itt vannak Európában, azokat már több száz évvel ezelőtt is üldözték, kínozták, ölték, lőtték, csapdázták, mérgezték. Ezért kialakult benne egy olyan védekezés, hogy nem jön ki napközben az ember elé. Viszont például, amit említettem a David Mitchnél, ugye a sarki farkasok, azok messziről látták az embert, de nekik nem volt negatív példa az ember. Tehát ők nem mérgezték az eszkimók, meg nem lövöldözték őket, és távolról egész közel tudtak kerülni hozzájuk, majd később egyre közelebb mentek, és volt ilyen sztori, hogy vadonnyi farkast a David Mitch kézből tudott etetni. Tehát csak idő kellett hozzá, de az európainál ez nem működik.
3: Tehát akkor az nem is kíváncsi, nem is akar kifejezetten közreműködni, az egy olyan távot.
5: Retteg.
3: Retteg.
5: Retteg az embertől. Hát persze, hát negatív élményei voltak. Viszont pont ez a lényeg, hogy amikor kanadai farkasokat, vagy amerikai farkasokat tartunk mi otthon, azok nem lesznek olyan agresszívek később az emberrel, 2-3 éves korukban sem, mint az európai. Főleg az európainál a szuka, mondjuk néha kan is, de rendszerint a vezérszuka, vagy a vezérkan. fordul az emberre két éves korában. Időnként, nem mindig, de előfordult. Hát nekem is van egy-két öltés tőlük.
3: Szakértő, és őszinte szemmel kérdezem, őszintén kérdezem, hogy ki hordja a falkán belül a nadrágot? Szerintem ez egy fontos kérdés.
5: Ez egy jó kérdés. Mindig azt kérdezik, hogy akkor én vagyok a főnök, falka vezér. Nem én vagyok a falka vezér. Én csak egy olyan személy vagyok, akit a falka megtűr. Tehát például, hogyha van egy falka vezérünk, mondjuk legyen egy kan, régen még a Rufus, annak a kölykei, azok csak egy éve voltak fiatalabbak, mint ő. Na most, ha én bemegyek oda hozzájuk, vagy bementem hozzájuk, akkor rögtön Rufus jött oda hozzám. És őt meg lehetett délegetni. De a többiek nem jöttek oda, addig, ameddig ő nem hagyta abba. Viszont ő viszont félt az embertől, tehát ha idegen emberrel mentem be, főleg férfival, akkor Rufus nem jött oda, de az összes többi oda jöhetett. És akkor azt meg lehetett simogatni. Tehát ez a különbség. Tehát nem én vagyok a falka vezér, hanem én vagyok az a valaki, tudják, hogy én ember vagyok, akit tulajdonképpen ők maguk fölött tartanak, de ha például kim vagyok az erdőbe, és én pórázra veszem a vezérkant, vagy a vezérszugát, azért mindenki jön utánunk. Tehát őt követik, nem engem.
3: Nagyon érdekes. Külsőségekben még egy nagyon fontos kérdés szerintem, ez is, ami az emberek fejében nem igazán szokott körvonalazódni. Ha mondjuk hajaz külső jelekben, jegyekben a farkasra egy kutya, akár lehet husky, malamut, szibériai lajka akár, közelebb van-e mondjuk a farkashoz, vagy inkább a kutyához? Melyik felé húz talán? Kutyának minősül, vagy inkább farkasnak, vagy egy köztes hibridnek apostrofáljuk?
5: Egy malamut annyira minősül farkasnak, mint a te tacskód itt.
3: Akkor nagyon messze van tőle.
4: Hivatalosan az összes messze van tőle. Tehát aki a legközelebb van küllemre, ugye az a csehszlovák farkaskutya, ami FCI által elismert kutya.
3: De ott a kialakításon, amikor létrejött a fajta, Kárpáti, ott kevertek.
4: Igen, Kárpáti farkas és német juhász keresztezéséből jött létre. Nyilván ugye katonai célokra, mert szükség volt egy olyan kutyára, aki alapvetően a fronton jobban bírja a terhelést, jobb a látása, jobb a szaglása, hosszabb kilométereket tud megtenni, ellenállóbb a hideggel szemben, tehát egy nagyon jó keresztezés volt. Nyilván ugye az együttműködés fontos tényező volt, mert az emberrel szemben együtt kellett működni. Tehát a szelekció az pontosan arra ment, hogy egy együttműködő, de mondom, kutyáról beszélünk, ez mindenképpen nagyon fontos, ezt említsük, hogy FCI által elismert kutyáról beszélgetünk. Nyilván most már főleg családi kutyák, alapvetően azért kezdőgazdák számára nem szokták javasolni, mert van egy olyan általános kommunikációja, amiben megfigyelhetők ilyen farkasosabb kommunikáció, de mégse azt, tehát kutyáról beszélünk, küllemileg hozott át jegyeket, tehát nagyon látható, hogy nagy a hasonlóság, de hivatalosan kutyának minősül.
5: Szerintem 1% van a cseh farkas kutyába, farkasból, de itt van például, amit a németek csináltak, a Sauerlose, az még egy kicsit jobban is hasonlít a farkasra.
3: Nem is ismerem.
5: Igen, kevesen ismerik a Sauerlose, de nem csak ők csinálták meg, hanem az oroszok is, meg amerikaiak is, viszont az amerikaiakat úgy hívják, hogy wolf dog, és abban már egy kicsit több a farkasvér, és hoztak be Magyarországra is ilyet, de nem is működik olyan jól. Tehát egy cseh farkas kutyát például, én lehet, hogy a Zsoltán nem értek egyet, de ha valaki jól tartsa fel egy cseh farkas kutyát, és a városban nő föl, azt ugyanolyan, majdnem olyan jó módon ki lehet képezni, mint egy német juhászt. Majdnem.
3: Filmekben te dolgoznál egyébként ilyen fajtával?
5: Cseh farkas kutyával? Nem kellett.
3: Nem. Te ragaszkodsz a farkasaidhoz.
5: Nem is az, hogy ragaszkodok hozzá, hanem olyan jeleneteket, például amikor a farkasnak vicsorítania kell, azt a cseh farkas kutya nem fogja úgy megcsinálni, mint a farkas. Azt nem fogja úgy megcsinálni. Ahhoz úgy fel kell húzni, hogy tényleg vicsorítson, hogy az nekünk a farkas sokkal egyszerűbb, mert leteszünk elé egy fagyasztott 50 kilós húst, amit le is kötünk a földre, azt ő elkezdeni rágni, én meg elkezdem babrálni, ami teljesen normális, mert a falkában is ez van, és akkor elkezd vicsorítani. Ami viszont a behódolást is jelenti. Tehát nem morog, az ugyan, nem ugyanaz a kettő, A morgásnál nem vicsorít, akkor csak dominálja a másikat. A vicsorításnál meg alárende, de szereti megvédeni a kajáját. Hát ez a vélemény. Nem tudom, hogy Zsolti mit mond, ha ez, de...
4: Hasonló álláspont növök. Nyilván, ha a taníthatóságot nézzük, és ha százalékba hasonlítjuk össze, akkor nyilván a német juhász képezhet több fajta, de nyilván egy elterjedtebb, tehát hogyha nizsgálunk egy létszámot, akkor elterjedtebb a német juhász jóval. Alapvetően a csehszlovák inkább picit makacsap. A német juhász az nagyon látszik, hogy embercentrikus, minden téren akar, dolgozni akar, a csehszlovák is, de ugye itt meg bejön, hogy van egy tematikus képzésünk, olyan szakemberünk, tehát hogy nyilván ugye, tehát alapvetően tök egyetértek a Zolival, de tényleg az is számít szerintem, hogy milyen képző helyre kerül a kutya. Látott-e már valaki csehszlovákot konkrétan közelről, képezte már német juhászt is. Nyilván abból vannak különbség, hasonlóság, de alapvetően a képzésnek a minősége, metodikája is számít. Meg azért itt emeljük még ki szerintem, ami egy nagyon jó téma, kevesen szeretik boncolgatni, ugye a hibrideket, akik mondjuk sajnos nagyobb százalékban van bennük farkasvér, és hát ők kimondottan veszélyesek a háztáji állatokra. Emberekkel szemben nagyon rendesek, de a háztáji állatok nagyon veszélyesek. De ez nem csehszlovák farkaskutya, nem arról beszélünk, hanem a farkaskutya keresztezése, az se kutya, se farkas. Uh-huh. Én arra óva intenék mindenkit, mert azért nem egyszerűek.
5: Hát ha van otthon házi állata.
4: Ha van otthon, ha megmaradt még.
5: Hát erre tudok neked mondott példát, tehát a farkas és a hibrid között óriási különbség van. Tehát nekünk például marhasok, szarvasunk volt, gímszarvasok farkasok között, vagy mellett. Egy kerítésen mentek. És az elején, mikor hoztam nagy szarvasokat, akkor hoztam 6 bikát, meg hoztam 6 tehenet, illetőleg akkor már volt már 2 szelíd szarvas tehenem, és született nekik borjuk. 6 darab. Eltelt az idő, volt kint egy másik bikám, aki egyszer jól megverte a páromat, az egy 6 éves bika volt akkor, a Rudika, és annak viszont, hogy ne legyen összetéve a többiekkel párzásnál, valamikor augusztus végén levágtuk az agancsát, nem vágtuk le az agancsát, elaltattuk, és hátra bevittük ott, ahol a szarvasoknak volt a kifutója, egy boxba, ami közvetlenül a farkasok mellett volt. Viszont, hogy ott ne tudjanak bejutni hozzá, leástunk a földbe 1 métert, és letettünk beton deszkákat. Viszont reggel, amikor kimentem, az este valamikor 7 órakor altattuk, és tettük be, mondom, majd fölébred magától, tehát hogy ne bántsák a többiek, mert leszúrják. Reggel viszont, amikor kinéztem, akkor láttam, hogy 6 farkas fekszik bent a szarvasoknál. Tiszta vér volt a fejük. Hát mondom, ez nem létezik. Bemegyek, mondom, mit öltetek meg? Egyetlen egy borjúnak nem volt bántodása. Egyetlen egynek se. De a teheneknek se, meg a bikáknak se. Mert mit voltak ilyen véresek? És az volt a durva, hogy beástak alul ott, ahol a szarvasok voltak, majd bementek az altatott bikához, oda beástak, és azt kicsinálták. Majd visszajöttek, és senkit nem bántottak. Senkit nem bántottak. Viszont a hibridnél az nem az az érdekes, hogy kajáljak, hanem az az érdekes, hogy mindenkit kinyírjak. Hm. Tehát ez a
4: igen, ugye, amit az Oli is mond, hogy a farkas az megeszi, ugye, de a hibrid az csak sajnos elpusztítja, de ott hagyja.
3: Hm, tehát ez ösztön jobban dolgozik benne, te elleviszni fogalmazni?
5: Igen, van egyébként a...
4: Sajnos elpusztítja, de ott hagyja.
3: Tehát ez ösztön jobban dolgozik benne,

0: utána jön egy másik birka, amit megcibál, meg egy harmadik, és megint vágásba. Ilyen nincs. Ez, ilyeneket mi is csinálunk forgatásokon, de ez egy mese, és erre ezt hiszik, pedig ilyen nincs.
1: Tehát a farkas az elviszi, az egyet kiválaszt. Ami már hibrid, ott már más a probléma. Ott, és ugye ez egyenlőség, hogy nagyon hasonlítanak. Tehát egy különbre egy laikus igazából nem mondja meg a különbséget. Nem. Ránéz, hát ez úgy, ez farkas, pedig nem. Mert igazából a kommunikációba, a vadászati, most mondjuk stratégiába, vagy hogy mi történik, abban viszont hatalmas eltérés van. Pont amit az Oli is mondott, háztájátokra veszélyes, de nem eszi meg őket.
0: Van ilyen, hogy vannak olyan riportok, hogy megtaláltuk az őzet, ami mondjuk egy 25 kilós, vagy maximum 30 kilós bak, megtaláltuk, amit kivégzett a farkas. Azt nem tudom, hogy hogy találták meg. Hogy találták meg az őzet, amit a farkas belezabált? Mert ilyen nincs.
2: Ez egy kóborkutya lesz nagy valószínűséggel, hát, vagy hibrid.
0: Elmondom, nekem Gödöllőn van egy cég, aki az összes vadat szállítja, elgázolt vadakat az autópályákról. Na, ők behoznak hozzánk egy őzet. Na most azok a farkasok, amik aznap ettek, megkapják, négyen megkapnak egy 18 kilós bakot. Beteszem hozzá, kirángatják a kezemből, 15 másodperc alatt darabokra szedik, tehát már ketté van szakítva, az egész dereka, a lábait eltűnnek mindnek, és 15 perc alatt nincs belőle semmi. Hát akkor hogy találja meg a vadász? Ráadásul úgy, hogy a testtömegének, ha csak egyedül van, az 50%-át elfogyaszthatja. Tehát egy 50 kilós farkas, az betolhat 25 kilót is.
1: És itt jön egy érdekes kérdés, hogy mikor mondjuk megesszik ekkor mennyiségű húst, és hazaszalad a falkához, nem kap gyomorcsavart. Ugye házi kutyáknál nagyon sokszor előfordulnak, hogy ugye gyomorcsavarodást kapnak, ez farkasnál nincs gyomorcsavar, nincs fogkövesedés. Annyi, tehát nagyon sok mindenben, nyilván benne van a természetes szelekció is, de alapvetően nagyon sok minden nincsen. Ugyanaz, mint amikor az Olival szoktunk beszélgetni, mondjuk egy anyakutya mellé oda teszünk egy kölyökfarkast, az anyakutya mondjuk fölneveli, foglalkozik vele. Hogy farkashoz teszünk oda egy kölyökkutyát, az megeszi.
2: Tehát akkor ez oda-vissza nem működhet, hogy kutyából csinálhatunk farkast, és farkasból kutyát, ez teljes mértékig kizárható.
0: Kizárható. Viszont még a kommunikáció, ez van egy érdekes dolog, amiben nem vagyok biztos, de ez az én feltételezésem. Szokták mondani, hogy miért fekszik bele a dögbe a farkas. És én azt gondolom, vagy azt hiszem, hogy amikor egy, mondjuk a rendezvúhelytől, ahol él a falka, egy farkas, mindegy, hogy milyen pozícióban van, rátalál egy dögre, vagy elejt egy olyan állatot, ami legalább 150 kiló, és abba belekajál, majd belefekszik, akár 30-40 kilométerre az otthontól, az szépen visszasétál, és a többiek már tudják, hogy nekik oda kell menni, hogy merre, hol találják meg a dögöt. Tehát ez egyfajta kommunikáció náluk. És ezt nehéz elhinni. Ez ugyanolyan a kérdés, hogy megkérdezik tőlem, miért vonyít a farkas. Sokan azt mondják, hogy azért vonyítanak, hogy összehívják a csapatot a vadászat előtt, vagy a teli holdat vonyítják. Hát most gondolj bele, hogy a farkasok elkezdenek vonyítani, mielőtt elindul a vadászat. Hát mi nem vad elmenekül, nem? Hát semmi köze
2: nem
0: nincs hozzá.
2: Nem észszerű, igen.
0: Nem észszerű, de az sem, hogy a teli holdat vonítják. Akkor vonyítanak, amikor vagy én vonyítok, vagy jön egy mentő autó, vagy egy rendőr, vagy valami, vagy amikor kedvük van, de a legdurvább, amikor csak két farkas van együtt, és az egyik elbúcsúzik, akkor egy hónapig vonyít a farkas folyamatosan, aki ott maradt egyedül.
1: Gyászolja
0: talán gyakorlatilag.
2: Kommunikációban a farkashoz képest tud-e többet, fejlődött-e többet a kutya? A mi megértésünkben.
1: Hát ugye itt visszacsatolnék az előző beszélgetésre, azért itt össze lehet hasonlítani a kettőt, de szerintem nem célszerű hasonlítani, mert nyilván mondom, vannak hasonlóságok, ez tény, de alapvetően a farkas a kutya kommunikációja teljesen más. Csak úgy itt jön meg, hogy ki miből indul ki, ha egy hibridből indulunk ki, vagy egy csehszlovák farkas kutyából, akkor nyilván közelebb érzik őket a kutyához kommunikációba, de hogyha valóban valaki már lát,

0: látott farkast, és látja a kommunikációt, és látja a kutya kommunikációt, akkor nem fel se kéne merülnie az emberbe, hogy hoppá, itt vannak azért hasonlóságok. Mm-hmm. Tehát, hogy minimál persze van, de alapvetően teljesen más a hangadás, a vicsorgás, a kommunikáció, a testtartás.
1: Jól tudom, akkor jobban keresik például a szemkontaktust is velünk, például a kutyák.
0: A kutya igen, ugye a háziesítés miatt igen függ az embertől, keresi a farkas, hogy a Zoli is mondta, nem.
1: Egyáltalán nem.
0: Kivétel a kézbarát,
2: ugye? A kézbarát az keresheti, de az olyankor keresi, amikor van kaja. Vagy mondtam, hogy összeöregszenek. De még az is érdekes egyébként, hogy tényleg sok mindenre megtanítjuk a kutyákat. És tulajdonképpen nem feltétlenül csinálnak meg mindent maguktól, hanem az ember beszédjére, vagy a hangjára, vagy a hívására, vagy a... Mondok egy példát. Én Ausztriában láttam egyszer ezeket a terelő kutyákat, mondd a nevét, Border Collie, igen. Egy nő két Border Collie-t kellett, hogy elterelje a birkát egy bizonyos helyre. Na most két nyelven beszélt. Az egyikkel angolul, a másikkal németül. De mind a kettő csak egy nyelvet ismert. Tehát az egyik azt tudta, hogy akkor neki jobbra kell menni, tehát a tő mondta, hogy right, viszont a másik az nem értette, neki viszont balra kellett menni, úgyhogy németül mondták neki, hogy links. És ezt figyelt rá, tehát mind a kettő figyelt, tehát visszanéz a gazdira, és hallja, hogy mit mond. Meg is nyertek mindent egyébként, tehát nagyon szépen tereltek. Ezt a farkasnál nem tud megtanítani. Én legalábbis nekem nem sikerült még megtanítanom, ráadásul azt, hogy terelje. Tehát ő nagyon jól tereli a birkát, hogyha kell, mikor gyorsan megfogta, de utána már nem tereli. Tehát a kettőt nem lehet összehasonlítani. Tehát van közöttük, nem is tudják megmondani, 10 000 év, vagy 100 000 év, vagy mi van. Egyáltalán a farkas áll hozzá közelebb, vagy pedig a sakál?
1: Sakál.
2: Ez is egy érdekes kérdés. Sok vita van ezen.
1: Szerintem meg lesz a következő beszélgetésünknek az egyik témája. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattatok hozzánk ismételten. Folytatjuk.
0: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.

0: kérlek, Uram, áld meg ezt az elveszett, traumatizált generációt, hogy visszataláljunk hozzád, a Teremtőhöz, a Mindenhatóhoz. Köszönjük a te szeretetedet.
1: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Elmentünk az Arborétumba, elmegyünk majd remélhetőleg a Fügefestre, tehát Badacsony környékén járunk a mostani vendégváróval, de hogy igazából Badacsonyban ezeken az eseményeken, programokon túl mit érdemes meglátnunk, ez iránt érdeklődünk Árvai Gábornál, aki madarásztúra vezető, geológus, történelem, földrajzszakos tanár, szóval mindent tudhat a Badacsony világáról. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm.
2: Mennyire lehet kiismerni, megismerni a Badacsonyt? Ugye látjuk a felszínt, látjuk a turisztikai célpontokat, de hát azt gondolom, hogy aki ott él, ennél többet tud.
3: Hát igen, azért a Badacsony megismerése nem megy egyik pillanatról a másikra végbe. Ezért ez egy hosszú-hosszú folyamat, amit az egész hegyet meg lehet ismerni, ha egyáltalán meg lehet ismerni, hiszen rengeteg élő és élettelen természeti értékekkel rendelkezik, és akkor még a kultúrtörténetről nem is beszéltünk. Tehát gyakorlatilag az értékek tárháza a Badacsony és környéke.
2: Hogyha kultúrtörténetről beszélünk, akkor át is adom önnek rögtön a szót, hogy kezdjünk is ebbe bele.
3: Hát igen, hogyha a Badacsonynak a történetét nézzük, akkor gyakorlatilag már a neolitikumtól kezdve kellene kezdenünk, de itt nagyon fontos a kelták, akik ugye az első szőlőművelés végrehajtották a területen, hiszen a Badacsony teljesen összefonódik a szőlő és borkultúra történetével. Igazából a Badacsony a köztudatba a felvilágosodás, de még inkább a reformkorban kerül be. A születi mulatságokkal, ugye az 1780-as évektől kezdődnek el Badacsonyba, és ezek nagy társadalmi megmozdulások, rendezvények, hiszen ez egy nagyon nagy ünnep, amikor a szőlőnek a leve bekerül a hordóba, egy egész éves munkának a terméke. Ezenként ugye rengeteg politikus, költő, művész jár a területen, és ezeknek megvannak az épített emlékei is, mint mondjuk a Szegedi Rózaháza, a Kisfaludi Ház, a Malatinszki Kúria, és lehetne sorolni ezeket a nagyon értékes épületeket, amelyek regélnek gyakorlatilag nekünk itt az elmúlt évszázadokról.
2: Hogyha bejárnánk ezt a vidéket, merre felé induljunk? Ott vagyunk Badacsonyban, tételezzük fel, hogy mondjuk megérkeztünk, állunk a parkoló közepén, mit évők legyünk? Keressük önt először is.
3: Hát igen, igen, azt nagyon megköszönöm, ha engemet keresnek. Az igazság, hogy a Badacsonyra nagyon sok irányból föl lehet menni, hiszen a különböző részein különböző értékek, látnivalók vannak. De hogyha, amit tetszett mondani, hogyha Badacsony közepéről indulunk el, akkor mindenféleképpen a római út után a Kisfaludi úton kell felmennünk a Szegedi Rózaház irányába, hiszen itt azért nagyon sok emlék van, ami Badacsony szempontjából nagyon fontos. De az is igaz, hogy ez a leglátogatottabb része Badacsonynak.
2: Tehát, ez vezet a kilátóhoz, ugye?
3: Hát ez is vezet a kilátóhoz. Ugye a kilátóval négyféleképpen is föl lehet menni, de ez az egyik. Csak éppen azt akartam mondani, hogy ha mondjuk valaki egy meghittebb, csendesebb utat keres, akkor azért én mindenféleképpen javasolnám mondjuk a Badacsony-Tomaj, vagy Badacsony-Tördemic esetleg Lábdihegy felőli felmenetet, mert ott nincs akkor ember tömeg, ami azért olykor egy nyári időszakban már akár illúzió romboló is lehet. Tehát meghittebb része is vannak a Badacsonynak mindenféleképpen, ahol a turisták nem járják annyian, de ugyanakkor mégis óriási értékek vannak, és hát persze a kilátás a hegy különböző pontjairól semmiképpen sem kilátástalan.
2: Igen. Mit keresünk a kilátáson túl? Mit érdemes felfedezni, remélni a Badacsonyban?
3: Hát a Badacsony hegyen ott nagyon sok mindent. Ugye említettük a Szegedi Rózát, a Kisfaludi házat, de ezen kívül el lehet menni az egykori Pálos kolostor színhelyére, hiszen 1260-ban pálos szerzetesek telepedtek le a Badacsonyban. Meg lehet nézni a Szent István kápolnát, a II. János Pál pápa emlékművet. Aztán végig lehet menni a bányákon, ugye 5 bánya van a Badacsonyon, ugye külszíni fejtés. Tehát ezek is nagyon szép látványok, és hát a bánya udvarokból a kilátást pedig egy ilyen körkörös 360 fokos körpanorámát lehet nézni. Tehát a Kisfaludi kilátó, az Egri kilátó, a Tördemici kilátó, rengeteg kilátó van, és akkor még nem beszéltünk a Bujdosók lépcsőjéről, nem beszéltünk a Rodostó turistaházról, ami szintén szervesen hozzáilleszkedik a Badacsony képéhez. Tehát elképesztő mennyiségű látványosság van a Badacsony. Én azt mondom, hogy akár egy nap alatt nem is lehet megnézni, hogyha valaki egy korrekt módon szeretné megtekinteni ezeket a látványosságot, ahhoz több napos programot lehetne beiktatni. És akkor még nem is beszéltünk ugye a borkostolási lehetőségekről, hiszen a bortúrák, borséták is vannak a Badacsonyon.
2: Na, hát hiszem, a Badacsony az egy tradicionális, ókor óta létező bortermelő vidék. Hogyha önt keresi valaki, és azt mondja, hogy vezessen engem, mutassa meg nekem Badacsony szépségét, ön mit szokott kérdezni? Mik azok a választási lehetőségek, amik adják magukat?
3: Hát itt a választási lehetőség, amit mondtam, több van. Nyilván, hogy attól függ, hogy a Badacsony melyik részéről megyünk fel a hegyre. Tehát általában azért döntően a Badacsony felőli rész. Tehát amit említettem, a déli oldalról történnek a felmenések, hogy ez a Kisoldi ház, Szegedi Rózaház, Rózsakő, Hertelendi emlék vonalat jelenti, de a Badacsony Tördemic, Lárdihegy vagy Badacsony Tomaj felőli felmeneteknél is fantasztikus látnivalók vannak. Tehát gyakorlatilag ez egy túrá esetén, ez egy megbeszélés kérdése, hogy most az adott csoport éppen melyik verziót választja. Egyébként egyikkel sem járnak rosszul. Tehát bármeg. Én ezért javasoltam azt, hogy nem biztos, hogy mindig Badacsony felől kell fölmenni a Badacsonyba, mert a többi rész is nagyon szép, nagyon nagy értékek vannak, de kicsikét a hangulata más.
2: Mint világos. Én egyébként arra gondoltam, hogy nyilván adja magát a kérdés, hogy borozni jöttek, vagy túrázni jöttek, mennyit bírnak, milyen emelkedőkkel boldogulnak. Ez is. Tehát, nyilván. Hogy ezek ilyen eldöntendő kérdések, még mielőtt nekivágunk az útnak.
3: Hát így van. Tehát nyilván, aki azért egy borkóstolásra jön, egy borsétára, bortúrára, annak nem feltétlenül kell a hegytetőre fölmenni. Bár, ott már nem tud borgot hozzájutni.
2: Viszi magával az üveget, ugye?
3: Hát igen. Hát vagy viszi magával az üveget, de hát azért kacsmaringosak ezek az utak, úgyhogy mondjuk előtte nem feltétlenül kell több deci bort bevenni, mert hát ha görbékbe állnak ezek a turista útvonalak. Igen, te sokféle lehetőség van. Ezek kívül vannak holdfénytúrák is, amiről még nem is beszéltünk. Tehát egy alkonyatkor megyünk fel a Badacsonyra, már besötétedik, és hát fantasztikus kilátás van. A tetőről lehet látni a Káli-medence falvait, mint egy gyöngyfüzérek szerint égnek a lámpák, a villanyok, a Balaton fényjátékai, a szigligeti területeknek a fényei, a Tapolcai medence területe, tehát még ezekben is óriási lehetőségek és csodák vannak.
2: Hát akkor ezzel a lehetőséggel éljünk egyébként ősszel a Badacsony gyönyörű, télen meg, hát hogyha lesz hó, akkor előbb már hallhatták a műsor legelején, hogy az micsoda csodákat rejte egy havas Badacsony. Úgyhogy sokféle évszakban, ugye négy van összesen, tehát sokkal többet nem tudunk kínálni, bár ahogy változik az időjárás, ebben is lehet változás, szóval bármikor, igaz?
3: Így van, minden év. A Badacsonynak a varázsa minden évszakban megvan, tehát ez teljesen minden. Sőt, a varázsa igazából ősztől tavaszig, tehát úgy, hogy nyár elejéig, tehát ilyen értelemben gondolom, az a legvarázslatosabb, amikor nincs a tömegturizmus.
2: Árvai Gábor, köszönöm szépen, sok érdeklődő túrázót kívánok önnek.
3: Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
2: És önöknek pedig jó kirándulást Badacsonyba. Erről szólt a mai műsor, ehhez kínáltunk ötleteket önöknek. Jó utat, jövünk egy hét múlva újra a vendégváróval. Minden jót, viszont hallásra.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti aktuál. Kiemelt heti hírösszefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti napló Svábi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott, a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Még ebben a hónapban elindulhat a személyszállítás a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Spirit FM-et hallgatják, ott pedig a borműsort, Róna Jegon vagyok, jó napot kívánok, a mai adás szerkesztője Somodi Solymos Eszter, és bemutatjuk önöknek a Gajdócsi borászatot, amely személyesen Gajdócsi Szabolcshoz kötődik, akit köszöntök így telefonon keresztül, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, és üdvözlöm a rádió hallgatóit is.
2: Családi borászatról beszélünk, de nem egy tradicionális, mondjuk 50-100 éves borászatról, ezt ön indította, igaz?
3: Igen, a mi történetünk annyiban érdekes, hogy én Pécset születtem, igaz, dédnagyapám szőlőjében töltöttük a hétvégéket, tehát nem teljesen előzmény nélküli, de egyetem után kerültem én tájára, akkor vettük meg az első szőlőnket, ilyen módon nem vagyunk tőzsgyökeres hegyaljai család, és ez egy csomó nehézséggel, de bizonyos szempontból könnyebbséggel is járt, nem hoztunk magunkkal semmi olyan tudást, amire nagyon szükségünk lett volna, de esetleges beidegződéseket sem.
2: Mennyire fogadták el a helyiek, hogy jött valaki az ország másik részéről? Hát mit keres itt? Mit akar itt? Hát mi tudjuk? Ő honnan tudná?
3: Egyébként befogadó volt a közösség, abszolút. Tehát itt akkor olyan mély válság volt, hogy mindenkinek borzasztóan örültek, aki egyáltalán arra vetni a fejét, hogy szőlőt vásárol, szőlőt műveljen, itt mindig is nagyon nagy tisztelete volt a kétkezi munkának. És még szakmai tanácsokat is kaptam, segítettek egy valóban jó pincét megvenni táján, ahol el tudtunk kezdeni borászkodni, így aztán én mégis köszönettel tartozom, bár kétségtelen tény, hogy a táj egy büszke mezőváros, mindig is fenntartotta magának a jogot, hogy időt adjon az idegeneknek a beilleszkedésre, de el is várta a beilleszkedést, és úgy gondolom, ez sikerült nekünk az elmúlt 30 évben.
2: Itt a 90-es évekről beszélünk, azóta borászkodik. Egyébként ezt gyakorlatilag ott, mondhatni, a napi gyakorlattal tanulta meg?
3: Igen, ez annyiban érdekes a családunk múltja, hogy én ott voltam dédnagyapám szőlőjében, édesapám készítette a borokat, és Én mindent láttam, de valójában annyira nem vettem részt gyerekként, pontosan nem gondoltam, hogy valaha borászkodni fogok. Viszont a Műszaki Egyetemre kerültem Miskolcra, onnan jártunk ki tájára kirándulni, néha bort is kóstolni, és annyira szép vidék. A legendás szőlőhegyeket mindig megmutatták nekünk, hogy látjátok, termeljük a sok finom bort, de a legendás borok ott voltak fönn a hegytetőn, ahol most Bozót van. És ez úgy felkeltette az érdeklődésemet, és volt egy pont, hogy indult a rendszerváltás, volt egy válsághelyzet is, lehetett viszonylag nem túl drágán szőlőket is venni, és belevágtunk.
2: Nem bánta meg soha?
3: Szakmailag nem, de azt én az elején is sejtettem, hogy ez nem lesz egy egyenes út. És ha ezt én vállalkozásnak tekintettem volna a legelejétől fogva, akkor valószínűleg hamarabb hagytam volna, mert azért itt ez üzletileg nem egy annyira kézenfekvő történet, hogy az ember sokat dolgozik, és abból majd egy családot is fog eltartani. Ennek megjártuk a nehézségeit, és tulajdonképpen most sem főállásban csináljuk. Ennek viszont van egy nagy előnye, hogy nem vagyunk rákényszerítve olyan gazdasági kompromisszumokra, amik esetleg a boroknak minőségének a rovására mehetne.
2: Világos. Hárslevelű? Az a legfontosabb?
3: Igen, ez nálunk nagyon érdekes, hogy a hegyalján 70% fúr, mint a jellemző, viszont mi, amit megörököltünk ültetvényt, az 50%-ban hárslevelőből áll. Ráadásul egy öreg tőkés hárslevelű. Ezért nekünk az átlagtól eltően nagyon nagy hangsúlya van a hárslevelőnek, ráadásul a szőlőink fekvése az egy délnyugati, a lemenő nap felé néző teraszos szőlő, ahol a késői szüretek és az egész mézédesre érő szürtöknek a termelésre van jó lehetőség. Bár ezt az elején még nem tapasztaltam meg, ez a másik érdekesség.
2: Hát ugye ez azért is érdekes, mert Tokajt nem a hárslevelőről, a tokai tájat magát nem a hárslevelővel azonosítják a legtöbben. Most nyilván, hogyha édesborról beszélünk, akkor a hárslevelő képviseli azt, amit Tokajtól várunk, de mégiscsak egy más íz.
3: Igen, tehát a furmintot nem gondolnánk bármennyire is háttérbe szorítani nálunk, de az adottságainkból az első időben gyakorlatilag az volt a célunk, hogy megnézzük, hogy a területek mit tudnak. Így aztán ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy 2 hektáros öreg tőkés ültetvény, ahol teljesen vegyesen találhatóak furmink és házlevelű tőkék, ahogy az öregek éppen betelepítették. Ez majdnem 80 éves ültetvény. Kordonos terület, tehát szépen be lehet látni, hogy mit is adnak a szőlők. Ráadásul a fajta változatok is nagyon nagy sokfélesége van, tehát a furminton belül is, házlevelünk belül is sokféle van. És azt tapasztaltuk, hogy a házlevelőnek egy olyan szép kedvessége van, amit, hogyha megfelelő mértékben a furminttel együtt szüretelve, ami megadja a gerincét a háttérben, tudatosan szép borokat lehet létrehozni, hogyha hagyjuk a természetet dolgozni.
2: Ebből nekem most, amit mondott, az következik, hogy a hagyományos borkészítés híve. Nyilván a technológiai fejlődéssel haladni kell, de közben fahordó is, ahogy az őseink csinálták?
3: Igen, erről szeretném azért elmondani. Első időben mi mindent megadtunk a szőlőnek, amit kívánt. És nagyon gyönyörű, szép, nagyjából érett szőlőt születeltünk, ami nem adta meg azt az élményt nekünk, amit szerettünk volna. És történt egy olyan váltás, több könyvet és nagyon régi kiadványt is elolvasva, önképpen a terméskorlátozás és a szőlőnek a visszafogása irányában próbáltunk elmozdulni, mi 20 éve nem szántottuk meg a szőlőket. Viszonylag az a talaj van, tehát egy mulcsozás történik, így a szőlő sokkal kevesebbet, de sokkal édesebbet terem, és a feldolgozásnál viszont alaptechnológiánk van, tehát nem a kézzel hajtott darálóval és a kézzel hajtott préssel dolgozunk, de egy egyszerű fakosaras préssel és fahordóban erjesztjük valamennyi borunkat. És ez nagyon fontos felismerés volt, hogy amennyiben egy jó minőségű alapanyagunk van, akkor a fahordós erjesztés, és itt nem új fahordókról beszélünk, hanem jól beállt 10-15 éves fahordókról, a fahordós erjesztés során alakulnak ki olyan plusz ízegzamatok, amit egy sajátos ízvilágot ad a mi borainknak. Pont a fekvésből adódóan nagyon jellemző az, hogy furcsán hangzik ez így, De idézőjelben mondva, hogyha kicsit nem figyelünk oda, akkor mindig édes boraink születik. Tehát ez tényleg teljesen már augusztus közepe után, idén augusztus 20-a után gyakorlatilag nem tudtunk szárazbornak való szőlőt tüzelni. És ez régebben is így volt, itt az a klímaváltozás felerősödése előtt is, hogy ha hagyjuk, hogy a szőlő azt adja, amit szeretne, akkor a hásvelő egyrészt elkezd mazsolásodni, a furmintok inkább aszúsodni, és egy édes alapanyag lesz belőle. És utána mindenképpen fahordóban erjesztjük a borainkat. Ez nagyon fontos, és úgy érjük el azt, hogy igazán kedves és szép kerek borok legyenek belőle.
2: Azzal kezdtük, hogy ez egy családi borászat, de hát akkor a kérdés is adott, hogy van-e kire hagyni majd egyszer? Tehát jön egy másik generáció, aki ugyanúgy beleszeret ebbe az életformába?
3: Ezt köszönöm a kérdést, mert annyiban aktuális teljesen, hogy kisebb fiam úgy döntött, hogy ő szőlészborász mérnök lesz, és a Tokajhegyi Egyetemen tavaly végzett. Gyakorlatilag szakmailag is ez nagyon fontos lépés volt az életünkben, ugye mi még most nem tartunk a generációváltásnál, de már azért közeledik, és hát a fiatal generáció egyrészt a megszerzett tudása, másrészt pedig a valóban nagyon-nagyon jó mesterektől tanult szakmai tudása alapján rögtön megkritizálta azt, amit végzünk, és nagyon is jót tett a gazdaságnak, hogy a száraz borokat behozta a termékpalettánkba. Tehát eddig alapvetően késői szüretelésű házlevelünk, szép szamaradniaink voltak, ha adódott, akkor az új is. Viszont 3 éve már száraz, kimondottan, előre megfontolt szándékkal szép száraz borokat készítünk. Ez viszont teljesen András fiamnak a feladata, a reszortja, és teljes körülön ő is végzi ezt el.
2: Milyen érdekes, amit mondott itt az elején, hogy az új tudásával felvértezve rögtön meg is kritizálta azt, amit talált. De hát a fiataloknak ez a dolguk, mert hát hiszen ebből épül egy új generáció új tudása.
3: Igen, és egyébként támogatjuk is, tehát nyilván ez az ott esetben szakmai vitákkal is együtt jár, de el kell fogadni, sőt, tényszerűen igaz, hogy olyan más szemléletet tudnak belehozni a fiatalok, akiket viszont már az én tapasztalataim nem kötnek egyáltalán, plusz az a beidegződés, hogy úgyis nagyon szép édesborok lesznek belőle, ne szedjük azt le hamarabb, de igen, szedjük le hamarabb. És leszedtük hamarabb, és tényleg csodálatos, szép szerintem a nagy tokai szárazborok vonalába büszkén helytálló bor sikerült készíteni már 2024-ben, a 25-ös palackozás az most van folyamatban.
2: Hát jó borokat kívánok, és hát jó nyarakat, amikből aztán jó borok születnek, és jó munkát önnek is, meg a fiának is ezeken a borokon. Köszönöm szépen, hogy mesélt nekünk a Gajdócsi borászat történetéről, meg a borairól.
3: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és tisztelettel várok mindenkit, aki erre kíváncsi.
2: Gajdócsi Szabolcsot hallották az előzőekben, a Gajdócsi birtokról mesélt nekünk, tájáról, Tokaj hegyaljáról, ott találják a Gajdócsi borászatot.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Nem elég szőlőt termeszteni, nem elég bort készíteni, az sem mindegy, hogy hogy néz ki az a birtok. Megint megválasztották Magyarország legszebb szőlőbirtokait, és a nagy birtok kategóriában a pannonhalmi borvidéket képviselő Babarci szőlőbirtok is kiválóan szerepelt, annyira, hogy dobogós helyezést ért el. Babarci Zsuzsanna borász képviseli a szőlőbirtokot most itt az adásban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Ez egy családi borászat, gondolom a nevekből ez adott, de igazából nem is pont pannonhalmán található a mellett, igaz?
2: Így van, Győrői barátom van a központunk.
1: Mit lehet tudni ennek a történetéről, ennek a birtoknak? Ezek mindig érdekesek, mert hát egy ilyen birtok, amit már legszebbnek mondhatunk, nem a semmiből terem.
2: Hát igen, a szüleim kezdtek el szőlővel és borral foglalkozni, egészen pontosan 1980-ban, és hát ezt a telepet, ahol mi most dolgozunk, ezt a birtok központot, ezt 1997-ben vásárolták meg. Úgyhogy ők mindketten agrármérnökök voltak, és mindkettőknek volt főállása, és akkor gondolták, hogy ezzel szőlészetborászattal kezdenek el foglalkozni, és utána már főállásban foglalkoztak ezzel.
1: Ez egy családi életformává vált? Tehát azt lehet mondani, hogy e körül forog a család élete?
2: Igen, igen. Hát 2010 óta a második generáció viszi ezt a borászatot. Sajnos édesanyánkat elveszítettük, de édesapánk még beleszól a dolgokba szerencsére. Úgyhogy igen, tehát nálunk gyakran volt a vasárnapi ebédnél téma, hogy akkor most mit telepítünk, hogy telepítünk, merre tovább. Ez egy, ahogy édesapám szokta mondani, igen, ez egy életforma, ez nem egy munka, ez egy életforma.
1: Az, hogy ilyen díjat kap egy szőlőbirtok, az nyilván arra is jó, hogy felhívja a figyelmet magára a borra, amit ezen a birtokon létrehoznak. Igazából a pannonhalmi borok mostanában ráadásul mintha divatosabbak is lennének, mint évekkel ezelőtt. Ezt mennyire érzékelik?
2: Szerencsére érzékeljük, úgyhogy én nagyon sokat járok az országban, és szomorúan hallom sok kollégától, hogy most épp visszaesés van itt a pannonhalmi borvidéken, azt tapasztaltam, és a saját pincészetünknél is, hogy igen, egyre több az érdeklődő. Ez több mindennek is köszönhető, egyrészt szerintem rengeteget fejlődtek a birtokok, illetve azért ez a borvidék különösen erős a reduktív fehér borokban, és most ennek van a, mondhatom úgy, hogy divatja.
1: Így van, de meg hát a habzó, a gyöngyöző boroknak is, itt én látom a szójátékot, a babarci buborcit, ez ugye a buborékos boruk.
2: Igen, igen, hát a bátyám, a kreatív igazgató, szoktuk ezt viccesen mondani, ő, aki ezeket a neveket kitalálja, úgyhogy ő találta ki ezt a buborci nevet, és volt már egyébként olyan, aki úgy hívott fel engem, hogy Buborci Zsuzsannával szeretne beszélni.
1: Hát látta a címkét, ennyi.
2: Igen, igen, igen.
1: Így jártak. Így lehet egy nevet megváltoztatni. Viszont mi az út előre? Hogyan lehet egy szőlőbirtokot fejleszteni, amikor az ember úgy körülnéz, és nagyjából azt érzi, hogy hát megvagyunk?
2: Nem, ilyen soha nincs. Ilyet soha nem érzünk. Egy szőlészetborászatban az a szépség és egyben kihívás is, hogy nagyon, nagyon összetett, nagyon komplex. Ugye ott van a szőlészet maga, ott van a borászat, az értékesítés, és hát a vendéglátással is kell foglalkoznunk, úgyhogy mindig van hol és mit fejleszteni. Ugye most a szőlő esetében itt a kabóca, egy kabóca, kettő mondhatom így, fenyeget minket, tehát azért a klímaváltozás, éghajlatváltozás, erre fel kell készülnünk. A boroknál minden évben minimum azt a minőséget hoznunk kell, amit az előző évben, de inkább mindig fejlődnünk kell. A piac pedig állandóan változik, tehát rugalmasnak kell lennünk, és hát folyamatosan jelen kell lennünk.
1: Hát csak amit most elsorolt, az egy életre való program. Ebből egyébként különösen az érdekel, hogy lehet a klímaváltozással szemben védekezni, mert hát hiszen a meleg tulajdonképpen nem tesz rosszat a szőlőnek, hogy nem esik mindig az sem, de közben meg mégiscsak tönkretesz mindent.
2: Igen, tehát az idei év az különösen megmutatta, hogy a szárazság az mennyire meg tudja viselni a szőlőt, és ugye milyen van a gyökere ugyan, de hát ezt a szárazságot, ezt már a szőlők is nagyon megérezték, és sajnos az idei termésben is lehetett érezni. Hát folyamatosan nyomon kell követni különböző tanulmányokat, művelésmódon lehet változtatni, fajtákkal lehet megválasztani, hogy milyen fajtákkal, milyen alanyokkal dolgozunk tovább, úgyhogy nagyon sok lehetőség van. Hát alkalmazkodnunk kell hozzá, csak a szőlő esetében ez nem olyan könnyű, hisz 30-35 évre telepítünk egy ültetvényt, tehát azért itt 2-3 évente nem olyan tudjuk megváltoztatni, hogy akkor mi legyen és hogy legyen, úgyhogy hát folyamatosan nyomon követjük a különböző tanulmányokat, előadásokra járunk, egyetemeknek a publikációit nézzük, úgyhogy keresünk.
1: Hát, ha jön egy jó ötlet, igaz? Melyik az a bor, amire a legbüszkébb a sajátjaik közül?
2: Hát mondhatnám, hogy mindegyikre nagyon büszkék vagyunk, de van a Marianum nevű Cabernet Franc borunk, ezt édesanyánktól neveztük el, és hát ez meg 5 évjárata is a Berliner Wine Trophy aranyérmet nyert, úgyhogy ez különösen nem csak az aranyérmek miatt, hanem édesanyánk emléke miatt különösen közel áll hozzánk.
1: Megértem. És ha valaki megkóstolna ezt ott a helyszínen, megteheti?
2: Természetesen. Fogadunk csoportokat, szerencsére nagyon sokan választanak minket, úgyhogy ott meg tudják tenni, hogy megkóstolják ezt a bort, illetve a többi borunkat is.
1: Magyarország legszebb szőlőbirtokainak egyiként tehetik ezt meg a Bavarci szőlőbirtokon. Zsuzsanna, köszönöm szépen, gratulálok a díjhoz.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Még egy díjazott birtok következik itt a sorban, a legszebb szőlőbirtok ismét nagy birtok kategóriában. A Szentpéteri Borpince a második helyezett lett ebben a kategóriában, ami hát büszkeségre bőven ad okot, úgyhogy Szentpéteri Attilát, a büszke tulajdonost hívtuk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a hallgatókat.
1: Gratulálok önnek és önöknek, mert hát ez egy családi pincészet, nyilván nem egy emberre múlik az, hogy hogy néz ki egy birtok. Az, hogy családi pincészet, ezt hogy értsük? Hány generáció dolgozik ott együtt?
2: Igen, valóban ez egy összetett, hosszú generációkon átívelő munkának az eredménye, hogy idáig tudtunk eljutni. És még nagyon sok tervünk van a jövőben. Én jelenleg a harmadik generációt képviselem a családunk szőlészkedése, borászkodása terén, de már a régebbre visszanyúló felmenőink is foglalkoztak szőlőtermesztéssel, viszont nekem nagyapám, nagypapám volt, aki 89-ben édesapámmal együtt vásároltak egy pincét Kiskörösön, a kunsági borvidék szívében, öregszőlő dűlőben, Kiskörös legmagasabb pontján. Így egy szép földalatti pincét is tudtak építeni. Nagypapám néhány tőke kadarkával kezdte a történetet, a pincén klapjait írni. Teljesen hobbi szinten készített néhány hektóbort, illetve édesapám követte őt, aki elsősorban növényvédelmi agrármérnök lett Gödöllőn. Viszont annyira megtetszett a papának a kis szőlője, kadarkája, segített neki mind a művelésben, nyilván a borát is együtt kóstolták a pincében, így szőlészborász szakmérnök lett papának a második diplomája. És nagyon hálás vagyok neki, mert ő volt, aki a legtöbb szőlőt telepítette el itt Kiskörös és Vonzás körzetében, 10 kilométeres sugarókörön belül, és a legjobb termőtalajokon, mint a Csábori két sor dűlő érdemes kiemelni. A kunsági borvidék egyik legjobb, hanem a legjobb dűlőjéről van szó, de ugyanilyen jó a Remerenció. Így apa addig telepített, amire már 50 hektár fölé úszott a szőlőterületeink száma.
1: Így lett ez nagy birtok, igaz? Önmagában az nagy dolog, hogy föld alatti pincével rendelkeznek ott az Alföld kellős közepén.
2: Igen, ez valóban egy nagyon jó adottságú pince. Nagyon sok értékes talaj van, de valóban ami a köztudatban, ez az értékes homok megjelenik. Ez a pincén öregszőlő dűlőben is ez a nagyon homokos, futóhomokos talaj a jellemző, és nehéz is így pincét építeni, viszont valóban egy magaslaton található a pincénk, az egész tanyának a területe. Ezért meg tudtuk azt tenni, hogy kimarkoltuk a földet, a homokot, megépítettük a pincét, visszaraktuk rá, és egy olyan adottságú környezetet tudott így kapni az érlelő pince, hogy nem kell mesterséges klíma, párlóoktató rendszer, tél és nyár között szinte állandó a hőmérséklet, ez kicsi a hőingadozás, a páratartalom is állandó, nyár között szinte állandó a hőmérséklet.

0: és a terroir, a klíma, a talaj viszonyok lehetővé teszik, hogy azon felül, hogy a kunsági borvidék a könnyű, friss, reduktív fehér és rozéboroknak a hazája, és mi is ezt hangsúlyozzuk, de ezen felül lehetőség nyílik egy korai szürettel, akár nagyon komoly, tradicionális, légies, komplex, de harmonikus pezsgők készítésére, ugyanakkor akár érlelt, fahordóban érlelt fehérek, vörösek is tudnak születni, és nem utolsó sorban a késői szüretelésű desszertboroknak is deszertborok is kapnak helyet a pincénkben.
1: Tudnak a divattal menni? Hogyha ennyiféle bort készítenek, akkor talán egy kicsit könnyebb, de egyúttal nyilván meghatározó az is, hogy milyen szőlő van.
0: Valóban, ez nagyon jó kérdés, mert pont édesapámmal ennél az asztalnál ültünk, ahol én most éppen ülök a borházunkban, és volt egy beszélgetésünk, ez egy olyan 5-6 évvel ezelőtt történt, hogy nagyon sok a fajta, akkor 18 fajtánk volt, és elhatároztuk, hogy kicsit szűkítünk, mert a fogyasztóink is elvesznek a sok bor között, illetve nekünk is nehézségeket okoz minden évben ilyen minőségi színvonalon elkészíteni az adott borokat, nem beszélve róla, hogy van olyan fajta, amiből 5-6 féle bor is készül. És ennek a beszélgetésnek a vége az lett, hogy még kettőt telepítettünk.
1: Úgyhogy, ez jól sikerült megállapodás.
0: Igen, és ők lettek a Merlot és a Sauvignon Blanc, itt reagálva a divatra, hogy nagyon fontos az, hogy tisztelve a hagyományokat, a tradíciókat, mellette az innováció nem hiányozhat, és mi is követjük a világdivatot. De a viccet félretéve nálunk is elkezdődött egy koncentráció, hiszen a 20 fajta 50% hagyományos helyi fajták, a másik fele a fajta szerkezetnek világfajta. Itt azért mutatja, hogy fontosak a hagyományok, de a divatnak is helyet kell adni. Viszont három fajta alkotja a gerincét jelenleg a szortimentnek, ami ugye tudatosan lett alakítva, a fogyasztói szokásokat figyelembe véve. Így az írsai olivér, ami 10 hektár az 50-ből, a kék frankos, ami egy nagyon jó rozé alapanyag, de küvének is megállja a helyét, szintén 10 hektár termőterületen termesztjük, és ami a zászlós hajonká nőtte ki magát, a Néro, édesapám hozta be a kunsági borvidékre, és mondhatjuk, hogy a családunk emelte fel a fajtát, a zászlós borunk a Néro rozé lett belőle, és ezt a rezisztens magyar nemesítésű kettős hasznosítású fajtát, ezt már 13,5 hektáron termesztjük, és valóban a rozén túl készítünk belőle Schillert, könnyű bozsolé típusú gyümölcsös vörösbort, érlelt fahordósat, és még kicsit titok, az utóbbi időben nagy szerelem lett lánunk a buborékok világa, és egy 24-es tradicionális rozépesgő is lesz a Néróból hamarosan.
1: Ha még nem volt elég fajta, igaz?
0: Így van.
1: Még egy dologra hadd kérdezzek rá, tényleg erről nem is szoktunk beszélgetni, az árazás titkára. Mert hogy egy bor sorsát nem csak a minősége határozza meg, hanem azt is, hogy az is, hogy melyik polcra helyezik. És hogy maga a borász, amikor elkészíti, mit gondol róla, ugye úgy lesz belőle egy ár.
0: Így van. Az árazás az egy nagyon fontos és egy kényes terület. Mi igyekszünk minél magasabb minőségű palackos borokat készíteni, viszont elérhető áron. Úgy gondolom, hogy a kunsági borok, amik elsősorban a frissességről, a gyümölcsösségről szokták mondani, hogy a mindennapok borai lehetnek, akár egy nehéz nap után hétköznap is lehet kóstolni őket. Úgy gondolom, hogy fontos az, hogy egy jó árral párosuljanak. Mi is ezt helyezzük előtérben. Így, ha valaki meglátogat minket, vagy megnézi a webshopunkat, akkor úgy gondolom, hogy elérhető áron kaphatók meg a boraink. De nagyon fontos az, hogy kialakítsunk egy termékpiramist, és mi is ezt szerint próbálunk dolgozni, hogy az alap friss, gyümölcsös, könnyű, lendületes borok mellett legyenek válogatástételek, akár fehér vörösből, és a csúcsát pedig azért a prémium szegmensben kisebb tételszámba, de az értékes borok, vagy akár a tradicionális pezsgők alkossák.
1: Van egy speciális logójuk, az minden címkén rajta van, ezt most a kedves hallgatók nem látják nyilván, de azért

0: Csak megkérdezem, hogy ezt kitervezte, vagy hogy alakul egy ilyen ki?
1: Hát igen, ez egy jó kérdés, mert mivel családi szintű vagyunk, mindent magunk csinálunk. Nem vagyunk felvásárlók, csak saját szőlővel dolgozunk, a pezsgősítés is házon belül készül abszolút mértékben, és hát ugye a címke tervezést is mi magunk alkottuk meg, ezt a, mondhatjuk, hogy kicsit non-figuratív, hogyha most erre a kör alakú címkére gondolunk, csillaggal a közepén, ami a legtöbb borunknak a címkéjét mutatja. Igazából itt egy asztalhoz leültünk 2010-ben a családdal, és gondolkodtunk, egy olyan címkét szerettünk volna megtervezni, ami mindenképp fiatalos, lendületes, kicsit minimális stílusú. Fontos volt, hogy messziről, ha valaki meglátja a sok termék között, vagy bor között, akkor az leugorjon szinte a polcról. És az az igazság, hogy egy félbevágott szőlőszemből indult a történet, ez nem titok, viszont úgy szoktuk viccesen mondani, amire megittuk a bor tartalmát, itt az asztal mellett, addigra ez lett a végeredmény, és hát egy kicsit non-figuratív, viszont tükrözi a családunk stílusát.
0: Ha látják a szentpéteri borpince kínálatát a polcokon, akkor már meg fogják ismerni, és onnantól kezdve könnyű lesz azonosítani, mert igen, ez egy eléggé jellegzetes logó lett minden címkén. Köszönöm, hogy beszélt róla, mármint magáról a birtokról, meg a történetéről, ez a szőlőbirtok,
1: a
0: nagy birtok kategóriában országosan a második helyezett ebben az évben. Ehhez is gratulálok szentpéteri Attilának, a tulajdonos főborásznak.
1: Köszönöm szépen, köszönjük.
0: Minden jót.

0: Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Hát ez egészen különlegesnek ígérkezik. Az a címe a rendezvénynek, amit ajánlunk figyelmükbe, hogy szexuális spot, vagy csak spot. És hát ilyen szavak szerepelnek az este ajánlásában, 6 különböző világként, hogy szárnyalás, ébredés, sejem, parázs, mélység és mindenség. Hát a mindenséggel mérd magad, hogy a költő mondja, nem tudom, hogy egy borkostól ez mennyire tudja hozni, de Káldi Gergő szervezi az egészet, úgyhogy majd elmondja nekünk. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Szóval, hogy ez micsoda? Kezdjük ezzel.
2: Kezdjük azzal, hogy október 17-én szombaton lesz egy sétáló kóstoló Szekszárdon, ahol 24 borászat, velem együtt 24 borászat, 71 válogatott étele kerül kiállításra ezen sétáló kóstoló keretében, és szakítani szerettünk volna azzal a hagyománnyal, ami egy sétáló kóstolón sűrűn előfordul, hogy egy fehér abrosszal leterített asztal mögül egy, most hagyj egy kicsit pikír, de egy kicsit unott, kicsit fáradt, és kicsit talán hozzá nem értő ember kínálgatja a bort, persze tisztelet a kivételnek, ez sokszor sokkal jobban valósul meg. Tehát, hogy egy teljesen új köntösbe szerettük volna bújtatni a borkóstolásnak az élményét, és tekintettel arra, hogy ez egy válogatott tételsor, ezt kértem a borászoktól, hogy az este színvonalához mérten engedjék meg, hogy egy független grémiumban lekóstoltassam ezeket a tételeket. Tehát tekintettel arra, hogy ez egy válogatott tételsor, nekünk rendelkezésünkre álltak az illattal, ízzel és egyéb paraméterekkel kapcsolatos adatok, és innen már egyszerű volt a lépés, hogy ezeket a borokat besoroljuk 6 különböző élményvilágba, vagy élményszigetbe, vagy szigetre, amelyek különböző gondolatokat, érzéseket, érzelmeket közvetítenek.
1: Ezeket soroltam én itt az előbb ezek szerint.
2: És pontosan ezeket sorolta fel Egon, így van. Úgy kell elképzelni ezt a sétáló kóstolót, csak még egy gondolat, mielőtt mondjuk egy világot elmesélnék, hogy hogy néz ki, mert talán, mert egy, nyilván egy nehéz dolog valami látványt a rádión keresztül mondani, de megpróbálom. Ugye,
1: meg az ízeket, meg a bort magát, hát ez az. Na essünk neki, igen.
2: Szóval úgy kell elképzelni ezt a rendezvényt, hogy mint egy színházi előadást, ahol a látogatók, maguk a színészek, egyébként szöveg is mindenféle kötelezettség nélkül, tehát ettől senki ne ijedjen meg, de ők adják az életet a díszletek közé, ugyanis ezek a világok, ezeket a világokat úgy kell elképzelni, mintha a díszletek kis színpadok lennének. Tehát az elhelyezett tárgyakkal, a fényekkel, a textúrákkal, ad abszurdum az illatokkal és az egész látvánnyal gondolatokat és érzelmeket közvetítünk, és ebbe rakjuk, tesszük el, vagy helyezzük el, rakjuk bele azokat a borokat, amelyek az adott világhoz illenek, hogy aztán együtt a bor és maga ez a színpad, vagy ez az installáció közvetítsen egy érzést. Például a parázs világ, kiemeltem ezt éppen a 6 világ közül. Ugye a parázs világnak az alcíme az úgy néz ki, vagy úgy hangzik egész pontosan, hogy tovább ízzik, lüktet, él benned. Ugye itt olyan fogalmakat próbálunk megragadni, mint az izzás, az energia, a fűszer, a lüktetés, az intenzitás. Ha borjellemzőket kell ide mondanom, akkor azt mondom, hogy ide azokat a borokat helyezzük el, amelyek fűszeresek, intenzívek, energikusak, vibráló borok, úgy is mondhatnám. Jellemző esetleg benne a bors, a gyógynövény, a fűszerek, az intenzív gyümölcs vagy a karakteres hordó jelleg. Markánsabb tanninok is beleférnek, mindenképpen olyan borról beszélünk, amelyben történik valami. Itt talán
1: izgalmas.
2: Érthető, ugye?
1: Igen, hogy... abszolút, igen. És ez egészen izgalmas. Ráadásul ilyen módon csoportosítva, ha jól gondolom a célt, akkor meg is ismerik a szekszárdi borvidék kínálatát.
2: Hát ez a világfajtákról szól ez a rendezvény, vagy nemzetközi fajtákról. Sokat beszélünk a kadarka, kékfrankos és bikavérről, mint a szekszárdnak azon fajtáiról, amelyek jellemzik és markánsan meghatározzák a borvidéket. De ha a magyar fogyasztókról beszélünk, vagy azokról gondolkodunk, vagy azokkal beszélünk egész pontosan, nagyon-nagyon sokszor előkerülnek a szekszárdról származó világfajták, Fran, Merlot, Sauvignon, Shiraz, Malbec, vagy ad abszurdum, ha fehérekről beszélünk, akkor a Chardonnay, Rajnai Riesling, vagy akár másfajta. Tehát, hogy ezeknek a világát mutatjuk mi be, és volt egy kérésem még a borászok felé, ugye mivel, hogy ezekben az érzelmi világokban helyezzük el a borokat, és segédeket kérünk meg arra, hogy kínálják, töltsék ezeket a borokat. Ezért azt kértem a borászoktól, hogy most van az az este, amikor jöjjenek el, vegyüljenek el a közönségben, vagy a közönség között, az emberek között, és kapcsolódjanak, beszélgessenek. A lelki szemeim előtt látom, hogy megáll egy kis csapat, mondjuk fiatal egy világ előtt, és azt mondja, hogy wow, ez jó, ez az ébredés, mit közvetít ez nekünk? Kicsit beszélgetnek róla, odalépnek, kóstolnak egy bort, és akkor elkezdenek beszélni, hogy te, neked ez a világ jobban tetszik, mint az előző? Igen, vagy nem. És ez a bor szerinted ideillik? Hát szerintem igen, de lehet, hogy nem. Ott a Mészáros Pali bácsi, keressük már meg, ott van a tömegben, kérdezzük már meg, hogy a pezsgője miért éppen ebbe a világba került. És akkor elindul egy beszélgetés, elindul egy kapcsolódás, és végre nem arról beszélünk a 21. század társas magájában, hogy az emberek elbújnak, vagy elrejtőznek a saját világukba, hanem egy közösségben csodálatos beszélgetések és tartalmak jöhetnek létre.
1: Miután vannak saját borai is, úgyhogy adja magát a kérdés, hogy lesz arra ideje, hogy ugyanígy a közönség körében csak beszélgessen, vagy a szervező az utolsó pillanatig szervező marad?
2: Hát azt hiszem mind a kettő, de tudatosan készülök arra, hogy próbáljam az estét úgy szervezni, hogy én is meg tudjam mutatni a magam csodáit. Ugye ezen a sétáló kóstolón belül lesznek úgynevezett spot pillanatok is, amiről még nem beszéltünk, de ha egy-két szót megenged, rátettünk még egy lapáttal, és azt mondtam a borászoknak, hogy ha van egy olyan előadó, nyilván van minden borászatban olyan előadó, ha nem is feltétlenül a tulajdonos, aki nagyon-nagyon jól tud kommunikálni, és van egy zseniális története, és emellé tud hozni egy olyan bort, amire azt szoktam mondani, hogy amit már élő ember nem kóstol, akkor tegyük össze ezt a hármat, üljünk le egy kis szobában a nagy forgatag kellős közepén, de kvázi így elszigetelten és csöndben, és adjunk egy olyan érzést az ide látogatóknak, amely tényleg egy maradandó érzés. Szóval sokszor beszélünk arról, hogy a bor magában nem elég, emellé élményt kell társítani, és én ezt nagyon komolyan veszem, ezt a kvázi küldetést, vagy ezt a szempontot, mert azt gondolom, hogy ez kell ahhoz, hogy amikor a kóstoló elmegy, akkor azt mondja, hogy tehát ez valami barom jó este volt, ide vissza kell jönni, és nézzük meg, hogy legközelebb mit találnak ki ezek a srácok kreatívan, mert így tényleg érdemes bort kóstolni.
1: Ez most október 17-én lesz, és hát egészen különlegesnek tűnik. Azzal a szenvedéllyel készíti a borait is, mint ahogy erről beszélt, akkor a borait is meg kell kóstolni. Az a helyzet, Gergő. De most minden esetre maradjunk itt a spotnál. Ez lesz tehát egy hétvégi esemény Szekszárdon október 17-én. Van még jegy?
2: Van még egy. Fogynak a jegyek, de van még egy, és egyébként limitáltak a jegyek, mert nyilván a katasztrófa védelmi előírásoknak megfelelően a tudásközpontnak is van egy felülő korlátos létszáma. Jegy még van. Nem árulok zsákba macskát. Szekszárdra ide csábítani az embereket más vidéki városokból, vagy adasztudom a fővárosból, én is Sajmáron élek egyébként, nem egy egyszerű történet, ezen dolgozunk, ezt kommunikáljuk, külön buszt indítunk egyébként a Népligettől, ami fordul, jön és megy, csak azért, hogy közelebb hozzuk Szekszárdot egy kicsit például Budapesten.
1: Borbusz. Nem tudom, milyen néven kell keresni, de majd így biztos megtalálják. Na minden esetre az a lényeg, hogy október 16-a és 18-a között zajlik egy sorozat, ez egy úgy látom többnapos program, aminek a szombat a lényege, ugye?
2: Igen, ez a korona ékszer, ez a sétáló kóstoló. Pénteken azt kértem a borászoktól, hogy nyissuk ki a pincéinket, és aki egy bemelegítésre, vagy valami előkóstolásra, vagy valami más élményre vágyik, adjunk neki lehetőséget, hogy kóstoljon. Szombat délelőtt raktunk egy kulturális, gasztronómia, rekreációs csomagot, hogy mi az, amit Szekszárdon lehet csinálni. Nincs annál rosszabb, hogyha valaki elmegy egy borvidékre, és tengleng, és nem tudja kitölteni az idejét. És szombat délután 1 órakor pedig lesz egy nagyon különleges program, a szekszárdi állami gazdaságnak a bor kombinációjában teszünk egy urbex jellegű bejárást, ugye ez amikor elhagyatott épületekben jövünk, megyünk, ugyanis az épület értékesítés alatt áll, és dr. Fuchs Mártát kértem meg arra, aki a helyi Wosinski Mór Múzeumnak az igazgató helyettes asszonya, aki rendkívül színesen tud beszélni az adott témában, hogy legyen olyan kedves, tartson nekünk egy előadást szekszárdi bor kombinált múltjáról, a világfajták bejöveteléről szekszárdra, illetve arról, hogy hogyan lett ez trikelszőről birtok. Lesz ott kisborkostoló, de csak tényleg nagyon finoman, mert úgyis lesz sok este, lesz ott selfie pontok kialakítása, bele lehet kiabálni egy 600 hektoliteres tartályba, sokkal jobb, mint a tihanyi vízfang, ez zárójában.
1: Főleg, mert ez működik, szóval az meg nem.
2: Igen, szóval hogy ilyen programokkal készülünk, és vasárnap egy bráncsal szeretnénk elengedni az ide látogatókat, hogy méltóképpen lezárhassuk ezt a szép hétvégét.
1: Komplex, nagyon komoly program, gratulálok ahhoz, hogy ez a gondolat megfogalmazódott, és hogy ez ilyen formán történt, és hát sikeres eseményt így az első spotra.
2: Nagyon köszönöm, és ez egy gyönyörű összefogás a borászok, a város és a város egyes szereplői között, és nagyon bízunk benne, hogy ezzel hagyományt teremtünk.
1: Úgy legyen. Káldi Gergő, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, Egon. Viszont hallásra.
1: Viszont hallásra. Elköszönök önöktől is, kedves hallgatók. Egy csomó jó bort ajánlottunk. Remek borászatokat és olyan birtokokat, amiket érdemes megnézni. Úgyhogy, ha kedvet kaptak, kedves egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok 3/4-e. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóvátételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Kisülés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Vagyonadó, kata, árrés, sapka, meg annak kivezetése, kedvezményes áfa, ilyenekkel foglalkozunk a mai gazdasági műsorban. Itt rögtön a katával, és Ángyán Balázs fogja megfogalmazni azt, hogy például a számlász.hu csapata hogyan készül a katás módosításokra. Ugye itt most megint megnyílik sokak számára a lehetőség, nyilván sokan élnek is majd vele, és átállnak a katás számlázásra. Ezt gondolom, hogy sok feladatot hoz majd önöknek is. Jó napot kívánok, Ángyán Balázs, a számlász.hu ügyvezetője a vonalban.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat is, valóban így van. Amikor a Tippapárt bejelentette, hogy szeretné kiterjeszteni, illetve visszahozni a katát, nyilván mi is elkezdtünk spekulálni, hogy mire lehet számítani, tehát ilyen értelemben nem ért bennünket meglepetésként, és be is terveztünk a munkarendünkbe egy komolyabb időszakot, amikor ezzel fogunk foglalkozni. Tervezzük, hogy nagyon sok segítséget nyújtunk a katás vállalkozásoknak, egyébként nem csak nekik, hanem az általányadózó vállalkozók számára is januártól néhány igen kedvező meglepetéssel készülünk, ami nagyban segíteni fogja az ő könyvelési és adózási teendőiket.
2: Nagyjából az ötöde most a katázók száma annak, amelyik a változás előtt 2022-ben volt. Úgy kalkulálnak, hogy talán a fele ennek a csoportnak vissza is lép a katás rendszerbe, és nyilván lesznek új belépők, hát hiszen változik az élet körülöttünk. Mire kell készülniük, vagy hogyan fognak ők számlázni, és hogyan fognak tudni együttműködni az önök rendszerével?
3: Mindenek előtt azt szeretném kiemelni, hogy amit jelenleg tudunk, az ugye még nem egy hivatalos jogszabály, hanem egy bejelentés, amelynek a keretei vélhetően jelentősen már nem fognak változni, de azért a részletszabályokból kiderülhet néhány olyan apróság még, ami befolyásolhatja a vállalkozók döntését. Egyébként a számossággal kapcsolatban az elemzéseink azt mutatják, hogy nem indokolt az összes egyéni vállalkozónak rohanni a könyvelőihez, hogy a lehető leghamarabb jelentkezzenek át a katára. Lesznek, akiknek kifejezetten kedvező lesz a most bejelentett katás adózási mód. Ugyanakkor azt látjuk, hogy lehetnek szép számban olyan vállalkozások, különösen kereskedő vállalkozások, termeléssel foglalkozó vállalkozások, illetve akiknek a éves jövedelme nem közelíti a 20 millió forintot, akiknek nagyon-nagyon komolyan érdemes meggondolni, hogy váltanak-e katára, könnyen előfordulhat, hogy az általányadózás nekik továbbra is kedvezőbb marad egyébként. Maguknak a katás vállalkozóknak, csak úgy, mint bármely vállalkozónak nem kell külön készülnie a számlász.hu használatával kapcsolatban, pontosan ugyanúgy kell a számlákat kiállítaniuk, mint eddig. Amiben többet fogunk tudni segíteni a jövőben, az inkább az adózás és a könyvelés kérdései lesznek.
2: Egyéb iránt önöknek ez mekkora terhet jelent? Mennyire kell belenyúlniuk a rendszerbe, hogyha már látják a részletszabályokat? Hogy kalkulálnak?
3: Mindenkinek ilyen hasonlóan kellemes terheket kívánok, mint amit ez nekünk jelent. Kell vele dolgoznunk, nyilván több hónap munkát kell beletennünk, tehát az év végéig azért intenzíven dolgozni fogunk, hogy januártól meg tudjunk felelni az új jogszabályoknak. A kollégáim készültek is erre most már egy ideje, de ilyen értelemben mégis csak egy kellemes teherről beszélünk, hiszen új ügyfelek csatlakozását várjuk, illetve egy csomó ügyfélnek fogunk tudni több segítséget adni, mint akár jelenleg.
2: Mennyire tudják a mesterséges intelligenciát bevonni már, mint egy technológiai cégtől elvárható a napi munkájukba?
3: Nagyon intenzíven használjuk, nem megváltásként, nem csodaként gondolunk rá, sokkal inkább egy elképesztően hasznos technikai eszközre. Elemzésekben, előkészítésben, tervezésben is nagyon sokat tudjuk használni, de egyébként már a konkrét programozási feladatok egy igen jelentős részét is át tudjuk adni a mesterséges intelligenciának, és így a mi kollégáink inkább a tervezéssel, ellenőrzéssel, validálással és a magasabb típusú értékteremtő feladatokkal tudnak foglalkozni.
2: Még a Kata jutott eszembe, mert említette, hogy nem kell rohanni azonnal a könyvelőhöz, meg kell várni a szabályokat, és végig kell okosan gondolni, hogy kinek mi a legjobb, a legkényelmesebb, a legzseb gazdaságosabb megoldása. Hogy oké, de például nagyon sokan azért szerették a Katát, mert lényegét tekintve a könyvelőt nem is kellett használniuk. Ez valószínűleg így lesz ezután is.
3: Valószínűleg így lesz. Hát a jövő azért az, hogy még inkább az várható, hogy a mesterséges intelligencia elterjedésével egyre többen fogják majd úgy érezni, hogy saját maguk is el tudják készíteni a szükséges könyveléseket, illetve az adóbevallásokat. Maga a szabályozó hatóság is abba az irányba gondolkodik, hogy hogyan lehetne ezt a típusú adminisztrációs terhet minél inkább levenni a vállalkozók válláról. Mindazonáltal mi azt tapasztaljuk, hogy a legegyszerűbb adózási módok mellett is igen nagy számban veszik igénybe a vállalkozások a könyvelői segítséget, ennek pedig az az oka, hogy nyilván tartanak az esetleges szankcióktól, nem szeretnének hibázni, már pedig akár a mesterséges intelligencia szoftverekben itt látjuk, hogy minden olyan esetben kiírja a szoftver, hogy hibázhat, amikor konkrét jogi vagy adózási vagy egyéb tanácsot kérünk tőle, sokakat ez ma még visszatart, és továbbra is a könyvelő segítségét fogják igénybe venni.
2: Önök mennyit tudnak azon segíteni, hogyha valaki ezt nem akarja megtenni, akkor ha a számlász.hu-t használja, akkor ne is kelljen?
3: Januártól készülünk egy-két igazán komoly meglepetéssel. Azt gondoljuk, hogy nagyon nagy részben át tudjuk vállalni ezeket a feladatokat, tehát aki ránk bízza egyéni vállalkozóként a könyvelését és az adózását, annak szinte teljes egészében el tudjuk látni ezeket a feladatokat.
2: Jó, hát izgalmas időszak lesz ez önöknek is, de akkor a vállalkozóknak is, akik az önök szolgáltatását használják. Köszönöm szépen, hogy ezeket elmondta. Nángyán Balázzsal beszélgettünk, aki a számlász.hu ügyvezetője. Minden jót és hát jó készülést!
3: Köszönjük szépen, üdvözlöm a hallgatókat is, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: No és akkor az izgalmas vagyonadó kérdéséről beszéljünk itt a Gazdasági Magazinban. Társadalmi egyeztetésre bocsájtotta a tervezetet a kormány, hogy ennek mi a lényege, arról is érdemes lesz beszélnünk, de hát arról is, hogy magának a vagyonadónak mi lenne a lényege. Módos Andrással tesszük ezt meg, aki az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
1: Csomó ország van, ahol kivezették a rendszerből, mondván, hogy nem hatékony, és több kárt okoz, mint amennyi hasznot hoz. Van, ahol megmaradt például a spanyoloknál, mi pedig most veselkedünk neki, hogy bevezessük a vagyonadót. Nyilván nem utolsó sorban egyfajta az elmúlt 16 évet követő társadalmi igazságosság jegyében. Ugye az oligarchák, azok, akik hirtelen gazdagodtak meg, ők lennének itt a célpont, de aztán kiderült, hogy ennél sokkal bővebb, sokkal tágabb lehet az a mezőny, amelyet érinthet a vagyonadó. Úgyhogy már csak ezért is érdemes erről részletesen beszélnünk. Ez az új adókötelezettség, kezdjük a fennálló szabályokkal, amiket már ismerünk, ez 1 milliárd forint fölötti vagyont érinti, ugye?
2: Igen, pontosan erről van szó. Az 1 milliárd forint fölötti vagyonrész 1%-a lenne a fizetendő adó. Egy kivétellel, hogy a 100 milliárd forint fölötti vagyonrész az pedig 1,5%-on adózna. Ez azt jelenti például, hogyha valakinek a különböző számítások alapján 2 milliárd forintnyi vagyona van, akkor az 1 milliárd forinti fölötti 1 milliárd forint után kellene 1%-ot, vagyis ebben a példában 10 millió forintot befizetnie.
1: De ezt nem egyszer kell megfizetnie, hanem innentől kezdve évente.
2: Pontosan ezt akartam mondani, hogy amit még fontos megemlíteni, ez nem egy egyszerű adó, ezt évről évre ugyanúgy, mint a társasági adót például meg kellene fizetni.
1: Különböző megoldások vannak a világban, a miénk az egy meglepően széles körű vagyonelem gazdálkodást tesz lehetővé a NAV számára. Mert hogy ebbe itt szinte minden beleszámít, van, ahol például a család által lakott ingatlant nem veszik alapul, van, ahol a cég telephelyét nem számítják bele, mert valahol működni kell, nálunk minden érvényes, ugye?
2: Igen, illetve majdnem, sokkal kisebb a kivételeknek a köre, mint ami jellemzően látunk a nemzetközi piacon, de igen, valóban, ez egy nagyon széles, de én úgy tudom, hogy szándékosan nagyon széles és sikeredett adó tárgyi kört érint.
1: Azt a szót használta, hogy sikeredett, siker lesz-e ez? Azt mondják a vállalkozók, hogy azt hogy képzeli valaki, hogy nekik van egy telephelyük, van gépállományuk, van készpénzük, munkáltatóként álljanak helyt a munkavállalók felé, és közben fizessenek azért, mert van egy telephelyük, mondjuk egy ilyen adót.
2: Igen, hát ez egy kérdés, hogy hogyan definiáljuk a sikert. Ugye például a hatásvizsgálati lap, amit a pénzügyminisztérium szintén közzétett, ugye a normaszöveg tervezete mellett azt mondja, hogy 4 év alatt körülbelül 800 milliárd forintnyi állami bevételt várnak ettől az adó. Nem tudom, ugye az mondjuk egy évvel lebontva 200 milliárd forintot jelentene. Én azt gondolom, hogy ez lehetséges lehet. Pár egy kicsit a felső rétege annak, amit én elérhetőnek tartok ennek az adónak a bevezetésével, mármint állami költségvetési bevételi szinten. De ugye ez csak az éremnek az egyik oldala, mert a másik oldala az, hogy ez milyen hatással van a befektetésekre, milyen hatással van a befektetési kedvre, külföldről ide betelepülő befektetésre, illetve van-e olyan hatása annak, hogy valaki például ezért gondolkozik el azon, hogy esetleg elhagyja az országot, mert ez is benne van a pakliban.
1: Vannak benne még olyan megoldások is, ugye ez az okos könyvelés része, amit gyakorlatilag teljesen legálisnak is láthatunk, hogy a vagyontárgyait szétosztja. Ugye itt személyre szabottan kell bizonyítani az 1 milliárd alatti vagy fölötti vagyonelemeket. Ilyen módon, hogyha valaki, mit tudom én, az 5 milliárdos vagyonát 5 felé osztja, akkor már is kívül esik ennek hatáján.
2: Igen, ez valóban így van. Ugye itt főszabály szerint a magánszemély az, aki a vagyonadónak az alanya, és itt nem számít össze a családi vagyon. Tehát, hogyha nekem van 2 milliárd forintom, a legegyszerűbb esetben készpénzben, abból 1 milliárd forintot odaadok a feleségemnek, akkor az rögtön 1-1 milliárd forint, így akkor gyakorlatilag az adó alapja 0-0 mind a kettőnknél. Ez egy teljesen reális lehetőség, amit a jogszabály teljesen tudatosan nyitva hagy. Ez más országokban lehet másképp is, de ez valóban így van, ahogy ön is mondta az előbb. Tehát, hogyha fel tudom darabolni ilyen formában, akkor ugye azzal változtathatom az adóterhemet.
1: Milyen vagyonelem az, amit ki lehet menekíteni? Ugye ez egy gyakorlat, most azt hallottuk az elmúlt hónapokban, hogy Dubaj az egyik célpont, mert onnan nagyon nehéz adóügyi szabályokat érvényesítetni, másrészt a kiadatás is legalábbis kérdéses, de ez egy zárójeles megjegyzés. Szóval mi az, ami egyáltalán kimenthető a vagyonadó alól legálisan?
2: Hát itt szerintem el kell választanunk azt, hogy mi az, ami gyakorlatban meg lehet tenni, meg mi az, amit utol tud érni az adóhatóság később. Mert kimenekíteni ilyen formában, vagy ilyen egyszerű módon gyakorlatilag nem lehet. Ugye a szabály azt mondja, hogy például egy magyar állampolgársággal rendelkező és belföldi illetőségű, adóügyi illetőségű magánszemély a teljes vagyona után, teljesen mindegy, hogy hol vannak azok a vagyonelemek, neki adót kell fizetnie. Ugye ez alól kivétel az, hogyha valaki bizonyítottan és bizonyíthatóan magyar állampolgárként már legalább 10 éve külföldön él, életvitelszerűen, de azért az viszonylag limitált kör az embereknek, és biztos, hogy aki már 10 éve kint él, nem a vagyonadó miatt él kint. Tehát én erre azt tudom mondani, hogy nagyon egyszerűen csak azért, mert valaki kiköltözik Dubájba, még ha tényleg életvitelszerűen is, meg a családjával is, az önmagában még nem lesz megoldás arra, hogy ő neki nem kell vagyonadót fizetnie Magyarországon. Az egy másik kérdés, hogy mondjuk ilyen esetben, ahogy ön is mondta, a magyar adóhatóság, az hogyan és milyen mélységben tudja utolérni az adott embereket. Ezt egyelőre is sem látom át teljesen. Ugye vannak országok, akikkel adatcsereegyezményeink vannak, majd Magyarországnak, hol vannak országok, kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeink vannak. Tehát ennek megvan a szabályrendszere a nemzetközi adóztatásban, de azért ezek az együttműködések korán sem mennek zöggenőmentesen, vagy legalábbis nem minden esetben.
1: Nyilván itt majd különféle jól értesült és valóban jól értesült szakértők tanácsára fognak hagyatkozni nagyon sokan, meg hát a legtöbb ennyire gazdag, vagyonos embernek megvan a maga infrastruktúrája ahhoz is, hogy kikhez forduljon adott esetben. De ha visszakanyarodunk még azokhoz, akik ebben a legkiszolgáltatottabbnak tűnnek, mondjuk a vállalkozók, akiknek ott a cégük és a cégük értéke a vagyonuk, ott például egy óriási vita alakulhat ki a NAV vagy az illetékes szervek és közte és a cégek között, hogy mit ér az a vállalkozás?
2: Ez pontosan így van. Én az egyik legfontosabb kérdésnek a szabályozásban egész pontosan az értékelések kérdését látom. Ugye ez elsősorban az ingatlanokra, illetve a társaságokban, cégekben való részesedésekre vonatkozik. Ugye mind a kettőre vonatkozóan részletes szabályozást tartalmaz a törvény, különböző módszerekkel kell és lehet megállapítani, és ezek között a módszerek között sorrendiséget is megállapít. És valóban én is arra számítok, hogy azért itt lehet a legnagyobb vita felület az adóhatóság és az adózók között, mert ha a vagyonadótól eltekintünk, akkor is egy cégértékelés az, most lehet, hogy az ezzel foglalkozók egy picit megköveznek ezért, de nem teljesen exakt tudomány. Tehát nagyon sok faktor van, ami ezt befolyásolhatja, és nyilván itt van egy ellentétes érdekeltség, mert az adózónak az az érdeke, hogy minél kisebb legyen kimutatva a cégérték, az adóhatóságnak meg talán az az értéke, vagy az érdeke, hogy minél nagyobb értéke legyen.
1: De nyilván ilyenkor tóligot szoktak mondani, de hát ki mit vesz figyelembe, ugye?
2: Igen, ezért is van az, hogy próbáltak a jogalkotó szereplői, például a svájci mintára egy egészen konkrét formulát írtak bele a törvénybe, hogy akkor ezzel a formulával kell kiszámolod neked egy adott társaságban lévő részesedés. Ugye nyilvános forgalomban jegyzett részvények esetében ez nem olyan túl nehéz, hiszen annak van egy mindenkori piaci értéke, de egy nem nyilvános, hanem magánkézben lévő társaságnak, hogy ez egy sokkal nehezebb feladat. Szerintem itt fontos egyébként megemlíteni, hogy nincsenek konkrét és pontos adataim erre vonatkozóan, de én azt gondolom, hogy az érintett adóalanyi kör vagyonának a többsége, 60-70-75%-a is akár, ezekben a vagyonelemekben van, társaságokban és ingatlanokban. Tehát ez kardinális, az, hogy kinek milyen autója van, meg milyen festménye van, persze ezek is beletartoznak, ha tartozhatnak, de ezek gyakorlatilag elhanyagolhatóak az összképet tekintve. Tehát nagyon is, igenis fontos a cég és ingatlan értékelések kérdése.
1: Most, hogy így beszélgetünk, eszembe jutott egy olyan cégképe, amely mondjuk egy hatalmas raktárkészlettel rendelkezik, mert nagyon komoly forgóeszköz igénye van. Ott a raktárkészlet, az például a cég vagyona, vagy mert forgótőke gyakorlatilag nem az?
2: Főszabály szerint a cég vagyona, mert a vagyonadó törvényen szereplő képlet, hogy a cég saját tőkéjéből indul ki. Itt a képlet azért ad úgynevezett rejtett tartalékoknak a kiszűrésére történő lehetőséget, pont az ilyen esetekre többek között, mint amit ön is említ, hogy valóban ténylegesen az vagyon el, vagy ére valamit, mint ami a cég könyveiben egyébként a környviteli szabályok alapján ki van mutatva. Tehát a válasz a kérdésére az, hogy főszabály szerint igen, de vannak bizonyos körei az eszközöknek, illetve eseteknek, amikor kivételt tesz a törvény, és akkor ezt ki lehet ebből konszolidálni.
1: Nyilván majd beáll ez a rendszer, itt az első év az alig, hanem meglehetősen sok csatával jár majd, és hát kifejezetten érdekes és meglepő, hogy 2026. december 31-i első értékelési napot szab meg a tervezet, tehát itt még annyi felkészülési idő sincs, hogy valaki végig gondolja, hogy egyáltalán a portfóliója hogy néz ki, és jól van-e az szétosztva, vagy jól működteti-e azt?
2: Ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy az érintett adózói körnek az első feladata az a, mondjuk az, hogy leltárkészítés, hogy tulajdonképpen milyen is van. Hát nyilván tudunk olyan vállalkozókról, akiknek egy vállalkozásuk van, de vannak nagyon sokan olyan, akiknek több vállalkozásuk van érdekeltségük, amik összefonódnak, nem, kisebbségi részesedések nem, stb. Tehát ez az elsődleges lépés, hogy megértsem, hogy nekem mi van, és milyen struktúrában van az. És utána lehet azon gondolkozni, hogy egyébként akkor ezeket milyen körben kell bevonni a vagyonadó hatája alá, és akkor milyen értéken kell ezt nekem megtennem.
1: A tanácsadók paradicsomává válik az ország pillanatokon belül, igaz?
2: Hát most ez azért nehezen mondom valamit, mert elfogult vagyok, de igen, legyen így.
1: Hát mert, hogy igen, szükség lesz önökre nagyon sok ember számára. És mondom még egyszer, itt nem az oligarchákról beszélünk, akinek van 200 milliárdja, az pontosan tudja majd, hogy mit kezdjen ezzel. Ha meg nem tud semmit kitalálni, úgyis le fogja adózni, és megy tovább az élet. De akinek mondjuk 1 milliárd 200 millió, és abból 1 milliárd 100 millió maga a cége, az egy életmunkája is lehet, és ő joggal érzi azt, hogy itt valami nem kerek.
2: Ezzel én egyetértek, és most hadd mondjam a magánvéleményemet itt ezen a ponton, hogy tényleg valóban van egy cég, akinek van egy pár százmillió forintos forgalma ma Magyarország. Azért ilyenből van egy pár. És nem azt mondom, hogy ezt könnyű megcsinálni, de azért ezt azért jó páran elérték. Na most egy bizonyos formulával kialakulhat egy olyan eredmény, hogy igen, az a cég önmagában ezt a picivel több mint 1 milliárd forintot éri. És akkor már az adott ember, ennek a tulajdonosa bekerül a vagyon hatája alá. De ugye itt van egy nagyon fontos likviditási kérdés is, mert attól, mert nekem van egy cégem, ami jól működik, adott esetben még valamennyi profitot is termel. Ugye én azzal a példával kezdtem, hogy mi van, ha 2 milliárd forintom van, mert összvagyon tekintve. Egy 2 milliárd forintot érő cég, amiből kiveszek mondjuk 40 millió forint osztalékot egy évben. Most az én példámban ebből a 40 millió forintból, ami ugye eleve már az adózott eredményből fizetem ki azt az osztalékot, 10 millió forintot nekem be kell fizetnem vagyonadóban is.
1: Mi van akkor, mi van akkor, ha nincs pénzem? Tehát van cégem, van értékem, van vagyonom, de mondjuk nincs felszabadítható készpénzem.
2: A jelenleg közzétett szabály azt mondja, hogy ezt egy egyszerű összegben meg kell fizetni. Ugye a vagyonadó bevallásának a határideje 2027 augusztus 31, tehát addig az időszakig, bevallással együtt. Ugyanakkor a jogszabály lehetőséget biztosít arra, hogy pontosan az ilyen likviditási nehézségek közepette az adózó fizetési könnyítést, fizetési halasztást, vagy esetleg részletfizetést kérjen 12, esetleg különleges körülmények esetén 24 hónapra.
1: Egyébként meg igen, amit mondott, amit felvetett, az pont azt az érzületet idézi elő az emberben, hogy hányszor kell még ugyanazért a pénzért adóznom, miközben én dolgoztam érte.
2: Ugye ez azért egy nehéz kérdés, mert itt Magyarországon, meg az OECD országok többségében is nincsen hagyománya a vagyonadóztatásnak, és ez a kérdés óhatatlanul felmerül egy olyan adóztatási környezetben, ahol eddig volt a jövedelmek adóztatása, meg volt a fogyasztása, például az áfa. És akkor az egy kérdés, hogy ebbe hogyan illesztjük be ezt a rendszert, mert hiszen nekem abból van vagyonom adott esetben, hogy én vállalkoztam, dolgoztam, ami után én a jövedelemadót ugye már megfizettem. Ezzel én nem azt akarom mondani egyébként, hogy a vagyonadónak nincsen létjogosultsága, mert sok tekintetben lehet használni, ugyanakkor azért ezekre a kérdésekre előbb-utóbb meg kell találni a választ, hogy akkor ezt hogyan illesztem be abban. Azért ezekre a kérdésekre előbb-utóbb meg kell találni a választ, hogy akkor ezt hogyan illesztem be.

0: nemzetközi példát, de olyat lehet például, és most csak úgy gondolkodom, én erről a jogalkotóval nem beszéltem ilyen formában, hogy azoknál a vállalkozásoknál, ahol azt mondom, hogy tényleges gazdasági jelenlét van, mit értek ez alatt? Hogy ő munkát ad embereknek, akik után ugye ő adót fizet, járulékokat fizet, és ezzel eleve hozzájárul már ténylegesen a gazdasági teljesítményhez, a társadalomhoz, akkor ott lehessen kivételeket, vagy esetleg diszkontokat kapni a vagyonadó.
1: Jó, csak hát itt jön be az oligarcha, mint meghatározás, és ugye mindenki a vagyonadó kapcsán valóban nem az egymilliárdos cégre, a kis KFT-re, amelyiknek megszaladt az elmúlt két évben gondol, hanem mondjuk, bocsánat a nevesítésért, de most egyszerű, mert itt van az autópálya koncesszió, ugye Mészáros Lőrincre és Szíj Lászlóra. Tehát, hogy náluk meg, hogyha erre hivatkozva mondjuk azt, hogy jó, te munkát adsz embereknek, hát hiszen Mészáros Lőrinc mindig erre szokott hivatkozni.
0: Igen, ez is igaz. Ezeket a körülményeket mind meg kell vizsgálni. Erre mondtam azt, hogy azért ez egy hosszabb folyamat, míg ez kialakul, és hogy hogyan tudunk ezen alakítani. De hadd mondjak egy másik példát. Az sem ördögtől való, hogy bár én erre nem hallottam még konkrét javaslatot, hogy azt mondjuk, hogy nem 1 milliárd forint a határ, hanem 5 vagy 10.
1: Mint hogy egyébként erről az 5 milliárdról volt is szó.
0: Mert hogy ezt ugye a jogalkotó megteheti, attól függ, hogy milyen célt szeretne elérni, meg ugye, hogy a költségvetés semmilyen előre meghatározott hatása lesz ennek. Mert teljesen más az a célközönség a 10 milliárd forint fölötti vagyonokra, mint az 1 milliárd forint fölötti vagyonokra, hogyha beszélünk. Ugye, hogyha a hatásvizsgálati lapot megnézzük, ugye azt mondja, hogy ezzel az 1 milliárd forinti határértékkel nagyjából 15 ezer magánszeméllyel és 2000 bizalmi vagyonkezelési struktúrával számolt. Tehát ez a legtágabb köre a potenciális adózóknak. Én nem tudom a pontos számokat, de ha mondjuk ezt a csúszkát 5 vagy 10 milliárdra tenni, én azt gondolom, hogy ez nagyságrendekkel kisebb lenne ez a szám.
1: Viszont talán igazságosabb eredményhez jutunk. Na mindegy, most kezdjük ezt így el, mert hogy így néz ez ki, és aztán úgyis hosszas viták következnek. Módos András, köszönöm szépen a gondolatébresztő beszélgetést, az Ernst & Young adó és jogi tanácsadással foglalkozó üzletág vezetőjét hallották itt a több-kevesebb műsorában.
0: Köszönöm szépen.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Azt mondja a miniszterelnök, ezt Kisvárdán fogalmazta meg, hogy az árstop intézményével kapcsolatban talán a túlharadott jelző a legerősebb, mert hogy egyrészt a szakma is követeli, másrészt az infláció is megengedi, hogy az árstopot most vezessék ki a kiskereskedelemből. Ezzel szerintem a szakmabeliek mélyen egyetértenek, de közben felvetnek más problémákat is ezen túlmenőleg. Nagy Péter Sándor, a Délkertész elnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Az önök vállalkozása 450 szentesi zöldségtermelőt tömörít, talán nem is vállalkozása jó kifejezés, bár szövetkezetként nyilván így is lehet ezt megfogalmazni. Önök azt mondják, hogy itt a versenyképességgel még azon túlmenőleg is baj van, hogy az árstop ezt gyakorlatilag megfogta.
2: Ez így van, tehát az árstop mindenképpen megfogta, mert az áruházláncok az árstop és különösen a 10%-os mértékű árstop hatására, ők a veszteségeiket akarták és akarják csökkenteni, és ennek hatására folyamatosan presszionálták a beszállítókat, hogy minél alacsonyabb áron szállítsák be a hazai termékeket, és ráadásul itt az erős forint hatására az import is előnybe tudott jutni. Azt azért ne felejtsük el, hogy nem mehetünk el amellett sem, hogy az árstoppal érintett termékeknél a folyamatos lefele árazás mellett azért vannak átárazások is. Példaként mondanám, hogy amíg a zöld paprika és a hegyes csípős paprika árstoppos termék, addig a színes paprikák, így a kalifornia és a kápia paprika nem árstoppos, és ott az árés a sokkal magasabb volt, és ott próbálták valamennyire enyhíteni azokat a veszteségeket, amit elszenvedtek a egyéb termékek vonatkozásában, ami árstoppos volt. Tehát így ebből kifolyólag azért érződött és látszódott, hogy a piaci, a normál piaci viszonyok eltorzultak, és az árstop inkább kontraproduktívá vált, mint hogy abból a fogyasztók folyamatos előnyt, vagy éppen a beszállítók a piaci pozíciókat meg tudták volna tartani. Főleg akkor nem volt indokolt, amikor 2025. decemberében egyébként kiszélesítették a fehér vagy a zöld paprikára, illetve a paradicsomra, hiszen már akkor egy olyan inflációs körülmény volt, ami már akkor sem indokolta, és szerintem akkor is beszéltünk ebben a témában, hogy rövid távon még a import időszakában még azt mondtuk, hogy elfogadható nagy duzzogba, de látható volt, hogy ennek hatása már akkor sem volt indokolt. Ha megnézzük az elmúlt 12 hónapot, visszaszámolva, folyamatosan csökkent a zöldségek és a gyümölcsöknek az árai, a fogyasztói árakról beszélek, hiszen deflációs hatás érvényesül folyamatosan, tehát most van az a pillanat, amikor mindenképpen ki kell vezetni, mert az importtermékek aránya folyamatosan nőtt a hazai termékekkel szemben, és látható, hogy különösen például az alma esetében, aminek most van a szezonja, nem jó piaci körülmény alakult ki a hazai termelők számára. Tehát a mostani piaci helyzetben, amikor deflációs körülmény van, illetve erős a verseny, most van az a közgazdaságtanilag is indokolt helyzet, amikor ki kell vezetni az árstoppot, mert annak a fogyasztói árakra gyakorolt hatása nem lesz értékelhető.
1: Volt egy meglepő megjegyzésük, ami nem csak az árstoppal volt kapcsolatban, hanem az árfigyelővel, ami a GVH-nak a nagy dicsősége volt, hogy ők egy ilyet létrehoztak és működtetnek. És hát tulajdonképpen nem tudom, hogy milyen forgalmat bonyolít az az oldal, de azt, ők azt állították, hogy jelentős tájékoztatási lehetőséget nyújtanak a vásárlóknak, a fogyasztóknak. Önök meg azt mondják, hogy ez tönkreteszi még jobban a beszállítók esélyeit.
2: Hát pontosan így van. Valóban azt talán lehet mondani, hogy a fogyasztóknak egy jó információs platform lett volna, de én azt tapasztalom legalábbis itt vidéken, hogy a többség inkább fogja és a szóróanyagokat, illetve az akció és újság.hu oldalakat nézik, ahol ezt el tudják érni, illetve a különböző applikációkon keresztül, amit az áruházláncok adnak, és az árfigyelő ettől mellékes, viszont az árfigyelő az pontosan jó volt az áruházláncok számára, mert egymást gyorsan figyelve, gyorsan reagálva azt akarták elérni, hogy adott termék tekintetében azon a héten mindenhol ugyanaz legyen az ár. Egy forinttal sem lehet egyiknél sem, másiknál sem több. De sajnos viszont a költségviszonyok eltérőek. Tehát egy adott beszállító ahány áruháznánk, annyiféle költségviszony merül föl. Más a göngyölet típus, más a csomagolóanyag típus az adott termék vonatkozásában, más a szállítási távolság, még hogyha közel azonos helyen vannak a logisztikailag, akkor is különböző, és mindezek azt okozzák, hogy ha ugyanaz az ár mindenütt, a beszállítói ár, már pedig utána, ha ár és topos, akkor ugyanaz lesz a fogyasztói ár is, hiszen egy deklarált árést lehet rátenni. Innentől kezdve egy adott termék vonatkozásában adott héten veszteség fog lenni az egyik áruháznánknál, másiknál pedig maximum az önköltségi ár szintje maradt.
1: Tudja, mi az érdekesebben, hogy pontosan ez volt, hát egyébként vicces, de pontosan ez volt a szándéka a jogalkotónak. Az volt az ötlet, hogy ugye a vásárló járjon jól, vagy látszólag járjon jól, erről érdemes még egy mondatot majd váltanunk, hogy tényleg jól járunk-e, és hát azt tudja deklarálni, hogy ezek a nagy, csúnya áruházláncok, na hát ők jártak pórul. Amit most elmondott, ez gyakorlatilag ezt a modellt mutatja meg nekünk.
2: Hát de igen, a fogyasztó valóban a fogyasztó jól járhatott, ha csak nem, az adott a mi ár és topos terméknél persze, hogy jól járhatott, de amikor elment és egy másik terméket megvásárolt, amit nem figyelte, ott meg visszafizette.
1: Hát persze, hát valahol ez visszajött, hát persze, hogyne. Hát emellett meg azt is lehetett látni, hogy ezek a nagy láncok egyre inkább szlömösödnek, tehát lassan olyan lett, mint egy raktáráruház ahhoz képest, mint amilyennek egy ilyen nagy áruházláncot, akkor most mondom a neveket, mert ha többet mondok, mondhatom, hogy Aldi, Lidl, Spar és a többi. Szóval, hogy ezek nem ezt kínálták hajdanában, és most meg gyakorlatilag már konténerből árultak.
2: Nagyon jó, amit felvetette gond, mert a helyzet az, hogy amikor lefele árazás történik a beszállításról, akkor a beszállító elgondolkozik, hogy valóban ugyanazt a minőséget szállítsam be egyre rosszabb áron. Ezért elindult egyfajta lefele, minőségben is egy lefele árazás, és ezért látható, hogy mondjuk nem feltétlen ugyanazok a minőségek mentek be, különösen, hogyha az import jelent meg, ott aztán végképp látható volt a minőségben. Azon kívül pedig a kiszolgálásban is lehet látni, amit felvetődött, mert valóban azért nem lehet azt a minőséget elvárni, tehát nem annyira gondosan figyelték az áruházláncok mondjuk a zöldségpultokat, tehát én azt gondolom, hogy ez egy kontraproduktívá vált, és még egyszer ilyen inflációs helyzet mellett és ilyen verseny mellett nem indokolt a fenntartása, hanem egy vissza kell térni egy normál piaci folyamatokba. Én azt mondom, és ez fontos kiemelni, nem azzal van baj, hogy egy kicsit megnézzük, hogy milyen áréssel működjenek a zöldséggyümölcsök. Én nekem azzal önmagában nem is lenne baj, mert azért lássuk be, hogy amikor nem volt, ha nincs rendben valami, akkor vagy ha normál piaci körülmény van, akkor egy egészséges 25-40%-os árés van. De amikor megy a mahináció, akkor se a 10% nem jó, de se a 180% nem jó. Tehát egy egészséges versenyt kell fenntartani, és az egészséges versenyhez be az állami beavatkozások számát minimalizálni, vagy egyáltalán meg kell szüntetni, hogy azok ne okozzanak kontraproduktív piaci folyamatokat, mert a beavatkozásra ha a kiskereskedelmi áruházláncok egészen biztos, hogy gyorsan alkalmazkodni fognak a saját céljuk és érdekük érdekében. Ez egy teljesen normális folyamat.
1: Hát hogyne. Még egy dolgot hadd hozzak szóba a legvégére, a áfacsökkentés kérdését. Ugye arról volt szó, azt ígérte a kormányzat, hogy 5% lesz az egészséges zöldséggyümölcs áfája. Ezt nagy lelkesedéssel fogadták a fogyasztók is, azt remélve, hogy ez az 5%-os áfa valódi költségcsökkentés jelent majd. Önök hogy látják ezt?
2: Én azt gondolom, hogy visszatérve, hogy a verseny az nagyon nagy, ezért egészen biztos, hogy mindenki érvényesíteni fogja a 27-ről 5%-ra való csökkentést, hiszen ebben az éles versenyben mindenki fönn akarja tartani azt a FMCG tortaszeletet, hogy oda menjenek a fogyasztók. Én szerintem most egy olyan helyzet van, amikor nem olyan, mint mondjuk 2012-ben, amikor akár a sertéshús, akár a tejtermék, akár a baromfihús esetében is látható volt az áfacsökkentés, egy teljesen más időszakot élünk, sokkal jobban próbálnak ragaszkodni a kiskereskedelmi áruházláncok is a fogyasztókhoz, hogy a fogyasztók fogyasztásait oda koncentrálják magukhoz. Ez látható is például a diszkont áruházláncok erősödése folytán. Tehát én úgy gondolom, ebben az elsenyben érződni fog az áfa csökkentés, az a 22% pont, és a másik, én azt gondolom, hogy nem be kell avatkozni, hanem ellenőrizni kell. Az ellenőrzés érdekében pedig a NÉDIK szerepét kell előtérbe helyezni. Azért fizetik a vállalkozások az élelmiszerlánc felügyeleti díjat, amit egyébként annak idején azért találtak ki, hogy a NÉDIK mint hivatalt, mint ellenőrző hatóságot erősítsék. Azt oda kell tenni, és a NÉDIK mint ellenőrző hatóságnak ott kell lenni, és annak kell figyelemmel kísérni folyamatosan, hogy az a 22% pont az érvényesül-e az árakban folyamatosan.
1: Köszönöm szépen, sok mindenről beszéltünk, elég széleskörű felvilágosítást kaptunk a problémákról. Reméljük, hogy az orvoslása elég gyorsan megtörténik. Ugye a miniszterelnök azt mondta, hogy gyorsan megtárgyalják, hát ha így van, akkor gyorsan ki is vezetik majd az ár és stoppot valószínűleg. És hát, ha jól értem, ön azzal egyetértett az előbb, hogy ez nem fog drasztikus áremelkedéssel járni a boltokban. Ez az a pillanat, amikor ezt meg lehet tényleg tenni.
2: Mostan az az ideális pillanat, amikor mind az árésztok kivezetése, és mind az áfa csökkentése mind a fogyasztóknak, mind a beszállítóknak egy óriási előnyt fog jelenteni, különösen a hazai kis és közepes vállalkozások számára, akik tovább tudnak megerősödni, és ennek hatására még több mennyiségű és minőségű hazai termelők tudnak helyet kapni az áruházláncok
1: termékén. Köszönöm szépen, a Délkertész elnöke Nagy Péter Sándor volt itt a vonalban, köszönöm önnek. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm, holnap ugyanebben az időben találkozhatunk, jövünk újra a Gazdasági Magazinnal, csak éppen új témákkal, új megszólalókkal. Róna Jegont hallották, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Benzingőzajongók, október 10 Neon Nights, start délután 3-kor. Október 11 Monster World Drift Day, start 10-kor. Helyszín Tököli repülőtér. Két nap, két esemény, egy brutális évzáró hétvége.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. október 26-áig érvényes!
5: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban! Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal! Mellé válasz maszala patteát és édes befejezésként körtés guavás desszertet! Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban! Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető!
6: Belépőddel Otis Mercit nyerhetsz. 500 Oldtimer, családi programok és gőzmozdonyok. Október 17-én és 18-án Oldtimer Show a Vasút Történeti Parkban.
7: Autódaru, Kósvéber.
8: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
9: Mozis féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
11: Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán, illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vávi Andrással. Íradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
12: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A BOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem 3/4-e, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
13: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Lesz egy kétnapos fesztiválja a Mús Színháznak, azt ünnepelendő, hogy 10 éves az Orpheus és Euridike, ami Simkó Beatrix, Trisa koreográfus és táncművész munkája. És hát vele már beszélgettünk itt ebben a műsorban, hogy újra köszöntöm szeretettel. És hát a múló időt ez a 10 év mutatja, de egy táncos pályafutása meg nem akkor kezdődik, amikor elvégez egy iskolát, úgyhogy ez a 10 év ez mit sem jelent, ugye? Jó napot kívánok!
14: Jó napot kívánok! Az alkotó társam Grecsó Zoltán az együtt hoztuk létre ezt az előadást 2016-ban, és nem gondoltuk volna akkor, hogy valóban a pályáknak ezen a részén 10 évig végig kísér minket egy előadás ilyen.
1: Ez már eleve furcsán kezdődött, mert hogy a Víg Színházban volt a bemutatója, ami táncelőadásoknak nem szokásos helyszíne.
14: Valóban ez egy rendhagyó együttállás volt, hogy abban az időben volt két külsős táncprodukció az X-színháznak a házi színpadán, ami egy nagyon ideális intim tér lehetőséget adott, és ezt később is meg tudtuk valósítani más helyszíneken. Ugye most a Musz Színházba költözik erre a két napra az előadás. És nagyon jó élmény volt, hogy a Víg Színház közönsége a kortárs tánc, a budapesti kortárs tánc közönséggel folyamatosan találkozott, és a nézőtéren különböző érdeklődésű és korosztályú nézők voltak minden alkalommal, szinte telt ház jelen az előadáson.
1: Amivel be is járták a világot, már nem a közönséggel sajnos, hanem az előadással magával. És mennyi, igen, 10 év, az szerintem az pont elég idő, hogy reális kérdés legyen, hogy mennyit változott az előadás?
14: Az előadás egyébként maga a dramaturgiájában és a mozgásanyagában nem változott semmit. Mi változtunk sokat, de azt mondják a nézők nagyon jó visszajelzésben, hogy ez nem nagyon látszódik, de azért mi ezt érezzük nem csak a testünkben, de nyilván a gondolkozásunkban is, hogy amikor létrejött ez a produkció, és amit akkor mondjuk gondoltunk egy párkapcsolatról, ami ahogy felépítettük ezt az előadást is, az ugye nagyon sok gondolattal, meg ahogy értünk és változtunk, különböző élményekkel rakódott tele. Tehát így mondhatjuk, hogy minden előadás más belülről, azzal, hogy mi is folyton változunk, emberileg, szakmailag is.
1: Van, amit ma másképp fogalmaznának meg? Ez azt is jelenti egyúttal?
14: Nem gondolom, hogy másképp fogalmaznánk meg, mert mindez az, ami most is foglalkoztat minket, meg amivel akkor is foglalkoztunk, ez egy nagyon általános érvényű dolog, ami akár a férfi oldalon legfőképp inkább ez a megmentés témája, a bizalom témája, és a különböző látásmódok és értékrendeknek a ütközése. Ez 10 év alatt nem porosodott ez a téma és megközelítés.
1: Hát az biztos. Ez a mi bajunk is egyébként, nem, hogy 10 év alatt az emberiség történetében sem, de hát visszanyúlunk elég mélyre Orpheus és Euridiké történetében. Ez egy jubileumi fesztivál, ez 2 napot jelent ez összesen, viszont 2 napnyi workshopot. Az hogyan lesz?
14: Igen, tehát helyet kap a pénteken este egy film, amit Dömölki Dániel rendezett, és az előadás nyomán egy táncfilm adaptáció, illetve szombaton az előadás ismét látható, és mindkét napon tematikus workshopokkal várjuk a kedves érdeklődőket. Lesz páros workshop, amit ketten vezetünk Grecsó Zoltánnal. Az előadás egyes szegmenseiből lehet ízelítőt kapni, illetve az egyéni workshopokon az időre, a változásra, és az előadásban megjelenő témákra is fogunk reagálni. És ezek töltik meg közösség találkozó, kiállítás, megnyitó és buli ezt a 2 napot.
1: Buli. Egyébként meg a Muszínház egy kicsikét olyan, mint a saját állandó játszóhelye, nem?
14: Igen. Nekem most már az elmúlt hosszú évek során, 4-5 év alatt állandó partnerintézményi és játszóhelye alakult. És a Víg Színház után egyébként ennek a produkciónak is a új otthona lett a Színház.
1: Akadozik a vonal, úgyhogy ezt elég gyorsan kénytelen leszek rövidre zárni, bár még egy csomó mindent kérdeztem volna, de akkor koncentráljunk egy kicsikét a lényegre, az pedig ugye nem más, mint hogy pénteken és szombaton 9-én és 10-én lesz az Orpheus és Euridiké jubileumi fesztivál a Mus Színházban. A Mus Színháznak is érdemes mondanunk a címét, bár remélem sokan tudják, hogy a 11. kerületben a Körösi József utcában található. És hát egyébként is Simko Beatrix Trisát ott találják különféle előadásokkal. Most éppen nézem, hogy hát nem sokkal később a Back to Basic című szólóestje is ott lesz.
14: Igen, azt sajnos nem hozzám kapcsolódik az előadás. Nekem majd februárban lesz újra a Sivatag előadásom és egy új produkcióm a Mus Színház.
1: Oké, akkor figyeljük, követjük és köszönöm. Tehát akkor még egyszer a lényeg, Simko Beatrix Trisa és Grecsó Zoltán hozták létre 10 évvel ezelőtt az Orpheus és Euridiké című előadást, ezt ünneplik most a Mus Színházban október 9-én és 10-én egy 2 napos workshoppal és magával az előadással.
15: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Színház és könyv, együtt ajánljuk a kettőt, bár egymás nélkül fognak megélni, de nyilván együtt a nagy élmény, hogyha valaki tudja, hogy a Mennyit adtál érte című regény miről szól, majd találkozik a Jurányiban ennek a színpadi változatával. Gyurica Katarina a szerző, aki itt van a vonalban, és akit szeretettel köszöntök.
2: Jó napot!
1: Jó napot kívánok! Egy olyan regényről beszélünk, ami olyan témákról szól, amikről szerintem nagyon nehezen beszélünk úgy általában is, és hát a béranyák, a petesei, donorok, a meddőnők világa az most is, mind a mai napig is valamilyen suttogós téma, vagy tabu téma. Ugye?
2: Igen, hát valamennyire most már változott a helyzet, hogy sokkal jobb, mint pár éve ezelőtt, de azért valóban én nagyon sok titok, meg feszélyezett beszélgetés, meg ilyen sugdolózás övezi. Annak ellenére, hogy most már egy csomó olyan gyerek van, aki ilyen alternatív úton született, petesei donor, vagy béranya, vagy sperpanol segítségével. Vagy
1: hát által. Igen, de a filmsorozat szól arról, hogy a béranyaság illegális, és milyen módon az alvilág eszköze, már pedig ugye volt egy ilyen magyar filmsorozat nem régen.
2: Igen.
1: Addig ez egy nagyon nehéz téma, még azok között is, akik ezt elfogadják, mert erről nyíltan beszélni, az olyan mit fognak szólni téma?
2: Hát az egész Európán van illegális. Az embercsempészet hatálya alá esik. A nőjogi szervezetek közül nagyon sokan azt mondják, hogy ez ugyanolyan, mint a prostitúció, hogy a női test ugyanolyan kizsákmányolása. És akkor egyik oldalon itt vannak azok, akik azon az oldalon állnak, hogy de hát van olyan, hogy gyerek utáni vágy, és az, aki mindent megtesz azért, hogy saját gyereke szüledjen, annak miért nem adjuk ezt meg. Másik oldalon meg ott vannak azok nők, akik jellemzően szegények, jellemzően alul edukáltak, az országok leszakadó régiójából származnak.
1: Világos. Staub Viktória játsza majd azt a szerepet, aki a béranyát alakítja a darabban és a könyvben is Rebeka személyében, és Krisztinát Ullmann Mónika játsza, ő a másik fél ebben az ügyben, a Jurányi Kamara termében lesz ennek a bemutatója egy hét múlva. Hogy alakul ilyenkor ez a történet? Ki talált meg kit? A dramaturg, aki Tasnádi István ebben az esetben készített színpadi változatot, de ő jelentkezett, vagy ez az ön ötlete volt, hogy ezt színpadra kellene rakni?
2: Megjelent a regény pár évvel ezelőtt, és igazából pontosan emlékszem, hogy mikor jelent meg, mert úgy volt azon az estén, hogy a Bordai Alexandra fog felolvasni a regényből részleteket, de pont akkor indult be a szülés nála, úgyhogy akkor jöttek az ikrek, akkor születtek, amikor megjelent ez a könyv, ami a gyerek utáni vágyról és a gyerekvállalásról szól. Szóval most lett kb. 4 éve, és aztán elindult egy úton, nagyon sok visszajelzés érkezett, minden oldalról megkerestek nők és férfiak egyaránt, és aztán lehetünk beszélgetni Tasnádi Istvánnal, akivel Péter Finovákival kötött össze, akinek a darabjából már készített István színpadi adaptációt. Hát ugye ez is egy ilyen hasonló téma, mint amilyen az Évály is, hogy tabusított női erős történet.
1: Igen, ott a bántalmazás volt a főszál. Igen, igen.
2: Igen, és akkor elolvasta a Tasnádi István, egy héten belül visszajelzett, hogy ő akarja, és még azon a nyáron át is dolgozta, egy ilyen színpadi adaptációt készített belőle, és akkor onnantól ennek már nagyon gyorsan elindult az útja, hogy kitaláltuk, hogy kik legyenek a színésznők, és akkor ment már tovább.
1: És aztán Tasnádi István is rendezi meg. Könnyen adta Igen. magát a szöveg, vagy ön könnyen adta a szöveget ennek a darabnak? Azért ez mindig egy küzdelem, mit húzunk ki, mi marad?
2: Igen. Ugye én írtam egy 300 oldalas regényt, és akkor ebből született egy 50 oldalas szövegkönyv. Ilyenkor az írónak mindig összefacsarodik a szíve, hogy van benne több olyan mondat is, vagy olyan jelenet, amit egyszerűen kihúztunk azért, mert már nem fért bele, mert a színpadon amúgy is mást mutatunk be, teljesen más műfaj a kettő. Még én leírtam hosszú oldalakon át, hogy mit érzett a szereplő, akkor itt meg bejön a Stavviki, és eljátsza.
1: És érez, és akkor nincs mit mondani hozzá. Igen.
2: Igen, hogy nem kell hozzá extra szó. Igen, és ezt tudja a szerző fejben, azért néha így összetakacsadodik a szív, amikor úgy érzem, hogy nincs benne az a fontos mondat, de ezek már csak ilyen apróságok. Én nagyon elégedett vagyok, és nagyon boldog, hogy ez így színpadra került.
1: Jár próbákra?
2: Igen, igen. Nagyon sokáig Brüsszelben éltünk, és akkor nem, de akkor is igyekeztem úgy hazajárni, hogy mindig egy próba folyamatra beüljek, akkor láttam darabokban, láttam az egyik színésznőt, aztán a másikat, azt láttam őket együtt, és ugye még van egy harmadik szereplőnk is, a Monori András, aki zenével, zenén kíséri különböző hangszereken ennek a két nőnek az összeollózott, összejátszott monológiát. Úgyhogy ott van ő is a színpadon. Én nem is tudom, mikor talán a Művészetek Völgye előtt láttam így egybe lenyomva az egészet, hogy nem megállítva a jeleneteket így felmorzsolva, hanem így elejétől végig.
1: Na de hát akkor itt van lehetőség, hogy érjen a darab. Arra szoktak panaszkodni mindig a színészek, hogy próba, főpróba, bemutató, és még nem érett meg a szöveg. Hát itt most volt erre
2: idő. Nem, szerintem még igen, volt, meg ugye Művészetek Völgyben, nyáron egymás után kettőször, és akkor most vagyunk októberben, most lesz a premier, de hogy itt a premieren ez most már olyan lesz, hogy itt már mindenki ismer mindenkit, mert mindenki tud minden.
1: A könyv az írónak az igazi premier, de ez is az? Igen. Izgul azért?
2: Hát annyiban más, hogy ez a könyv az ilyen egyszemélyes siker vagy bukás. Vagy szeretik, vagy nem szeretik. Ott egy emberre hozzák össze az egészet. Ez meg egy ilyen csapatmunka, hogy annyi szereplője van ennek. Ugye hárman vannak a színpadon, mert azon kívül ott a rendező, ott van a Jurányi ház is. Igen, izgulok az igazság, igen, most így próbálok.
1: Izgulok.
2: Igen, ugye mi van, ugye sokkal részletgazdagabb maga a regény, kit hogyan érint majd, ugye itt azért nagyon erős emóciók vannak, ki mennyire tartja olyannak, amit így gyorsan fel tud dolgozni, ki az, akit majd nagyon meg fog viselni, ki az, akinek ez erőt ad és bátorítást, milyenek az arányok, vajon eltaláltuk-e az arányokat?
1: Vasárnap este kiderül. Október 11-e, vasárnap este 20 óra, Jurányi Kamaraterem, mennyit adtál érte? Ez a címe Gyurica Katarina azonos című regénye alapján készítette Tasnádi István és Játszák Ulman Mónika és Taub Viktória. A zene Monori Andrásé. Katarina, köszönöm szépen, hogy beszélhettünk róla.
2: Én is köszönöm.
1: Minden jót kívánok. Gyurica Katarina volt a vonalban.
0: Best of adást hallottak.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Spirit FM-en.
1: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Ismét itt az őszi Margó Fesztivál, október 15-én kezdődik. Ez egy irodalmi fesztivál, talán tudják már, a Nemzeti Táncszínházban, a Millenárison tart 3 napon keresztül. Hát egész pontosan ugye 18-áig, az már a 4. napja, egy egész hétvége, ha úgy tetszik. A szervező, fesztiváligazgató, ötletgazda és hát minden bajnak az elviselője ezzel kapcsolatban Valuska László, akire ilyenkor óriási terhek hárulnak nyilván, de már van egy csapata. Jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok!
2: Szóval ez már egy kialakult rendszer, hogy hogyan készül, ugye?
3: Így van, hát ez most már egy ilyenkor tavasszal elkezdjük ennek a szervezését, hogy minden külföldi ide érjen, és minden magyar szerzőnek a könyve megjelenjen erre az időszakra.
2: Na hát ez utóbbiért nem önfele, ezért a kiadók nyilván, de hát nekik meg érdekük megmutatni magukat, mert ez az ősz egyik legnagyobb eseménye számukra. Egyébként kereskedelmi értelemben is?
3: Abszolút kereskedelmi értelemben is. Ugye itt egy olyan közönség van, akik nagyon sokat olvasnak, nagyon fontos nekik az, hogy minőségi magyar megvilágirodalmat olvassanak, úgyhogy, és dedikáltatni is lehet, úgyhogy nagy vásárlások szoktak lenni, de azt hiszem, hogy egy fesztiválnak az a lényege, hogy a kíváncsi és nyitott közönséget kielégítse mindenféle értelemben, mert az, hogy most egy zenei vagy egy színházi fesztiválon kapcsolódunk ki, vagy érezzük jól magunkat, az ilyen értelemben mindegy, mert hát mit szeretnénk, sok újdonságot és inspirációt gyűjteni.
2: És hát a lista, hogy ki mindenki mutatja be az őszi Margóna friss könyvét, az egészen magával ragadó, tehát hogyha a vége felől jövünk egy névsorból, Závada Pál vagy Tisza Kata, ott lesz Rakowski Zsuzsa új könyve, és megjelenik Bödöcs Tibornak az új műve, Karafiát Orsolyától kezdve H. Jánosig, hát ezt én most nem is fogom mindet végig sorolni, hatalmas lista. És hát nyilván népszerűek ezek ezek az alkotók, tehát például, ha dedikálás van, akkor nagy sorálás lesz, erre kell
3: készülni. Igen, hát a Tisza Kata régi visszatérünk, és hát ilyenkor már úgy készülünk, hogy neki sokkal több tere is ideje legyen dedikáltatni, mert tényleg 2-3 órákat szokott aláírni, mert mindenkinek aláírja a könyvét.
2: Majdnem elszóltam magam, félig ki is mondtam az előadás szót. Hát ez egy kicsikét, ez egyébként nem lett volna téves, mert hogy esténként zenei irodalmi programok is vannak. Azokra kell jegyet venni. Egyébként a nappali könyvbemutatók azok ingyenesek, látogathatók.
3: Így van, a 4 napnak a nagy része, tehát ingyenesen látogatható. Ami fontos, hogy időben kell érkezni, mert ha megtelik a terem, akkor nem tudjuk beengedni sajnos az embereket. És szerintem az előadás se túlzás abban az értelemben, hogy nyilván itt beszélgetések vannak, de nagyon sok színész olvas fel szövegeket, és annyiban is előadás értékű, hogy szerintem az, hogy 2 ember vagy 3 ember beszélget egy színpadon, annak a tartalma is meghatározhatja ezt az élményt, tehát hogy ne az üssön az ember eszéből, hogy milyen szürke lehet eljönni egy könyvbemutatóra, mert szerintem iszonyú izgalmas. És hát az esti programok, amik lesznek, azok annyiban nagyon különlegesek, hogy az első nap a Mordáj zenekar jön, akik ilyen iszonyú izgalmas új folk típusú zenét játszanak, és Sebő Ferencre fognak emlékezni, mert nagy hatással volt rájuk. Második este meg egy eddig soha nem látott produkció lesz, és remélem, hogy tökéletesen fog sikerülni, mert Kis Tibor Noé Olvadás című regényéhez készültek dalok különböző zenészek előadásában, Jónás Vera, Pándi Balázs, Pátkai Rozina is csinált dal,

0: és most egyszer összeáll ez az egész csapat egy felolvasós irodalmi estre, amiben lesz improvizáció, lesznek komoly zenei elemek, lesz zaj és zörej, én nagyon várom, és hát amit talán, hogyha lehet kivételesen ilyet mondani, számunkra a legfontosabb, hogy idén 15 éves a Margó, és megkértük Máté Gábort, hogy segítsen elkészíteni egy ilyen igazi gála műsort, hogy megünnepeljük ezt a 15 évet, 15 éve a Margón címmel. Itt fel fog lépni Spiró György, Tompa Andrea, H. János, Kollár Klemenc László, Simon Márton, az Amőba zenekar, és felolvasások lesznek, zene lesz, slam lesz, minden lesz.
1: Menő. Ez jól hangzik.
0: Nagyon várjuk.
1: Hát azt megértem. Még egy dologra hadd térjek ki gyakorlatilag zárásként, mert aztán az összes többi tessék szíveskedni a helyszínen magukba szívni. Itt van a Margó díj, ami hát szintén már több mint egy évtizedes hagyomány, és az egyik legfontosabb díján nőtte ki magát, ami az egész fesztivált megemeli, meg az első köteteket. Mert hogy a legjobb első kötetes szerzőknek jár a Margó díj, és hát hogyha visszagondolunk arra, hogy kik voltak a legjobb első kötetesek, hát ők már a sokadikat írják, és hát nem tévedtek sokat a díjazók.
0: Hát igen, ez így van, és nagyon örülök, hogy így lett felvezetve a Margó díj, mert nagyon fontos ügyünk az eleje óta, és azt gondoljuk, hogy ebben a tizenakárhány évben, amióta csináljuk, sikerült bebizonyítani azt, hogy az első könyv az nem csak egy pályakezdés jelent, mert hát, hogy messzebb ne menjek az aktuális Nobel-díjas Krasznahorkai Lászlónak az első regénye, a Sátántangó volt, ami a Nobelig vezető útnak is egy meghatározó eleme volt, és szerintem az fontos a mi részünkről, hogy a közönségnek megmutassuk, hogy milyen színes és gazdag irodalmi élet van, és én itt házon belül szoktam mondani, és akkor most ebben az adásban is kimondom, hogy nekünk tényleg úgy kell zsűriznünk, úgy kell kezelnünk ezeket a szerzőket, hogy a mi esetünkben soha nem lehet tudni, hogy kiből lesz egyszer Nobel-díjas.
1: Igen, ez egy jó megközelítés. Legyen sok Nobel-díjasuk, de legalábbis most legyen sok olvasó, aki odalátogat, ezzel nem lesz baj, és lássanak jó könyveket, olvassanak sokat. Valuska László, köszönöm szépen, a fesztivál igazgató beszélt az őszi Margóról, ami október 15-én kezdődik.
2: Best of adást hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Indiai hetek a Pad Thai Wok bárban. Állítsd össze kedvenc Pad Thaiod most mangó sütőtökös maszalás szósszal. Mellé válasz maszala pad teát és édes befejezésként körtés guavás desszertet. Őszi ízek várnak ázsiai csavarral a Pad Thaiban. Ne maradj le, mert a különleges indiai ízélmény csak limitált ideig elérhető.
3: Mozizz féláron csütörtökönként az Etele Cinemában. Vegyél online komfort mozi jegyet és büfé menüt 50% kedvezménnyel. Kuponkód az etelecinema.hu-n.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
0: Reklámot hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Az ATV önökkel együtt lett az ország legnézettebb hírtelevíziója. Nekünk nem voltak jó vagy rossz korszakaink. Mi mindvégig elfogulatlanok és kritikusak voltunk, illetve maradtunk. A nézőink számíthattak ránk, és mi is önökre. Pont ezért lett toplistás reggeli műsor a Start. Így vált véleményformálóvá az interaktív fórum, valamint megkerülhetetlen hírforrássá az egyenes beszéd. De szintén önöknek köszönhetően maradt napi témáink első számú helyszíne az esti Aktuál. Kiemelt heti hír összefoglalónk a Somos a pályán. Illetve oknyomozó riportműsorunk a heti naplós Vábi Andrással. Híradóink élő helyszíni tudósításaiban pedig kora reggeltől késő estig mindig a néző volt és lesz is az első. Hisz évtizedek óta csak is önökért vagyunk ott a hírek frontvonalában. Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
7: A Spirit FM híreit hallották.
8: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
9: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
10: Köszöntök mindenkit, ez itt a Provokatőr, ezen a héten utoljára, ugyanis csütörtöki nap van, ami igazából szerda, mert mi akkor vesszük fel. Bojár Ábel a vendégünk, akiről megtudtuk néhány másodperccel ezelőtt, hogy Valenciában él, és István nagyon ideges lett. Irigy lett, mert hogy ezek szerint nem szereti Budapestet.
11: Többször meg se hívtak ebben.
12: Rendes vidéki csávó vagyok. Egyébként szeretem Budapestet. Az a furcsa, hogy szeretem Budapestet, amikor van osztálytalálkozunk is, hazamegyünk, összegyűlünk Sátrújhelyen, amiben mindig az a vicc egyébként, hogy igazából Budapesten kéne tartani, mert az osztály 90%-a már itt él, vagy valahol Nyugat-Magyarország, vagy külföldön. Mindegy, hazamegyünk Sátrújhelyre, azért azt úgy illik meg, szereti az ember, és csodálkoznak azok, akik otthon maradtak, hogy én tényleg szeretek Budapesten élni.
11: Budapesten élni.
12: Most egy kicsit nehéz szeretni az elmúlt években, köszönhetően a közrend lecsúszásnak, de...
13: De legalább Spanyolországhoz képest, nálunk van jó foci. És erről is fogunk beszélgetni, nem?
10: Mennyire aljas. Hallod? Én egyébként tatai vagyok, és imádom a várost. Nekem ott jó. De Budapest is olyan, hogy én laktam a 16. kerületben, Mátyásföldön, hát az olyan, mintha vidéken élnél.
12: Hát oké, én értem a 17-ben úgy, hogy a szomszédtól vettük a tojást.
10: Na, tehát, hogy hát akkor mindenki megtalálja a maga számítását.
12: De most benne vagyok a sűrűjébe, a belvárosba, és azért ez egy másik.
10: Oké, vagyonadózzunk, illetve a focisták bérével, adózásával is foglalkozzunk. István, rád bízok egy provokatív állítást, amíg megkeresem a jegyzeteimet. Ezt, hogy már megint.
12: Megérdemlik a focisták, hogy véget érjen a aranykorszak.
10: Egyszer véget ér. Egyszer az véget ifjúság. Ér.
12: Eddig aranykorszak volt régebben, aranycsapat, és most ideje, hogy rájuk pirítsanak.
10: Mert ezzel véget ér?
12: Hát azért...
10: Csak nem
12: ahhoz élet. Képest, ami volt. Tehát azért ez tényleg durva volt. Ugye nem teljes adómentesség volt, de hogy 500 millió forintos határig lehetett eko adózási formát választaniuk, úgyhogy ezt a társadalom többi rétegére és a többi hivatásra meg abszolút nem volt érvényes. Hát azért az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon súlyos, egyébként szerintem súlyos értékválság is valahol, nem valahol, hanem nagyon súlyos értékválság. És hát egy baromi nagy társadalmi igazságtalanság.
13: És mi volt a mondás erre? Én nem emlékszem őszintén, amikor az ECO ki lett terjesztve a fosztásra.
12: Miniszterelnök úr, mit mondott?
13: Igen, érdekel, hogy annó 2010, nem tudom mióta van ez.
12: Szerintem azt a mondás? Azt, így lesz. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktornak olyan, főleg akkoriban még nem nagyon kellett azért így alátámaszgatni, hogy mit és miért. Kell, hát a magyar focit azt fel kell virágoztatni, és ez az egyik lehetősége. Hát jaj, várj, valami beugrat, hogy valami ilyesmi volt, vagy nem tudom, te tudod pontosan, nekem most az rémlik, mintha azt mondták volna akkorban a fideszes sportpolitikusok, meg a sportban járatos megmondó embereik, hogy azért fogja ezt felvirágoztatni a magyar futballt, mert a magyar focinál minőségibb bajnokságokban és csapatokban játszó külföldi focistáknak is megéri majd ide jönni focizni.
13: A brazil negyed osztály.
12: Ergo, hát szerintem nem az volt a cél. Ergo, hogyha magasabb szintű focisták jönnek, az húzhatja egyébként a magyar futballt is, hiszen ugye mindig az volt a probléma, vagy mindig, hát jó ideje az a probléma, és most is az a probléma, hogy hát nem nagyon van közönsége a nem túl magas színvonalú NB1-es mérkőzéseknek, és én az úgy emlékszem, hogy ettől várták azt, hogy akkor...
13: Igen, tehát hogy a klubok nem tudják megfizetni a focistákat, és ezáltal akkor az állam,
12: így van.
13: Akkor közpénze.
12: Így van, pontosan.
13: Tök jó. Most már értem, bocs.
10: Hát ezzel a 15%-os adókulccsal, és ugye az évi 500 millió forintos jövedelem határig való kitolásával a kormány arra törekedett, hogy kifehérítse ezt az ágazatot. Pláne úgy, hogy nemzetgazdasági, stratégiai ágazattá vált. Tehát a tiszta, legális jövedelmeket helyezték előtérbe. Ugye a mondás még emlékeim szerint a 2010-es évek környékén az volt, hogyha kifehérítik ezt a gazdaságot, ha átláthatóbban működnek a klubok, hát ez annyira nem jött be a TAO-val, akkor az ifjúságnevelésnek az egyik alapköve lehet majd a futball. Tehát ha látják, hogy rendben működnek a dolgok, és nem bingiznek itt offshore kifizetésekkel, borítékos kifizetésekkel, minimálbéres bejelentésekkel, hanem rendesen meg vannak fizetve úgy a futballisták, mint nyugaton, akkor egyrészt felzárkózunk a nyugati elitbajnokságokhoz, ez sem jött be. A másik pedig...
12: És az utánpótlás.
10: Vonzó lesz a fiatalok számára, hogy ezek egy életpálya is legyen az ő számukra, hogy akkor elinduljanak ezen a nyomvonalon, és akkor utána felemelkedünk. Hát ez sem jött be. Tehát röviden az a válasz erre a kérdésre. Én egyébként ennek a döntésnek örülök. Ez egy tök jó társadalmi és gazdasági kísérlet volt ez a futball, az akadémiai rendszerrel együtt, de valahol azért ennek megállt kell parancsolni. Miután Orbán Viktornak a szent tehene volt ez, és összenőtt az ő futball szeretete és az oda öntött milliárdok azzal, hogy a NER sem a szakértelmet díjazta, hanem inkább megpróbálta erőből a saját akaratát beletolni ebbe, ugye itt adóforintok formájában, így aztán tudta azt Magyar Péter, hogy ezzel valamit kell csinálnia. Ahogy neki ment a Fradinak, és azóta is tart egyébként a harc a Fradival szemben. Nagyon úgy tűnik, hogy ez legális, de én azért sejtek-e mögött politikai szándékot is, vagy politikai zöld lámpát. De mondom még egyszer, a kettő elválik egymástól, tehát ahogy a Fradi működött, az teljességgel irreális. Én simán lemondtam volna az összes nemzetközi kupa szereplésről, és ez nyugodtan egy kivágható, idézhető videó lehet majd tőlem.
12: Megtalálunk bort.
13: Te sem lehetsz miniszter most.
10: Ja. Annak érdekében, hogy igenis igazságosabban, piaci alapon, egészségesebben működjön a sportfinanszírozás Magyarországon, akár a labdarúgásban is. És én azt látom, hogy ez viszont nemzetközi trendé vált, csak itt az állam az, amely belelépett, vagy belépett ebbe a játékba. Szponzor, nem megyek végig, hogy min keresztül látjuk, értjük. Addig nyugaton pedig megjelentek ugye ezek a nagy arab befektetők, amerikai befektetők. Vannak olasz milliárdosok is, akik itt-ott vásároltak maguknak klubot, és akkor tőkeemelések, és beletolták a lóvéjukat, és a financial fair play szabályait kijátszva tudtak olyan szponzorációs kamudíleket kötni, amivel egészen hihetetlen aranykorszakokat indítottak el egyes klubok életében, most a Newcastle Unitedről beszéltek, Manchester City, de akár az olasz példa, a Como is egy ilyen példa, ott sem a tiszta szakértelem győzött, hanem hát voltak olyan átigazolási ablakok, amikor 100-200 millió eurókat költöttek, amit nyilván nem tehet meg Olaszországon belül más csapat. Szóval, hogy
13: az a szakértelmet ne teljesen vitassuk el itt az utánpótlás nevelésben, az által említett bajnokságokban. Tehát azért mégiscsak
10: hogy
13: a
10: ne?
13: UK Egyesült Királyságban, Olaszországban azért évtizedekkel
10: ki tudnak termelni. Csak én most a Fradira szűkítettem le. Tehát a Fradi esetében történt az, hogy az utánpótlás nevelésről ugye nem is beszélhetünk, tekintve, hogy a kezdő csapatban jó, ha egy-kettő magyar játékos találunk ezeken a nemzetközi kupa mérkőzéseken. Érdekes, hogy a szurkolókat a nagyon öntudatos, szuverenista, magyar párti szurkolókat, jobboldali érzelmi szurkolókat is simán pár év alatt becsicskították, és elfogadják azt, hogy Afrikából, Ázsiából és környező országokból érkezett játékosok körülják a labdát. Mert jön a siker. Mert jön a siker.
12: Nem, nem is csak az a... Azt hiszem, egyszer beszéltünk erről, hogy amikor megkérdeztem egy fanatikus futball rajongó ismerősömet, aki fanatikus rajongója az egyik magyar csapatnak, hogy de mondom, most estetek ki, vagy nem tudom, tehát nagy bénázás. Mi ez a lelkesed? És mindig mész meg, nyomatod a posztokat, hogy szíveli, akkor is csak az ízé. Mondom, de hát látod, hogy tönkre teszik a csapatot, és ez, meg a NER is mondta, hogy de ez nem ez számít. A csapat az a csapat, és az a történelem. És az a csapat, ez lesz 10-20-100 év múlva is, és volt 10-20-100 évvel ezelőtt is, és nem ezeket az epizódokat kell nézni, hanem ők úgy élik ezt meg, hogy ez még ugyanaz a csapat, ami majd folytatódik valahol. Ez egy ilyen más pszichés lelki állapot, aki szerintem nem fanatikus rajongója valamilyen sportklubnak, az ezt nem... Mint a vallás, ha nem vagy hívő ember, akkor elfogadod, de nem érted. Ez ugyanaz. Én nem vallás, hanem hogy ugyanúgy.
13: Én abszolút értem, tehát én nagyon szeretem a Barcelona, én Barcelona drukker vagyok 94 óta, emlékszem.
10: Valenciából.
13: Valenciából szégyellem, ott szégyellem, itthon nem.
10: Most jó is a Valencia.
13: De hogy utolsó előtti a Valencia.
10: Bocs, volt.
13: Most
10: van top bajnokok ligájában, nem jutott be végül.
13: 10-20 éve, nagyon büszkék.
10: De nem 10-20 éve,
13: most.
10: Abszolút. Na jó,
13: ellenőrizz. Fact check, biztos, hogy nem.
10: Az elmúlt 5-6 évben az nem lehet. Volt kiemelkedő La Liga szereplése.
13: Elmúlt 5 évben, 5 éve még igen, elmúlt pár évben nagyon gyengébb.
10: Nézem is.
12: Amióta oda költöztél, van összefüggés.
13: Nem, amikor elkezdtem kimeccsre járni, akkor kezdtünk el megint bennmaradó helyen lenni.
12: Na, előttem, ez
13: úgy, bocs. Na csak azt akarom mondani, hogy ezt a fajta ilyen csapatrajongást, ami teljesen irracionális, én ezt pontosan tudom, és szerintem valamilyen szinten minden gondolkodó sport rajongó tudja, de valahogy valamit megszólít bennünk, ezzel maximálisan egyet tudok érteni, vagy át tudom érezni. Azzal viszont nem, ami most a magyar válogatott körüli hisztéria polarizációja. Tehát azon nem lehet a közéletben semmit olyat mondani, ami a magyar válogatott. Vagy imádni kell a csapatot, és politikusoknak ugye kötelező imádni a csapatot, vagy pedig, hogyha te nagyon demonstratívan ki akarod azt fejezni, hogy nem volt oké, ez a futball őrülete a NER-nek, akkor meg nagyon utálni kell, és nagyon bele kell állni. Iszonyúan átpolitizálódott, nagyon polarizált módon politizálódott el. Én megkockáztatom, hogy legalábbis Európában ennyire beteg viszonya a politikának a focihoz nincs.
12: Hát ez a NER miatt és Orbán Viktor miatt
13: persze.
12: Az egyetem.
13: Szóval, de a reakció is beteg, csak azt akartam
12: persze,
13: mondani.
12: Ja, persze, de hát amilyen a reakció, az ellenreakció, tehát hogyha itt azért kiegyenlítik egymást, ugye?
13: Ja.
12: Hogy ez szerintem azért való, előbb vagy utóbb, hogyha Orbán Viktor nem tér vissza, és a Fidesz nem tér vissza, akkor azért ezt tisztulni fog, azt gondolom, és azért visszamegy egy ilyen egészségesebb szintre.
13: Szegény Lannertől, amit csináltak, ez most mi? Tehát ez mennyire beteg, hogy elővesznek, mikor mondta a Lannert Judita azt a mondatot 2000 évekkel ezelőtt.
12: Igen, igen.
13: Úgyhogy elővették, és neki bocsátot kellett kérni valamiért, ami nem is volt annyira durva, amit egy konferencián mondott, ez micsoda?
12: Hát, de ez, tudjuk, hogy sajnos így működik, a politikai kommunikáció sokszor. Itt, és itt egyébként itt kellene ugye az a bizonyos gondolkodói réteg, mármint hogyha az lenne szélesebb, vastagabb, és mélyebb, és jelentősebb, mert hát ott egyből így elkezd az ember agyalni, hogy itt valami nem stimmel. Mi ez, hogy? Ja, hogy x éve? Ja, hogy ez csak egy mondat is, hogyha a másik hármat elé és a következő hármat meg mögé teszed, akkor mindjárt már, ja, hát csak ez ugye, ez melós, ez macerás, és sokkal egyszerűbb, amiről tegnap beszéltünk, ezeket a sablonokat levenni a politikai polcról, a tiédet, azt... Na, hogy NER foci, szerintem ez egy nagyon érdekes története lesz a magyar sporttörténetnek, olyan szempontból, hogy gazdaságilag is mutatja azt, amit a gazdaságszereplő is mondtak már jó régóta, és most aztán végképp beigazolódik, hogy a korlátlan közpénz tönkre tesz mindent. Tönkre tesz mindent. Tehát a Bolyár Gábor mesélte nekem annak idején, hogy a vállalkozásából, amikor jött a Fidesz kormány, átcsábítottak embereket, vezetőket, hogy hát olyan fizetéseket tudtak adni, meg olyan kihívások, meg olyan perspektíva, és majd itt ez, meg az ilyen beruházások meg annak lesznek, és nagyon rövid idő alatt menekültek vissza a piaci szférába, azt mondták, hogy az államiba nem lehet dolgozni. Nincs elvárás, nincsenek minőségi kötelmek, nem kell produkálnod, nem kell hatékonynak lenned, de dől a pénz.
13: A magyar államiban.
12: De dől a pénz. Hát de most mégis hazánkról. Okay. És hogy a NER focinál valami hasonló történt, hát dőlt a pénz. Hát én nem is tudom, a Direkt 36 meg az átlátszó időnként összeadja, hogy most épp hol tartunk TAO támogatások, hogy mekkora összegek vándoroltak, és hogy nem látod nyomát, mintha elpárologtak volna. És hogy ennek aztán egy ilyen végső leágazódása maga a futballakadémiai történet, ami egy nagyon pozitív sztorinak indult, amikor elmesélték. Csak amikor megtöltötték tartalommal, akkor kiderült, hogy ez baromi lenne egy pozitív történet. Tehát nem lett utánpótlás nevelés, hát nem látjuk, hogy hol van. Igen. 16 év után már nem tudom hány etap után azt mondták, hogy majd akkor már jön, hiszen kinevelődik az a generáció. Hát 4-8 év után már ott lesznek a izébe az élmezőnybe.
10: Hát a helyzet az, hogy a 2000-es években több topligában játszó játékosunk volt, mint most.
12: Na, ez meg még durvább, tehát az hagyjam, hogy nem épít a végtelen közpénz ilyenkor, hanem még rombol
10: is. Ez a szomorú igazság. Oké, van egy Szoboszlai, amely egy fénytörés nyilván, na, mert amúgy semmi között nyilván
13: volt
10: semmi
13: egy, között. Apuka. Volt egy jónak tűnő fél évtizede a magyar focinak, ugye, amikor két EB-re egymás után kijutottunk.
10: Na, ez a fénytörés. Ez a fénytörés.
13: Mármint, hogy véletlen?
10: Nem, semmi nem következik belőle.
13: És ezt állítom.
10: A válogatottnak két nemzetközi kupás szereplése semmit nem mutat a magyar futball.
13: Egyetértek, abszolút igazán.
10: Pláne úgy, hogy pont akkor jutottunk ki, amikor egyébként kibővített. Szóval mindegy, de nem, de ez egy nagyon komoly futball teljesítmény volt. Én magam is végig szurkoltam, aztán a válogatottnak is szurkoltam. Nem erről van szó, csak mert én nagyon regényes belecsúszom ebbe a minden szarizmusba, vagy úgy tűnik, de ez nem igaz, hanem én azt mondom, hogy ez semmit nem mutatott arról, hogy hol van ez a válogatott. Csak annyi, hogy ez a vakhű szurkolás, ez ugyanaz, amiről tegnap beszéltünk. Tehát egyedül maradni ma a véleményeddel, és az a véleményed, ha nem tagozódik be egy jól körülhatárolható, előre meghatározott narratív csomagba, akkor az rohadt félelmetes ma Magyarországon. Nagyon félelmetes. Mert mindennapos támadásoknak vagy kitéve. És konkrétan egzisztenciális veszélyeztetettségben kell létezned, ha te minden egyes témára a saját válaszodat akarod előbányászni. Mert benne vagy ilyen gondolatkötegekben, és az ahhoz tartozó szereplők azt várják el, hogy te azt fölmond. És milyen érdekes, hogy itt Magyarországon a legbátrabb embereket, a legnagyobb egyéniségeket azoknak hiszik, akik ezeket a narratív ismétlődéseket mondják föl, csak éppen a stíluson néha változtatnak. Valaki hangosabban, valaki káromkodósabban, valaki ilyen visszafogottabban, de ugyanazt mondják vissza, és nem veszi észre. Nem veszi észre ez a magyar társadalom, hogy valójában ők a leggyávábbak. Ők a leggyávábbak. És ugye ennek az az alapja, hogy ezzel az országgal most már jó régóta etetik, hogy mi vagyunk a legnagyszerűbbek, a legtehetségesebbek, akik akadályt képeznek itt a kelettel szemben, de közben megvédték a nyugatot, és tőlünk tanulnak, és a legnagyobb elmék innen jöttek ki. Ami lehet, hogy igaz, csak közben meg látszik, hogy... Tehát, hogy nem hozható össze, vagy nem említhető egy platformon a kettő ez, hogy mi nagyszerűek vagyunk, és egyéniségek vagyunk, és az, hogy törzsi háborút vívunk. Mert különben a törzsi háborúnak fel kellene oldódnia abban, hogy itt merik sokan vállalni a saját véleményüket, és ilyen vélemény szubkultúráknak kellene kialakulni, csak nem ez történik. A vélemény szubkultúrákat jelenleg szétnyilazzák mindkét irányból. Tehát ma hitelesnek lenni itt Magyarországon életveszélyes. A kollektív ego viszont azonnali védelmet nyújt, és felsőbbrendűségi illúziót nyújt, és elhiteti veled, hogy te nagyszerű vagy, miközben nap mint nap nem kell a saját véleményedet, a saját identitásodat megmutatnod, hanem bebújhatsz mások háta mögé, nagy tömegek mögé. És ez rohadt szomorú, és emiatt van az is, hogy erre szabott Orbán Viktor egy gazdaságpolitikát, majd az állam titeket ellát, nem kell a piacon megélni, nem kell a nemzetközi piacra semmilyen terméket kiadni, olyan adókedvezményeket kaptok, olyan hálót kaptok, amivel ti csak hátradőltök, és maradtok a szürke középszerűségben. És nem megyünk egyik helyről a másikra, nem lépünk előre, hanem úgy szépen, úgy megkapjuk a krumpli levest, és jól érezzük magunkat.
13: És így kanyarodtunk vissza a focihoz, mert ebbe a foci, ez a középszerűségből a foci is beleilleszkedik abszolút. Hogy erre volt elég ez a töménytelen mennyiségű közpénz, amit erre folytottak. Ez tényleg borzasztó.
10: És igen, tehát a futballistáink hozzáállása is. Tehát Szoboszlai Dominik nem csak attól profi, hogy sokkal többet gyakorolt és jobb a rúgó technikája, hanem neki nyugatos a mentalitása is. És ezt már nem én mondom, hanem azok a játékosok, akik itt Magyarországon sztárok voltak, kikerültek külföldre, és kiderült, hogy fekáliával nyakig vannak, mert egyszerűen nem megijedtek attól a fajta bátorságtól, hozzáállástól, erőtől, ami ott fogadta őket edzéseken is. Oké, megyünk tovább.
14: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dédényi István társaságában.
1: Folytatjuk. Oszti, Osztie? Uh-huh. Többféleképpen hallottam már Osztie. Osztia Zoltán katolikus pap sztoriáról, ugye RTL híradó beszámolója szerint 6 év alatt több mint 1,1 milliárd forint állami támogatást kapott a Bethlen Gábor alaptól a Piris Csabai Aquinói Szent Tamás Akadémia, miközben 2023-ban egy mindössze 10 fős évfolyam képzésére 150 millió forintos közpénz jutott. Az intézmény alapítója, akitől a napokban a fő egyházmegye is elhatárolódott a Tisza párt szavazóit, erkölcsileg mélységesen romlottnak bélyegző prédikációja miatt, az állami támogatásokból többek között 9 tételes borkóstolókat, vidéki elvonulásokat és kollégiumi kiskert gondozást finanszírozott a Keresztény Közéleti Akadémián. Ez a hírünk, a provokatív állításunk pedig István.
2: Kamaszkorom jutott Osztia atyáról eszembe. Mert amit elmondtál, az
1: ez a provokatív.
2: Kicsit olyan volt, amikor így az emberi kamaszkorában, ez ugye 9 tételes bor kóstolás, csak mondjuk mindegyik ugyanaz volt, de és 9 tétel az megvolt. Aztán vidéki elvonulás adott, ha az ember oda született, akkor már meg is volt a vidéki elvonulás, és még a kis kert gondozás is teljesen jó. Nem tudom, hogy kell ez provokatív állítás.
3: Én mondok egy gyorsan,
2: ezt nyugodtan.
3: Nekem erről egy provokatív szó jutott eszembe, amikor olvastam ezt a cikket, ez az apró pénz. Mennyi volt, amit kapott az ember?
2: 1,1.
3: Igen, és gondoljunk bele például egy NKH-hoz képest, Hankó ügyhöz képest, MNB ügyhöz képest, tehát a nagy ügyekhez képest, az a szomorú, hogy az előttünk álló felgöngyített ügyekhez képest, tudom, hogy almát-almával, de mégiscsak olyan állapotba hagyta ezt az országot a NER, és olyan ügyeket kell most Tiszának felgöngyölíteni, hogy ez tényleg apró pénzkategória, ami történt.
2: Igen, ezt megszoktuk tényleg, hogy a NER alatt a milliárd az lett a váltópénz.
3: Igen, ezt akartam mondani.
2: A 100 milliós női táska az a pakolós, és hogy 10 millió forint alatt biztos, hogy nem találsz olyan őszi kabátot, ami rendesen víz és szélálló, nem? Mm-hmm. Tehát, hogy és ezekhez tényleg ezekhez lettünk hozzászokva.
3: Igen.
2: Csak, és ilyen szempontból az valóban nem egy nagy összeg, de azt gondolom, hogy mégiscsak topligássá válik a Osztia atya személye is tevékenysége.
3: Ez egy másik kérdés, persze.
2: Tehát az összeg 1,1 milliárd, egyébként borzalmas tényleg, hogy ezekről úgy beszélünk, hogy ja, hát igen, csak amit egyébként nem gondolok, hogy utolsó fillérig kárba veszett volna. Mm. Tehát valószínűleg ezen az akadémián azért történtek pozitív dolgok, voltak olyan képzések, persze, voltak olyan, tehát hogy ez, és egyébként ez nagyon sokszor elmondható minden egyes NER által kiszort pénznél, hogy azért nem teljesen bele a pusztába aztán elveszett, hanem azért történtek dolgok, persze, megépültek dolgok. És jó dolgok is, és még ott is, ahol egyébként a cél az nem az volt, hogy jó dolgot csináljanak, hanem a tiltott pártfinanszírozás, de még ott is, hogyha adott esetben összehoztak tényleg egy normális kulturális programot a Fideszes Képviselő Egyesületének tagjai, ahol mindenki jól érezte magát a településen, tehát teljesült a dolog, csak ugyan mondjuk annyi történt, hogy egyébként a maradék 70 millióból meg pártkiadványt nyomtattak.
3: Meg építettek volna
2: valamit.
3: Építettek volna lombkorona sétányt.
2: Mert például. De hogy tehát nem lehetek biztos benne, de azt gondolom, hogy azért itt nem teljesen elveszett ez az egész 1,1 milliárd, viszont ellenben nem minden atya kap ennyit. Uh-huh. Nem minden atyának adódik meg az a lehetőség, hogy ő létrehozzon egy ilyen akadémiát.
3: És nem minden atya hergel. Atya
2: kap utána ennyit. És pont ez a lényeg. És itt kettődik össze, akkor miért is ő, vajon miért is? És hát azért emlékezzünk, hogy ugye ő az, aki Orbán Viktor születésnapján uh-huh. rendszeresen misét mond. Nekem ez, én nem vagyok hívő keresztény ember, de hogyha hívő keresztény ember lennék, akkor azért azt mondanám, hogy nem tudom, egy kicsit olyan rosszá íz, nem? Tehát, hogy miniszterelnök urat így szent misén a születésnapján, de ez még talán átcsúszik. De hát azért neki nagyon meredek dolgai voltak. Tehát volt, amikor szó szerint, ezt nem lehet kimondani, mert akkor az NMHH lecsap ránk, a YouTube letilt minden. A meleg férfiakról nyilatkozott, és így bele a kamerába, hogy igen, nehogy már a... Igen. Szóval ott már végképp. Aztán egyébként is volt rengeteg ilyen politikai megszólalása, és hát ez az utolsó, ugye, amit itt előadott Feldebrőn, ez meg végképp vállalhatatlan, szerintem keresztény szempontból. Uh-huh. És amit csinálok, hogy nagyon félrecsúszott a dologot, hogy Magyar Péter felszólította az egyházat, hogy határolódjon.
3: De elhatárolódott, és ezt akartam mondani, hogy pozitív spint is adjunk, hogy ahogy te mondtad az előbb, hogy igen, legalább jól reagálták le, ugye, amikor az előző téma, legalább jól reagálták le.
2: De mennyire jobb lett volna, hogyha Magyar Péter nem szólal meg, és úgy reagálják le önmaguktól, amire egyébként nem tudom, hogy van esély, mert ez máshol nem fog kiterülni. Tartok tőle egyébként, hogy a oszti atyával kapcsolatos hagyományok szellemében nem határolódtak volna el, de azt olyan jó lett volna látni, hogyha önmaguktól elhatárolódnak, mert ez már tényleg az a szintje. És ami nekem nagyon tanúságos, hogy most megnéztem jó pár neres, illetve volt neres nyilvánosságbéli előadást a témában, és hogy...
4: Abraham Robert?
2: Ó, az kényelmi volt.
4: De volt.
2: A hitvédővel.
4: Igen, igen, igen.
2: Hát az hardcore, de hát tőle azért nem várunk más, mint fekete öves nyolc tanús előadásokat. Szóval, hogy meg a KDNP is, hogy beleáll ebbe a történetbe, és hogy vészel egy másodperc alatt a politikai oltáron az egyébként keresztény erkölcs, a moralitás, az emberség, a bármi. És már nem is, és így lezárnak, és kész, és ez megszűnt. Csak a párt érdek. Szóval nekem ez döbbenetes. Uh-huh. Tegnap is beszéltünk már ilyenekről, de amikor ilyen ügyekről van szó, ahol nagy párt érdek. Szóval nekem ez döbbenetes. Uh-huh. Tegnap is beszéltünk.

0: ne sértegessük a másik oldal szavazóit. Másik politikusokat lehet, persze, de a szavazókat ne. És itt most semmi nyoma nincsenek. Tehát olyan szinten, és nem csak a szóban forgolhatja, hanem így pártok, influencerek, mindenki a tiszásokat, de mint közösséget, bármiféle tabu nélkül, tehát minden határon túlmenően sértegeti. Egyáltalán nincs ilyen különbségtétel, hogy Magyar Pétert ér, tiszás politikusokat ér, a szavazókat azért ne. Ez a különbségtétel egyáltalán nincs meg. És ezt hallhattuk, ugye?
1: A Mestertől. Igen.
2: Ábrahám Róberttel vitatkozva, a politizáló pap nem pap. Tehát ő nem Istent szolgálja. Marha egyszerű ez a történet. Tehát ott, ahol az ember kilép a horizontális dimenzióból, múlt sérelmei, jövő félelmei, és mondjuk politikai harcok. És van mondjuk egy vertikális dimenzió a most, az isteni minőség. És ő az isteni minőséget képviseli, ott lehet kapcsolatot építeni, ugye ez kereszt, nem véletlenül mutattam így, ott lehet kapcsolatot létesíteni azzal a felsőbb hatalommal, direkt mondok olyan dolgokat, amiben én nem hiszek, de mondjuk a keresztények nyelvezetében ez így azt hiszem dekódolható, azzal a felsőbb hatalommal, amit ő képvisel. Ha ő megmarad ezen a horizontális szinten, tehát nem Isten szolgálja lesz, hanem egy ilyen kollektív elmének a megszállottja, és a vallás szakrális szimbólumait használja fel arra, hogy a saját törzsi egóját táplálja, az nem Isten szolgálja. Az egy politikai törzset szolgál, és mint pap megszűnt létezni. Nem akkor, ott arra a beszédre, hanem a jövőben bármikor. Mert vagy ezt a vertikális minőséget képviseli mindig munkájában, aztán, hogy ő a kocsmában vagy a barátai körében rálép erre a horizontális útra, ahhoz nekem semmi közöm, de ha közvetítői szerepében ő nem ezt képviseli, akkor azt gondolom, hogy az egyháznak kell vele valamit kezdeni. Az már az ő dolguk, hogy ez ügyben megszólalnak-e vagy sem. Tehát, hogy itt ebben a kérdésben, mint a pap archetípusának a figyelembevétele, az időtlen a tér, a jelenlét közvetítője, az azt gondolom, hogy tükörsima. És ebben én nem látok más dimenziót, ami elfogadható. Ha ő fölvesz egy olyan politikai szerepet, amiben ez megengedett, akkor ez semmi problémám nincs. Tehát neki ez lehet a magánvéleménye. Még akár ezt leírhatja egy posztban is. De onnan a szószékről, ahol valamit képvisel, ott ezt szerintem nem teheti meg. Úgyhogy, ha ezt Ábrahám Róbert, tehát a legradikálisabb Fidesz hívők így átengedik, és ehhez igazodik egyébként az influencer had majd minden tagja, és csak a probléma egyik felével vannak elfoglalva, hogy Magyar Péter hogyan szólhat bele, az szerintem árulkodó. És pont azt mutatja, amit már egyébként ezerszer elmondtunk István ebben a stúdióban, hogy semmi sem szent. Uh-huh. Semmi sem eléggé szent ahhoz, márpedig ennek kéne az egyik legszentebb témának lenni, de semmi sem elég szent ahhoz, hogy a politikai érdek ezt ne írja felül. Karsai Dániel esetén mondtam ezt utoljára, hogy szerintem ennél szentebb ügy már nincsen, mint hogy egy fideszes influencer azt mondja, hogy hát ezt magának köszönheti, és akkor hadd szenvedjen, és múljék ki. És hogy arra nem reagált senki a Fidesz holdudvarából, sem politikus, sem megmondó ember, az is megmutatta, hogy nem. Mindent az egzisztenciális félelem ír felül. A hatalomvágy ír felül, a biztonságérzet ír felül, és az pedig csak a párt biztosíthatja. Szóval én lesújtóan gondolkodom, de hozzáteszem, hogy most direkt nem akarok újságíró kollégákat megbántani, egy másik oldalon lévő podcast, egy igen népszerű újságírói hír podcastben is foglalkoztak a témával, és egyetlen szóval meg nem említették azt, hogy Magyar Péter egyébként milyen szavakkal és hogyan a miniszterelnöki pozíciójára hivatkozva követelőzik az egyházzal szemben. Azért álljon már meg a menet. És ott sem hangzik el ez, hanem minden arról szól, amiről most az elmúlt pár percben beszéltem, ami meg a fideszeseknek

0: szerintem a mulasztása.
1: Na de milyen szerencsés helyzetben vagyunk, hogy mi tehetjük azt, amit diktál.
0: Ki tudja meddig?
1: Világképünk, a véleményünk, a morálunk, az erkölcsünk, a mindenünk, hogy arról beszélünk, amiről akarunk, és úgy, ahogy akarunk, és olyan mennyiségben, ahogy akarunk. És azt szerintem ez nagyon jó, ez felszabadító érzés. Nagyon szívesen ajánlanám egyébként a most piaci körülmények között próbálkozó volt neres kollégáknak is, hogy baromi jó, tényleg. Tehát ne csak egy irányba, minden irányba próbáljanak meg őszintén, és nagyon jó lesz, felszabadító érzés. Most, hogy néztem ezeket a műsorokat, és ugye más témák is bejöttek, és ugye itt volt ez a kék harisnyás sztori a rendőrségnél, ugye amikor a HVG kolléga, újságíró kolléganője szeretett volna az utcai zaklatásokkal kapcsolatban, amik egyre durvábbak és egyre több nőt érintenek, ugye Budapesten írta volna meg ezt a témát a rendőrfőkapitánya, interjút készíteni, és hát addig-addig patintották le, amíg véletlenül kapott egy olyan e-mailt is, amit a rendőrök egymás között küldtek. Két sajtós valószínűleg, hogy hát ilyen sikoltozó kékharisnyáknak biztos, hogy nem fogadni a főkapitány úr interjút, és hogy hát aztán ugye a belügyminiszter is elnézést kért, a rendőrkapitány is elnézést kért, a sajtósoknak ugye meg lett a retorziója értelemszerűen, és erről beszélgettek most egy fideszes műsorban, és minden mondatuk ilyen volt, hogy hát nem beszélt túl szépen a rendőrség a hölgyel, de egyébként is ültem, és nem hittem a szememnek, meg a fülemnek, hogy komolyan, olyan szinten dúl a szervilizmus még mindig, vagy újra, vagy fogalmam nincs, hogy annyit nem bírnak kinyögni, hogy ez hiba volt, és elítéljük. Uh-huh. Amikor valami teljesen egyértelmű, és nem.
0: Tudod, mi volt az elmúlt 16 évben a kedvenc szófordulatom mindig? Nem szerencsés. Mikor már tudod, sarokba szorítottad őket valami egészen penetráns, civilizáció alatti megjegyzésre hivatkozva, hogy akkor erre mondjon valamit, hát szerintem nem szerencsés.
1: Nem szerencsés, igen. Egyébként, ami nekem egyik legsúlyosabb volt az Osztie atya szavaiban, mondataiban, az nem is az, amit felkapott nagyon a ellenzéki média, meg az ellenzéki közvélemény, mármint a nem ellenzéki, jó, mindig belekavarodok, nem bírok lejönni a Fideszre, annyira 16 év alatt belé mindig ivódott, ki a fideszes, meg hogy ki az ellenzék, ki nem az ellenzék. Szóval, amit a legtöbben felkaptak, hogy ugye, hogy aki a Tiszára szavazott, akkor az az ország rontókra, meg a hazaárulókra, és többi, és a többi. Nekem a legdurvább az volt, amikor arról beszélt, hogy aki a Tiszára szavazott, az nem érti az evangéliumot. Tehát mi? Hogy? Tehát hogy merészeli ő azt eldönteni, hogy egy ember hogy éli meg a hitét? Mert itt ez történik.
2: Úgy merészeli szerint.
1: És csak annyit, mert találtam számokat, hogy most így rákerestem. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy aki a Tiszára szavazott, az nem érti az evangéliumot. Azt mondja, a rendszeres vallás gyakorlók hetente templomba járók 35%-at szavazott a Tiszára. A ritkábban ünnepekkor templomba járó, de magukat hívőknek vallók, az pedig 45%.
2: Tehát nem olyan nagy különbség. Igen. Igen. Szerintem tényleg csak arról van szó, hogy így el vagyunk képedve azon, amikor nézünk egy fideszes műsort, és miért nem jelennek meg az erkölcsi minimumok, stb. Szerintem tök egyértelműen a válasz. Egyszerűen ez a Finkenstein modell, nem tudom kinek attribútálható, de az, hogy ha elég mély az árok, akkor a gyűlölet mindig erősebb lesz, mint az ilyen alapvető erkölcsi.
1: A hőbb jövni fog benne,
2: tehát, nem? Igen, tehát nem arról van szó, hogy ezek az emberek ne értenék, hogy ez gáz. Nem arról van szó, hogy ez a pap tényleg azt hinné, hogy a Tiszás nem érti az evangéliumot. Nem arról van szó, hogy egyszerűen annyira utál a másik oldalt, annyira félsz tőlük, annyira azt gondolod, hogy neked mindenek fölött álló kötelességed ezeket megállítani bármilyen áron, minden más nem számít, és ekkor jön a de, ekkor jön a nem szerencsés, hogy tudják, hogy nem szerencsés, tudják, hogy milyen elítélendő, de még mindig eltörpül ahhoz képest, hogy milyen a másik.
1: Jó, ez volt a Gyurcsány módszer is tulajdonképpen, hogy mindig felment is tudott adni az, amikor előrántotta az ember, akár magában, akár előrántották neki, hogy igen, itt most valóban a Fidesz ezt csinálta, azt csinálta, ez se szép, Mészáros Lőnc, Tiborc, mit tudom én, épp szakmányba, hogy jöttek a dolgok, és akkor mindig így vissza lehetett mutatni, hogy na de,
2: igen.
1: Az jobb volt, azt szeretnéd vissza, Gyurcsány?
2: Gyurcsát jobb volt.
1: Igen. A rendőrterort, azt szeretnéd? És egyszerűen ez felmentést adott. Tehát ez egy ilyen Jolly Joker, abszolút Jolly Joker kártya volt. Azért is működött majdnem a végtelenségig tökéletesen, mert ezt mindig, és ezt nem csak a politikát tudta előrántani, az ember Fidesz szavazó önmagában elő tudta rántani. Persze. És megnyugodott. Valóban, de... valóban nem lenne jó, valóban rendőr terror volt. Hát ó, most ez van, most ez nem volt olyan túl szép, de...
2: Legyünk méltányosak, vagy legyünk, vagy vigyük végig ezt a gondolatot a jövőbe, és tegyük ki az asztalra azt, hogy lehet, hogy ugyanide tartunk olyan szempontból, hogy lehet, hogy eljön egy olyan fajta rendszerkritikája a Tisza kormánnyal szemben, ahol ez lesz ugyanaz a reflexzerű gondolatvilág nálunk. Szabad itt fogalmazni, hogy miért a NER alatt jobb volt. Tehát...
1: De egyébként értelmiségként bajba vagy, igen. És az OLNZ-kel ezért voltunk bajba, mert láttad a Fidesznek az összes hibáját, és nem tudtad nyílt őszintén azt gondolni se, nem úgy mondani, hogy ezek váltsák le a Fideszt. Azt tudtad, hogy le kell váltani a Fideszt, mert a NER borzasztó irányba viszi az országot, és ennek katasztrófa lehet a vége, de nem tudtál őszintén lelkesedni azért a gondolatért, hogy ez a társaság váltsa le. Ja. Tehát, hogy itt, és itt előjött megint egy ilyen egyébként, hogyha mondjuk a Tisza annyi hibát követ hát, el, igen. Vagy olyanok történnek, vagy teljesen többi, és a többi, hogy olyan irányba indul el a politika, ami nem szimpatikus, vagy mit tudom, Fidesz, bármi, tehát valami, hát azért nem gondolom, miért ne hibázhatnának, hogy miért történhetnének ilyenek, politika az politika, igen. És eljött ez a pillanat, hogy oké, és akkor mit mondasz? Mert az egy dolog, ugye a közönség mindig azt várja, hogy te értelmiségiként, újságíróként, megmondó emberként ne csak a problémákat sorold, hanem próbálj megoldást is adni. De ezekre nincs megoldás. Tehát tegyük fel, a Tisza annyira elromlik, hogy csak 5%-kal lesz jobb, mint a Fidesz. Akkor mit mondasz, amikor azt mondják neked, hogy oké, értjük, hogy a kritikát persze, és akkor. De ez ilyen társadalmi probléma, mert ebben bele van őreztük magunkat, hogy a váltógazdálkodás miatt a kétharmadot csak kétharmaddal lehet leváltani, és akkor az megint hozza egyseregnyi problémát, de ez most itt.
2: Igen, ezért értetetlen egy kicsit, tehát hogy ennek a legfőbb garanciája, hogy így maradjon és konzerválja ezt a fajta pszichés hárítást, hogy a másik még rosszabb. Ennek a legfőbb biztosíték, hogy így maradjon, ez Orbán Viktor, meg az a garnitúra, aki most ott ül a parlamentben, meg az ugyanaz a fajta politikai kommunikáció, amit folytatnak, ugyanaz a hazudozás, amit csinálnak. És ezért érthetetlen egy kicsit, hogy így...
0: Szóval ez leszüremlik mindenhova. Hogy a szülők szintjére, persze. Intézmények szintjére, mindenhol ez a fajta megközelítés van, és ezzel tudjuk folytatni majd a következőben, mert ugye ez kapcsolódik
1: az téma. Olimpia.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Nyilvános a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A jövő héten indul a betegelégedettségi platform. Felhős idő várható, elszórtan kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Jövő héten elindul az egységes betegelégedettségi platform, ahol a páciensek értékelhetik az egészségügyi ellátást, jelentette be az egészségügyi miniszter egy konferencián. Hegedűs Zsolt közölte, egy hét múlva várólista csökkentő programot is indítanak, januártól pedig egy kormánytól független hatóság ellenőrizheti az ellátás minőségét és a betegbiztonságot. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi társadalmi egyeztetésre bocsátott formáját a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint a tervezett új adó veszélyezteti a kis és közepes vállalkozások fejlődését. A VOSZ a többi között az adókulcsok csökkentését, valamint azt javasolja, jelentsen kedvezményt a hazai termelékenységet javító új beruházás és munkavállalók képzése. A társadalmi egyeztetés jövő szerdáig tart. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok, csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Késelés volt egy lengyelországi iskolában, Viskovban. Az intézmény egyik volt diákja egy tanárt, az iskolaigazgatót és a gondnokot sebesítette meg, utóbbit halálosan. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, a déli óráktól nyugat felől záporok, zivatarok alakulhatnak ki. A szél északnyugaton megerősödik, néhol viharossá is fokozódhat. Napközben 23-29 fok között alakul a hőmérséklet, késő estére 12 és 20 fok közé hűl a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Utolsó blokkunk a mai provokatőrben, a végére hagytuk talán a legnagyobb durranást, ez pedig az olimpia. 2036-ban ugyanis Budapesten olimpia lesz, és ezt mindenki örömmel fogadja, ez a provokatív állításom.
3: Vasárnap este olimpia lesz, ha eső nem lesz, lesz, ha lesz, nem lesz. Ez Beatrice volt, ahogy emlékszem, csak nem olimpiában.
2: Igen.
3: Aha, persze, hát én, mint ős Beatrice. Szóval, és ezen meg vagy lepődve, a kétharmad támogatja?
2: Hát mondhatnám rá, hogy igen, nem lenne igaz. Nem tudom, hogy működik. Tehát ugyanaz a téma, amiről beszéltünk itt a több blogban is az elmúlt két napban, hogy egyszerűen a politikai vonzó hatás az mindent felülér. És ez mutatja, hogy a társadalom nagy részének egyes ügyekről nincs vélemény, és nem is kíván gondolkodni róla. Nem, a kedves vezető mit gondol róla? Hasznos-e az én politikai közösségemnek, vagy sem, és akkor így nyúlok hozzá. Tehát, hogy van egy olyan nézőpont, ami most tudom, hogy baromi távolinak tűnik, és értelmezhetetlennek itt ebben a hideg polgárháborúban, amiben létezünk, mert hogy abban létezünk Magyarországon, méghozzá úgy, hogy vannak a világban jelenségek, van egy tapasztalásunk, és ahelyett, hogy mi kényszeresen úgy nyúlunk hozzá akármilyen témához, hogy abba belekapaszkodunk, és azonnal interpretáljuk, felcímkézzük, jelzőket aggatunk rá, vagy pedig a másik, ez volt az A verzió, vagy pedig a B verzió, hogy eltoljuk, hogy nekem ez nem kell. Látom, tapasztalom, és azonnal jön a reakció, hogy nekem ez nem kell. Tudnánk úgy is, vagy lehetne úgy is, hogy próbáljuk ki, hogy a tapasztalásunknak a minőségén picit finomítunk, puhítunk. Hogy jönnek a jelenségek, és nem alakul ki ez az azonnali kapitalista reflex, hogy akkor belekapaszkodok, vagy eltolom magamtól, hanem hagyom, hogy az érzékszerveim által felfogjam, megjelenjen bennem, és picit, ha várok, adok neki csendet, akkor jön belőle egy olyan reakció jó esetben, ami az én válaszom lesz. Én ezért szeretem azokat a beszélgetéseket, ahol hagynak egymásnak időt a partnerek arra, hogy válaszoljanak. És ez nem rádióbarát, nem tévébarát. De ebben a felgyorsult világban belekergetjük egymást olyan helyzetekbe, hogy képtelenek vagyunk saját válaszokat adni a legáltalánosabb kérdésekre is. Mert ennek a folyamata valahogy úgy kellene, hogy megtörténjék, hogy én fölteszem mondjuk Istvánnak egy kérdést, és lehet, hogy neki 2 perc kell, hogy válaszoljon, és addig csöndben ül.
3: De hogy kell annyi?
2: Vagy...
3: Így lök.
4: Tudom, nem,
3: de értem ezt.
2: De hagyjuk, hogy 2 perc, 5 másodperc.
4: De ezt miért mondod, hogy
2: 5 másodperc. Azért mondom ezt, mert itt kialakult ugye 2017-ben egy fúj olimpia, egy nem kell olimpia, ezek csak lopnak, biztos, hogy el fogják lopni, nem áll készen az ország, ezek is megjelentek érben, hogy nem áll készen az ország, szegények vagyunk, el van adósodva a főváros, és akkor még sorolhatnám, nincsenek rendezve a bérek, a kórházak milyen állapotban van, és hát így a szociális szféra állapotát nézve, az állam kincstár állapotát nézve, a főváros anyagi mozgásterét nézve, és annak viszonyát mondjuk az államhoz, Nem nagyon történt változás. Uh-huh. Nem nagyon történt változás, de míg akkor a többség elutasította az olimpiát, most kétharmad azt mondja, hogy miért ne vágjunk bele. Csak azért, mert Magyar Péter akkor is támogatta egyébként 17-ben is a budapesti olimpiát, és most is támogatja. És itt jön az, hogy ha ilyen egál közeli eredmény született volna a medián felmérésben, azt mondom, hogy valami megmozdult a társadalom valós igényeiből. De azt, hogy kétharmad átbillen abba, hogy olimpiát kérünk, előtte meg 2026. április 12-e előtt ez egy mélységesen elutasított valami volt.
4: Mélységesen nem volt. Bocs, jó, igen,
2: ebben igazad van.
4: Bocs, mélységesen nem
2: volt. Ebben igazad. Azt hiszem 24-es volt az utolsó mérés, és ott volt minimális hátrányban az olimpiát támogatók, szerintem 47%, azt hiszem,
4: 53%. Akkor volt egy ellenkampány, most meg nem. Tehát most egy kicsit ilyen vákum van a téma, és emiatt általánosan könnyebb, ne arra, hogy a szót vágtam.
2: Nem.
4: Csak hogy általánosan sokkal könnyebb azt mondani, persze az olimpia jó, felemeli a nemzetet, még nagyon magyarok leszünk, mint amikor van egy kampány, ami rávilágítja az állampolgárt arra, hogy basszus, de mennyibe fog kerülni. Tehát akkor releváns egy ilyen mérés szerintem, amikor ez napirenden lévő téma, és most nagyon sokáig nem volt. Most folytasd.
2: Nem, igazából be is fejeztem, amit a MOB főnök Gyulai Zsolt csinál, hogy ez az utolsó alkalom.
3: Soha többé
2: egy ilyen zsarolásba belehajszolni ráadásul a társadalmat. Tehát, hogy,
3: és mi ez, hogy az utolsó alkalom? Ez mekkora marhaság?
2: Hát mert ő örökké él és tudja előre.
3: Jó, amúgy mindegy. Szerintem ez a kétharmad, bár valóban jelentős eltolódás, és nagyon finom fogalmaztam, de hogy annyiból érthető talán, hogy az a momentumos népszavazási próbálkozás, aláírásgyűjtés, az nem az olimpia ellen szólt, hanem a nerimpia ellen. Tehát ez annyira összenereződött addigra az olimpia, és tényleg az, hogy úristen, mennyit fognak itt lopni, az bőven elég üzenet volt ahhoz, hogy az emberek azt mondják, hogy jé. Egyébként, hogyha most így visszagondolunk a most kiderülő ügyek kapcsán, tényleg annyit loptak volna. De hát mondjuk ez eddig sem volt kérdéses.
4: Most meg tök tiszta lenne.
2: Jó, de ezt igen, nem
3: igen.
2: tudjuk.
3: De ezt, igen, ezt, igen. De
4: ez jogos.
3: De nézőink, hallgatói nem biztos, hogy ebbe a irányba gondolkodtak eddig, úgyhogy most meglöktem őket. És hogy ez nem áll készen a főváros, szerintem se. Tehát, hogy nem tudom, most ugye valami ilyesmi a hivatkozási alap, hogy hát a Fidesz a fene egye meg azért egy rakástadion már felhúzott, nem kellett volna, de mindegy, mert elkészültek, itt van, valamit kezdjünk vele, és akkor nem kéne olyan beruházásokat, de tömegközlekedés, de nem sorolom, tehát azért, hogyha valaki jobban végiggondolja, hogy mi is kell egy olimpiához is, hogy még csak a mi szintünkkel, ami nagyon felületes, de már ott is azért szerintem így a kapásból jönnek a kérdőjelek, nem, hogy hogy akkor ezzel, hogy legyen, azzal mi. De mondom, ezt a részét meg tudom érteni, hogy most, hogy a történetből elszivárgott a fideszesség, így támogathatóbb, abszolút. Miközben plusz persze benne van az is, amit mondasz, és a kettő együtt már olyan erős, hogy a korábbi ellenkezést az simán átfordítja a támogató kétharmadba.
4: Uh-huh. Csak annyit szeretném mondani, két dolgot nagyon röviden. Az egyik az, hogy kicsit szerintem előre szaladtunk, vagy nem tálaltuk annyira pontosan a témát, mert nem arról persze. van itt szó, hogy mi olimpiát rendezünk, hanem benne vagyunk egy egyeztetési folyamatban, ami még nem is a jelöltek listáját jelenti, hanem a NOB egyeztet a MOB-bal. És még nincs is arról szó, hogy ők a pályázók, hanem majd az fog talán jövő tavasszal kiderülni.
2: A célzott tárgyalás és a valódi szűkítés az 2028 novemberében.
4: Igen, de nagyon messze vagyunk attól, hogy Budapest egyáltalán jelölt legyen, az egyik. A másik az is, hogy kicsit...
2: De szerintem ez kevésbé fontos. Fontosabb az, ami ma kijött, mint kutatás.
4: Fair enough, igen. De amit még akarok mondani, hogy kicsit ördög ügyvédjét játsz, hogy én személy szerint olimpia ellenes vagyok, tök mindent, hogy én erről mit gondolok, mert csak egy ember vagyok, de azt gondolom, hogy én nem teljesen tartom azt ördögtől valónak, hogy valaki ne pénzügyi szemüvegek keresztül közelítse meg ezt a témát, és gondolhatja azt egy magyar állampolgár. Lehet, hogy drága lesz, lehet, hogy csődbe megy a főváros, lehet, hogy úgy járunk, mint Görögország, Én akkor is akarom az olimpiát, mert ettől a magyar nép, a magyar nemzet nagy lesz, látható lesz, hallható lesz. Sok embernek ez számít, basszus. És én ezt így egyet nem értek vele, egyáltalán, de meg tudom érteni.
3: Tehát a nemzeti identitásnak és önidentitásnak vannak szintjei, és ez mindenkiben szerintem más.
4: Igen.
3: Tehát, hogy szerintem mi hárman is másként éljük meg, és
2: szóval gondoljuk a Fidesz ezt elég pontosan meg, hogy mit kell gondolnod.
3: De az ő dolguk, az az ő dolguk, és az az ő táboroknak a dolga, hogy ezt így elfogadták, és akkor úgy gondolják. De én azt gondolom, hogy egészségesen egyébként az embernek, mindenkinek egyedi ez a szintje. Nincs olyan, hogy ugyanazt, és ugyanúgy, és ugyanúgy is. Ugyanúgy fáj Trianon, és ugyanúgy lángolsz, és ezért. Azért én teljesen el tudom fogadni a te véleményedet is, aki...
4: Ez nem az én véleményem volt, hanem elfogadom...
3: De azt is, akinek azt mondja, hogy figyelj, ha beledöglünk, itt akkor is olimpia kell, hogy legyen, mert az fog minket újra nagy. Én azt is el tudom fogadni. Csak hogy ezt aztán tényleg ilyen racionálisan kellene megközelíteni, mert ez tényleg tud fájni, hogyha nem jól sikerül gazdaságilag.
4: Hány dolgot nem racionálisan közelítünk meg, aminek...
3: Az összeset? Hát ez a politika, nem valahol?
4: Igen.
3: Hogy a racionalitás dimenziójából is fogja kiragad mindent, és hát ez a politikai dimenzióban minden csak nem racionális.
4: Dízel támogatások, tudom, nem postani téma, de lehetne. Mi abban a racionalitás? A dízel
3: esetben? Hát nincs.
4: Rezsicsökkentés. Hát, mi ebben a racionalitás? Igen. Tehát miért pont ebben legyen?
3: Ja, de persze, igen. Persze. Majd ezen kell még gondolkodni, kabala figurán. Szerintem azt minél hamarabb el kell kezdeni.
4: Szerintem egy turul, ez alap, ez a legkönnyebb része. Nem turul lesz, akkor mi?
3: Tisza virág.
2: Magyar Péter a kampányban ezeket az egyébként nagyon bonyolult kérdéseket ilyen fekete-fehérré egyszerűsítette le. Tehát például most kutattam elő, hogy a stadionok és kórházak kontrasztot ő az országjáró fórumain és beszédeiben rendre előhozta, klasszikus ellenzéki toposzt hangsúlyozza, miszerint az elmúlt másfél évtizedben a kormány több 100 milliárd forintot költött presztízsberuházásokra, fűtött gyepszőnyegű félházas vagy kongó stadionokra, miközben az állami kórházakban nincsenek alapvető eszközök, homladozik a vakolat, stb. Akkor tud hitelesen fellépni Magyar Péter, mint olimpia támogató, már pedig az ő szava lesz itt ebben a szent. Mert ha azt mondja, hogy nem kell olimpia, hanem először kórházakat tesszük rendbe, akkor ez a kétharmad akarom olimpiát, ez azonnal átfordul az ellenkezőjére. Csak finoman jelzem. Szóval aki így alapozta meg az ő, a saját hatalmát, az utána képes lesz, és én erre leszek majd kíváncsi, átfordulni abba, hogy a gazdaság még nincs rendbetéve, még mindig vannak kórházak, ahova hát populista módon lehetne néhány százmilliárdot elkölteni, mert egyébként ez örökké így lesz, és az oktatásra is lehet költeni. Szóval nagyon nehéz elképzelni azt, hogy 28 közepére ez a mostani gatya állapotban lévő gazdaság, ez úgy fog állni, hogy Magyar Péter könnyedén azt mondja, hogy gyerekek, megérkeztünk, itt van már a Kánaán, vásárlóerő paritásban már nem az EU végén vagyunk, hanem mondjuk középmezőnyben, és akkor most majd jöhet az olimpia. Ez teljességgel elképzelhetetlen.
3: De ezt mindenkori politika nagyon egyszerűen megoldja azzal, hogy oké, most elköltünk 1000 milliárdot, de 2000 jön vissza közvetve és közvetlenül. A turizmussal, a izével is kész, és ellenőrizd, hogy ez a jövő zenéje, fogalmad nincs, hogy mennyi fog visszajönni. Megnézitek, mindig ez szokott lenni a minden egyes nagy rendezvénnyel kapcsolatban, hogy jó, ez tényleg most egy kicsit elszaladt itten a költséget, és hát de az angol turisták halmaza tömege fogja itten ellepni a belvárost, és most ezzel mit kezdesz?
4: Amúgy a szörfözés azt hiszem, hogy Portugáliában lenne a pályázati koncepció alapja. Nem viccből mondom.
3: Tényleg?
4: Tényleg, ezt olvastam. Úgyhogy megosztjuk a terreken.
3: Ja. Okay. Akkor azt te nézed majd.
4: Én a szörfet szoktam
3: nézni. Leugrasz.
4: A szörfet szoktam nézni, ez a kedvenc olimpiai számom.
3: Tényleg?
4: Én szerettem.
3: Csak akkor szeretem, amikor kiúrik egy delfin is felborítja. Ez az valószínűleg AI. Nem, ilyen nagyon látványosokat láttam én is, ami ilyen olyan világrekord hatalmas hullámokon is, akkor az tényleg döbbenet. Meg szép, persze.
4: Portugáliában vannak hullámok.
3: Nálunk már víz sincs, nem? Nem, hogy szörföt nem lehet, mert mit nem lehet, semmit nem lehet megrendezni.
2: Mit szóltok az, hogy itt a legvégére beszélünk egy kicsit az AI-ról és a fiatalokról?
4: Toljuk.
2: Egy friss reprezentatív kutatás szerint a magyar Z-generáció 62%-a fordult már a mesterséges intelligenciához érzelmi támaszért vagy tanácsadásért, miközben a teljes felnőtt lakosság körében ez az arány 42%. A felmérés rámutat, hogy a válaszadók kétharmada egyedül küzd belső feszültségeivel is, nem a megbélyegzéstől félnek, hanem egyszerűen nincs kivel beszélniük, 24%, vagy nem akarnak mások terhére lenni, 17%. Provokatív állítás pedig Dévény Istvántól.
3: Na megint? Vége a pszichológusoknak.
2: Ennyi?
3: Ennyi. Ennyi. És nem a házasság első látása című műsorról beszélek ismét.
4: Szerintem ez tök igazságtalan, mert akinek fizetős AI modellje van, az jobb tanácsokat fog kapni. Úgyhogy én ingyenesé tenném minden segítségre szorulónak a fizetős klórot. Hogy legalább ebben.
2: De most komoly?
4: Nem,
2: de
4: viccelek, nyilván viccelek.
2: Mert ha ez így van, és ez bevezetődik, akkor én segítségre szorulok. Mármint, hogy lelki, mély lelki segítség.
3: De az a helyzet, hogy igen.
4: Egyébként,
3: de ki nem egyébként? Tehát, hogy most őszintén, tehát kinek nem tesz jót, vagy nem tenne jót adott esetben egy jó pszichológussal, egy jó coach-sal, egy olyan beszélgetés, ahol önmaga lehet, ahol nem kell attól tartania, hogy megítélik. Szerintem ez a legfontosabb egyébként ezekben a beszélgetésekben, és ezért jó az AI is sokak számára, hogy ott nem kellett te tartanod. És az döbbenetes az a szám, amit mondtál, hogy 2/3 az embereknek azt mondja, hogy nem
4: fiataloknak.
3: A fiataloknak nem tudja kivel megbeszélni, hogy hú, ez nagyon-nagyon súlyos. És valószínűleg pont ezért, mert attól tartanak, hogy és itt van ez a, amikor én először elmentem pszichológushoz, és akkor nekem is azt mondta az ismerőseim, hogy az lesz az a jó benne, hogy ettől nem kell tartanod. Hogy ott bármit mondasz, nem fog érkezni egy pecsét, ami vagy elítéli, uh-huh. vagy egyetért, vagy uh-huh. valami, hanem csak te önmagaddal, vagy szembe is önmagaddal, és pszichológus az egy tükör, és tényleg ez volt, és én nagyon szerettem ezt a folyamatot, imádtam tényleg.
4: És erre rakódik rá az a borzasztó stigmája a pszichoterápiának, meg a bármilyen mentális egészséggel kapcsolatos konzultációnak, ami Magyarországon még mindig van. Hogy ciki járni, változik, ajánlom.
3: Javul szerencsére, javul. Azért azt gondolom, hogy bizonyos, tehát itt azért földrajzi eloszlásról és életkori eloszlásról, meg iskolai végzettségbeli eloszlásról is beszéltünk, hogy ott azért nagyon nagy az amplitúdója ennek, hogy mennyire elfogadott a dolog, de én ebben nagyon látok pozitív hogy változást, előre mozdulást, és szerintem sok szerepe van annak, hogy nagyon sok az most már az olyan műsor meg megjelenés, ahol hírességek felvállalják az ő saját maguknak a úgymond gyengeségét, vagy azt az utat, amit bejártak, és hogy ebben milyen segítséget kaptak. És hogy mondom, ez a 2/3, tehát ez a megítéléstől való félelem, és ebben szerintem vastagon benne van az is, hogy ez a Facebook, Instagram, TikTok világ. Mert az miről persze, szól?
4: Persze.
3: Erről.
4: Persze.
3: Ha olyat csinálsz, akkor pozitívan ítélnek meg, ha meg béna vagy, akkor véged van.
4: Egyébként, amit elhallgatott sajnos a 444 cikk, mert aztán a 444 hozta ezt a kutatást, hogy ez egy nemzetközi kutatás volt, azt hiszem 5-6 ország, régiós, és engem például nagyon érdekelne, hogy ez hogy néz ki, ez a 64% más országhoz. Igen, hogy mennyire vagyunk, mennyire lógunk ki ebből a sorból.
2: Hozd el, mert erre nagyon kíváncsi leszek.
4: Én megnéztem, tehát így a megrendelő az egy ilyen pszichológiai közvetítő szervezet, és csináltak erre egy honlapot erre a kutatásra. Megnéztem,
2: úgy néz
4: taxival,
2: meg, hogy...
4: nem emlékszem a számokra, basszus.
2: Nem, ja. Úgy nézd meg, ja. Hogy ti mérjétek ja, hogy meg, mi? Aha, jó. És hozd el hozzánk.
4: Jó, arról egy árajánlaton.
3: Véget értek a
2: köszönjük mérés. Szépen, köszönjük szépen, minket mégsem érdekel annyira ez. Igen, különösen
3: egyébként
2: a
3: magyar. Egyébként is az egész AI, ez kamu, azt nem kell ezzel foglalkozni.
4: Meg nincs egy kisebb pszichés probléma.
3: Így van, ez egy egészséges tártos társadalom.
2: Én nem tudom, hogy mennyire kell az emberi jelenlét, mert egy jónak tűnő pszichológus is lehet, hogy csak meghallgat, és mechanikusan, mint egy algoritmus visszaköpi azt, amit a tankönyvekben megtanult, vagy amit a saját praxisa során magára vett, hogy ilyen helyzetekben egyébként a többség hogyan reagálna, vagy hogyan kell előcsalni belőle azokat az érzéseket, és akkor azokra milyen választ kell
3: adni. Az nem jó pszichológus.
4: Hát meg a metakommunikáció.
2: Nem, szerintem István, attól...
3: Figyelj, minden szakmának ennek is van egy alapja, persze, egyértelmű.
2: Attól függ, hogy mit vársz tőle.
3: De szerintem ez egy nagyon szűk része ennek, és többi az az ő személyiségéből jön.
2: Az emberek többsége egyébként elsődlegesen nem meri vállalni azt a fajta konfliktust, hogy szembenézzen akár évtizedes rossz rögzültségeivel. Persze. Ez viszont a pszichológusnak ugye olyan határokat kell átlépnie, amivel simán mondhatja azt a páciens, hogy kösz, akkor én fölállok, és akkor elmegyek.
3: Persze.
2: A legtöbbet alapvetően arra vágynak az emberek, hogy valaki meghallgassa őket, és ne ítélje el őket. És ezt egyébként maga a chatbot is tökéletesen tudja hozni.
4: De amit nem tud a chatbot, és ez egy elég fontos distinkció, annak ellenére mondom, hogy nem vagyok szakember, de határozottan gondolom, hogy a metakommunikációs része, hogy egy terapeutával ott ülsz, néz, elemez, látja minden mozdulatodból, hogy itt valami történik. Nem mondom, hogy mindig tudja, hogy ez mit jelent, de az, hogy te mondjuk hatásszünetet tartasz, elsírod magad, grimaszokat vágsz, elzárkózol.
2: Mint én most.
3: Pontosan. Igen.
4: Ez pontosan. Mind jelent valami.
3: Ez baromi fontos.
4: És egyelőre a gép nem látja, lehet, hogy fogja. Egyébként el tudok képzelni egy ilyen video agentet, aki majd így ugyanezeket kielemzi. Szerintem most a jelenleg rendelkezés álló modell.
2: Hát ha jó az illető, ugye igen. Van ez a testbeszédelemző YouTube oldal,
3: ja,
2: aki engem is egyébként felemelt, hogy én milyen jól sarokba szorítottam Menczer Tamást, ja. Miközben korábban elmondtam, hogy egyébként, tehát nekem nagyon úgy tűnik, hogy a fideszes politikusokról nagyon rossz véleménnyel van, és az ő testbeszédük leírja nyilvánvalóan, hogy hazudnak. Igen. Én meg, aki keresztkérdésekkel provokáltam a vendéget, én a legnagyobb király voltam. Szóval már korábban is említem, igen,
4: kérdésekkel provokáltam.
2: Szóval én nem nagyon hiszek jelenleg ebben, vagy ha valaki ezt űzi, akkor látjátok, több százezer emberhez eljut, és isszák a szavait, mert azt hiszik, hogy ez tudománya.
3: De már mindig ki.
2: Ez hát a testbeszédelemzés.
3: Ja, de hát az egy dolog, hogy ő mit csinál, de ez tényleg működik. Hát,
2: a szakembercsi.
3: Ha belegondolsz, hogy amit is beszélgetsz, akár a feleségeddel, akár a gyerekedet, te is radarozod, hogy akkor hopp, most bezárkózott, hopp, most izé, most ez valami. Egy szakember meg ezt tanulja. Én, amikor coachképzésen vettem részt, akkor ugyanúgy megtanultuk ezeket a dolgokat, hogy mire kell figyelni pontosan ezekre a dolgokra, hogy egy bizonyos szónál felemeli a hangját, vagy ott lassabban beszél, vagy elkezd hadarni. Tehát tényleg egy millió erre valóban, hát egy írásbeli chat, ez nyilván nem de ad, figyelj, ad válasz, de egyébként a semminél jobbnak gondolom ezt a lehetőséget.
2: Hát de videón is felmondhatod, és akkor le tud gyártani olyan 3D figurákat, hogy
4: szóval. Meg a tartalmi aspektusát lehet, hogy viszont jobban csinálja. Tehát lehet, hogy jobb kérdéseket teszel, lehet, hogy a válaszokat jobban kitudja. Tehát én nem tudom, nem veszem a bátorságot ahhoz, hogy megítéljem.
2: Hát a statisztikák több ezer oldalnyi szakirodalomban is ott van a fejében, ami meg lehet, hogy az emberünknek is.
4: Mit tudom én?
2: Nem tudjuk. Mindent tudunk. Viszlát, ez volt a provokatőr.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral. Szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. A rádió, ahol szabad kérdezni. Műsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Igazságosabbak lesznek az új adótörvények a kormány szerint. Rossz mentális állapotban van a magyar fiatalok többsége. Holnap már ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Elkészült a bicskei gyermekotthonban történt visszaéléseket feltáró kormányzati jelentés. A gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkár elmondta, a vizsgálat során mintegy 7000 oldalnyi dokumentumot tekintettek át, és megállapították, hogy az intézményben legalább 16 éven át érkeztek jelzések a gyermekek szexuális bántalmazásáról, de ezeket nem kezelték megfelelően. Gyurkó Szilvia hangsúlyozta, a gyermekvédelmi rendszer sorozatosan elmulasztotta a beavatkozást, miközben a belső vizsgálatok mindent rendben találtak. Az igazságosabb teherviselést szolgálják a nemrég bejelentett adótörvények, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András példaként említette, hogy a jövőben életbe lépő vagyonadó a milliárdos magánvagyon terheli, nem pedig a cégeket, és évi 200 milliárd forintot biztosít a költségvetésnek. Az ECHO fizetésénél a sportolókra vonatkozó kedvezmény átalakításával a jövőben minden érintetre ugyanaz a 60 millió forintos értékhatár vonatkozik. Hozzátette, hogy a kata kibővítésével a kabinet célja, hogy egyszerű adónemet alakítson ki az önfoglalkoztatók és mikrovállalkozások számára. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézy Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Mentális problémákkal küzd a magyar fiatalok csak nem háromnegyede, derül ki egy 20 országot vizsgáló nemzetközi kutatásból. A 24.hu-hoz eljuttatott sajtóközlemény alapján a 18-24 éves magyarok mindössze 27%-a érzi jól magát. Ezzel Magyarország sereghajtó a listán, amelynek élén Románia, Bulgária és Szerbia áll. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Üdvözlök minden kedves hallgatót és nézőt, Mahó Andrea vagyok, ez pedig az Utazók Podcast. Mielőtt belevágunk a mai beszélgetésbe, ne felejtsetek el követni minket a közösségi média felületeinken, illetve feliratkozni csatornáinkra, hogy elsőként értesülhessetek bejegyzéseinkről, és hogy ne maradjatok le a következő izgalmas beszélgetésről. Mai vendégünk Csisztu Zsuzsa, egykori élsportoló, olimpikon, sportújságíró, sportjogász, sportmenedzser és nemzetközi sportdiplomata. Közel 20 évet töltött az élsportban, magyar és mesterfokú bajnoki címet szerzett. Világ és Európa bajnoki döntőkig jutott. Az 1988-as szőuli olimpián pedig a magyar tornás csapattal 8. helyezést ért el. 4 évvel később, 1992-ben Barcelonából sportújságíróként tudósított, és azóta több mint 30 éve meséli a sportvilág történeteit. Újságíróként olyan világhírű sportolókkal készített interjúkat, mint Magic Johnson, Michael Schumacher vagy Hosszú Katinka, illetve saját gyártású műsorában még magasabb szintre vitte a sport történetmesélést, hiszen a Csisztú Sportcastban olyan ismert sportolókkal készített beszélgetéseket, mint Szilágyi Áron, Milák Kristóf, Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik. Kivételes karizmája, lendülete és összetéveszthetetlenül szerethető személyisége évtizedek óta magával ragadja a közönséget, bárhol is jelenjen meg. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagy. Nagyon nagy megtiszteltetés.
3: Köszönöm a meghívást. Nem is tudom, hogy ilyen bevezető után tudok-e még bármit mondani, vagy mehetek? Köszönöm
2: nem,
3: szépen.
2: Nem, még maradjál. Biztos vagyok benne. Én biztos vagyok benne, hogy még sok mindent tudsz mesélni nekünk. Ennek a podcastnek a sajátossága, hogy mindig egy filmből indulunk ki, amit a vendég választ. Te is választottál egy filmet.
3: Többet is. Nem tudom, most melyikre fogsz rábökni.
2: A Tarantino féle Becstelen brigantikat. Nagyon örültem ennek a filmnek. Én nagyon szeretem Tarantinót. A bátorsága miatt, és nem beszélve arról, hogy mindig zseniális színészekkel dolgozik. Ez a történet egy második világháborús történet mesélés, és az a különlegessége a filmnek, hogy ő bátor volt, és ő merte átírni egy picit a történelmet. Miközben fekete humorral, emlékezetes párbeszédekkel, és egy sajátos stílussal mesél a bosszúról és az igazság tételről. Parádés a szereposztása ennek a filmnek. Többek között Brad Pitt, Christoph Waltz is szerepel benne, és nagyon-nagyon zseniálisat nyújtanak. A Becstelen brigantikban szinte mindenkit egy erős cél hajt, bármi áron. A versenysportban, és gyakran az életben is előfordul ez, benned megmaradt ez a bizonyítási vágy, ami egy élsportolóban nyilván benne van.
3: Valószínűleg igen. Szerintem ez egy kicsit karakterkérdése is, és aztán persze nyilván ezt katalizálja a sport. Ugye az ember azt megtanulja, hogy az a rengeteg munka, amit minden nap elvégez, annak valahol az a célja, hogy abban a pillanatban ott akkor bármi áron a legjobbat nyújtsa. A bármi áronban persze nagyon sok minden jelenik meg valóban a sportoló években, és egy olyan kőkemény sportágban, mint amilyen a szertorna, meg ez hatványozottan igaz. Mert ott az ember egyszerűen megtanulja azt, hogy sajnos sokszor sérülten, fájdalmakkal, leszakadt bőrrel a tenyéren, adott esetben elkötözött bokával, de menni kell. Ugye ráadásul ennek a sportágnak valóban az egyik sajátossága, hogy elképesztő mennyiségű üzemórát kell beletenni a gyakorlásba. Nagyon-nagyon hozzá kell szokni a monotónia tűréshez. Nagyon, miközben persze maga a sportág egyáltalán nem monoton, sőt, azt kell mondanom, hogy ugye az egész mozgás kultúrája nagyon is plasztikus, nagyon is sokféle a test, az emberi testet olyan irányokba mozdítja meg, ami szinte lehetetlen. Ugye ma már tényleg az ember egy picit úgy érzi, hogy ha nézi a tornasportot, hogy valahol a cirkuszi produkciókkal vetekszenek a dolgok. Miközben persze a sport kereteit meg kell tartani, ugye azt a fegyelmet, azt a feszességet, és a többi, és a többi. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, a bármiáron az nagyon is igaz, de természetesen azért, hogyha most ezt nagyon leszűkítjük a sportvilágára, akkor azért vannak határok. Jogászként is mondom, hogy vannak átléphetetlen határok, ugye a tiltott teljesítményfokozás az nem fér bele, tehát az már nem az az ár, amit az ember megfizethet. Ettől függetlenül természetesen vannak dopingoló sportolók, voltak is, valószínűleg lesznek is, ez egy nagyon szomorú dolog, de így van, hiszen önmagában a teljesítmény hajhászás, a teljesítménynek az ünneplése, és az azzal együtt járó nyilván elismertség, ma már üzleti hasznok, és sok minden egyéb, ugye olyan nagyon nagy kört vonz be akár az élsport világába is, hogy az érdekek mentén lehet, hogy ilyen elemek is felbukkannak. De én azért alapvetően mégis azt gondolom, és azt hiszem, hogy a sportoló az egy olyan személyiség, aki az ügynek dedikálja magát, aki az ügynek szenteli a mindennapjait, a gyerekkorát, a szabadidejét, a hétvégét, a délutánját, nem beszélve persze a családról, mert én előszeretettel készítem ezeket a Csisztus Podcast epizódokat, pont ezért a háttérről is, ugye, azokról a szürke zónában mozgó, de nem látható személyiségekről, feleségekről, mennyasszonyokról, anyákról, férjekről, báty, testvér, akik nélkül egyébként nem lenne az ünnepelt sportoló.
4: Ez így van.
3: Ha ők ezt az üzemóra mennyiséget ugyanúgy nem ülik végig, nem várják végig, nem fuvarozzák oda, nem fuvarozzák onnan haza, nem izgulják végig, nem rágják le a körmüket, szóval, hogy nyilvánvalóan az embernek az a 20 év, amit maga is eltöltött az élsportban, most már ad egy teljesen más perspektívát, hogy miket élhettek át a szüleim, mit tettek, megértem, milyen áldozatokat vállaltak. És mióta én magam is ugye két fiúgyerekes sportanyuka vagyok, a perspektíva még inkább változott egyet, mert ugye nyilván átélem ezeknek a mindennapoknak a melóját, hogy ebbe bele kell tenni az energiát, el kell vinni a gyereket edzésre, haza kell hozni, meg kell szervezni, várni kell, uram, bocsánat, nincs parkolóhely, körözni kell. Tehát most csak tényleg hétköznapi apróságokat mondok, de ezekből a hétköznapokból épülnek fel a hetek, a hónapok, a sportolói évek, mire valaki egyszer csak, ugye, mint az elvetett mag, kikel a földből, igen, és szárba szökken, mint tehetség.
4: Igen. És ők is ilyen sportolók lesznek?
3: Nincs ilyen elvárás egyáltalán, de mind a két fiam, azt kell mondanom, hogy viszonylag nagy intenzitás a sportoló. A nagyfiam kardvívó, most például az idei nyáron nagyon büszke vagyok rá, hogy a egyébként világbajnoki címet szerző női kardválogatott felkészítésében ő ugyan még korban fiatalabb náluk, még nem a felnőttek között van, de lejárt az edzésre, és a női válogatottal együtt vívott. Tehát a női válogatott tagjait késztette arra, hogy megverjék őt, és vice versa, úgyhogy hát nagyon bízom benne, hogy ebben a sportágban ő megtalálja a számítását. Az biztos, hogy szereti a közeget, én örülök neki, hogy jó a társaság, szereti az ember azt gondolni, hogy ez egy intellektuális sportág, a vívás valóban az, bár hozzáteszem, és ezt nagyon komolyan gondolom, hogy az életem javarészét ebben a műfajban töltöttem el, ami sportnak nevezünk. Vallom azt, hogy nincs olyan sportág, amihez nem kell, pláne a eredményességhez kimagasló intellektus kell, igenis kell, önmagában a fizikum kevés lenne, ez egy nagyon összetett dolog, de való igaz, hogy itt ez egy jó közeg. A kisebbik fiam, ő pedig atletizál, úgyhogy még úgy fontogatja a szárnyait, de ügyesen fut, jól ugrik, hát majd meglátjuk, és ő egyébként egy picit inkább így a művészlélek a családban, ő zongorázik is, ugye nagyszülői vonalról, édesanyám oldaláról nagyon elhivatott zenészek voltak a családban, és hát valami talán a génekben tovább öröklődött.
4: És te hány éves voltál, amikor eldöntötted, hogy sportoló leszel?
3: Hát úgy nagyjából öt. Tehát amikor már eldöntöttem, mert már előtte egy-két évig már így kacirkodtam vele, már az óvodában szóltak a szüleimnek, hogy hát csináljanak valamit ezzel a gyerekkel, kedves csisztú anyuka, mert ön is közveszélyes, tehát hogy itt hidozik, cigánykerekezik, mindenféle.
4: De miért ezt láttad valahol?
3: volt egy ilyen késztetésem. Ugye édesanyám balettozott, és tornázott is, hát messze nem ilyen szinten. Még az Esztergályos Cecília korosztályával járt az Állami Balettintézetben. Tehát volt nyilván egy mozgás kultúra, amit örököltem, meg, ahogy mondani szokás, meg belém rakták a csít, tehát, hogy így, mint csisztú. tényleg bőségesen jutott az energiákból, és hát ezt ugye ma hajlamosok lennénk azt mondani, hogy ilyen, vagyis mondják ezt egy kicsit ilyen...
4: Túlmozgásos,
3: igen. De hát erről nem volt szó, egyszerűen csak annyi, hogy szerettem ugrálni, szerettem táncolni a zenére, szerettem pörögni, forogni, pörgős szoknyában, vagy anélkül, macskanadrágban. És valahogy ezt így, azt kell mondanom, kierőszakoltam magamnak, abban a tekintetben is. Ugye sokat jártunk a nagymamámmal operába, pontosan azért, mert a balett az nagyon vonzott engem, ugye itt az anyai örökségből azért maradt valami. Úgyhogy sokáig, hát ebben az életkorban hezitáltam, hogy a prima ballerinaság tetszik-e jobban, vagy a tornasport.
4: Hát akkor te döntötted el, nem a szüleim.
3: Abszolút. Tehát ugye ebben az esetben egyáltalán nem arról volt szó, hogy a szülők bármire is kényszerítettek volna, vagy rávettek volna, én ezt kiköveteltem. És aztán ugye volt egy ebben a hezitálásban egy nagyon döntő pillanat, arra nagyon emlékszem, a Fekete-Fehér tévénken néztük a montreali olimpiát, ahol a Nadia Comăneci ugye 10 pontokat kapott, tehát történelmi sikereket ért el, és akkor azt mondtam, hogy na ez, és hogy akkor azt rohangáltam körbe a kis lakásunkban, és mondtam, hogy én akarok lenni a himnusz a dobogón. Azt én tudtam, hogy nem a himnusz áll a dobogón, hanem az ember, és neki játsszák el a himnuszt, de tudtam, hogy a két dolognak valamilyen triumfáláshoz, valamilyen győzelemhez köze van, úgyhogy aztán így eldőlt a sorsom, és aztán persze nem is kellett a balettot sem nélkülöznöm, akkor nem gondoltam ezt ennyire komolyan. 15 évig álltam aztán a balettrúd mellett, mert ugye mi a tornasportban azt a fajta klasszikus, mondjuk így orosz iskolát tanultuk, ahol bizony a mozgásképzés kultúrája azért az ott indult, hogy Ronda Jean Parter és Batman Tandő és egyebek, úgyhogy persze ezek mind.
4: És volt-e olyan, amikor azt mondtad, hogy ez túl nehéz, ezt abba hagynám?
3: Hát minden sportoló életében van ilyen, és ezek szakaszokban jönnek természetesen. Ugye nyilván először azért, amikor az ember így kezdi felismerni, hogy hát ez azért több kettőnél, tehát itt nem arról van feltétlenül szó, hogy csak akkor megyek edzés, amikor van hozzá kedvem, ugye? És ugye az elején említettem, hogy a tornasport különösen nagyon nagy elkötelezettséget igényel, tehát... Pláne még amikor én tornáztam, akkor azért a tornaszabályrendszer nagyon más volt, voltak még kötelező gyakorlatok. Az mondhatni, az edzésidőnknek a tornateremben töltött időt megduplázta, hiszen azokat a gyakorlatokat legalább olyan tökéletesen kellett tudni, mint a saját szabadon választott gyakorlatainkat. Ugye ma már csak szabadon választott gyakorlatok vannak, meg van határozva azon belül, milyen kötelező elemek, de nincs 4 külön gyakorlat a nőknél, mint nálunk volt. Tehát azokra ugyanúgy fel kellett készülni, hiszen nevezzük így, mint a műkocsajában, vagy a jégtáncban, az volt a belépő ahhoz, hogy az ember tulajdonképpen egyáltalán a döntő felé kacsingathasson. Tehát egy jó kötelező, egy jó szabadon választott, és ha kettő együtt összpontszámban nagyon erős volt, akkor szóba jöhetett, hogy tovább lép mondjuk azon a szeren, vagy akár összetetben. Emiatt rengeteg órányi gyakorlás volt, úgyhogy az, hogy én az aktív éveim alatt mondjuk napi 2-4 órát edzettem, és akkor mellette ugye iskolába jártam, és akkor még voltak egyéb foglalkozások is, meg amit még pluszba kellett csinálni, és a hétnek mondjuk a 6 napján, szerda délután és vasárnap volt talán pihenő, tehát ennyi. Egyébként dupla edzések, ennyi óra számban, embertelen sok munka, tehát, és mindezt nagyon komoly fizikai igénybe vétel mellett. Úgyhogy a tornasport az megdolgozza azért az embert, úgyhogy ebben természetesen nagyon sokszor voltak olyan szakaszok, amikor úgy keltél föl, pláne, hogy hétre jártam edzésre a világ végéről, Pilisboros Jenőről, úgyhogy az első buszt, az 5 óra 55-ös buszt nekem el kellett érnem. Zsohantam le a hegyről a két táskámmal, az iskolatáskámmal, meg az edzés cuccommal, mert ha nem értem el az első buszt, akkor nem értem be 7 órára, és már büntetéssel indult a reggel, tehát, hogy ezeket azért komolyan kellett venni.
4: És mi volt az, ami erőt adott ehhez, például, hogy ilyen korán egy kicsi gyermek felkeljen.
3: Hát igen.
4: Tehát mi volt az a cél, ami lebegett előtted?
3: Hát célok ugye
4: ott mindig. Ott a dobogó és a himnusz.
3: Igen, hát ugye az volt egy nagy cél természetesen, és ahogy az ember haladt előre az időben, és érzékelte, hogy azért jó abban, amit csinál, hogy relatíve talán tehát. Igen, tehát a siker élmény az rendkívül fontos mindenben. Tehát ugye az mindig a hajtóerő, hogy tovább menj. Versenysikerek, egy lehetősége mondjuk a válogatottságnak, akár az ifjúságinak, akár a felnőttnek. És hát ne felejtsük el, hogy ezért ez az államszocializmus idején, tehát abban a korszakban volt, amikor sportolóként utazhattál külföldre, a szüleidnek talán még nyugati útlevele sem volt, csak 3 évente kaptak ilyesmit, tehát abban a korszakban ez bizony kiugrási lehetőség volt. Tehát az, hogy mondjuk én picike lányként 13 éves koromban eljutottam Japánba egy meghívásos versenyre, ahol kifejezetten nekem szólt a meghívó, és ott én versenyezhettem, és rácsodálkoztam a világnak arra a szegletére, amiről fogalmunk sem volt. Tehát nem csak a Tokió belvárosában látható elképesztő neontenger és az az árubőség, de egy teljesen más kultúra. Azt megelőző évben mondjuk Mongóliában voltam, hát az a spektrumnak a pont a másik vége, jurták és egyebek, de hogy ugyanebben a korszakban eljutottam Nyugat-Európába, Angliába, 16 éves koromban az Egyesült Államokban turnéztunk a magyar női tornász válogatottal heteken keresztül. Szóval, hogy azért ezek akkoriban egészen más perspektívát nyújtottak egy fiatal embernek, egy fiatal felnőttnek, vagy egy tinédzsernek a kortársaidhoz képest, meg pláne. Tehát te voltál az utazó sportoló, ugye? Te küldted haza a képeslapokat. Fú, itt is jártam, ott is jártam. Úgyhogy nagyon sokáig volt olyan osztályfőnököm, vagy olyan rokonom, nagynéném, akinek nagyon komoly képeslapgyűjteménye volt tőlem. És ezek ilyen érdekes dolgok, szerintem a gyerekek már sem tudják, hogy mi az, képeslap.
4: Sajnos nem.
3: Minek az, ugye?
4: Sajnos nem.
3: Már az e-mail is gyakorlatilag lassacskán elavult, ugye bármilyen kommunikációs forma, olyan különféle fajta applikációs üzenetek versenyében. Úgyhogy nagyon-nagyon érdekes dolog volt ez, és hát aztán persze, amikor ugye a horizonton felbukkan annak a lehetősége, hogy a válogatotton belül is elfoglalsz egy komoly pozíciót, és eljuthatsz egy világbajnokságra, egy Európa-bajnokságra, uram, bocs, az olimpiára, tehát akkor azok a dolgok kerülnek kézzelfogható távolságba, amit ott láttál kislányként a tévében. És akkor azt mondod, hogy ez most akkor nagyon fáj, de megyek, mert ha én nem megyek, akkor jön a másik.
4: Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy biztos nagy volt a verseny a lányok
3: nagy,
4: között, és
3: nagy.
4: Gondolom volt viszálykodás, meg ilyesmi, amit azért egy kislánynak feldolgozni, vagy jól szerepelni egy ilyen viszálykodásba, azért az nehéz.
3: Nézd, ez egy érdekes dolog, azért egy sportvilágon belül ugye két, sokféle, de mondjuk kétféle érzés feltétlenül betegszik egymással. Egyrészt van egy sors közösség, tehát a fájdalomban, a fáradtságban, az agyongyötörtség, van egy egymásra ismerés, és egy szolidaritás természetesen. Az is igaz természetesen, amikor eljön a pillanat, hogy kikerül a csapatba, vagy kiszerepel jobban, akkor ellenfelek lesztek, és természetesen arról van szó, hogy ki lesz a jobb. Igen. Ugye az én sportágam is olyan sportág, hogy alapvetően egyéni sport, de hát nálunk is van ugye csapatverseny,
4: igen,
3: az egyéni
4: igen,
3: produkciókból igen. Összeadódó csapatverseny, az egy nagyon izgalmas dolog, és szomorúan mondom, hogy egyébként a magyar női tornában a csapat megméretés vagy szereplés az sajnos nagyon régóta eltűnt a térképről. Ugye az utolsó olimpiai csapatunk az atlantai olimpián szerepelt 1996-ban 30 éve. És éppen most a közelmúltban zajlott le egy tornász Európa bajnokság férfi és női, ami kvalifikált volna az idei világbajnokságra, ami aztán majd az olimpia felé vezető úton is egy újabb állomás, nem jutott ki a magyar női csapat oda. Tehát, hogy nem az van már, amiről mi beszéltünk, hogy úristen, kikerül be, versengünk egymással, nagyon nehezen lehet összeszedni sérülések és millió egyéb probléma miatt azokat a versenyzőket, akikből akár egy egészséges ütőképes női csapat kijön.
4: Miközben... De miért nem olyan szívósak?
3: Hát ez egy hosszú, messzire vezető dolog, hogy milyen a sportági, hogy mondjam, belső építkezés, vezetés, stb. Most nem szeretnék belemenni, nekem van erről egy eléggé határozott véleményem, nem is vagyok vele túl népszerű a saját sportágamban, ettől még szerintem eléggé kritikusan és őszintén látom ezt a dolgot. Úgyhogy ez a része elég fájdalmas, de visszatérve inkább akkor az én időmre, mert ezt nyilván majd megoldják azok, akiknek ez a dolguk, vagy nem. Igen, tehát az a része az életünk, össze is kovácsolt minket. Tehát például volt olyan szakasz, képzeld el, amikor a válogatottnak három, nevezzük így oszlopos tagja, Storcert, Beáta, Ladányi Andrea és én, mind a hárman úgy jártunk reggel hétre ugye a válogatott edzésére, amit említettem neked, hogy nagyon messziről. Én Pilisborosjönön laktam, volt, aki Beszentlőrincen, volt, aki Pesterzsébeten. Tehát ez az utazási időt reggel oda, este pedig haza, ugye lecsökkentendő, szembe találtuk magunkat azzal a válogatott vezetőedzői döntéssel, hogy nekünk be kell költözni kollégiumba. Hát nem voltunk lelkesek, el kell mondanom, mert azért ezekben a nehéz napokban az, hogy az ember hazamegy, és a szülei ölelésében panaszkodik egy kicsit, vagy hogy anyu reggel hozta be a kávét, és hogy hát ezek azért persze egészen más dolgok. És akkor például hármunkat, az, hogy egy évig laktunk egy kollégiumban, aztán feladtuk. Tehát azt mondtuk, hogy nem szerettük ezt meg inkább vállaltuk az utazással együtt járó. Egyébként nagyon nagy terhelést, hiszen nem volt kocsi, nem volt, hogy a szülő befuvarozott, hanem nekem sárga busz, majd utána különféle egyebek, és este ugyanez. Tehát kétszer négy óra edzés, és napközben az iskola közepette, gyakorlatilag még este hazamenni, majd reggel hajnalba újra elindulni, és minden egyes nap így telt. Tehát, hogy ez, amikor ránézek a gyerekeimre, és látom, hogy ugye célba furikázom őket, vagy én, vagy a férjem oda-vissza, és el is haszonnak a kocsiba, és fáradtak, és nyűgösek, és nem akarunk, akkor úgy mindig belegondolok, hogy hát igen, én ilyenkor egyedül caplattam fel a két táskámmal a Pilisboros Jenői emelkedőn a házunkhoz este, ami még egy olyan jó másfél kilométer volt a buszmegállótól. Tehát, hogy ez bizony más idők voltak, de ha azt kellene mondanom, hogy milyen utomódon edzett ez meg engem az élet későbbi kihívásaira, akkor most is úgy gondolom, hogy ennek helye volt az én jellemem alakulásában.

0: Béke. A Margit hídon sétálunk a zenével. Béke. Itt most nem vagyok senkinek a kezében, ez vezérel. A szívem tiszta, senki nem bádol, ez béke. Nem elmélet, ez bent lángol.
1: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kipörgetve. A hét legjobb beszélgetései, mondatai következnek a Spirit FM-en.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, ez a húzós legfrissebb adása, a családról fogunk beszélgetni. Egészen pontosan talán a család pszichéjéről, ha van neki ilyen módon olyanja, meg mindarról, ami hat egy család működésére. Itt akár a családi tradícióktól kezdve a hétköznapi benyomásokig, amik érnek minket, sok minden szóba kerülhet, mert olyan vendégem van, aki ezzel foglalkozik. Lássuk is a névjegyét.
3: Kozma Vízkeleti Dániel, családterapeuta, párterapeuta és klinikai szakpszichológus. Családokkal és párokkal foglalkozik, a családi mintákat tárja fel párkapcsolati, familiáris működésük alapján. Azt vallja, hogy nem az a kérdés, hogy jó párt választottunk-e, hanem hogy mit teszünk és mit nem azután. Szívesen beszél transzgenerációs traumákról és feloldásuk lehetőségeiről, illetve a gyermekkori élmények egész életen átívelő hatásairól.
2: Kozma Vízkeleti Dániel, örülök, hogy itt vagy. Szia, Dani.
4: Szervusz, Egon. Neved rossz néven a Dánielt használom. Ha benne van Elohim a nevemben, akkor ne hagyjuk ki belőle.
2: Oké, okay. Legyen ez. És akkor legyen az, hogy indítsuk el onnan a dolgot, hogy a családot egy evidenciaként kezeljük olyan módon, hogy hát ez egy ilyen működő egység. Tehát ott papa, mama, gyerekek, csupa szívszeretet, benne volt a Mézgacsalád című sorozatban is. Aztán láttuk, hogy az sem volt olyan egyszerű. Emlékezünk csak Paulára. És hát szerintem nagyjából ez mindig ennyire bonyolult is, csak jobban rosszabbul kezeljük. Azt mi dönti el, hogy hogyan tud és működőképes-e egy család?
4: Hú, van 3 hónapot, hogy ezt megválaszoljam.
2: Mert
4: hogy
2: hátradőlünk és csináljuk.
4: Rendkívül összetett, de hogy röviden összefoglaljam, a családnak két alapvető funkciója van, lélektani értelemben természetesen. Az egyik a biztonságérzet megalapozása, hogy a családban élőknek kiszámítható és stabil legyen az élete. Ez nagyon fontos a családban, ezt igyekszünk megteremteni. A másik legfontosabb funkció, hogy rugalmas alkalmazkodással segítse a családot, meg minden családtagot a fejlődésben, meg hát, hogy élményekhez juttassa a családtagokat, közösen, és hát ez a két alapvető feladat, ez finoman szólva ellentmondásban van egymással. A biztonságérzethez állandóságra van szükség, a rugalmassághoz meg mindig megújulásra. És tulajdonképpen az dönti el, hogy egy család jól működik-e, hogy eltalálja-e ezt a ritmust, áldoz-e a biztonságérzetre, az állandó dolgokra, szokások, rítusok, hagyományok révén, és áldoz-e a rugalmas alkalmazkodásra, mert a rugalmasság ugye nem csak a tornász családokban fontos érték, szóval áldoz-e arra, hogy kipróbálunk új dolgokat, új válaszokat keresünk, új megoldásokat, ha a régiek nem működnek.
2: Viszont hát a régieket meg hozzuk. Legalábbis egy jelentős részét elhozzuk magunkkal otthonról, meg a különféle tradíciók által, más részét meg megtanuljuk másoktól, és azt szépen beépítjük ebbe. De mégiscsak valami készlettel érkezünk egy kapcsolatba. Honnan tudható az, hogy a másikhoz illik-e az én készletem?
4: Erről nagyon szeretünk meggyőződni az ismerkedéskor. Nagyon sok fiatal kérdezi tőlem, hogy honnan fogom tudni, hogy mi illeszkedünk, hogy összeillünk-e, hogy az értékeink, a bioritmusunk, stb. Azonos-e. És az a tapasztalatom, hogy a házasság vagy a családi élet sikere nem azon fog múlni, hogy a megismerkedés, az összejövés, a kapcsolat kialakulásának pillanatában tényleg úgy jól összeillesztettük ezek a sok közöttünk a hasonlóság. Persze ez megkönnyíti az ismerkedést meg az összecsiszolódást, de sokkal izgalmasabb lesz, hogy mit kezdünk egymással a kapcsolat második hónapjában, második évében, második évtizedében, vagy akár azon bőven túl. Szóval nem a választáskor dől el, nem a párválasztáskor dől el, hogy jól választunk-e, sikerül-e.
2: Pedig erre törekszünk mindig.
4: Abszolút.
2: És mi szülők mindig tudjuk, hogy a gyerekeink jól választanak-e, vagy sem.
4: Így van, méltó-e hozzád, ugye, engedjük útjára a gyermeket. Szóval ez egy közkeletű vélekedés, hogy mintha ott tényleg így minden eldőlne, de ez körülbelül olyan, mint hogyha karrierünk eldőlne az állásinterjúnk pillanatában. Azt hiszem, hogy sokkal lényegesebb, hogy utána mit kezdünk egymással, mit hozunk ki egymásból, meg hát van egy csomó, szóval mindketten változni fogunk. Van egy ilyen közkeletű mondás, ugye, hogy amikor házasságra készül egy pár, akkor a nő bízik abban, a férfi majd megváltozik, illetve hát ő meg tudja majd változtatni.
2: Megváltoztatom.
4: Így van, a férfi meg abban bízik, hogy a nő nem fog változni. Na most mind a kettejük csalatkozni fognak, mert hogy mindenki változni fog, és nem abba az irányba feltétlenül, ahogy mi azt esetleg kívánatosnak tartjuk, és egy kapcsolat tényleg a harmadik évtizedben az lesz a lényeges, hogy például mit kezdünk egymás változásaival. Megváltozott a másik érdeklődése, elkezdett korán kelni, életközépi válságra adott nagyon adekvát válaszként hobbit vált, bioritmust vált, elkezd sportolni, és hogy tudok-e ebben társa maradni. És hát van egy csomó olyan életfeladat, amit egyszerűen nem tudjuk előre, hogy a másik hogyan fog reagálni. Azt, hogy milyen nagyszülők leszünk, az nem derül ki, mert nem tudjuk. Az majd akkor, de már csak a szülőség sem. Ugye, az majd akkor derül ki, amikor vállalunk legkisebb közös többszöröst, és együtt elkezdünk tanakodni, hogy ajjajjaj, eleget evett, eleget aludt, hétkor fürdetés, stb. De ez akkor fog.
2: Ki kell felé éjszaka, és melyik éjszaka ki kell fel, és hány éjszakát vállal az apa, és mennyit az anya. Pontosan. És akkor itt egy fontos dologhoz el is jutottunk, ami apa-anya kérdés. Én úgy vezettem fel a Mézga családtól kiindulva, hogy papa van a gyerekek. Van egy társadalmi vita, és én akkor ezt most itt szóba is hozom. Van különbség egynemű párok működése és különnemű heteropárok működése között?
4: Engedd meg, hogy elsősorban a tapasztalataim és nem a szakirodalmi ismereteim alapján válaszoljak, hiszen dolgozom meleg párokkal, néha leszbikus párokkal is, bár ők inkább női kollégát keresnek, és természetesen a heteroszexuális kapcsolatra épülő számtalan családmodellel is, mert hogy az sem egységes, nagyon sokféle családmodellel találkozunk ugye manapság, mozaik családok, egyszülős család, stb. Különbözőek. Szóval, hogy az a tapasztalatom, hogy a meleg párok, és akik gyermeket nevelnek, az erre épülő családok nehézségei, kérdései, kételyei és erőforrásai döntő részt analógok a heteroszexuális kapcsolatokéval. Specialitás náluk nyilván mondjuk a coming out szintje, hogyha az egyikőjük szülei felé nem történhet meg ez a feltárás, akkor ott van egy nagy kiegyensúlyozottság, ami nyilván feszültségkel
2: lesz. Kiegyensúlyozatlanság.
4: Kiegyensúlyozatlanság, köszönöm a pontosítást. De ez nyilván nagyon bosszantó lesz, de hát mondhatjuk, hogy ilyen heteroszexuális családokban is van, hogy mondjuk a párom szüleivel jóba vagyunk, közel laknak, sokat segítenek, valamiért az én szüleimmel nem annyira
2: jönnek az agyós viccek, stb.
4: Igen, szóval, hogy ez sem annyira különleges, hogy ilyen nem volt, úgyhogy úgy tudok röviden válaszolni, hogy sokkal-sokkal több a hasonlóság, és ráadásul nagyon sokat vitatkozunk azon, és a klienseim is gyakran kérdezik, melyik családmodellben leszünk boldogok? Mi az a családi konstelláció, az a forma, ami a boldogságot segíti, nem a formán múlik. Sokkal lényegesebb, hogy mit kezdünk egymással.
2: Én ezt a kérdést sem teljesen értem. Tehát szeretek valakit, nem azon gondolkozom, hogy milyen családmodellben leszek vele boldog, hanem hogy vele akarok boldog lenni. Mi a modellek közt ilyen módon a különbség? Mik között választhatok?
4: Párhuzamosan most 16 kapcsolat és családforma van a mi kultúránkban. Ugye a dédszüleinknél még egyet ismertek, ez amit te is említettél, papa, mama és a kettejüktől származó jelenleg azt hiszem 1,27 gyermek. Ez a nukleáris vagy magcsalád, de ugye van a többgenerációs család, a nagy család, az új egyszülős család, a mozaik családok különböző verziói. Ők már egyébként számosságban majdnem annyian vannak, mint a nukleáris családok.
2: De ezeket én nem választom, ez az élet maga. Tehát ez történik velem, és benne vagyok valamiben. Tehát az, hogy én egy mozaik családot választok, hát ilyen döntés nincs.
4: Érdekes, hogy így látod, nekem az segít, és az a tapasztalatom, hogy a klienseimnek is az segít, ha úgy tekintünk magunkra, hogy mi vagyunk az életünk aktív alakítói. Mi hozunk döntéseket, egy válásról, és utána mi hozunk döntést arról is, hogy az optimizmus győz a tapasztalat felett, és alapítunk egy mozaik családot, mert bízunk abban, hogy majd a második sokkal jobban sikerül. Nyilván, ha ugyanazokkal a mintákkal megyünk bele, akkor önmagában még nincs rá garancia, hogy majd ez jobb lesz. Szóval, hogy és a sort folytathatjuk, megyünk bele, akkor önmagában még nincs rá garancia, hogy majd ez jobb lesz.

0: akinek úgyis a második házasság sikerül. Vannak családok, ahol nemzedékekre visszamenőleg mindig a második vált be, és ezt továbbadjuk a gyerekeknek. Van olyan család, ahol ezt így ki is mondják, hogy úgyis majd a második sikerül, és találkoztam olyannal, hogy a ifjú nemzedék az első házasságát gyorsan letudja, gimi után, egyetem alatt gyorsan összeházasodnak, mert tudják, hogy ez az első nem, úgyis pár év alatt megy a lecsóba, sőt volt, akik fél év után elváltak, mert a másodikra érdemes koncentrálni. Szóval azt hiszem, hogy néhányan még olyanok is vagyunk, akik már eleve arra készülünk, hogy majd
1: ez lehet
0: az ennedik.
1: Mondd.
0: De ritkán ezzel a szándékkal indulunk
1: persze.
0: el.
1: Na, az jutott eszembe erről, hogy persze mi ezeket mondogatjuk az utánunk jövőknek, hát a gyerekeinket felkészítjük az életre. De egyúttal beléjük is kódoljuk?
0: Uh-huh. Ez a beléi kódolás, ez a magam tapasztalat szerint úgy működik, hogy a felcseperedő gyerekek sokkal jobban hisznek annak, amit látnak. Vagyis látnak maguk körül egy csomó kapcsolatot. A miénket, a nagymamáikét, a családbarátaiét, nagynénikét, nagybácsikét, ha van idősebb testvérük esetleg azét. És ha ez összhangban van azzal, amit mi ezzel időben egyszerre közvetítünk szavak által, akkor könnyű dolguk van, jó, nagyjából a világ ilyen harmonikus, apa kb. Azt mondja, amit látunk rajta. Mondjuk mondom a fiamnak, hogy édes fiam, a nőkkel tisztelettel kell beszélni, köszöni szépen, árgus szemmel fogja figyelni, hogy én hogyan beszélek nőkkel. Az édesanyával, a nővérével, a boltosnénivel, a szomszédasszonnyal, a főnöknővel, a tanárnénivel, a pszichológusnénivel, stb. És sokkal inkább azt fogja magába építeni, ahogy te fogalmaztál, magába kódolni, amit megtapasztal, amit lát. A szavaink azok inkább csak árnyalják ezt, ugyanis érzelemtelített helyzetben, ahol tétje lesz, döntést kell hoznia, lesz egy kapcsolati vita, ott sokkal inkább ahhoz fér hozzá, ami belé kódolódott, amit megtapasztalt, a szavak által közvetített ismereteknek csak a 10-20%-ához férünk hozzá ilyen stresszteli vagy érzelemteli helyzetben. Vagyis az fog nála bekapcsolni, amit megtapasztalt. Az a szerencse egyébként, hogy néhányan így aggódunk, hogy mi nem mutatunk jó mintát a gyerekeinknek, érdemes abba bízni, hogy ez a gyermek is a kép egy nehéz csomagot kap, mert mondjuk vitatkozunk, ő nem csak a mi házasságunkat látja, hanem nagynénikét, nagybácsikét, nagyszülőkét, stb. Szóval lesz több lehetősége ezt összevetni. Szóval, hogy igen, adunk útmutatást a fiataloknak, de leginkább azzal közvetítjük, hogy mi hogyan működünk egy házasságban, hogyan fejezzük ki az érzelmeinket egymás felé. Mondjuk, amikor dolgozni indulunk, megpuszíjuk egymást, és akkor a gyerek látja, hogy jé, hát a kapcsolat az olyas valami, ahol így puszilódznak. Neki is ez lesz a természetes, felcseperedvén. Még egy mondat erejéig vissza kapcsolódva az előző témához, ha megengeded, tényleg azt tapasztalom, hogy az elköteleződésre készülő fiatal nemzedék, és hát manapság olyan bátrak a fiatalok, hogy a 30-as éveik második felében akár már készen állnak erre.
1: Igen, hosszan gondolkoznak.
0: 40-es éveik elején.
1: Alaposak.
0: Abszolút, megérlelik a döntés. Igen. Nem hebehúgyáskodnak, nem hamariak, ahogy a entek mondják a Gyűrűk urában. Szóval, hogy a fiatalok nagyon gyakran azt kérdezik, hogy szóval tényleg tapasztalják ezt a sokszínűséget, a sokféle családmodellt, és mivel hisznek abban, hogy a forma lesz a meghatározó, tényleg keresik, hogy most ez lesz, melyik a jobb? Nagyon hasonló kérdéseket tesznek föl, mint amit te korábban, hogy mi a különbség mondjuk a meleg párok meg a heteroszexuális orientációjú párok között, hogy mi a különbség a különböző formák között, és azt hiszem, hogy a hivatásom egyik megérleltebb üzenete, hogy nem a formán múlik. Nem azon múlik, hogy hányan élünk együtt, hogy mekkora alapterületen élünk együtt, sokkal inkább az, hogy tudunk-e érdeklődni egymás iránt, mert az érdeklődés visz közel a másikhoz, az ítélkezés biztos nem. Hogy tudunk-e jó hiszeműek lenni a másik iránt, hogy kifejezzük-e nyíltan az érzéseinket, meg a szükségleteinket. Ezt azért hangsúlyozom, mert az elvárásainkat manapság azt nagyon kifejezzük. A mögötte lévő szükségletet azt ritkában, már pedig a társunk vagy a családtagunk abból fogja érteni, hogy nekem miért fontos az, amit nap mint nap szajkózok neki.
1: Pedig ez így, ahogy most elmondtad, elég bonyolult, mert a kettőt gyakran össze is mossuk. Tehát az én elvárásom és az én szükségletem az nem feltétlenül két különböző fogalom. Én ezt a

0: akarom.
1: Ja, így van. Nekem ez legyen.
0: Így van. És akkor megoldottam az egészet. Aha.
1: Hadd mondjak egy konkrét példát, mondjuk nekem elvárásom, hogy mindig minden edény, meg tányér, meg pohár ugyanoda kerüljön, a helyére. Nekem ez fontos. És ha családtagjai máshova pakolják ki, akkor azt mondom, hogy rosszul raktátok ki a mosogatógépet, vagy akár egyenesen letolom őket, hogy már megint rendetlenség van, ez borzalom.
0: Hányszor elmondtam,
1: nem igaz, nem bírjátok megjegyezni, hogy a nagy poharak a második polcra, a kisebbek meg ide lejjebb, mert így. Ugye emögött valószínűleg az a szükséglet van, és ha egy picit önreflektívet tanakodok, akkor hozzáférek, hogy nekem a biztonságérzetemhez a fizikai környezetemnek a rendezettsége hozzátartozik. Én akkor érzem magam biztonságban, amikor reggel kibotorkálok a konyhában, még ilyen félig nyílt szemhéjjal, és nem kell tanakodnom, hogy a nagy pohár az így fölnyül, és ott van, és ha nincs ott, akkor az nagyon indulatkeltő lesz, mert az a biztonságérzetem elszáll. De nem ezt közvetítem, amiből lehet, hogy értenék a családtagok, hogy ez miért fontos, hanem azt szajkózom, hogy tessék rendesen kipakolni a mosogatógépet, amiből nem fogják érteni, hogy nekem ez miért fontos, azt fogják látni, hogy apa egy ilyen rigid persona.
0: De viszont a kettő között van egy alapvető különbség. Ha én nem mondom el, hogy miért kell, hanem csak veszekszem, én egy ilyen erős ember, én megmondtam, hogy kell. Ha elmondom, az a gyengeségem. Mert hogy rámutatok valamire, ami nekem probléma. És ezt a legtöbb ember fél beismerni.
1: Ezzel csak egyetérteni tudok, valóban a tradicionális nemi szereposztásban nem nagyon van benne, hogy ezt fölvállaljuk. Sőt, a klasszikus szereposztásban ugye pontosan így van, hogyha kimutatod az érzéseidet, vagy így a szükségleteidet, akkor az gyenge vagy, segítséget kérni, ugye az eleve annak a beismerése, hogy te segítségre szorulsz, az milyen dolog már. Pont azt gondolom, hogy a családi működés egyik mércéje, hogy megengedjük-e magunknak, hogy otthon ez vállalható, és megteremtjük-e otthon például az elismerés kultúráját, ahol szívesen visszajelzem, ha valami tetszik, vagy valamit megköszönök. Ez azért izgalmas, mert elterjedt vélekedés. Ugye a jót nem kell megköszönni, az természetes, teljesen természetes. Hát az a tapasztalatom, hogy de igen, és a családi kapcsolatok egyik nagyon erős építője, hogyha tudok köszönetet mondani, ha vállalom, hogy fú, ebben most tévedtem, ez nem így, vagy engedek, vagy odafordulok a másik felé.
0: Hát a szeretet kifejezése, abszolút, hogy az az első hetekben nagyon erős, aztán igen, ez el tud kopni. Van erre egy klasszikus, a hegedűs a háztetőmben, ugye, amikor jentje? Igen. Azt kérdezi tőle a férje, hogy, hogy szeretsz-e?
1: Szeretném.
0: És erre elsorolja, hogy hát mosok rád, főzök rád. Miért kérdez-e hülyeségeket?
1: Mi ez, ha nem szerelem?
0: Hát ellátlak.
1: Igen. Igen.
0: És ezzel egy csomószor elfedjük azt, hogy érzéseket kéne kimutatni, és nem csak teljesítményt.
1: Így van. És ráadásul az, hogy főzök rád, mosok rád, mi ez, ha nem szerelem? Szóval, hogy ezekre kapok-e visszaigazolást, és kapok-e érte köszönetet, vagy ez így tényleg így bekerül, hogy jó, hát asszony, akkor főzött, meg meleg vacsora, ha férfi, akkor talicskával hordja haza a pénzt, mert a gyerekeknek mindenre szükségük lesz, meg biztos, fölfúrja szépen a polcot, ugye, ha megígérte, mégpedig 3 éven belül.
0: És akkor az elvárásoknak meg is feleltünk. De akkor utána jössz te. Mert hogy az elvárásoknak megfeleltünk ezen a szinten, de érzelmi szinten meg nem.
1: Pontosan így van, és akkor ott lesz jelentősége annak, hogy ne csak az elvárásainkat közvetítsük, hanem a mögötte lévő szükségleteinket. Tudjunk szólni, hogy ez nekünk miért fontos. Engedjük magunkat meglátni a másik által. Ez megint egy, ha tetszik, sebezhető pozíció. És hát igen, az a tapasztalatom, főleg egyébként a Covid óta, hogy a kollégáimnak, meg jó magamnak nagyon nagy forgalma van. Ez részben egyébként köszönhető neked és a munkatársaidnak, mert jó erős sajtója van a családterápiának hazánkban, de nem csak ezen múlik. Tehát, hogy tényleg az a tapasztalatom, hogy sok családnak szüksége van segítségre, kapcsolatterápiára, és a kollégák is felfedezték ezt, hogy érdemes ilyen irányú tanulmányokat folytatni, mert nagy igény van rá.
0: Mert hogy én rengeteget foglalkozom közélettel, politikával, óvatatlanul nekem eszembe jut, majd te helyre rakod, hogyha ha ez egy beleerőszakolt gondolat, hogy a közélet izgalmai, a politikai különbözőségek, a gondolkodásmódbeli eltérések ezügyben, azok nyilván megjelennek, ha nem is két ember között egy párban, bár ott ugye akkor rögtön felmerül a kérdés, két különböző értékrend él együtt, hanem a család, a tág családban, ami megrontja a viszonyokat, amik feszülté teszi a kapcsolatokat, anyóssal, apóssal, ki tudja, milyen lesz a viszony, ezek mennyire szülemkednek be a hétköznapi családi működésbe?
1: Ha röviden akarok válaszolni, akkor nagyon erősen, de valószínűleg ennél több részletet vársz tőlem. Szóval, hogy több szinten. Az egyik, hadd kezdjem onnan, hogy az utóbbi néhány évben néhány a családi élettel egészen szorosan összefüggő kérdés átpolitizálódott. Ez például abból érezhető, akár a korábban említett LMBTQ együttélés, vagy az örökbefogadás lehetősége, de sok más, a családon belüli szereposztás, a gyermekek oktatása, nevelésének a feladatköre. Szóval ez nagyon sok téma átpolitizálódott, és innentől, hogy ez kapott egy ilyen politikai töbletet, nagyon megnehezült az, hogy ilyen teljesen neutrális, higgadt, teljesen lecsupaszított szakmai párbeszéd folyjon ezekről. Mert rögtön társul bármelyik véleményhez, hogy na, ezt te biztos azért mondod, hogy. Tehát, hogy van egy ilyen irányú beszüremkedése, hogy családi életet érintő kérdések, azok megterhelődtek politikai témával. A másik az, hogy nem csak azoknál a családoknál, akiknek a megélhetése mondjuk szorosan kötődik a politikához, hanem a közélet eseményei minden család életébe megjelennek, foglalkoztatja őket, a családterápiás üléseken szóba jön.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megérkezett Budapestre az első új KAF villamos. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Gyanúsítottként hallgatták ki Magyar Pétert a telefonlopásos ügy miatt. A miniszterelnök nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt, amit politikai provokációnak nevezett. Azt is megjegyezte, hogy a folyosón sem Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal nem találkozott. Csintalan Sándorral és Szerető Szabolcsal beszélgetünk. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, amiben 3 rendőr is érintett lehet. A büntetőeljárás néhány napja a központi nyomozó főügyészség vonta saját hatáskörébe. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője szerint továbbra is az a kérdés, meddig érhet el az eljárás. A stúdióban Horváth Lóránt. A budapesti olimpia mozgalom működését biztosító BOM alapítvány is csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséhez, hogy a kormány és a főváros mihamarabb tűzze napirendre a 2036-os olimpiai játékok megrendezésének lehetőségét. Az ugyanis a szervezet szerint az ország fejlődésének legfontosabb katalizátora lehetne a következő 10 évben. Vendégünk Szalai Berzevici Attila. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon ügyében készült teljes jelentést. A kormány 1 milliárdos jóvátételi alapot és új panaszrendszert jelentett be. Szilvási Lénával beszélgetünk.
3: Az egyenes beszédő estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Csintalan Sándor és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Jó estét, szervusztok! Kezdjük olimpiával mi is. Egészen biztosan sokáig beszélgetünk majd még erről, talán évekig, ugye végleges lesz a jelentkezés. Mit szóltok? Támogatjátok, vagy nem?
4: Ez most egy képzavar lesz. Ez egy palackpost. 2036-ra nagy valószínűséggel már hulla leszek bőven. Mint öreg boomer a fiataloknak, benevegyék ezt. Tehát ez egyrészt a viszonyok az ország. Vegye napirendre a kormány, beszéljünk róla, nincs nekem ezzel semmi bajom. De elég elmenni Athénba, elég körülnézni a világban, hogy manapság ekkora rendezvényeket már több ország rak össze. Most, hogy milyen vészterhes idők vannak és lesznek, abban most nagyon nem is akarok kitérni ezekben a háborús időkben. Amúgy meg, de arról most nem beszélve, hogy azt az elképesztő, borzasztó nagy kupacot, amit el kell hordani itt a következő 4 évben mondjuk a jelenlegi kormánynak, az, hogy ne tegye tönkre ezt az országot, egy ilyen ambíció, azt el nem tudom képzelni, tehát tönkre fogja tenni. Azon kívül meg egy dolgot teszek csak hozzá, hogy azt a dumát meg ne vegye be senki, hogy amúgy is meg kéne csinálni, olyan dolgokat csinálni. Egyrészt egy olimpia más infrastruktúrát igényel, amúgy meg egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben. Egy több országos akármiről lehetne már engedni, de mondjuk nem arról, hogy a szörfverseny a portugál tengerpartokon.
3: Ugye Portugália és Szlovákia az felvetődött, legalábbis egy tervezetben benne van, ugye nem tudjuk még, mik a részletek, meg elvileg még nincsenek is kidolgozva, de akkor sem támogatnád. Ugye emlegetted Athént, és én is kérdeztem itt más sportközgazdást, meg hát majd jön Szalai Berzevici Attila, meg nyilván tényleg sokat fogunk még sok vendéggel erről itt beszélni a közeljövőben. Nem kerülne már annyiba ezek, ez fenntartható olimpia, tehát hogy teljesen más
4: fenntartható, és mennyibe nem kerülne, meg annyiba, meg fenntartható.
3: Tehát azt mondod, hogy semennyibe ne kerüljön.
4: Jó, bocsánat, csak egy dolgot. Igazság szerint csak azt nem értem, hogy került ez most elő. Én először azt hittem, hogy ugye most
3: itogatják. Hát úgy,
4: azt hittem, hogy most így a választások után ugye kinyitották ezeket a páncélszekvényeket, és mindenféle csontvázak kiesnek, és kiesett egy papír. Én komolyan mondom, mert én nem gondoltam, hogy ez komoly. Még most sem hittem, amikor írtátok, hogy erről beszéljünk, meg azt hallgatom most a sajtot, tényleg, hát erről beszélnek. Jó, hát beszéljenek.
3: Mindjárt majd a felek kommunikációjáról beszélünk, mert akkor talán világosabb lesz a kép, hogy hogy került ez most elő, mert egyébként valóban érdekes, hogyha visszamegyünk egy picit az időben, Szabolcs. Tehát
5: valóban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelzése miatt került ez elő, hogy ők számolnak Budapestről, illetve Magyarországgal, mint esetleges pályázóval a 2036-os nyári játékok tekintetében.
3: Nem hogy számolnak, hanem komoly érdeklődés.
5: Érdeklődés van.
3: 13-ból bekerültünk
5: igen,
3: a hétbe.
5: Igen, igen, tehát ez így van. Tehát Magyarország ezek szerint valamilyen formában jelezte a szándékát, hogy érdeklődik legalábbis ez iránt. Én nekem kicsi eltérő az álláspontom, mint a Sándor. Lehet, hogy akkor én beveszek bizonyos dolgokat könnyebben.
4: Hát mert te élni fogsz még akkor, Szabi.
5: Majd ez kiderül, de... Tehát amikor azt mondom, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy támogassam ezt az ötletet, akkor előtte viszont nagyon sok ilyen haval kezdődő mondat van. Tehát azt gondolom, hogy akkor érdemes támogatni, mert akkor van értelme egyáltalán egy ilyen kalandba belevágni, hogyha valóban, hogyha egy bizonyos fajta nemzeti egységet meg lehet mögötte teremteni. Azt gondolom, hogy ez a kiinduló pont. Ugye most volt egy medián felmérés egyébként, ami arra utal, hogy egyébként ez nem is egy lehetetlen dolog, mert ez alapján most ugye kétharmad az inkább azt mondja, hogy támogatja az olimpiát, de azt gondolom, hogy amikor ezek a viták kezdődnek majd, ha egyáltalán eljutunk odáig, akkor lehet, hogy ezek az arányok változnak. De az biztos, hogy aki az olimpiát támogatja, annak ezeket a, elsősorban a gazdasági aggályokat, azt nagyon világosan meg kell válaszolnia. És nyilván fel lehet hozni a Atén példáját, de azért elég sokan rendeztek mások is olimpiát azóta is, és azért nem mindenhol volt ez csőd. És én azért mennék vissza még egyszer erre a bizonyos nemzeti egységre, mert azt gondolom, hogy Magyarországnak az egyik fő problémája az, hogy egész egyszerűen nincsenek közös ügyeink. Lehet, hogy ez sem az, de én jelen pillanatban nem nagyon látok mást olyat, tehát amióta Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, lezárult az európai integrációs folyamat, igazából a politikai elit megosztottsága azóta az elmúlt 20 évben ugye látványosan erősödött, tehát addig is mély árkok azok még mélyebbek lettek. Ez lehetne egy olyan, ami akár át is ívelhet a kormány ellenzék törésvonalon, de még egyszer mondom, hogy itt nagyon sok ez a ha, és itt nyilván elsősorban azt gondolom, hogy akkor lehet támogatni egy ilyen olimpiát, hogyha arra valami fajta garanciát látunk, hogy ez gazdaságilag is megéri az országnak, és még valami, hogy ez nem csak a sport, nem azon múlik, hogy egyébként a sport emberek, a sportvilág támogatja, mert azt gondolom, hogy nagyjából az evidens, hogy ők támogatják, és ez végképp nem a főváros ügye önmagában, hanem ez azt gondolom, hogy ez egy országos projektnek kell lennie, hogyha komolyan gondoljuk.
4: Én szerintem a nemzeti egyetértés tényleg meg lehet ebben. Azt azért lehet tudni, hogy ez az ország és ennek a gazdasága, az e fajta beruházásokkal tudott igazából növekedést produkálni. És abban, hogy egy ilyen projektben etnikai, nemzeti, politikai holtartozás nélkül lehet egy olyan egységet teremteni, hogy iszonyúan ki lehet egy ilyen projektet rabolni, azt tudni. Tehát erre én mérget veszek. Tehát én egy kulturális, és így értem, mert tényleg kulturális szempontot is mérlegelek ebben a dologban. Ez az ország és ennek az elitje nagyon hülyén hangzik, de nagyjából annyira üres fogalom, illetőleg nem üres fogalom, mint hogy a valamiféle, meg a nem tudom mi. Amíg itt egy rendes, ha úgy tetszik az építőiparon és az ilyenfajta befektetéseken belül egy rendes piaci helyzet ki nem alakul, és valóságos szereplők nem jönnek létre. Amúgy meg ehhez az ország, a mostani modern olimpia költségei, ez kicsi, egyszerűen kicsi.
3: Ugye 2024-ig csak a feltett kérdésedre válaszolva, 2024-ben kellett erre nem jelentkezés, nem jó a szó, mert ez nem hivatalos jelentkezés, igen, 31-ig lesz, hanem jelezni a szándékot, és akkor a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros jelezte ezt a szándékot. Azóta aztán ennyit tudtunk, és aztán tegnap előtt jött a NOB ezzel, hogy ez most már itt tart, ez az ügy. Szóval a felek kommunikációjáról mit gondoltuk? Ugye Karácsony Gergelyt itt is, meg máshol is kérdezték már erről, ő most is azt mondja, hogy egyrészt történelmi lehetőségnek tartja, másrészt jó a fővárosnak és az egész országnak, tehát nyilván elmondja azokat az érveket, amikre te azt mondtad, hogy ez nem így van, illetve csak akkor szabad megrendezni, hogyha megéri nekünk. A kormány álláspontját meg nem tudjuk. Tehát egy picit olyan, mint hogy olyan forró krumpli lenne ez az olimpia. Anno Magyar Péter úgy tűnt, hogy egyértelműen támogatja, biztos, hogy emlékeztek, hogy bűnben fogant pártnak nevezte a Momentumot. Aztán meg azt mondta 2000 21, talán az is 2 éve volt augusztusban, hogy szerinte a kormány süttyomban már beadta az olimpiai pályázatot, mivel a fővárosnak kell beadni, és a pályázat még nincs beadva. De most elsőjén Vitézy Dávid meg azt mondta, hogy nincs asztal, nincs az asztalon egyelőre. Most holnap tart egy sajtótájékoztatót Vitézy Dávid és Magyar Péter, nyilván az újságírók szerintem az első kérdések között lesz, hogy akkor a kormánynak mi az álláspontja. Ezt hogy látjátok? Mert itt meg a kommunikáció érdekes.
5: Hát, nyilván azért is viselkedett így a kormány, mert azért azt érzékeli, hogy talán azt a szavazótábort, ami mögötte van, ez a kérdés megosztja.
3: És ezért... De mindig ezt kell nézni? Tehát, hogy ez egy nagyon...
5: Azért, hogy politikusokról beszélünk, akkor azért szerintem ez egy nem... Lehet azt mondani, hogy ez nem helyes, vagy de hát ez a realitás, tehát ezzel számolni kell. Nyilván ez ilyen szempontból kényes kérdés, és ugyanakkor ez egy döntő kérdés is. Tehát azt gondolom, hogyha a kormány nincs mögötte, nincs emögött a pályázat mögött, akkor a főváros hiába akarja ezt csinálni, tehát a kormányzati állami garanciák nélkül belevágni sem érdemes. Én azt gondolom, hogy itt most, és ugye kerülnek is nyilvánosságra mindenfajta ilyen háttér tanulmányok, elemzések, ugye ez, az előző kormány is rendelt ilyet, nem lennék meglepve, hogyha a mostani kormány is foglalkozna ezzel, tehát ami valóban konkrétan a költségekről kerültek is erről nyilvánosságra mindenfajta adatok, számok, és persze, amit a Sándor mond, azon, hogy is mondjam, csak az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai őt igazolják, hogy hát, ha minél nagyobb egy projekt, hát bizonyatból annál nagyobbat lehet
3: legyújni. Igen, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy azt mondják, hogy jó, 5000 milliárd lesz az olimpia, aztán végén 15000 lesz.
5: Hát ugye azt mondom, hogy erre olyan embereket kell, vagy egy olyan testületet kell rögtön szerintem létrehozni, amiben olyan emberek vannak, akik bizonyos értelemben a politikától is, tehát minél inkább elemelni a politikától is, akikről az ember úgy el is hiszi, hogy nem saját zsebre dolgoznak, hanem valóban ez az ügy hajtja őket. Én egy picit optimistább vagyok, tehát szerintem azért vannak ilyen emberek, és talán képesek vagyunk erre is.
3: Miért nem vagy te optimista, Sándor?
4: Mert először is már most szóval.
3: Hát, ha rendszerváltás, na jó, de hát
4: most ez az egyik dolog.
3: Rendszerváltásról beszél sok elemző, meg te is szoktál, akkor jó. Minden lehetne ebben is rendszert váltani, hogy ez valóban egy olyan projekt lesz, ami most nem korrumpálódik, ami most jót tesz az ország.
4: Először is majdnem biztos vagyok benne, és ez nem kritika, hogy a jelenlegi magyar kormánynak ezzel kapcsolatban, az olimpiával kapcsolatban nincs álláspontja, nem is lehet. Nem is készült erre. Szerintem egy kicsit most olyan hirtelen jött, valószínűleg a kormány számára.
3: De két, mindjárt itt a 31-e.
4: Hát most tehát
3: muszáj, hogy legyen valamilyen.
4: Jó van, de én arra biztatom őket, hogy a dolgot érdemben vizsgálják meg, számolják ki. És nem egyszerű osztás-szordás ám ez. Hát most például, és mi nagyon kitettek vagyunk, tekintettel arra, hogy nem indulok se főpolgármesteri címért, se másért, ebből adódóan megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy azt mondom, amit gondolok, meg amit el tudok képzelni, meg amit helyesnek tartok. Nyilván dobálják ezt most, mint a forró klumpit, mert egyrészt ugye a nemzeti egység, tehát megmérjük, tetszik-e a népnek, vagy nem tetszik. Mérjék meg. Mondja meg a nép, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik, aztán utána legyen szíves valakik, nem politikai koalíciós alapon, előállni azzal, hogy hölgyeim és uraim, ez van, ezek a feltételek, ezekhez persze tervek is kellenek, kezdjük csókolom. Hát ki gondolta volna? Az Orbán kormánya alatt felépítették a Duna arénát ott a Duna parton, adban a jelszóval, hogy milyen jó lesz az olimpiára. Na most kiderült, hogy ez nem jó már az olimpiára, hiszen a mostani vízes világbajnokságot se is a Dómba fogják megcsinálni mozgatható medencékkel.
3: És az atlétikai
4: szóval csókolom, legyen megalapozott.
3: Egyébként ezeknek meg kell felelni, és a végén nem is a medián mér majd, hanem az Olimpiai Bizottság a nemzetközi mér egyet, mert hogyha nincsen társadalmi támogatottsága, akkor azért ezt figyelembe veszik.
5: És hát ugye a Momentum már most jelentkezett, tehát ő jelezte, hogy ő fenntartja azt a javaslatát, és ragaszkodik is ahhoz, hogy népszavazás döntsön erről, amiben ugye nyilván van egy kockázat, hogy nyilván akkor, hogyha ezt elutasítják, ez persze megtörténhet, de hát ilyen azt gondolom, hogy ezt viszont nehéz lenne megkerülni, és egy ilyen vita azért arra is jó lenne, hogy talán egyszer is lehet, hogy megint, akkor én vagyok a naív, talán egyszer végig lehet vinni egy feladatot úgy, hogy mondjuk az ország nyilvánosság előtt, mert megfelelő fórumokon pro és kontra értelmes emberek elkezdenek érvelni ellene és mellett.
3: Legyen, mi teszünk erről az biztosítani.
4: Így van, annak idején, ha tévedtem, oda lehet jönni, le lehet pisilni a síromat, ha meg nekem volt igazam, akkor majd Sanyi bácsi.
3: Isten nem mondj ilyeneket, tehát hol van az még? Na, tegnap Magyar Pétert kihallgatta a központi nyomozó főügyészség. Egy más téma, nem sok időnk maradt már rá. Ugye ezt ő maga jelentette be, nem ismerte el a bűncselekményt, és azt írta, hogy a politikai provokáció miatti kihallgatása során nem találkozott az ügyészség folyosóján sem az Arany konvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal a 100 milliárdos MNB ügyben önkény. Tehát ismét üzen az ügyészségnek, nyilván kommunikációs szempontból kérlek, hogy értékeljétek, hogy mit szóltok ehhez. Volt már téma ez a közéletben, ugye nem olyan régen. Érzékeny kis latloknak nevezte az ügyészeket a Brian életéből.
4: A miniszterelnök ugye még fiatal, meg hajlamos a barokkos retorikára. Én minden esetre szeretném őt személy szerint, ha egyáltalán érdekes az, hogy mit megütteni, én büszke vagyok arra, hogy ott volt az ügyészsége. Nem arra vagyok büszke, hogy amit elkövetett, ami nem egy olyan naund, ráadásul két évvel ezelőtt volt még ellenzékben, és hogy a jó nép ezt eldöntötte, hogy őt ez zavarja, már hogy a választó, én is eldöntöttem, vagy nem. Az, hogy hogy mondjam, olyan neki ez a dolog, mint egy szoros csizma, mert feszélyezi, meg szokatlan, meg egyáltalán. Én nem tudom, hogy ehhez hasonló helyzetben felelős magyar első ember odaállta az ügyészség elé. Oda ment, meghallgatták, Nyugi Magyar Péter, jól van ez így, rendben van, így kell viselkedni egy miniszterelnöknek. Ha tetemre hívják, álljon oda. Amúgy az a persze, hogy a mentelmi jogot fel akarja számolni, az egy katasztrófa, és az egy szörnyű ötlet, de most erre nincs idő kifejteni.
5: Valójában meglepő nem történt, tehát onnantól kezdve, hogy a parlament ide felfüggesztette a mentelmi jogát, lehetett tudni, hogy erre előbb-utóbb sor kerül, és hát nyilván Magyar Péter nem lenne Magyar Péter, hogyha ezt nem kommentálná megfelelő módon, és nem üzenne, nem feltétlenül csak az ügyészségnek, hanem a közvéleménynek is.
4: Igen.
5: És abban azért neki is van igazsága, hogy az ügyészség azért valóban azért üzent is neki azzal, vagy hát azért az valóban egy elég meredek dolog, hogy ezeket, amikor egyszerre kérte ki ugye azt a három politikust, ugye azok az ügyek, tehát ott ugye milliárd tételekről van szó, és itt ugye
4: meg a hazaárulás esélyéről.
5: Tehát itt ez indokolt, hogy azt mondja, hogy hát micsoda összemosás, de ha ezt most elemelkedem és magasról nézem ezt az egész történetet, akkor azt látom, hogy bizonyos értelemben hát végül is ezt akartuk, hogy legyen egy ilyen ország, ahol előfordul az, hogy volt minisztereket kőkemény ügyekben felelősségre vonnak, és előzetesbe is helyeznek, letartóztatnak, és a hivatalban lévő miniszterelnök sem áll a törvények felett. Végül is, ha innen nézem a dolgot, akkor egy lassabb egy ilyen normális országgá kezdünk válni.
4: Azon nem vagyok meglepve, hogy az ügyészség súlyos keszonbetegségbe szenved. Szóval azért ezt a telefonos ügyet két éve izélgetik, ugye, és most hirtelen elővették, miközben teljesen igazabban a Magyar Péternek szeretném látni azokat az embereket, és a Magyar Péter mint politikus involválta magát ebben.
3: Na, maradunk a témánál, mert itt van már Horváth Lóránt, itt vár, hogy arra, hogy megköszönjem nektek, köszönöm, hogy jöttetek.
4: Oké,
5: köszönjük szépen.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték. Beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, amiben 3 rendőr is érintett lehet. A büntetőeljárás néhány napja a központi nyomozó főügyészség vonta saját hatáskörébe. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője szerint továbbra is az a kérdés, meddig érhet el az eljárás. A stúdióban Horváth Lóránt.
2: Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke és Fürst Pál ügyvédje. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, az ATV.hu írta meg ezt elsőként reggel, hogy kik ők, ezt meg tudja erősíteni, hogy 5 gyanúsított van, így tudja ön is?
3: Igen, meg tudom erősíteni, azonban ez a 3 gyanúsítás, ami most itt előkerült, mert ugye 2-ről tudtunk, Hajdú Jánosról, és a másik Szatmári Istvánról, erről tudtunk. A másik 3 rendőr kollégát pedig már júliusban gyanúsították, tehát hogy ez nem mostani.
2: Tehát nem mostani eset. Mivel gyanúsítják őket, ezt mondja el, aki esetleg nem követte. Tehát Hajdú János, Szatmári István és a 3 rendőr kolléga.
3: 3 rendőrt közokirat hamisítással gyanúsítják, Szatmári Istvánt szintén közokirat hamisítással, de felbújtóként, és Hajdú Jánost pedig jogellenes fogvatartásra.
2: Most az ATV küldött kérdéseket, az ATV.hu a 3 rendőrrel kapcsolatban, hogy mivel gyanúsítják pontosan őket, lett-e következménye annak, hogy meggyanúsították őket, felfüggesztették a jogviszonyukat a rendőrségnél, ezt nem árulták el, mert hogy a hírek szerint továbbra is dolgozhatnak. Ez így rendben van?
3: Én is csak a Telex cikkére tudok támaszkodni, ahol leírták ma, hogy egyébként a jogviszonyuk továbbra is fennáll, tehát én azt gondolom, hogy egyelőre az eltávolításukról nem rendelkeztek. Egyébként azt gondolom, hogy még rendben is lehet.
2: Ugye múlt héten itt volt, kiszivárogtak bizonyos ügyészségi iratok, illetve Fürst Pál is nyilvánosságra hozott egy levelet. Azóta történt-e bármilyen fejlemény ebben az ügyben.
3: Semmi, tehát sem a fegyelmi ügyben, sem pedig a büntetőjárásban nem történt semmi.
2: Aki legalábbis nem látta azt az adást, akkor röviden mondja el azt egy pár mondatban, hogy tulajdonképpen mi volt abban a levélben, mire látnak benne bizonyítékot.
3: A levélnek a tartalma arra utalt, hogy már májusban Fürth Pál érzékelte a nyomozás alapján, hogy a legfőbb ügyészség bizonyos személyei, elemei közvetlen szerepet játszottak ennek a bűncselekménynek az elkövetésében. Ezt jelezte a legfőbb ügyészség felé, majd utána az ügyésztársai, főügyésztársai felé, és ebből egy fegyelmükre állódott.
2: Ugye annyi azért történt, legalábbis mi ennyit tudunk, hogy a nyomozás közben a fővárosi nyomozó főügyészségtől átkerült a nyomozás a központi nyomozó főügyészséghez. Miért? Tudom, hogy célszerűségi okokból ez van odaírva, vagy ez a hivatalos magyarázat, de az micsoda?
3: Szerintem ez egy atipikus lépés volt. Tudnélik, a fővárosi nyomozóügyészség nyomozta le gyakorlatilag az egész ügyet, hallgatta ki azt a temérdek tanút, és szedte össze az összes bizonyítékot. És itt a nyomozás végén, mert a vége felé járunk, átvenni egy ügyet egy magasabb szertől, nyilván, hogy neki referált, meg beszámolt ezzel kapcsolatban, de azért mégsem ők nyomozták le ezt az ügyet, ez egy elég atipikus lépés.
2: De miért? Vagy mi lehet
3: Én itt két irányt tudtam megjelölni. Az egyik az, hogy most fog leülni az ügy, ezt csak így tudom fogalmazni, tehát itt fognak megállni a gyanúsításoknak a sora, a másik pedig az, hogy felkészülhetnek arra, hogy esetleg feljebb gyanúsítanak.
2: Van a közleményben, ha már ezt mondja, hogy itt fog leülni az ügy, egy mondat, az eljárás minden szárra és érintetre kiterjed majd. Ezt miért írják bele ilyenkor? Tehát van olyan, hogy nem terjed ki egy nyomozás minden érintetre és minden szárra?
3: Igen, ez szintén egy nagyon érdekes állítás, mert ki kell, hogy terjedjen. Tehát egy bűncselekmény elkövetésének a teljes térképét fel kell, hogy vázolja az ügyészség vagy nyomozóhatóság. Én azt gondolom, hogy hát talán ez egy elmozdulás lesz. Tehát én nagyon bízom benne, hogy most már tényleg történik valami. És most szeretném elmondani, hogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy Orbán Viktor, mint elkövető ebben a bűncselekményben szerepet játszott. Orbán Viktornak a gyanúsítása egy kulcselem lenne ebben a nyomozásban.
2: Az elkövető és a felbújtó, az nem úgy, mert
3: különböző az, minőségben, tehát például a hivatali visszaélés kapcsán ő biztos, hogy tettes lesz, egyéb bűncselekmények vonatkozásában felbújtó.
2: Ugyan ők tettek indítványt, ezt mondta itt múlt héten, hogy hallgassák meg a volt miniszterelnökét is az ügyészségen, de nem kaptak erre semmiféle reakciót. Az indítvány az micsoda? Ez azt jelenti, hogy feljelentést tettek a volt miniszterelnök ellen?
3: Nem, indítványoztuk az ő gyanúsítását a nálunk lévő információk alatt. Már az indítvány gyakorlatilag egy javaslat az ügyészség felé, hogy ezt a nyomozati lépést tegye meg.
2: Az önöknél lévő iratok alapján, amiben ezt bizonyítottnak látják, az alapján nem lehet nem indítványozni, hanem feljelenteni?
3: Nem kell feljelenteni, mert a nyomozás az folyamatban van, tehát értelmetlen lenne egy új feljelentést tenni, hanem ebben az esetben a nyomozásban indítványokat teszünk, tehát javaslunk az ügyészségnek bizonyos lépések megtételét.
2: Értem, de hát akkor tulajdonképpen várják az ügyészség lépését, vagy a következő lépését, vagy reakcióját.
3: Az ügyészség jellemzően mindig akkor lépett, amikor valamilyen közvélemény nyomás nehezedett rá. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy így a miniszterelnök úr is belelépett ebbe a történetbe,
2: megposztolt ezzel kapcsolatban,
3: bízom benne, hogy ez megint arra fogja inspirálni az ügyészséget, hogy lépéseket tegyen.
2: A másik dolog teljesen más. Múlt héten pénteken tartottak egy sajtótájékoztatót a civil bázissal együtt az alkotmányozásról. Azt írták, hogy emlékeztettek rá, hogy nyár végére született egy javaslat, ez egy nyílt levél lett, amelyben az alkotmányozás megkezdésére hívták fel a kormány, vagy hát szinte mindenki figyelmét, az egész magyar társadalom figyelmét, de erre nem kaptak választ. Ezt elküldték a kormánynak, vagy kinek?
3: Ezt elküldtük nem csak a kormánynak, a különböző minisztériumoknak és szerveknek, az országgyűlésnek is többek között. Erre semmiféle választ nem kaptunk, viszont arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az alkotmányozás legalábbis ebben a struktúrában, amit mi javasoltunk, ez legalább 2-3 évig el fog tartani, tehát ha beszeretnénk fejezni az alkotmányozás folyamatát ebben a kormányzati ciklusban, annak haladéktalanul neki kell látni.
2: Tudnak bármit arról, nem tudom, hogy van-e háttérinformációjuk, hogy hol tart most az alkotmányozás folyamata?
3: Mert Magyar
2: Péter,
3: tudunk.
2: Ugye miniszterelnök azt mondta nyáron, hogy szeptemberben el akarják indítani ezt a folyamatot. Az ATV-nek szeptember közepén azt mondta, hogy szeptember végére szeretnének felállítani egy olyan grémiumot, amely az alkotmányozás folyamatát fogja majd felügyelni. Nem tudjuk azóta, hogy ez megtörtént-e például.
3: Mi sem tudjuk. Tehát, hogy csak a sajtóból tájékozódunk.
2: Tehát nem volt ilyen
3: ilyesmégyeztetés.
2: A sajtótájékoztatón külön beszéltek arról, hogy az ügyészség, visszatérve picit az előző témához, függetlenségét és a jogállami garanciákat csak egy teljesen új konszenzusos alkotmány biztosíthatja. Ezt az egy pontot nézzük meg külön is egy kicsit. kicsit, egy új alkotmányban hogyan lehetne biztosítani az ügyészség függetlenségét?
3: Hát valószínűleg úgy, hogy garanciákat építünk be, tehát például a legfőbb ügyész mozgásterével kapcsolatban, választásával, visszahívásával kapcsolatban, az ügyészi szervezet felépítésével kapcsolatban lehetne garanciákat beépíteni, hogy az hosszú távon egy olyan fedezetet nyújtson a társadalomnak, hogy tényleg függetlenül tudjon működni.
2: De mik ezek? Tehát mi lehet most? Az ügyészség nem része a végrehajtó hatalomnak, van, ahol igen, Németországban, Franciaországban, hogyha jöttem egy pár országot megnéztem, tehát közvetlenül az igazságügyminiszter alatt vannak. Én nem tudom, hogy az jobb-e most, hogyha elképzeljük magunk elé, hogy itt így lett volna.
3: Igen, többféle modell létezik.
2: Így van, tehát melyik lenne az a modell, ahol valóban van arra?
3: Hát ugye ezeket kellene megvitatni, hogy a társadalom berendezkedésünk és a társadalom hozzáállása szempontjából melyik az, ami előnyös, mert akár az is felmerülhet, hogy az igazságügyminisztérium alá rendeljük az ügyészséget, és a kiválasztási folyamatok ennek megfelelően módosulnak.
2: Még egy dolog, Horvas Péter, a civilbázis elnöke azt mondta, hogy szeptemberig vártak, de hát úgy vélik, hogy muszáj elindítani az alkotmányozási folyamatot. De itt mire gondolta, aki nem voltam ott a sajtótájékoztatón, de az alkotmányozási folyamatot a kormány tudja elindítani, nem?
3: Igen, mi egy javaslatot tettünk a kormánynak arra vonatkozóan, hogy mik legyenek ennek a mérföldkövei, hogyan álljon össze ez az egész konzultáció, kvázi ez egy konzultáció a társadalommal, és hogy ennek milyen állomásai lennének, és ehhez milyen gréniumot kellene felállítani. Egyelőre erre választ nem kaptunk.
2: Fleck Zoltánnak is volt egy érdekes mondat a sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy nem szexi téma az alkotmányozás, de azzá kell tenni. Miért lenne fontos, hogy az legyen?
3: Ez azért nagyon fontos, mert nem pusztán egy történelmi lehetőség előtt állunk, hanem egy példát is tudnánk mutatni az újkori alkotmányozás szempontjából. Tudnék, erre nagyon kevés államban volt lehetőség, vagy nyílt lehetőség. Ilyen társadalmi felhatalmazással, ilyen konszenzussal létrejövő új alkotmány létrehozására. Tehát nem pusztán csak azt értékeltük, hogy ez egy történelmi lehetőség, hanem ezen túlmenően egy történelmi példa is lehet Európa számára.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én köszönöm.
2: Átadjuk a szót a híradónak, de maradjanak velünk, a híradó után jövünk vissza, olimpiázunk. Olimpiával folytatjuk, Szalai Belzevici Attila, a Budapesti Olimpiai Mozgalom Alapítványának elnöke érkezik hozzánk.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A Budapesti Olimpia Mozgalom működését biztosító BOM alapítvány is csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséhez, hogy a kormány és a főváros mihamarabb tűzze napirendre a 2036-os olimpiai játékok megrendezésének lehetőségét. Az ugyanis a szervezet szerint az ország fejlődésének legfontosabb katalizátora lehetne a következő 10 évben. Vendégünk Szalai Berzevici Attila.
2: A Budapesti Olimpiai Mozgalom alapítvány elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Akit most nem a BÉT elnökeként hívtunk, bár az olimpiát is meg lehet gazdasági oldalról közelíteni, és ezt meg is tesszük ma is, de még előtte a jelentkezés. Ugye a NOB jelentette be egy közleményben tegnap előtt, hogy 7 ország jelezte a rendezési szándékot. Ezt kinek kellett jelezni, mikor, hogy történik a jelentkezés erre? Van egy kis kommunikációs zavar szerintem ezzel kapcsolatban.
3: Az érdeklődését a rendezés irányába. Szerintem ez egy fontos dolog, hogy amikor 24 végén, októberében azt hiszem Budapest döntött arról, hogy a Magyar Olimpiai Bizottsággal együtt belép ebbe a continuous dialogue fázisba, ami az egész kiválasztási procedúrának az első fejezete, ami igazából arról szól, hogy el tudja egy potenciális városország dönteni azt, hogy tud-e olyan feltételeket teremteni, amely beleillik a saját gazdaság politikájába, fejlesztés politikájába, és megfelelő a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elvárásainak. Ennek a végállomása jön el jövő márciusba, amikor az érdeklődést kifejező városok, országok közül a Nemzetközi Olimpiai Bizottság szűkíti a listát azokra, akikre úgy néz, akikkel onnantól kezdve komolyan részletekben menően kezd el tárgyalni.
2: Akkor mi az október 31, mert a közleményben az is benne volt, hogy az a végső határidő a jelentkezésre.
3: Hát, akik eddig nem jelentkeztek még, azok még csatlakozhatnak ehhez a listához, de mi már ott vagyunk, és hát 2 éve dolgozik a főváros és a Magyar Olimpiai Bizottság a Nemzetközi Olimpiai Bizottsággal. És ugye arról is volt szó 24 végén, hogy ezt valahol ennek az év végén bemutatja azt a koncepciót, amivel Budapest meg tud jelenni ebbe a nemzetközi versenybe majd 27-től megfelelő kiállással, tehát hogy esélyesként. Ez még nem kötelez minket semmire. Tehát most abban a fázisban vagyunk, ahol előállítjuk azt, amiről társadalmi vitát lehet majd kezdeményezni.
2: Ugye azt mondja, hogy 2 éve dolgozik ezen a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros. A kormánynak mi az álláspontja, az új kormánynak az olimpiai ügyben? Erről tud-e bármit a Magyar Olimpiai Bizottság? A fővárosét ismerjük, a kormányét meg nem nagyon.
3: Hát ezt majd tőlük kell megkérdezni.
2: Tehát akkor nem tudják.
3: Tehát nekünk a hozzáállásunk az, hogy ez kormányoktól függetlenül politikai vagy parlamenti ciklusokon átívelő projekt, ami egy olyan állapotba kell hozni, hogy ez elfogadható legyen az épp regnáló kormánynak is. Tehát ez egy alulra építkező projekt már az elejétől kezdve.
2: De a kormány nélkül ezt nyilván nem lehet megcsinálni.
3: Nem lehet.
2: Jelentkezést, és október 1-én Vitézi Dávid úgy fogalmazott, hogy egyelőre nincs a kormány asztalán az olimpia kérdése.
3: Mert ebbe a fázisban fejlesztésekről dönt a kormány, de az, hogy az olimpiáról, olimpiával kapcsolatos olyan döntéseket hozunk, aminek kötőereje van, az majd 2028.
2: Tehát tulajdonképpen nem is kell most semmiről dönteni a kormánynak, azt mondja. Az olimpiai
3: jelentkezésre kapcsolatban. Azokról a tételek,

0: kell, amik nevezetesen Vitézi Dávid portfóliójába tartoznak, azok a hosszú távú fejlesztésekről, amit olimpia nélkül is a kormány a saját prioritásai közé helyez be. Nyilván egy Budapestre szabott olimpiai pályázat az akkor jó, ha az teljes mértékben illeszkedik abba az országos fejlesztési programba, amit a kormány egyébként magáévá tesz.
1: Világos, tehát így most így fog össze jelen pillanatban. Ugye 2027-ig kell kidolgozni a részletes pályázatot, és Gyulai Zsolt a MOB elnöke azt mondta, hogy olyan olimpiát szeretnének vagy terveznek, amire 2030-ig egy fillért sem kell költeni, nem kell stadiont építeni, fenntartható olimpiát szeretnének, a meglévő infrastruktúrára épít és felgyorsíthatja a főváros fejlődését. Én mondom az ellenérveket, amiket ugye hallhatunk nap, mint nap. Ha 30-ig nem is kell költeni rá, de utána kellene nyilván mennyit. Mert a kérdés ez, és az egyik legfontosabb, hogy miért kellene nekünk akármennyit is költeni, amikor annyi minden más van, amire lehetne költeni.
0: Igen, általában az így megjelenő igények, azok mind azok a non-profit igények, amelyek egészségügy, oktatás, amire költségvetési pénzeket kell fordítani. Milyen költségvetési pénzt tudunk ezokra fordítani? Amit megtermel a magyar gazdaság. A magyar gazdaságnak növekednie kell ahhoz, hogy finanszírozni tudjon egyre nagyobb mértékben olyan jóléti állami intézkedéseket, családtámogatástól kezdve az egészségügyi, az oktatás fejlesztéséig, ami önmagában nem termeli ki saját magának a szükséges financiális hátteret. Ezért kell a gazdaság versenyszektorának, és persze az állami szektor bizonyos részének is növekedést produkálni, amiből van adóbevétele a költségvetésnek. Az elmúlt évek nagy problémája, hogy nincsen növekedésünk. És egyébként az elmúlt évtizedek problémája, hogy nincs elégséges növekedésünk. Tehát mi a feladatunk? Hogy megtaláljuk azokat a növekedési motorokat, amelyek tudják a magyar gazdaságot még akár a potenciális szintje fölé is lökni adott esetben a növekedést illetően, hogy abból legyen elég bevétele a költségvetésnek.
1: Igen, de ha már itt tartunk, és ez már tényleg szintiszta gazdaság, hogyha növekedésről beszélünk, akkor mindig az az egyik kritikája sok közgazdásznak, a legtöbbnek a magyar gazdaság szerkezetével kapcsolatban, hogy az államra épített. Tehát azért volt növekedés, mert vagy az uniós pénzek miatt növekedtünk, vagy pedig az állami beruházások miatt, és hogy ezt kellene megváltoztatni. De akkor ez ugyanaz a modell, nem?
0: Nem, mert az infrastruktúrát azt lehet, hogy magán cégek tudják vinni és építeni, de infrastruktúrát az állam épít. És az infrastruktúra fejlesztése az egyik, hanem a legfontosabb eleme a gazdasági növekedésnek. Az, hogy logisztikai háttere meglegyen a gazdaság különböző szereplőinek, az elementáris alapja. Ott, ahol nincs autópálya, ott, ahol nincs vasút, ott nincs gazdasági növekedés, nincs gazdasági aktivitás. És ugye ugyanazok a kritikát megfogalmazó emberek gyakran mondják azt, hogy de milyen állapotban vannak az útjaink. Hogy néz ki az M1-es? Nem lehet kijutni a reptérre. Ezek az elmúlt 36 évben megoldódtak? Nem oldódtak meg. De én mindig szeretem előhozni a reptér példáját, amit 2005-ben az alakulásunkkor mondtam, hogy olimpia nélkül nem lesz megoldva a reptér. Eltelt 21 év, és még mindig nincs megoldva. Egyik kormány se, egyik főpolgármester se nyúlt egyenlőre, vagy nem kezdett olyan munkába, aminek az eredményeképpen azt látnánk, hogy valamikor európai civilizált módon lehet a főváros központjából kijutni a reptérre. Nem ez a legfontosabb, nyilvános az ország, de ez egy jó példa arra, hogy a politikai döntéshozás az egy dolog, és másik az, hogy milyen projektek vagy vízió létezik arra, hogy ezeket a nagy infrastruktúrális fejlesztéseket, amelyek hosszú távon jönnek létre, mi tudja előállítani, segíteni.
1: Ugye azt mondja, hogy ahhoz, hogy egészségügyre, oktatásra vagy a többi ágazatra pénzt tudjon költeni költségvetésből a kormány, ezt most ugye a nincsből elég nehéz megtenni, jön majd uniós pénz, de GDP növekedés meg nem nagyon van. Tehát azt mondja, hogy az olimpiai fejlesztések pörgetnék a GDP-t. Van erre bármiféle számítás?
0: Nyilván azért mennyi? Nem holnap.
1: Hát az világos. De hogy nagyságrendileg mennyivel, mert számok röpködik egy 5000 milliárd, amit még a párizsi olimpiából számoltak ki, aztán ugye itt most a PVC tanácsadó cég által a HVG birtokába jutott egy, vagy hát nem általuk, hanem ők készítették azt a tanulmányt, és a HVG most lehozta. Ott 2-3000 milliárdról van szó, szóval sok szám keveredik, nagyságrendileg mennyi lenne, vagy hogy kell elképzelni?
0: Hát az a periódus a játékok elnyerése és rendezése, majd lezárásának a 7-8 évében, az körülbelül megállja a helyét, az a 3000 milliárd forintos többlet GDP termelés abban az időszakban. Ez az előző olimpiák hatásait figyelembe véve egy reális szám.
1: Tehát azt a 3000-et kitermelni. Elhangzott itt Szabados Gábor sportközgazdász volt a vendégünk, és azt mondta, hogy nem teljesen igaz az az érv, amit Gyulai Zsolttól is idéztem az előbb, hogy itt nem kell stadionokat építeni, mert már megvannak ezek építve. Ő azt mondja, hogy ez nem így van, mert nincsen úszóközpont, ami megfelelne egy olimpiai rendezésére, mert nem felel meg.
0: Ebben nincs igaza. Gábor ebben nem, nem mondott igazat.
1: Tehát ott meg van a Duna, ott az olimpiát, de ott meg lehet az olimpiát.
0: Persze, hogy meg lehet. Ki mondta, hogy nem lehet.
1: Ő mondta, én őt idézem.
0: Igen,
1: nem tudom,
0: de ez nem
1: mondta.
0: Igaz. Tehát az úszó aréna az teljes mértékben megfelel az olimpiai elvárásoknak, amit az egy más kérdés, hogy a nézőteret ki kell egészíteni ugyanúgy egy 15 ezeres kapacitásra, ahogy volt a 2017-es úszó világbajnokság esetén, amikor kivett. Na, de hát az hogy ideiglenes acélrendszeren fölhúzzunk még nézőteret, az nem ugyanaz, mint hogy nincs, hogy nem alkalmaz. Ugyanez az atlétika központ.
1: Az hát volt
0: most
1: másik,
0: volt itt a nemzetközi verseny. A 40 ezeres lett bővítve a 23-as atlétika világbajnokság idején, ami utána el lett bontva. Tehát az ideiglenes megoldások, az egy teljesen más történet ahhoz képest a fix létesítmények építéséhez.
1: Egyedül vagy más országokkal közösen mit tud most a Magyar Olimpiai Bizottság terveiről?
0: Hát egy multinacionális olimpiát rendezünk Budapest központtal, rendezünk, ez a terv, mert nyilvánvalóan vannak határaink, vagy limitje Budapestnek, és leginkább a 5 csillagos szállodaszobák száma az, ami egy olyan nehéz akadály, amit nehéz megugrani.
1: Mennyi kellene 36-ig nagyságrendileg?
0: Ezt most nem tudom fejből a számát, de egy 40 ezeres szálloda szoba kapacitás azt hiszem, ami kell, de itt ugye az 5 csillagos az a kemény kritérium, mert az olimpiai játékok idején hát a világ összes államfője, kormányfője, királyi családok és a többi itt lesznek, meg rockstar sportolók, szóval abba föl, tehát ott Van egy ilyen igény, mikor ránézünk a térképre, hogy ezt hogy kell megcsinálni. Másrészt viszont vannak olyan gazdasági érdekek, ha megnézzük a magyar gazdaság vállalati szerkezetét, jelentős mennyiségben osztrák vállalatok vannak jelen az életünkben. A határaink közelsége miatt nem csak a mi gazdasági növekedésünk hatása tud tovább terjedni, de például a beszállítói láncban fontos szerepet játszhatnak olyan kapacitások rendelkezésünkre bocsátásában, ami nálunk nincs meg. Tehát ezzel a 300 kilométer sugarú körrel, ami itt a napvilágra került tervekben van, ezzel még mindig közelebbi távolságokról beszélünk, mint akár a Milánó-Cortinai esemény, ahol mondjuk Milánó és Cortina között 6 órát kellett utazni. Ugye számomra talán az egyik legkedvesebb hozománya lehetne ennek a közép-kelet-európai vállalkozásnak, ha a Bécs-Budapest közlekedést mind az autópálya, mind pedig a vasúti közlekedésbe olyan szintre hozzuk, amiről álmodunk ma.
1: Társadalmi támogatottság, a végén még erről beszéljünk. Ugye a társadalmat meg kell erről győzni, ha meg kell, mondjuk a Medien mért egyet tegnap, de a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is fog mérni. Ugye tegnap itt Han Endre itt volt és ismertette ezeket az adatokat, meglepték, sokakat meglepett, hogy ő azt mérte, hogy 60% fölött inkább támogatják az olimpiát a magyarok.
0: Igen, meglepett engem is kellemesen, és megmondom őszintén, most könnyebb szívvel ülök itt és érvelek az olimpia mellett, mint 2 évvel ezelőtt, amikor fordítva volt ez a felmérés eredmény. Könnyebb egy 2/3 támogatással a hátam mögött erről a témáról beszélni, és hát idén áprilisban az bebizonyította, hogyha Hán Endre azt mondja, hogy 2/3, akkor azt érdemes komolyan venni, de ez nyilvánvalóan nem azt jelenti, hogy nem kéne arra törekednünk, hogy ez a 2/3 100% legyen. Tehát minél magasabb az elfogadottsága az ügynek, annál jobb munkát végeztünk abba, hogy egy olyan terv legyen összerakva, ami hihető, ami releváns, végrehajtható, és minél nagyobb társadalmi támogatottsága van, annál egyszerűbb ezt az ügyet a következő 10 évben előre görgetni, független attól, hogy a politika hogy változik, vagy a következő választásokban mi történik.
1: A BOM egy népszavazást támogatna? Gyulai Zsolt ezt is megemlítette, hogy akár fővárosi, akár országos is lehet, ha úgy látják.
0: Ezzel szeret mindenki viszonylag felelőtlenül dobálózni. Ezt értem, mikor politikusok előjönnek ezzel a kifejezéssel, azért ez egy bonyolultabb kérdés. Mondhatnám azt, hogy persze támogatjuk, mert állunk elébe. De én inkább azt mondom, hogy pont azért, mert azért egy referendumnak a levezénylése az egy dolog, de hogy ebből egy komolyan vehető érvényes népszavazás legyen, ahhoz kell egy olyan izgalmi helyzetet teremteni, hogy ez a téma ténylegesen érdekes legyen, és ne azt mondják az emberek, hogy hát most minek, hát úgyis meg lesz szavazva, maradok a kertembe. Tehát akkor kell egy igazi ellenpólus. És akkor már az, tehát nekünk az a feladatunk, hogy ebben a fázisban, így 20-26 végén, hogy egy olyan edukációs társadalmi párbeszédet folytassunk, ami után még nagyobb lesz ennek az ügynek a támogatottsága, aminek az eredményeképpen elhal annak az igénye, hogy ezt még megerősítsük egy népszavazással, de természetesen ez a kormány a főváros döntése, és ha ők úgy döntenek, hogy beleállunk, akkor csináljuk.
1: Köszönöm, hogy itt volt.
0: Köszönöm szépen.
2: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Médiapiac. Már a Spirit

0: árokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ankarában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Ismét több lesz a napsütés. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Közvetlen, az intézményi vezetőket megkerülő panaszbejelentési rendszert hoz létre a kormány a gyermekvédelemben, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az új rendszerben névtelenül is lehet majd jelezni a visszaéléseket, a vezetőket érintő ügyekben pedig kötelező lesz a külső vizsgálat. Emellett előre be nem jelentett helyszíni ellenőrzéseket és mobil vizsgáló csoportokat is bevezetnek. A kormány jóváltételi programot is indít, amely pszichológiai, egészségügyi és jogi segítséget, valamint tanulási és munkába állási támogatást nyújt az érintetteknek. Meg kell akadályozni, hogy a Fekete-tenger az ukrajnai háború újabb frontvonalává váljon, jelentette ki a török külügyminiszter, miután Ankarában fogadta Orbán Anita magyar tárca vezetőt. Hakan Fidan szerint a fokozódó orosz és ukrán támadások egyre súlyosabban veszélyeztetik a hajózást. A találkozóról közölt beszámolójában Orbán Anita arról tájékoztatott, Magyarország és Törökország továbbra is elkötelezett az energetikai együttműködés fejlesztésében, a gazdasági és védelmi ipari kapcsolatok erősítésében, valamint a közlekedési összeköttetések bővítésében. Európa legnagyobb korrupciós ügyének nevezte az úgynevezett aranykonvoj ügyet a Fidesz, amelyben szerintük ukrán és uniós vezetők is érintettek voltak. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmaztak, Orbán Viktor büszke arra, hogy az ukrán maffia Magyarországon keresztül történt pénzszállításának sikerült véget vetni, a műveletben résztvevők pedig elismerést érdemelnek. Korábban Magyar Péter miniszterelnök bírálta a központi nyomozó főügyészséget, amiért az akció kitalálóit és parancsnokát még nem hallgatták ki. Jelentős vasúti beruházásokat ígért a közlekedési és beruházási miniszter egy budapesti konferencián. Vitézi Dávid elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési tervben a következő 9 évben több mint 3500 milliárd forint nagyrészt uniós támogatással rendelkezésre. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a Budapest-Belgrád vasútvonalon az utolsó tesztek zajlanak, és a szükséges engedélyek birtokában október végén elindulhat a belföldi személyszállítás. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A 9 modulós típusból összesen 4-et vásárolt a főváros a gyártótól korábban rendelt 51 darabos flotta részeként. Az alacsony padlós, légkondicionált, megnövelt kapacitású járművek a sikeres vizsgálatok, tesztek és próbafutások után az egyes vonalon közlekednek majd. Hajnaltól felszakadozik a felhőzet, péntek délelőtt már csak elszórtan lehet eső, zápor, zivatar. A nyugati országrész kivételével ismét napos időre számíthatunk. Délutánra 16 és 22 fok közé melegszik a levegő.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: de nem a szép szavakban van a hosszú élet titka.
1: Szerelmel él az életet, szabadsági szerelmet.
0: Szabad a gazdag, akit nem úgy húz a madzag. Szeret a szegény, így indul minden regény. Lehetsz leány vagy legény, légy kemény vagy szerény, a remény szolid nyelv.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon ügyében készült teljes jelentést. A kormány 1 milliárdos jóvátételi alapot és új panaszrendszert jelentett be. Szilvás Irénával beszélgetünk.
3: Az SOS Gyermekfalvak szakmai igazgatójával jó estét kívánok! Köszöntöm!
4: Jó estét!
3: Kezdjük kívánok. A konkrét bejelentésekkel. Ugye Magyar Péter bejelentése szerint lehetővé teszik az anonim jelzéseket, a súlyos ügyekben kötelezővé teszik a független külső vizsgálatot, és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. Összességében mit szól a bejelentésekhez? Aztán majd egy jó párat azért megnézünk külön is.
4: Jó. Összességében én azt gondolom, hogy végre valami történik, és végre van egy valódi odafigyelés arra, hogy van a gyerekeknek egy olyan csoportja, akik nagyon nehéz helyzet, vagy élethelyzetben vannak, voltak, és odafigyelünk rájuk, és hogy felelősséget vállal a kormány, azért, ami a gyerekvédelemben történt, vagy nem történt az elmúlt években.
3: Jelzőrendszer. Azt is mondja, de az csak nagyon röviden, hogy hogy volt eddig. Most közvetlen jelzési utat hoznak létre a gyermekeknek és a gyermekvédelemben dolgozóknak. Ez megkerüli majd az intézményi hierarchiát, vagyis egyetlen intézmény vezetővel szembeni panasz sem kerülhet vissza ugyanannak a vezetőnek a kezébe. Ez nagy probléma volt, hogy a gyerekek nem mertek szólni a tapasztalatok miatt, vagy mi volt itt a gond, és mit szól a bejelentéshez?
4: Óriási probléma, hogy a gyerekek mernek-e szólni, hisz a gyerekek többsége, akik állami gondozásban vannak, azok olyan lojalitás feszültségben élnek, hogy ők egy nevelőszéli családban, vagy egy lakásotthonban vannak, és ha ők jeleznek, és bármi történik, akkor lehet, hogy az ő életük fog megváltozni. Ami egy rettenetes dolog számukra, hisz lehet, hogy megtalálták a biztonságot végre. Mondjam, tehát nekik már számtalan változás volt az életükben, vagy volt legalább egy nagyon durva változás, és minden további változás egy újabb megrázkódtatás az életükben.
3: De akkor ez alapvetően nem a jelzőrendszer problémája, hanem
4: ez egy pszichés probléma. Én nagyon átfordítanám a jelzőrendszert, és most radikális leszek, mert a jelzőrendszernek az igazi funkciója akkor lenne jó, hogyha a jelzés arra vonatkozna, hogy oké, hol van szükség segítségre. Nem pedig arra, hogy följelentsünk valakit. Tehát az az ország, ahol a jelzőrendszer jól működik, ott például minden csecsemő, kisgyerek megkapja, és szülő megkapja a megfelelő segítséget a jelzőrendszer jó működésén keresztül. Mi egy hátrányban vagyunk, mert a jelzőrendszert ilyen végszükség esetén használjuk arra, hogyha nagy baj van. Holott a jelzőrendszernek a megelőzés érdekében kellene működnie, hogy akkor jelezzünk, amikor még kis probléma van, és minimális segítséggel, vagy komoly segítséggel megelőzhető lesz az, hogy majd nagyon komoly jelzéseket kelljen tenni.
3: Igen, de akkor az elsősorban nem is a gyerek feladata az, amiről ön beszél.
4: Nem a gyerek.
3: Viszont ami változás lesz, ez a gyerekeket érinti. Tehát, hogy ők merjenek szólni, és ne féljenek esetleg retorziótól, igen, vagy attól, hogy nem történik,
4: igen,
3: semmi.
4: Igen, azt gondolom, hogy ez is egy fontos dolog, hogy a gyerekeket megvédjük attól, hogy őket retorzió érje. Tehát fontos, hogy gyerekek merjenek és tudjanak jelezni. Ehhez nagyon sok minden szükséges, de ennél szerintem nem az, hogy fontosabb, de ugyanannyira fontos az, hogy a felnőttek egymás között jelezzenek, és a kisebb problémákat jelezzék, még mielőtt a gyereknek kell jeleznie, hogy mekkora probléma van.
3: Itt van az 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alap, amit most létrehoz a kormány. Azoknak, akiket állami gondoskodásban bántalmazás, elhanyagolás, vagy más súlyos sérelem ért, mit szól ehhez az alaphoz?
4: Azt gondolom, hogy ez egy kísérlet, egy nagyon fontos kísérlet, hogy megfordítsuk azt a folyamatot, ami eddig zajlott, és valamilyen módon teret adjunk azoknak a sérelmeknek, igazságtalanságoknak, bántalmazásoknak, amik a gyerekvédelemben előfordultak a gyerekekkel. Számtalan ilyen történet volt. Rengeteg gyerek van, aki sérelemmel él, mert hogy őt vagy bántották, vagy igazságtalanság érte a gyerekvédelemben. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, ezt a teret megnyitni. Szerintem jelenleg nem látjuk, hogy mi lesz ennek a következménye, tehát hogy kik fognak jelentkezni, mit fognak jelezni, mi történik ezzel. Én azt gondolom, hogy az nagyon fontos, hogy megnyitjuk ezt a teret, és tanulunk belőle. És lemondjuk a tapasztalatokat, megnézzük, hogy mi történik, és utána ennek alapján tudjuk tovább fejleszteni, tovább finomítani ezt a jelző rendszert, és jóvátételi rendszert, ami már a tapasztalatok alapján egyre finomabban tudja kezelni a jelzéseket.
3: Ilyenkor nagyságrendileg hány gyerekről, vagy akár most már felnőttről beszélhetünk? Én egyetlen egy adatot találtam akkor, amikor szeptember közepe környékén a gyermekvédelmi jelentést nyilvánosságra hozták, akkor abból kiderül, hogy mik voltak a belügyminisztérium számai. 24-ben 1959, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazást rögzítettek, ez rögtön majdnem 4000 bántalmazott, ugye döbbenetesen nagy szám, vagy annak tűnik, szóval az összeg nagysága az 1 milliárd, és ez a szám, szóval ez hogy vethető össze, hogy laikusként mi ezt nem látjuk, ez nekünk csak számok.
4: Igen, hogyan, tehát ezt nem könnyű megbecsülni, megmondom őszintén. Mi az SOS-ben már évekkel ezelőtt bevezettük azt, hogy lehetővé tettük a korábban esetleg bántalmazott fiatalok számára, hogy jelezzék, hogyha őket bántalmazás érte, és akkor egy kárpótlási eljárásban részesülnek. Most ez SOS-ről belül beszélek.
3: Tehát önök tulajdonképpen ez működött?
4: Igen, ez egy működő rendszer volt, ugyanúgy, ahogy más nemzetű, tehát más SOS-es szervezetnél is működött, és nem sokan jelentkeztek ilyen problémával. Tehát, hogy itt van egy ilyen nagyon érdekes jelenség, hogy a fiatalok, a volt állami gondozottak.
3: Szeretnék elfelejteni, tehát, hogy ezt már inkább?
4: Nem elfelejtik, de hogy nem könnyű ezzel a problémával jelentkezni, és nem könnyű felvállalni ezeket a bántalmazásokat nekik sem. Tehát tényleg nem tudjuk, hogy mi lesz az a mérték, amiben jelentkeznek a fiatalok erre a jóvátételi eljárásra. Úgyhogy én itt nagyon nagy türelmet javasolnék mindenki részéről, hogy nézzük meg, hogy mi történik ezzel kapcsolatban, és azt kívánom, hogy akik találkoznak a fiatalokkal, azok tudjanak velük nyitottan és megértően beszélgetni. Nagyon fontos. Tehát nálunk is az volt a tapasztalat, hogy a legfontosabb a beszélgetés volt. A beszélgetés volt, és az esetleges korábbi igazságtalanság vagy sérelem meghallása. Tehát ez a legfontosabb. És utána lehet majd tovább lépni abban, hogy oké, és akkor milyen további lépések szükségesek ebben az ügyben?
3: Ugye Gyurko Szilvi államtitkár elmondta, hogy a területen óriási a fluktuáció, 24-25-ben 4000 ember távozott az ágazatból. Szépen, tehát tegnapi napon mondta Meleg Sándor, ő a Szociális Munkások Egyesületének elnöke, és tegnap volt egy vizsgálóbizottsági ülés, ugye ez, nem tudom, hogy ott volt-e esetleg.
4: Megnéztem.
3: De megnézte. Szóval 4000 ember egy év alatt az rengeteg, ő követelik az azonnali 25%-os béremelést. Most mi történik ezzel a béremeléssel? Két lépcső, az egyiket október közepén ígérték, most ez hol tart?
4: Hát én erről nem tudok, megmondom őszintén, nyilatkozni. Én igazából azt tartom fontosnak, hogy van egy ilyen megérzésem, egy optimista vagy bizakodó megérzésem, ami szerintem azért mégiscsak fontos, hogy a jelenlegi kormányzat komolyan veszi a gyerekek helyzetét és a gyerekekkel dolgozók helyzetét. És itt egy nagyon fontos különbség van az előző kormányzattal kapcsolatban, hogy ott mindig az volt az érzésem, hogy fogalmuk sincs arról, hogy mit jelent gyereknek lenni, mit jelent sérült gyereknek lenni, mit jelent traumatizált gyereknek lenni, és olyan, mintha a jelenlegi kormány tehát átlépte volna ezt a mérföldet, és most ők értik azt, hogy mit jelent gyereknek lenni, mi a gyerekfejlődés, milyen szükségletei vannak a gyerekeknek, és hogy ez egy óriási különbség a döntéshozatalban, hogy a döntéshozók maguk értenek-e a gyerekek fejlődéséhez, hisz az egész gyerekvédelem csak erre tud épülni, és ilyen értelemben bízom abban, hogy a gyerekekkel foglalkozó szakemberek bérezése is ebben a szemléletben lesz kezelve, hisz a gyerekek nem lesznek jobban, ha az ő velük foglalkozó szakemberek nem lesznek megbecsülve. A megbecsülés az jelenti azt, hogy többet beszéljünk róluk pozitívan a médiában, de jelenti azt is, hogy legyen a bérük bérükön keresztül is legyenek elismerve.
3: Köszönöm, hogy itt volt, meg fogjuk majd kérdezni, mert hétfőn érkezik hozzánk itt az Egyenes Beszédbe Gyurkó Szilvi, ezt a nézőknek is mondom, és akkor majd rákérdezünk erre, és köszönöm, hogy itt volt, és elmondta mindent. Most Tamás Jászó, szervusz, jön az Aktuál, kik jönnek hozzád, és miről beszéltek?
5: Szervusz Györgyi, köszöntöm a kedves nézőket, jó estét kívánok! Keretes szerkezetben bűnügyekkel foglalkozunk, izgalmas bűnügyekkel, amelyekben történt előrelépés, avagy az Arany Konvojtól hogy jutunk el Fási Ádámig, illetve Böjte Csabáig. Nyilvános a Bicskei Gyermekotthonról írt jelentés, illetve az Index élén, ez kicsit média lesz majd, Hont András jelent meg, ott is változások vannak, hogy ez hogyan hat majd egyáltalán a közhangulatra, erről is természetesen beszélünk, illetve megújulás várható az egészségügyben. Hegedű Zsolt beszélt erről a mai nap, és hogy kikkel fogom kitárgyalni ezeket a témákat, Trencsényi Dávid, Tóth Váradi Zsolt és Zamecsnik Péter, úgyhogy várom önöket, jó adás lesz.
3: Biztosan így lesz, köszönjük Tamás. Holnap várom önöket az Egyenes Beszédben, viszontlátásra.

0: műsorokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Feltéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Tisztító tűz. Meddig fokozható a lincselős közhangulat? Nem pénz kérdése. Beszélgetés egy roma védőnővel Borsodból. Európa válaszúton. Érkezik a föderális szuperállam.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
2: Tovább gyűrűző gyermekvédelmi botrány, számtalan eset, számtalan olyan bántalmazásos sztori, amelyet megúszott sajnos az igazgató. Jövünk a részletekkel.
3: 1 milliárd forintos jóvátételi alapot hoz létre a kormány a gyermekvédelmi rendszer áldozatainak. Gyurkó Szilvia és Magyar Péter mutatta be a Bicskei Gyermekotthon feltáró jelentését. 5-re emelkedett az aranykonvoj ügy gyanúsítottjainak száma, 3 rendőr is érintett lehet. Az ügyészség korábban hangsúlyozta, a nyomozás az ügy minden szálára kiterjed, szervezetektől függetlenül. Tovább duzzadnak az NKA korrupciós ügyei, Fási Ádám felesége hiába fizette vissza a teljes kárt, továbbra is büntethető, Busz Balázs nem védekezhet szabadlábon, illetve gyanús 200 milliós támogatás derült ki Böjte Csaba egyik alapítványánál. Ma esti vendégeink Tóth Váradi Zsolt, a Kontroll újságírója, Trencséni Dávid, a Klik TV szerkesztőműsorvezetője, és Zamencsnik Péter, ügyvéd.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Boros Tamás.
2: Nagyon szép estét kívánok mindenkinek. Bűnügyekkel foglalkozunk az adás elején, és terveink szerint majd az adás végén. Tehát lehet, hogy nem lesz annyira vidám ez az adás, de mindenképpen informatív, és belemegyünk a részletekbe. Mutatom, hogy mi volt a nap kérdése, amelyre vártuk az igen, illetve nem válaszokat. Így hangzott, ön szerint a jelentésre, ugye a Bicskei Gyermekotthonnal kapcsolatos jelentéssel és az intézkedésekkel megelőzhetők lesznek-e a Bicskeihez hasonló gyermekbántalmazási ügyek. 77% optimista azt mondja, hogy igen, és 23% pedig úgy gondolja, hogy nem. Ezzel is foglalkozunk, de most jöjjön az aranykonvoj ügy, amelynek már 5 gyanúsítottja van.
4: Felgyorsultak az események a választási kampány hajrájában kirobbant ukrán aranykonvoj ügyében. A központi nyomozó főügyészség kérdésünkre megerősítette, eddig 5 ember gyanúsítottak meg és hallgattak ki az eljárásban. a terrorelhárítási központ volt vezetőjét, akit hétrendbeli a sértett sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsítottak meg. Az Alkotmányvédelmi Hivatal volt jogi főosztályvezetőjét, akit szintén hétrendbeli közokirat hamisítással vádolnak, valamint három rendőrt. A Telex értesülései szerint a járőrök kihallgatásukon elismerték, amivel gyanúsítják őket. Jelenleg az ügy 5 gyanúsítottja szabadlábon védekezik.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást. Ugye ebben az ügyben Magyar Péter is megszólalt, talán ez kevéssé meglepő, illetve a Facebookon írt egy kommentet, vagy egy posztot, amelyben a vádhatósági eljárásról mondta azt, hogy felháborító és botrányos, nincs megelégedve sem a tempóval, sem azzal, hogy még az általa vélt valódi bűnösökhöz nem sikerült eljutni. Mit gondoltok erről, egyáltalán Magyar Péter gondolatairól?
5: Hát én egy kicsit soknak érzem ezt a Facebook kommunikációt, nem csak ebben az ügyben, hanem általában igen, én is üzem, ez kétségtelen, ám de én nem vagyok miniszterelnök. Ez kétségtelen, hogy lehetnék, de nem valószínű, hogy ilyen babérokra törnék, maradnék egyébként egyszerű újságíró és Facebook posztoló. A jelen pillanatban az ügyészség független a kormányzattól. Ilyen a magyar jog, ezt meg lehet változtatni, de jelen pillanatban ez a helyzet. Magyar Péter folyamatos kommentjei, folyamatos nyomásgyakorlása az ügyészség munkájára, az beárnyékolja, és beárnyékolja az ügyészségi munkát, megítélésem szerint, beárnyékolja annak a függetlenségét, és távtalajt ad az ellenzéki kommunikáció megalapozottságának, hogy lehetőséget ad annak, hogy valóban ezt egy ilyen politikailag motivált nyomozásnak vagy büntető eljárású folyamatnak nevezzék, ezzel kritizálják, miközben egyébként ezek pontosan ugyanazok az ügyészek, ugyanaz az ügyészi szervezet, amit még Polt Péter épített fel Orbán Viktor kérésére. Tehát azt gondolom, hogy nincs alapja annak, hogy ennek az ellenzéki kritikának, de a kommunikációs térben Magyar Péter miniszterelnöki posztjai megalapozzák mégis ennek a politikai részét.
2: De ő valószínűleg a Tisza szavazókhoz szól ezzel a kommunikációval, hogy nyugodjatok meg, én foglalkozom az üggyel, figyelem az eseményeket, hajtom őket, akár ostorral is néha oda csapok, hogy azért legyen már valami eredmény.
6: Ugye azért egy-két dolgot tisztázunk, tényeket, mert az elég makacs dolgok. Eleddig a budapesti regionális nyomozó ügyészségen volt az aranykomboly ügy. Ott valóban egy kicsikét aludtak ezen a történeten, most pedig a központi nyomozó főügyészség magához vonta. Hogy most azért vonta el magához, mert nem nagyon történt semmi, vagy másért, ezt nem lehet tudni, de sejthető egy mögöttes szándék, hogy olyan ember esetleges gyanúsításáról lehet szó, aki egyébként a központi nyomozó főügyészség hatókörébe és illetékességi körébe tartozik. Ez az egyik dolog. A másik, ne felejtsük el, ugye a KNF-nek a vezetője, Fürpál úr lemondásán túlmenően, hát hogy mondjam, összetűzésbe keveredett az ügyészséggel, vagy a ügyészségi vezetőkkel. Azért az beszédes dolog, hogy amit a sajtó ki is hozott, tán egy 3 hete, 4 hete, most pontos dátumot nem tudok, ahol azt írta le, hogy egyrészt ez az ügy ráéghet az ügyészségre, másrészt kiket tart egyébként megalapozottan gyanúsíthatónak, és azoknak a gyanúsítása még nem történt meg. Így gyakorlatilag megnevezte a volt miniszterelnököt, a titkosszolgálatokat felügyelő államtitkárt, meg még másokat is. Na most ne felejtsük el, hogy per pillanat az ügyészségnek nincs vezetése, nincs legfőbb ügyész, nincs büntetőhelyettes, Lajtár úr pedig, aki közrendvédelmi legfőbb ügyész helyettes, decemberben nyugdíjba megy. Tehát ott állnak.
2: Lehet, hogy nagyon buta kérdésnek hangzik, de ha nincs vezető, az azt jelenti, hogy sokkal lassabban zajlanak az események?
6: Nem azt jelenti.
2: Vagy hogy állnak?
6: Nem, ez azt jelenti, hogy eleddig, majdnem azt mondtam, hogy 16 éven keresztül, de nyilván ez csak egy szokásos szöveg, mindig jelentettek és megvárták, hogy mit mondtak fönt az emeleten, mit mondtak, mert az emeleten mit mondtak, ahhoz képest a fölszinten dolgoztak.
2: Jelentési kötelezettség?
6: Jaj, de mennyi. De
2: mindenkinek?
6: Mennyi. Hát jelen, hát most nem a Marinéni lopott a Tesco-ba, tehát abban az ügyben nyilvánvalóan nem, de ami érzékeny volt egy picit is politikailag, ott jelenteni kellett a legfőbb ügyészségnek, és ott eldöntötte, aki eldöntötte, vagy eldöntötték többes számba, hogy mit kell csinálni abban az ügyben. Na most, hogyha ezt a gyakorlatot hosszú időn keresztül folytatták, akkor elveszik a dolgozó ügyészek döntési kedvét, vagy döntési lehetőségét, és ez nem biztos, hogy helyes volt.
5: Nem biztos.
2: Jó, furcsa most... számomra, hogy elvették a döntési kedvüket, az azt jelenti, hogy most a politika szélváltozással ez nehezen tudják visszaszerezni, és ez lassítja az ügyet, hogy mindig várnak arra, hogy fönn mit fognak mondani.
6: Szokásjog, ez egy beidegződés, azt kell mondjam, de azért tegyünk egy lényeges disztinkciót. Az ügyészek 95-98% az életében nem találkozott politikai jellegű ügyel. Tehát a napi szinten csinál, lopott, csalt, hazudott, sikkasztott, embertölt, ittasan vetetett, és így tovább. Van egy szűk 2-3% réteg, ez azért ott a legfőbb ügyészségen és bizonyos vezető ügyészeknél keresendő, akik szakmai szempontok helyett, esetleg politikai szempontokat helyeztek előtérbe, hát ott kell változást elérni.
7: Alapjában ez egy hierarchikus szervezet, és szerintem az az aranykonvoj ügy, ami a legjobban kiállt most a legfőbb ügyészért, hiszen most ügyvédként, újságíróként beszélgetünk ezekről a dolgokról, aztán meg egyszer csak két évvel ki fog derülni, amikor túl vagyunk ezen az ügyön, hogy vannak olyan körülmények, amelyeket még most még nem is tudunk, vagy nem is ismerünk, és ez látszik ezen az ügyön, hogy a nép azt látja, hogy megállt. Ez, ami most történt, hogy három rendőrt, akit a 10. kerületbe bevittek, mert valamit fölírtak egy lapra, aztán hazaengedték, ők már lehet, hogy egyik még ma szolgálatban is vannak, ugyanúgy dolgoznak. Ez érezhetően minimális erőlépés. Az ügymenetben meg volt ennek a funkciója, arra vonatkozott, hogy aztán őket, végülis ezeket az ukránokat el tudják.
2: Sokan felháborodtak, mint hogy Magyar Péter is, hogy miért a kis rendőrökkel foglalkoznak, miért nekik kell vallomást tenni, és miért nem hallgatják ki.
7: Csontnak tűnik most egyébként ebben a pillanatban, de az, hogy ahogy említetted te is, hogy azok a politikai részvevők, akik benne vannak, és itt Farkas Őrsre gondolok elsősorban, aki ugye ebbe a döntéshozatalba részt vett, ugye a miniszterelnökségnek a nemzetbiztonságért felelős államtitkár helyettese volt a számban az időpontban. Az ő gyanúsítása még tudtommal, vagy a mi információnk szerint nem történt meg. Márpedig, hogyha ez nem történt meg, onnan még hosszú lépések vezetnek ahhoz, hogy itt tovább lépés történjen ebben az ügyben, szerintem. Nem történt meg, onnan még hosszú lépések vezetnek ahhoz, hogy itt tovább

0: biztosak lehetünk, hogy ezt Orbán Viktor nem követte. De, tehát felmerül azért itt még jó pár olyan bűncselekmény lehetőség, vagy BTK paragrafus, amivel meg lehet vádolni akár az államtitkár helyettest, akár a döntést meghozó, vagy az utasítást kérdő Orbán Viktort. Erről is beszélgettünk, és ugye csak példákat mondok, hogy mi merülhet fel konkrétan Orbán Viktor kapcsán, akiről tudjuk, hogy a döntést meghozta, és nem csak onnan tudjuk, hogy vannak ilyen jegyzőkönyvek, hogy mindenki tudja.
1: Mikrofonba
0: beszélek, jaj, de jó nekem.
1: Fontosabb embernek tűnsz.
0: Igen, és okosabbnak is sokkal, talán egy picit szebb neki.
1: Köszönjük szépen, valami probléma voltam.
0: Gondoltam. Felmerült a lehetősége például a BTK 314 terrorcselekmény elkövetése, ahol konkrétan le van írva, hogy azt terrorcselekménynek tekinti a magyar jog, hogyha valaki egy más államot rá akar venni valamire, például azáltal, hogy nagy mennyiségű anyagi javakat von magához. Ez az iskola példája annak, ami az aranykomoly ügyben történt, hogy ezt most döntse el az ügyészség, és igen, valóban arra várunk, hogy döntse el az ügyészség, hogy ezek a vádak megállnak-e.
2: Ugye ez onnan indul ki, hogy az alkotmányvédelmi hivatal, amit el is ismertek, tesz egy megalapozatlan főjelentést. Egy olyan főjelentést, amiből, hogy mondjam, a másodikos egyetemista is ki tudja olvasni, hogy bűncselekménynek még a gyanúja sincsen, nem hogy megalapozott gyanúja. Na most ezt a főjelentést eljutatják a legfőbb ügyészségre, ahol sec perc alatt mindjárt elrendelik a nyomozást, pedig nem az ő dolguk, és nem a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező BRFK pénzmosási csoportját bízzák meg, hanem hirtelen a NAV-ot. Hogy ez miért van, hát majd nyilván erre egyszer választ kapunk, de terrorcselekmény elvileg lehetne, és akkor, hogyha most ide veszük a volt miniszterelnöknek a gazdasági fórumon elmondott szövegét, hogy ha kell erővel vissza fogjuk szedni, és hogy az oroszok által fölrobbantották, és nem ismerték el gáztapot, hogy újra megnyissák az ukránok, de ezzel Lázár János még egy fokkal tovább ment, mert ő meg azt mondta, hogy addig aztán vissza nem adjuk, ameddig meg nem. Na most ez ide is hajazhat, de hogyha azt nézem, hogy erőszak alkalmazásával vagyonelemeket veszek el, ez akár lehet rablás is, és miután fegyveresen követtük el, ez fegyveresen, sok minden lehet magyarul, de ez nyilván majd a nyomozás végén ki fog derülni.
1: A Vicskei Gyermekotthon elmúlt 20 évéről készült egy hosszabb jelentés, ezt Magyar Péter miniszterelnök is bemutatta Gyurkó Szilvia mellett, és hát olyan részletek is kiderültek, amelyeket eddig nem tudhattunk, ezek megdöbbentőek és igen fájdalmasak. Nézzünk egy rövid kis filmet erről.
3: Nem történt meg.
4: A mintegy 7000 oldalnyi iratanyag alapján már Vásárhelyi János igazgató 1990-es kinevezésekor is voltak jelek korábbi szexuális visszaéléseire. 1993-ban pedig egy munkatárs is jelezte ezt, de nem történt intézkedés.
3: Ettől függetlenül 2000-ben az igazgató díszpolgári címet kapott.
4: Az évek során több gyermek is próbált segítséget kérni, de szinte semmi sem történt. Gyurkó Szilvia szerint 2011 fordulópont lehetett volna, amikor is több gyermek számolt be szexuális bántalmazásról. Az eljárást azonban 2012-ben lezárták, miután a gyerekek visszavonták, vagy megváltoztatták vallomásaikat.
3: Ezek mögött ki rajzolódik az iratokból manipuláció, zsarolás, érzelmi zsarolás, megvesztegetés.
4: Gyurkó Szilvia bejelentette az 1 milliárd forintos gyermekvédelmi jóvátételi alapot, amelyből az érintettek többek között pszichológiai, jogi és lakhatási támogatást kaphatnak.
1: Lesz egy tényleges büntetőjogi következmény? Ez egy erős kérdés. Ugye Balogh Zoltán és Pintér Sándor neve is elhangzott ezen a sajtótájékoztatón. De kérdés az, hogy visszafelé, visszamenőlegesen itt hatósági személyeket elő lehet-e venni, akik falasztak? Tehát, hogy lesz ennek következménye? Nyilván ez egy 1 millió dolláros kérdés, nehéz rá válaszolni. Vagy pedig elégedjen meg azzal a közvélemény, hogy oké, itt ez a jelentés, láttuk, hogy mi történt, és nem engedjük, hogy ez hasonló újból megtörténjék.
0: Azért az nem úgy van, hogy minden nyomozás és az igazságszolgáltatás minden lépése visszamenőleg.

0: bűnös. Tehát a bűn elkövetését követően... Igen.
1: Ez egy filozófiai kérdés, egyébként teljesen igazad van.
2: Ha ez volna az 1 millió dolláros kérdés, akkor most már csak azt kérdezem, hogy hol van ez az 1 millió dollár, és nálam. Válaszolok Csekken. Rá. Elévülési időn belül, ami történt, természetesen el lehet járni. Ami azon kívül történt, az egy másik történet, ott büntethetőségi akadály van.
1: Nem lehet. Nyilván nem a jogi lehetőségre gondoltam, hanem látjuk ebben az ügyben, így a jelentés alapján, akár hozzá nem értőként is, hogy ennek lesz-e következménye, vagy azzal már itt előálltak volna.
2: A következmény...
1: Magyar Péter.
2: Szóval értsük meg, hogy miről szól ez az ügy. Arról szól, hogy így gyerekek jeleztek ilyen, olyan, amolyan egyébként büntetőjogi problémákat, amire a hatalom a füle botját nem mozgatta. Valahol, valakiknél elfeküdt a polcba, a fiókba, én nem tudom hol. Ha ezt hivatalos személy teszi, akkor úgy hívják az ő cselekményét, hogy hivatali visszaélés, tehát itt büntetőjogi következmények lehetnek, ha nem évült el, erről beszéltem az előbb. De ami egyébként, hogy mondjam, a társadalom felé egy intőjel lehet, nem is a társadalom normális tagjai felé, hanem azok felé, akik esetleg a jövőben majd ilyen munkát vállalnak, hogy ho-ho, ha te is azt fogod csinálni, amit az elődeid, akkor problémáid lesznek. Tehát ez a úgynevezett visszatartó erő, én nagyon bízom benne egyébként, hogy ez meg fog valósulni. Az egy másik kérdés, hogy egyébként én nagyon örülök ennek az 1 milliárdos alapnak, már csak azért is, mert ezek a szerencsétlen gyerekek megérdemlik ezt.
3: Nekem volt szerencsém, vagy nem tudom mennyiben szerencse, elolvasni ezt a 108 oldalas dokumentumot. És egy nagyon érdekes kérdést vett fel az írója, rögtön az elején a 10. oldal környékén, mégpedig az, hogyha ez az adott időszakban vizsgált dolog most történne meg, akkor valójában ugyanúgy reagálna ez a rendszer, mint akkor. És ez egy nagyon jó kérdés, és nem is válaszolja meg tulajdonképpen, én szerintem egyébként ugyanúgy válaszolna rá ez a rendszer. 2011 elején történik az, hogy a Horváth Szabi egyike azoknak, aki megteszi ezt a főjelentést, amit később visszavonnak. És ő 2016. szeptember 6-án hal meg, valószínűleg öngyilkosság következtében a bicskai állomáson. Akkor még csak 19 éves. Tehát az azt jelenti, hogy amikor előtte 5 évvel föl, tehát a 14 éves korában történt maga ez az a dolog, amikor a főjelentés megszületett ebben a dologban. És 5 éven keresztül kínlódott ez a srác. És másnap kezdődik ez a sztori egyébként az ő halálával, az egész akkor indul el, és ez megint egy olyan dolog, amikor meg kellett várnunk, hogy valaki belehaljon. És már hány ilyen ügy és hány ilyen történet van a világban, amit láttunk, hogy egészen addig nem mozdul meg semmi, valaki bele nem hal. Ez szerintem ennek a tragédiája, és az, hogy Horváth Szabolcsról nem nagyon sokat tudunk. Az egy másik tragédia ennek az ügynek.
1: A felelősöket nem felmentve, de 20 éven keresztül ez a rendszer azért mégiscsak egy ilyen megfélemlítésen alapult, nagyon sok ehhez hasonló rendszer van sajnos, különösen az oktatásban Magyarországon. Tehát tekinthetünk-e elkövetőként, vagy bűnösként azokra, akik akár az egzisztenciájuk védelmében, akár a testi épségük védelmében nem merték jelenteni azokat az eseményeket, azokat a súlyos bántalmazásokat, amelyeket nap mint nap láttak. Ez nem én hozom fel kérdésként, szociálpszichológusok vizsgálják most jelenleg ezt. Legalábbis egy ilyen típusú cikket olvastam a témában.
3: A büntetőjogi értem szerintem nem. Ráadásul ugye a Vásárhelyi úr leülte ezt a dolgot. Tehát hogy sokkal több ilyen, ugye ez megjelent ez a cikk, hogy több, hát ő már ezt leülte. Ebbe, már újat nem lehet kezdeni ebbe a történetbe, de ez szakértő inkább mondja.
2: A rendszert, ha megismerjük kívülállóként, függetlenül, hogy büntethető vagy, de most 11-es cselekményért biztos nem lehet senkit felelősségre vonni ma 26-ban, hát ez abnormális dolog lenne. De ha a rendszert megértjük, akkor legalább tudjuk, hogy hova kell odafigyelni, már a jelenlegi hatalom tudja, hogy hova kell pénzt adni, pénzparipát, fegyvert, hogy ez ne fordulhasson elő, hogyha valóban egy ilyen szerencsétlen sorsú gyerekkel történik valami, reméljük, hogy nem történik, de ha történik valami, akkor ne az asztalfiókba végezze az ő panasza a sorsát.
3: 23 000 gyerek van. az egy milliárdot, hogyha elosztjuk, az fejenként 40 000 forint.
0: Szerencsére a 23 000 gyerek nem mindegyike érintettél szörnyű abúzusban. Nagyon fontos, és ahogy ügyvéd úr is elmondta, az elrettentő erő és miatt fontos ezeknek az embereknek a jogi felelősségét feltárni és felmutatni, de azt gondolom, hogy ennek a jelentésnek az ereje és a fontossága inkább abban nyilvánul meg, abban a kérdésben, amit felvetettél, hogy vajon majd, hogy reagálna a jelzőrendszer. Annak az átvilágítása, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszer elképesztően korrupt, a korruptal rossz, romlott, tönkrement, diszfunkcionális tértek.
1: Erre céloztam.
0: És ennek kell megjavulnia, mert az véd, nem az védi a gyerekeket, hogy most az elmúlt években elkövetett szörnyűségekért ki mennyire felelős és ki hány évet ülhet le, vagy nem ülhet le, bíróság elé kerül, vagy nem kerül, hanem az menti meg mind a 23 000-et, aki ma az állam gondoskodásában van, és mind a jövő generációit, hogy ez a jelzőrendszer képes lesz-e funkcionálisan működni.
3: De még csak nem is pénzkérdése ez. Nem feltétlenül csak pénzkérdése.
0: Pénz, szemlélet, inkább. Biztos nem ez az 1 milliárd forint. Értem, hogy fontos az 1 milliárd forint, de sokkal fontosabbnak érzem magát azt az átvilágítást.
1: Az ágazat béreit is rendezni kell, tehát arra is kell majd nyilván költeni. Rövid szünetet tartunk, reklámszünetet, aztán pedig jön Fási Ádám, többek között nem nevetünk. Böjte Csaba és Hont András is, aki az Index vezérigazgatója lett, úgyhogy izgalmas témák jönnek, büntetőügyek, illetve médiaügyek, és természetesen kommenteket is fogok olvasni, úgyhogy maradjanak velünk.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Húzós a Spirit FM-en. Róna Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Boros Tamás és vendégei következnek.
1: Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy továbbra is velünk tartanak. Nézzük meg, mi volt a nap kérdése, érkeztek izgalmas vélemények ezzel kapcsolatban. Bicskei Gyermekotthonnak kapcsolatos jelentésre kérdeztünk rá. Ön szerint a jelentéssel és az intézkedésekkel megelőzhetők lesznek a Bicskeihez hasonló gyermekbántalmazási ügyek, tettük fel kérdésként, és 78% mondja azt, hogy igen, 22%-a nem, talán 1%-nyi változás történt az adás elejéhez képest, de lehet, hogy rosszul emlékszem, és akkor nézzük meg a kommenteket, milyen vélemények érkeztek ebben a témában. Erzsébet azt írta, hogy nem hiszem, de visszatartó erő biztosan. Az esetek száma gondolom csökkenni fog. Zsuzsanna, valahol el kell kezdeni, minden lépés a gyerekek érdekében előbbre viszi az ügyet. Ágnes, aljas emberek mindig voltak és lesznek is, de ha jó szigorú büntetés szabnak ki rájuk, akkor ez fékezheti őket. Zsóka így fogalmazott, folyamatos ellenőrzéssel, számonkéréssel lehet elérni haladást, Szilveszter pedig, ha a rendőrség és az ügyészség végezte volna a munkáját, most nem lenne ügy, hát ebben nehéz belekötni, ez valóban így van, és akkor jöjjön egy kis média per patvar, ugyanis az Indexnél vezetőváltás történt, megjelent Hont András.
2: Hunt András lett az Index vezérigazgatója, miután Starc Ákos távozott a posztról, jelentette be a lapot tulajdonló Inda Média. A közlemény szerint a főszerkesztői székben továbbra is Gedei Norbert marad. Szeptember végétől Vasili Miklós, a TV2 elnök vezérigazgatója lett az Inda Média egyedüli tulajdonosa és vezérigazgatója. A laptól a mai napon saját kérésre közös megegyezéssel távozik Murányi András felelős szerkesztő, aki az április 12-i választás után igazolt az Indexhez. Az Index átalakulását a miniszterelnök sem hagyta szó nélkül. Magyar Péter azt írta, micsoda egymásra találás, az 500 millió forint közpénzzel kitömött propagandista H. András lett a milliárdnyi közpénzzel kitömött propagandalap, az Index vezetője, Orbán személyes utasítása alapján. Hont András a Facebookon kommentben úgy reagált, közpénzügyileg téved, mert szemben a korábbi állomás helyeivel az 5-ben nincs közpénz.
1: Magyar Péter, Hont András kommentcsaták, azok már élményszámba mennek a Facebookon. No, mi lesz itt? Stratégiai irányváltás, vagy pedig a megkezdett út folytatása? Az elmúlt hónapokban piacvezetővé vált, legjobb információim szerint, az Index. Dávid.
3: Dávid, nem. Nem.
1: Bede. Valóban. Bede, de.
3: Célosztál rá az adás előtt ennyit. Biztos kulisszatitka. ként el lehet árulni, hogy nem teljesen harmonikus a viszonyom az elmúlt években Hont Andrásra, akit a gimnázium óta ismerek, mikor nagyon jó, mikor kevésbé
4: mikor
3: a viszonyunk.
4: Mikor romlott meg a viszony? Mikor romlott meg a viszony?
3: Az elmúlt néhány évben talán én egy kicsit karcosabban fogalmaztam meg a kritikámat vele kapcsolatban, ő pedig talán egy kicsit karcosabban reagált rá, majd bár én vagyok szerintem a sértődékenyebb, de azért most sikerült neki
4: megsértődni. Sör mellett mindent meg lehet
3: beszélni. De jó, tehát nem szeretném kommentálni.
4: Beszéljünk a
3: mindenkinek nagyon sok sikert kívánok a munkájához. Az Index piac vezetősége azért fogadjuk el, hogy olyan a piacvezető, ez egy nagyon érdekes folyamat eredménye. Emlékezzünk arra, hogy mielőtt, vagy abban az időszakban, amikor átvette a NER az Origót, és megcsinálta a világ legbutább, legegybitesebb propaganda oldalát, cicikkel és ukránokkal, nagyjából erről szólt az Origó.
4: Cicik és ukránok, ez jó kis kombó.
3: Az Origó is elképesztően sokáig őrizte a piacvezető státuszát, annak ellenére, hogy nem 180 fokot fordult, hanem 720-at, vagy nem tudom, hogy egy akkorát pördült, hogy valójában nem is lehetett volna ráismerni a korábbi szakmai munka, vagy annak a teljes hiányára arra rá lehetett ismerni. Tehát van egy ilyen nehézkedés, van egy ilyen tehetetlenség egy akkora piaci szereplőben, mint az Index, és van az olvasóközönségben is. Azt gondolom, hogy az elmúlt időszakban finomabban, de azért még mindig erősen tetten érhető volt a NER közeliség, a Fidesz pártiság, hogy Hont András vezérigazgatóként, és ugye abban azért ne legyen kétségünk, hogy a tartalmi kérdésekben is döntő szót gyakorlóként merre fogja vinni ezt a lapot, azt én ma nem tudom megmondani, de még talácsot sem akarok neki adni. Lássuk meg a következő. Tehát szerintem karácsonyi kiderül.
4: Uraim?
5: Hát vagy kicsit hamarabb, de igazából persze egy újságíró nem szívesen beszél másik újságírónak a tevékenységéről, mert szóval való kollega, meg nem tisztünk arról beszélni, de...
4: Beszéljünk az Indexről.
5: Jó, beszéljünk az Indexről. Tehát az, hogy most tulajdonképpen egészen más alapokon van az újság, az online felületek, és amiatt a kormányváltás van, nyilvánvaló, hogy az állami pénzek vándorlása bizonyos helyekre megszűnt. Ez majd szépen be fogja árazni az egészet, meg mindent be fog árazni egyébként majd a költségvetés, amikor ki fog derülni, hogy mi hova kerül. Így fog járni majd egyébként a köztévé is. Beszélgettünk a köztévéről, és ugye hoztam most elnézést, hogy erre kanyarodok el, de hát a köztévében az fog történni, hogy pár hét múlva oda fognak mondani egy számot, és akkor az bőven el fogja dönteni, hogy ott mi fog történni. És nem az, hogy ki mit szeretne, hanem amennyi pénz van rá. Ugyanez fog történni az Indexnek, ugyanez fog történni mindenhol. Piaci viszonyok kezdenek el uralkodni a médiába, tegyék a dolgokat. Azt mondjuk, hogy NER közeli, az az egyik olvasat, a másik olvasat pedig azt mondja, hogy elitellenes vagy elitkritikus. Így is lehet független. Mondani, persze. De hát majd...
3: Az elit kritikusság, jó, oké.
5: Így is lehet fogalmazni.
3: Tehát a Trumpi korszakban élünk, amikor az elit kritikusság élharcosa az maga az elit, tehát amikor Orbán Donald Viktor Trump. És Donald Trump az élharcosa annak.
5: Annyit tegyünk már meg, hogy megvárjuk, hogy milyen lesz. Tehát, hogy ne előre döntsük.
3: Csak az elit ellenesség jutott.
4: Újságírói nézőpontból mégis más az elit ellenesség, vagy mondjuk a rendszer ellenesség, rendszerkritika, establishmenttel szemben fellépés, mint mondjuk egy politikus eset.
3: De neked úgy tűnt egyébként, hogy az Index, vagy személyesen Hont András az elmúlt 5 évben a rendszer ellenes vagy elit ellenes lett volna?
4: Nekem úgy tűnt, az Indexre visszatérve egy komoly hitelesség deficittel indult pár hónappal ezelőtt a választásoktól, ugye ez a Tisza adóterv ott jelent meg, és neki küzdeniük kellett ezzel Murányi Andráséknak, hogy ezt ledolgozzák, ezt a hátrányukat, és jó munkát végezzük.
5: És egyébként konszolidálódni látszott.
4: És konszolidált lapot hoztak létre.
3: Már csak egy gondolatod, azon a napon beszélünk erről, amikor újraindul a Népszabadság.
4: Így van,
3: verziója.
5: Na de hát pont erről beszélünk, hogy...
3: Igen.
6: Puding próbálja az evés. Mindenki eldönti, hogy neki szimpatikus Hontúr vagy nem. Nekem abszolút unszimpatikus, de azt nem lehet fokozni, hogy milyen szinten. Amit ő produkált itt a választási kampányban, azt a sok sületlenséget, és azt a, hogy mondjam, Fidesz narratívát súlykolni, az akinek tetszett, egészségére nekem nem tetszett. Na most, hogyha az Index ebbe az irányba fog elmenni, és ezt a sok sületlenséget ott továbbra is fogja folytatni, akkor egy olvasóval kevesebb lesz, mert én bizony nem fogok oda kattintani.
3: Az biztos, hogy én a jelenleginél minőségileg több Schiffer Andrást várok az Index.hu-ra.
4: Érzek ebben némi iróniát, de csak egy nagyon picit, Dávid. De nyilván nem volt benne. Lépjünk egyel tovább, NKA botrány, amely több közszereplőt is érintett. Fási Ádámékról már azt gondoltuk, hogy nem nagyon fogunk beszélni, mert hogy az ő ügyük lezárult, hiszen egy jelentős vagyont fizettek vissza, de nagyon úgy tűnik, hogy ez még nincs lefutva. Nézzük, hogy mi történt arra felé.
2: Fási Ádám felesége a napokban elhagyhatta a büntetés végrehajtási intézetet, így jelenleg otthon várja az eljárás folytatását. Bár a jogszabályok szerint, ha visszafizeti az okozott kárt, az akár korlátlan enyhítést is lehetővé tenne. Fási Ádám feleségénél ez a lehetőség azonban kizárt, mivel a gyanú szerint a cselekményt bűnszövetségben követték el. Közben elutasította a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája Búzs Balázs az NKA volt alelnökének szabadlábra helyezési és enyhébb kényszerintézkedés iránti kérelmét. Így továbbra is letartóztatásban marad. A bíróság szerint továbbra is fennállnak a letartóztatás indokai, tehát a szökés, elrejtőzés vagy jogellenes befolyásolás veszélye. Böjte Csaba alapítványa is nagy összegű állami támogatáshoz jutott az NKA-on keresztül. 2021-ben és 22-ben Kásler Miklós 13 erdélyi szervezet támogatásáról döntött saját hatáskörében. Messze a legtöbbet 200 millió forintot a gyulafehérvári Szent László alapítvány kapta még 2021-ben. Az alapítványt Böjte Csaba ferences szerzetes jegyezte be 2020-ban, abból a megfontolásból, hogy az 1849. február 9-én zajlott Piski csata helyszínét emlékhelyé alakítsa át. Erre a Piski projektre kapta a pénzt.
4: Hankó Balázs miniszter és államtitkára is Rács mögött ül, miközben 1079 alkalommal nyúltak bele a kifizetésekbe. Elég régóta húzódik ez az NKA botrány. Tényleg arra vagyok kíváncsi újságíróként, hogy ezek az ügyek meddig fognak kitartani? Kell-e egyáltalán a celebfaktor ahhoz, például Fási Ádám ismertsége, hogy még foglalkozzunk ezekkel az ügyekkel? Érdekli-e egyáltalán még az embereket, vagy az fog történni, amit én a Covid idején is tapasztaltam, vagy akár az orosz-ukrán háborúnál, hogy egy ideig hatalmas felhajtó ereje van, minden hír erről szól, aztán az emberek szépen lassan megunják és megfeledkeznek róla, hogy egyáltalán ilyen világban élünk. Itt is valami hasonló lesz?
6: Mindennel így van, minden csoda három napig tart, ez a büntetőgyűjtés sincsen más.
4: És ezeknek lesz hatása arra, hogy milyen elánnal fog dolgozni az ügyészség?
6: Az ügyészség végzi a dolgát, ugye tudnunk kell, hogy az NK ügyben a Bácsiskun megyei főügyészség látja el a nyomozás felügyeletét, és a délalföldi NAV nyomoz ebben az ügyben, tehát nem budapesti az ügy. Végzik a dolgukat. Az, hogy most bűnügyi felügyelet, egy szigorú bűnügyi felügyelet alá helyezték Fási Ádám feleségét, ezt nyilván azzal indokolta az ügyészség, aki megszüntetheti a bírói engedélyes kényszerintézkedés folytatását, azzal indokolták, hogy a különös indokok már nem annyira, vagy nem olyan fokozottan az arányosság és a szükségszerűség elvét szem előtt tartva állnak fönn, ezért egy enyhébb kényszerintézkedés is önmagába elég. A riportban nagyon jól hangzott, hogy az, hogy ők visszafizettek x millió, én nem tudom mennyi forintot.
3: 82-t talán.
6: Akármennyit.
4: 82 pontosan.
6: Ez nem változtat a büntethetőségen, ettől még a büntetőjárást le fogják folytatni, nyilvánvaló egy jelentős enyhítő körülmény lesz, és arra is helyesen hivatkozott a hír, hogy ugye bűnszövetség, meg ha bűnszervezet van, akkor pláne, akkor ez a büntethetőséget megszüntető ok, a BTK-beli ok, ami a költségvetési csalásnál, mint különös részi tényállásnál van, ez nem játszik szerepet, ez is helyes volt.
4: Nem az az egyik leglelepleződ tulajdonsága az előző rendszernek, hogy itt van Fássiék ügye, és ezt a 82 milliót ezt így visszafizetik probléma nélkül. Tehát itt valószínűleg nem ezen a 82 millió múlott az, hogy ők milyen tűrtiltott, támogatott pénzeket az előző rendszerben, hanem éltek, mint Marci Hevesen.
5: Az, hogy ezt a 82-t visszafizeti, vagy nem, az egy egészen más. Én 99-ben, 2000 környékén, 25 évvel ezelőtt nyertem támogatást három részes dokumentumfilmre, de ugyanaz történt, mint amit ők velük, 9-es filmmel forintot, az még ugye az első Orbán kormány idején volt, és akkor a támogatási szerződést aláírtam, azzal a pillanattal közölték velem, hogy ők átutalnak 5 és felett, és a 4 az övék. Most nem akarom megnevezni őket, mert nem is él mindenki közök, nem is érdekes. És most amikor néztem ezeket a bejátszókat, gondolkoztam, hogy tulajdonképpen akkor én akkor ott elkövettem egy ilyen bűnszervezetben való hűtlen kezelés, vagy költségvetési csalás, vagy én nem tudtam
6: volna. Hivatali vesztegetés követtél.
5: Nagyon jó. Borzasztóan örülök neki egyébként. Igen. De nyilván ez már elé volt, de hogy én ennek nem voltam tudatában, tehát azt is mondhatnám, hogy ez gondatlan.
3: Ez nem ment fel.
6: Tudom, a felelősség tudom.
5: És az a kérdés, hogy a nekem akkor vissza kellett volna fizetni, nyilván visszafizettem volna, hogy jaj, hogy ők ebből az a 82 millió ott volt-e a Fási családnál, vagy nem? Ez egy egészen más kérdés, ezt mi nem tudjuk.
4: Felvettek banki hitelt.
6: De tudjuk, hogy mi a gyanú. A gyanú az, hogy a költség elszámolás fiktív számlákkal igazolták.
5: Pontosan.
6: Tehát azért ezt nem igen. Árt tudni, igen. Hogy ez a gyanú.
4: Igen.
3: Minden csoda 3 napig tart. De azért van egy olyan csodavárás, még mindig, majdnem fél évvel járunk már azért a választások után, ami egy olyan választás után, amit alapvetően az elszámolás és elszámoltatás ígéretével nyert meg Magyar Péter és a Tisza. Az ezzel kapcsolatos elvárások igazából most kezdenek csak beérni, most kezdik azt érezni a választók, hogy na ezért szavaztunk rátok, na ezt akarjuk látni. Vért akarunk valóban, idézőjelbe természetesen, és igen, van egy nyomás a politika, a választók felől a politika irányába, és a politika irányából az igazságszolgáltatás irányába, azért, hogy lássunk ilyen képeket, hogy vezető száron visznek az embereket, hogy lássuk azt, hogy politikusok a tetteikért megbűhődnek, vagy legalábbis szembe kell nézniük a tetteik következményével. Addig, ameddig a választók nyomást gyakorolnak a politikára, normális, ezzel nincs baj. Sokkal, ahogy az adás legelején is mondtam, sokkal nagyobb önuralmat várnék a hatalomtól, a politikától, az igazságszolgáltatás felé való nyomás gyakorlásban, ott sokkal komolyabb hátralépésre lenne szükség. És emlékeztetnék még egy dologra, és olyan jó, hogy te vagy most. Van nála zsebkend?
5: Van.
3: Adnám. Az ikonikus interjúdra, nem kérlek.
5: Igen?
3: Az ikonikus interjúdra próbálok utalni, ahol Balázsi Gyula igen. Szerintem, és még mindig akkor is ezt gondoltam, most is ezt gondolom, hogy ez a nagy felajánlás, amit elmondott neked, hogy ő átadja az államnak a 80 milliárd forint értékű vállalatait. Hogy ez pontosan ez a gesztus akart lenni. Az előre menekülő terhelti stratégia, hogy minél jobban tudjam csökkenteni a terhemre rót, vagy majdan a terhemre rót károkozást, hiszen ez egy ilyen menekülő út, vagy ahogy mondtam, terhelti stratégia, amit most egyébként folyamatosan látunk megvalósulni az NKA ügyben. Tehát nem Fási család az egyetlen, aki hirtelen mégse élt az állítólag, ugye Honko Balázs arról beszél folyamatosan, hogy ezek a pénzek a legjobb helyre mentek, és mindent elköltöttek, és minden költés szabályszerű volt. Úgy tűnik, hogy mégsem költötték el akkor ezt a pénzt.
5: Ja, milyen jó lenne, hogy egy bank is élne ezzel a stratégiával, nem?
3: Hát, vagy a Matolcsi család legalább.
4: Jó, hogy emlékeztetél erre a Balázs interjúra, csak létsz igennel, hogy nemmel válasz, hogy nem kell részleteket elárulni, de hogy kilépett a szerepéből az interjún kívül, vagy pedig ő
3: ott is
4: hogy érezted őszintén hozta azt, hogy ő megbánt mindent, amit tett az állammal szemben, és akkor most hajlandó lemondani mindenről?
5: Nagyon sokat nem voltunk együtt, tehát nem volt hosszas megbeszélés
4: előtte. Hát azért néhány perc nyilván
5: előtte. De azért volt előtte, meg volt egy másik találkozásunk, és ő egy rendkívül rossz pszichés állapotban volt végig. Az én meglátásom szerint a Balázs azokban a napokban szerintem egészségügyi felügyeletet kívánt volna.
3: Tehát ilyen ideg összeroppanás közeli állapotban volt?
4: Nehezen hiszi el az ember, hogy a saját lelkiismerete...
5: Kérdezted, ez az én...
4: Igen, csak ugye, ha nézzük a Fidesz kommunikációt, nézzük meg mondjuk az Arany Komboly ügyet, már beszéltünk erről. Ott nagyon keményen beleállnak abba, Orbán Viktor már hónapokkal ezelőtt elmondta, hogy Hajdú János egy hős. És ezt a narratívát ezt tovább viszik. Itt ugye Hankó Balázs esetében is kvázi hősként, Jézusként kezeli a fideszes politikus és influencer hadőt. Itt ebben az esetben Böjte Csabánál hallottam ezeket a különböző véleményeket, ugye 200 millió ment oda erdélyi fesztiválok pénzei, de valami egészen brutális túlárazásokkal, hogy ez a határon túli magyarság védelme érdekében történt. Tehát, szerintetek mikor lesz az a pont, ahol a fideszes tábor megtörik? Hogy ez egy konkrét ügy lesz majd, vagy egy szép lassú lemorzsolódás, hogy már egyre kevesebben fognak abban hinni, hogy ez tényleg egy ilyen, nem tudom, szuverenitás harc.
5: Egész addig nem fog megtörni a dolog, amíg Orbán Viktorig el nem jut a dolog, és azt ki nem mondják róla, hogy valami történt. Ha mondjuk valamiféle eljárás indul ellene, amiben ő belebukik. Addig nem, szerintem nem fog meg.
6: Közvélemény kutatók szerint a Fidesz szavazóinak is egy jelentős része már nem hisz azokban a narratívákban, amelyeket hallott, és egyre inkább elítéli a pénzszerzésnek ezt a formáját. Zárójel kinyitva, itt volt az ideje, hölgyeim és uraim, zárójel bezárva.
5: Okay, de ez egy vallás. Ez nem feltétlen racionális.
4: Törzsi háború zajlanak Magyarországon.
5: Azt tulajdonképpen az Orbánzus egy vallás. És ebben a szempontból teljesen mindegy, hogy hisz-e benne, vagy nem.
3: Nem látunk még bizonyítékokat arra nézést, hogy mondjuk Orbán Viktor hogyan irányította azt a gazdasági társaságot, amit Fidesznek vagy NER-nek hívnak. Még azt mindig elmondta a miniszterelnök, hogy ő gazdasági ügyekkel nem foglalkozik, ami ugye egy miniszterelnök részéről egy marhaság, tehát hogy az, aki folyamatosan...
4: És nőügyekkel sem foglalkozik.
3: Igen, az, nagyon, az különösen csúnya volt szegény szemerkényérék, de hogy tehát egy miniszterelnök, aki folyamatosan hoz gazdasági döntéseket, és tudjuk, hogy több ezer az elmúlt 16 évben több ezer titkos kormány határozat született arról, hogy különböző gazdasági társaságokat elsősorban multikat és kínai meg távol-keleti befektetőket milyen nem tudom, paradicsomi, adóparadicsomi körülmények között, meg állami támogatásban részesítettek. Ezek után ez a miniszterelnök azt mondja, hogy nem foglalkozik gazdasági ügyekkel. Ez egy marhaság. De ettől függetlenül hiteles dokumentumokat még mindig nem láttunk arról, hogy hogyan működtette ezt az egész mondom, Magyarország ZRT-t, vagy NER ZRT-t Orbán Viktor. Elképzelhetőnek tartom, és ezért tartom, még egyszer elmondom utoljára, nagyon fontosnak a hatalom és a politikum távolmaradását, hogy minél inkább eltávolodását az igazságszolgáltatási folyamatoktól, mert csak ez a távolság tudja legitimálni az igazságszolgáltatás által feltárt adatokat és tényeket.
4: Egészségügyel fejezzük be a mai adást. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt az ellátórendszer megújításáról, mondott néhány újdonságot, aminek lehet, hogy a jelenlegi és a jövendőbeli betegek örülni fognak. Nézzük, miről is van szó.
7: Hegedűs Zsolt bejelentette, hogy elindul az egységes beteg elégedettségi platform, illetve a korábban már beígért várólista csökkentő program a fekvőbeteg ellátásban, illetve összekötik az egészségbiztosítási alapkezelő adatbázisát az EST-vel, ami egységesíti majd az adathozzáférést. Az egészségügyi miniszter az Egyensúly Intézet konferenciáján beszélt a tervekről, amiket már október 15-én elkezdenek megvalósítani. A tervek között szerepel még, hogy januártól egy betegbiztonságot vizsgáló független hatóságot hoznak létre, illetve hosszú távon régiós kórházak kialakításában gondolkodnak, amit majd az ország keleti régiójában kezdenek el.
4: Ugye elindul egy online értékelő felület, ahol a betegek osztályozhatják az ellátást. Ez valóban segíteni fog-e a kórházaknak? Tudom, ez is egy millió dolláros kérdés, nem tudjuk előre, de...
3: De ja, tudjuk, kérem az egymillió dollárt.
4: Akkor parancsolj, figyelj,
3: nem fog segíteni.
4: Na.
3: Nem ez fog segíteni. Tehát
4: akkor csak a pénz? Tehát az a 400
3: milliárd? Nem. Még csak azt gondolnám én, hogy még csak nem is a pénz persze szükség van, elképesztően alulfinanszírozott az egészségügy, nagyon nagy szükség lenne túlfinanszírozásokra, de az egészségügy is az egyik az a rendszereinek, a társadalmi alrendszernek, amelyekben elképesztően keveset allokálunk oda, főleg az Európai Uniós átlaghoz képest, és elképesztően pazarlóan költjük el azt a keveset is, ami ott van. Tehát én azt gondolom, hogy egy sokkal-sokkal átfogóbb és nagyobb egészségügyi reformot kellene elindítani, nem pedig bizottságokat létrehozni, és egyébként és abban is hagytam, csak annyit szeretném mondani, hogy minden nézőnk biztos vagyok benne, hogy végtelen hálás egyébként a magyar egészségügynek, és benne dr. Udvarhelyi Beatrixnak, aki 3 héttel ezelőtt megműtette az orsóvényemet, ezért nem szuszogok már annyira. Én is nagyon hálás vagyok neki.
4: Nagy tapsot. Pótcselekvésnek tűnik ez? Kommunikációs bejelentés? Vagy tényleg csak a pénz segítene? Vagy elsődlegesen nem, a pénz segítene?
5: Nem, de azt látni kell, hogy az egészségügyi törvény meg minden eddig is adott lehetőséget arra, hogy a betegek elmondják, hogy milyen volt, meg volt betegjog, meg lehetett odafordulni, meg lehetett tulajdonképpen az intézmények honlapjára, meg a Facebook oldalára. Szóval ez más kérdés, hogy ott mit csináltak vele, hogy akkor az admin kikapcsolta, csak nem foglalkoztak vele. De én nem gondolom azt, hogy a magyarországi kórházak vagy egészségügyi intézmények eddig ne foglalkoztak volna azzal, hogy a beteg mit mond, hiszen foglalkoztak vele, és még hogyha nem is hagyták nyilvánosságra kerüljön, vagy nem is volt annyira transzparens ez a dolog, azért mégiscsak kellett valami reakciókat csinálni. És itt nem az a kérdés, hogy a beteg mit fog mondani, és hogyan fog osztályozni, hanem amikor ezt az egészet majd zanzásítják meg, kiderül belőle valami, és visszafordítják az intézményekre, akkor az a kérdés, hogy az intézmények hogy fognak reagálni erre, mert valahogy reagálniuk kell az intézményvezetőknek, és változtatniuk kell. Tehát én úgy gondolom, hogy ez ebben a szempontból egy jelentős erőlépés, hogy valamiféle, ha nem is azt mondom, hogy transzparensé válik, de kötelező érvényűvé válik az, hogy reagáljanak a kórházak, és ez mindenféleképpen erőlépésnek tartom, és nem mellébeszélésnek.
4: Bocsánat, rövid reakcióra
6: maradok. Rövid, szerintem meg gőzkieresztés. Attól, hogy én leírom, hogy nem vagyok megelégedve ezzel, azzal, amazzal, hogy 6 hónapig kell várni egy csípőprotézisre, és még hadd ne soroljam, ettől én leírhatom, és akkor megnyugszom, hogy ó, de jól leírtam. Nem ezzel lesz jobb a magyar egészségügy. A várólistákat kell megszüntetni. Most, hogy ez magánegészségügy vagy nem, ugye nyilvánvalóan az elmúlt rendszerben a magánegészségügy felé tolták az embereket, annak rendje és módja szerint, mert ha nem akarok 6 évet várni, maradjunk a csípőprotézisnek, akkor elmegyek egy magánkórházba, ahol egyébként holnap után megcsinálják ezt a kérdést. Szóval nem hiszem, hogy ez volna a megoldás, hogy most majd leírjuk, hogy én meg vagyok elégedve, vagy nem. Változtatni kéne, amikor bemegyek egy kórházba, akkor mondjuk a vakolat ne essen a fejemre, legyen kifestve, legyenek műszerek, és ne azon filozofáljunk, hogy ezt a vizsgálatot még el lehet-e végezni, belefér-e a büdzsébe, vagy nem.
4: Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Én annyira boldog nem vagyok, mert $2 millió veszítettem ebben az adásban, és ezt majd el fogom utalni még ma este, úgyhogy nem kell aggódni. Köszönöm szépen önöknek a figyelmet. Ez volt az Aktuál, holnap is jövünk. Viszontlátásra!

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

ezzel a könnyedséggel. Én próbálkoztam eddig a pontig, ezzel a tisztességgel. Megvédtem az otthonom eddig a pontig, ezzel a báránsággal. Én tűrtem a bántást eddig a pontig, ezzel

0: műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en. Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Október 8-a van, csütörtök reggel, tisztelettel köszöntöm Önöket, szép napot mindannyiuknak, köszöntsék a születésnaposokat és a névnapos koppányokat, mert őket lehet ma ünnepelni a névnapjuk alkalmából. Sok-sok másik névnap is van, de még ritkábbak, mint a koppányok, úgyhogy nem sorolom el őket. Van viszont miről beszélünk, és nagyon súlyos témával kezdünk itt a műsor legelején, ami mondjuk az Egyesült Államoknak szeptember 11-e és annak emlékezete és a körülötte lévő gyászérzés ugyanazt éli át Izrael ezekben a napokban, amikor a 3 évvel ezelőtti terrortámadásra, Izrael állam történetének legvéresebb terrortámadására emlékeznek az áldozatokra. Mi pedig másról is fogunk beszélgetni, a kiváltó okokról és a folytatásról a következőben Erózsa Erzsébettel, akivel kezdjük az adást, közel-kelet szakértő. Örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt.
1: Kérlek. Jó reggelt. Szóval igen, a gyász. Tehát az, amit az izraeliek a döbbeneten túl is át kellett, hogy éljenek, és amit megélnek azóta is igen gyakran, szinte naponta, az a fenyegetettség, a félelem, és nyilván egyfajta büszkeség, hogy ez a nemzet az most is a lábán van. De közben emlékezniük kell erre a 3 évvel ezelőtti szörnyűségre is, és most ezt teszik.
2: Valóban óriási gyász megemlékezések vannak Izrael szerte, és azért tegyük azt hozzá, hogy ez a támadás úgy érte Izraelt, hogy először is nagyon sokaknak ott van még a holokauszt emléke is, erre rakódik rá ez a támadás, és hát nagyon nehezen küzdenek meg azzal is, hogy ami azután következett, tehát az izraeli társadalmon belül óriási viták vannak jelenleg is, elég komoly problémák is, és ne felejtsük el, hogy az ország közben választásokra készül. Úgyhogy ez a megemlékezés, ez nagyon sokakban nagyon sokféle véleményt, állásfoglalást, érzést vált most ki.
1: Ma már tudjuk, hogy nem volt valódi előzmények nélkül sem ez a támadás, most túl azon, hogy ennek van egy évezredes előzménye, ha úgy tetszik. A palesztin hatóság egykori minisztere jelezte, hogy ő például szólt néhány héttel korábban az izraeli elhárításnak, hogy készüljetek, mert valami készül. Nem vették komolyan, de miért nem? Hogy nem?
2: Sőt, nem csak ő szólt, hanem most sorba jelentkeznek, ugye az Egyesült Arab Emírségekből a vezetők, az uralkodó maga is, hogy ő személyesen felhívta Benjamin Netanyahut pár nappal előtte, de az egyiptomiak is jelezték, talán többen mások is a térségből, hogy valami készül. Az a helyzet, hogy Nekem itt mindig az jut eszembe, amikor 2013 volt talán, amikor Avi Lieberman, izraeli akkor védelmi miniszter itt járt Budapesten, és az itt mondott beszédében azt mondta, hogy ezzel az alacsony intenzitású konfliktussal mi meg tudunk birkózni. És az az igazság, hogy a palesztin kérdés általában, de emellett különösen a gázai övezet kérdése, úgy tűnt, hogy Izrael teljesen tudja ezt kordában tartani, nem számoltak ezzel úgy, mint igazi valós fenyegetéssel, és például ez pont október 7-én derült ki, hogy az izraeli hadsereg nagy része nem volt ott. Hol voltak? A libanoni határon, mert arról felől érzékeltek várható Hezbollah. Veszélyt, a Hezbollah felől, illetve Cisziordániánál voltak fönn, és itt viszonylag kevesebb katona volt jelen, tehát a hirtelen válaszreakció is, ezért egy picit késett. És hát most ugye óriási viták zajlanak Izraelben, hogy most kinek mi a felelőssége ebben. Azt is láttuk, hallottuk egy pár nappal ezelőtt, hogy Benjamin Netanyahu miniszterelnök elrepült talán az Emirátusokba, és ott több közel-keleti vezetővel együtt is tárgyalt, és hát az izraeli média, vagy annak egy része legalábbis teleharsogta a világot, hogy azt kérte az Emirátusok vezetőjétől, hogy hát erről talán ne beszéljünk, hogy szóltatok nekem előre. Nem lehet tudni igazából, ugye ma a fake news meg a mesterséges intelligencia idejében bármit is mutathatnak nekünk, ami vagy történt, vagy nem, de az biztos, hogy ez a hír most, és a választások előtt, és különösen ugye az évforduló, a megemlékezések kapcsán óriási politikai hullámokat vet.
1: Ami Netanyahutól egyébként sincs távol, mert az ő működése általában óriási politikai hullámokat vett, meg jogiakat, de ebben most ne is menjünk bele. Ha megnézzük azt, hogy mi mozgatja a palesztin terrort, akkor nyilván azon túlmenőleg, hogy csak elítélni lehet és megbotránkozni azon, ahogy működik az ő gondolkodás módjuk, közben muszáj foglalkoznunk azzal is, hogy milyen hiányokra keresnek ilyen agresszív, vállalatotlan módon válaszokat.
2: Erről is nagyon sok szó esik elemzések terén is. Ugye a palesztin területek nem alkotnak egybefüggő területet. Legyen-e palesztin állam, vagy nem, a kétállamiság, vagy nem, az Európai Unió álláspontja máig az, hogy a kétállamos megoldás lenne az elfogadható. Ez ugye visszamegy még az oszlói megállapodásig, 1993-ig, de talán ennél tovább is, második világháború utánig, amikor is ugye a megosztás a terület, palesztin, a brit mandátum terület megosztásáról volt szó, két nép között két állammal, ugye a palesztin állam nem jött létre, Izrael állam kikiáltotta saját magát, megalapította az államot. Úgyhogy tehát ez egy visszamenő történet, igen ám, de Benjamin Netanyahu soha nem állt ki, vagy legalábbis az utóbbi tizen pár évben soha nem állt ki a kétállamos megállapodás mellett. Na most így azután a palesztin területeknek nemhogy az összeérését nem tudta senki se elérni, hanem inkább a még széjjelebb választását, és a területi széjjelválasztás mellett, ugye a gázai övezet, ez nagyjából egy kétharmad budapesti terület volt, ilyen 300 négyzetkilométer összesen beépített területtel, mezőgazdasági területtel, mindennel együtt, illetve Cisziordánia, vagy a Jordán folyó nyugati partja, ugye angolul úgy fogalmazzák meg, e között két külön vezetés is alakult, és ebben nagyon sok elemző, izraelieket is beleértve, azt mondják, hogy ez Izrael állam politikai elitje részéről, és hát itt ugye konkrétan, mivel Benjamin Netanyahu a modern Izrael állam leghosszabb ideje regnáló miniszterelnöke, most már 16 éven túl van, ő neki komoly szerepe volt, hogy lehetőleg szétválasztva tartani a palesztin politikai erőket is. Na, ők se tettek meg mindent azért, hogy bár volt 6-7 olyan kezdeményezés, hogy hozzunk létre egy palesztin egységkormányt. Tehát itt két különböző területről van szó, és ne felejtsük el, akkor ott van még Kelet-Jeruzsálem, ahol az ott élő palesztinoknak tartózkodási engedélye van, ha 2 évig nincs ott, akkor ez megszűnik, és és ott van az Izraelben élő izraeli állampolgársággal rendelkező palesztinok, akik a Izrael lakosságát ugyan 10 millióra tesszük, ebből egy kicsit több, mint 2 millió arab, izraeli állampolgár arab, akik mára elkezdtek pártokat alakítani és megpróbálni részt venni az izraeli politikai életbe, de éppen most a választásokon ezeket nem engedik indulni.
1: Ami szintén egy feszültségforrás lesz. Ha visszalépünk az október 7-i eseményekre és az azután következett megtorlásra, az, hogy valaminek történni kell válaszként, ez teljesen nyilvánvaló volt. És az, hogy katonai választ kell adni egy katonai típusú terrorcselekményre, az is. Ennek a mértékét vitatták egy idő után nagyon sokan a világban, és vitatják mind a mai napig, hiszen igazából nem is ért véget az akció. Legfeljebb időnként elhangzik az a mondat, hogy most akkor abba hagyjuk.
2: Ez pontosan így van. Itt Budapesten volt sok évvel ezelőtt, ezen akció előtt egy izraeli nagykövetasszony, aki szerintem nagyon bölcsen úgy fogalmazott, hogy össze lehet hasonlítani áldozatok számait, de igazából ez nem vezet sehova se. Persze aránytalan, de minden halott fáj valakinek. Na most én azt gondolom, ebben vele egyetértek, de itt azért el szokták mondani a számokat. Ebben a tehát váratlanul, Izraelt váratlanul érő terrortámadásban, és ez egy terrortámadás, ahogy a klasszikus definíció megmondja, volt körülbelül 1200, kicsit több mint 1200 izraeli áldozat esett. És 241, ha jól emlékszem, túszt ejtettek. Nem csak a Hamas, voltak ott más iszlamista szervezetek is, más iszlamista palesztin, gázai övezetben működő szervezetek is. Ettől még nehezebb lett mindenféle tárgyalás utána. Palesztin részről viszont az, éppen néztem reggel az adatokat, máig, tehát az elmúlt 3 év alatt 74 ezer fölött van a palesztin áldozatok száma, akik között nagyon sok a nő és gyerek, és ugye a gázai övezet az egy bezárt terület, tehát onnan nem lehet kimenni. Tehát nem az van, hogy elköltözik a lakosság, elvándorol, nem lehet kimenni onnan.
1: Tegyük hozzá, hogy Egyiptom a másik vége a gázai övezetnek is lezárja az övezetet, és ő sem engedi be.
2: Egyiptom sem engedi be, Egyiptom a saját biztonsági érdekeire hivatkozik, hiszen vannak 120 millióan, és akkor ott van még 10 millió menekült, vagy migráns, vagy potenciális migráns. Gyakorlatilag csak a Nílus partja van, ahol élni lehet, és Egyiptom is azt gondolja, hogy ő nem enged be, nem teremt még egy ilyen lehetős, a sínai félszigetre nem engedi be biztonsági okokból. Kórházi okok, tehát kezelésre engedtek be, de a legszebb...
1: De ugye, azért vetettem ezt fel, mert az látszik, hogy miközben az arab világ abban egységes, hogy valamit tenni kell, abban már egyáltalán nem, hogy mit. Tehát azt a legkevésbé, hogy ezeket a szélsőségesnek gondolt, és láthatóan annak is bélyegezhető palesztinokat beengedje a saját területére. Tehát ez a zárvány, ez tulajdonképpen az arab világ számára is megfelelőleg fejebb politikailag nem elfogadható.
2: Az arab világ számára az lenne az elfogadható, hogyha Gázában békében élhetnének, és az a döbbenetes, hogy maga a gázai lakosság egy része sem akarná otthagyni a gázai övezetet, annak ellenére, hogy a 80%-a kb. Porig van rombolva. A mezőgazdasági területeknek a 90%-a a termőfák, ültetvények elpusztítva. Tehát... itt az arab országok küzdenek a palesztin kérdéssel. Ugye a palesztinok ráadásul évtizedek óta, Izrael állam megalakulása óta, sőt már azt megelőzően is fegyveres harcot folytattak a saját, hát nevezzük nemzeti létükért, a saját függetlenségükért. Ennek ellenére a palesztinok között is vannak olyan vélemények, hogy a Hamasznak ez az akciója, főleg így utólag visszatekintve, ez egy elhibázott lépés volt, ezt nem kellett volna, mert Gáza még abban a körbezárt, korlátozott létében is jobb volt, mint ez, ami azóta kialakult.
1: Hát ez nyilván, ha ránézünk a felvételekre, ott élni pokol lehet. De hát amit ők tettek Izraelben, az is a pokol volt.
2: Ez pontosan.
1: Izraelben nyilván úgy érzik, hogy ez járt. Ez a válasz járt, az egész világ pedig nagyjából úgy látja, hogy talán túlzó, de érthető.
2: Én azt gondolom, hogy, és vannak izraeli barátaim, akik a békés együttélésnek az elkötelezett hívei, és ők vetik föl azt a kérdést, hogy igazából bárki is lesz a választásokon Izrael miniszterelnöke, azt az egy kérdést kellene felvetni, hogy hogyan lehet megoldani ezt a kérdést. Palesztin állammal vagy anélkül, de ezt valahogy meg kell oldani.
1: De hát erre
2: és pont Izrael biztonsága követelné meg.
1: Ugye idézzük fel Trump elnök elképesztő ötletét arról, hogy majd ő csinál egy Rivierát a gázai övezetből. Ahhoz az kell, hogy a palesztinokat onnan kitelepítse, nyilván. Tehát ugye az ottani,
2: 2 millió embert
1: kitelepíteni. Az ottani válasz, a Trumpi válasz sem volt megoldás, legfeljebb üzleti értelemben számára.
2: És most gondoljunk bele, hogyha izraeli oldalon is nagyon sok olyan cikk lát nyilvánosságot, hogy az izraeli társadalmat pszichésen is mennyire megviseli ez a háború, és most csak a gázai övezetben folyó háborúról beszélünk, amikor a tartalékosokat egymás után rendszeresen hívják be. Behívják, letölti, hazamegy, újra behívják, letölti, hazamegy, pszichésen óriási terhelés alatt van az izraeli társadalom. Az izraeli hadsereg óriási, a katonák maguk óriási pszichés terhelés alatt vannak. Azért olyan képsorokat posztolnak ők maguk, amelyeket egy átlagember egy normál életben nem csinál nyilvánvalóan. Ne felejtsük el azt, hogy Izraelből beindult az értelmiség elvándorlása. Most az elmúlt 3 évben már majdnem 300 000 emberről beszélnek, és ami csak egy adat nagyon megütötte a számát, 1-2 hete hoztak egy ilyen adatot, izraeli források, az elvándorlók között nagyon magas az orvosok száma, és a 45 év fölötti orvosoké még inkább, tehát a szakorvos elmegy, mert ő el tud menni, és elmegy. Másrészt viszont a palesztinok nem tudnak elmenni, ugye a Gázából semmiképpen se, nem engedik őket.
1: Konzerválódik a helyzet. Október 27-én lesznek a választások, amit említett is, amivel kezdte tulajdonképpen Netanyahu sorsáról is döntenek az izraeliek, nem csak úgy általában a politikai berendezkedés folytatásáról. Bárki is jön, találhat megoldást?
2: A nagy probléma ott tűnik lenni, hogy 4 jelölt áll úgy tűnik Netanyahuval szemben, akik most összefognak azért, hogy Netanyahut megbuktassák. Ugye Netanyahuról azt szokták mondani Izraelben, hogy háborús miniszterelnök, tehát ha háború van, nagyon sokan most kifejezetten úgy kalkulálnak, hogy most esetleg várható valami újabb. Én eddig nem mennék, de az izraeli kalkulációkban ez előjön. Ez a 4 jelölt közül a legismertebb Gadi Eisenkot, aki vezérkari főnök tábornok volt a Netanyahu kormányban is, aztán őt eltávolították, visszahívták, aztán ő kilépett, új pártot alapított. Ő személyesen is érintett a gázai háborúban, hiszen a fia, vagy egyik fia, és 2 unokaöccse ott halt meg a gázai háborúban, tehát neki is van személyes, de én azt hiszem, hogy Izraelben talán minden családnak van személyes vesztesége is, vagy nagyon sokaknak. De ezek a jelöltek egyike sem gondolkodik egyelőre kétállamos megoldásban. Egyre inkább, tehát az izraeli társadalom jobbra tolódásáról szoktak beszélni. A jelenlegi kormány miniszterei, több miniszter is van, aki azt mondja, hogy palesztinok nem emberek, ki kell őket onnan söpörni, paterolni, még akár ennél drasztikusabb módszerekről is beszélnek. Tehát igazából az látszik, hogy az izraeli társadalom nagy többsége az abban egyetért, hogy nem kell palesztin állam, nem kellenek ide a palesztinok. És
1: nem a béke felé haladunk. Ben Rózsa Erzsébet, köszönöm szépen.
2: Köszönöm.
1: Arra emlékeztünk, hogy 3 évvel ezelőtt történt a terrorcselekmény Izraelben. Ugye a Hamasz terroristái érkeztek, javarészt ők, mint hallották az előbb, a határtúloldalról, a gázai övezetből. Mindjárt híradó, a híradó után pedig megbeszéljük az autópálya koncesziók aktuális kérdéseit, például azt, hogyha felbontják, akkor mi lesz azzal, ami ott marad. Úgyhogy maradjanak velünk önök például.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedreggel 5-kor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Útvesztőben érzed magad a munka világában? Mi segítünk eligazodni. Tiszta vizet öntünk a pohárba, a toborzástól kezdve a megtartásig. Szakértő vendégeinkkel körbejárjuk, mi szabályozza ma a piacot, és milyen eszközökkel csökkenthető a munkanélküliség. Érthetően, lényegre törően. Ez a Felvéve. Tarts velünk minden héten kedden délután 3:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Gyanúsítottként hallgatták ki Magyar Pétert a telefonlopásos ügy miatt. A miniszterelnök nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt, amit politikai provokációnak nevezett. Azt is megjegyezte, hogy a folyosón sem Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal nem találkozott. Csintalan Sándorral és Szerető Szabolcsal beszélgetünk. Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, amiben 3 rendőr is érintett lehet. A büntetőeljárás néhány napja a központi nyomozó főügyészség vonta saját hatáskörébe. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője szerint továbbra is az a kérdés, meddig érhet el az eljárás. A stúdióban Horváth Lóránt. A budapesti olimpia mozgalom működését biztosító BOM alapítvány is csatlakozik a Magyar Olimpiai Bizottság kezdeményezéséhez, hogy a kormány és a főváros mihamarabb tűzze napirendre a 2036-os olimpiai játékok megrendezésének lehetőségét. Az ugyanis a szervezet szerint az ország fejlődésének legfontosabb katalizátora lehetne a következő 10 évben. Vendégünk Szalai Berzevici Attila. Nyilvánosságra hozták a bicskei gyermekotthon ügyében készült teljes jelentést. A kormány 1 milliárdos jóvátételi alapot és új panaszrendszert jelentett be. Szilvás Irénával beszélgetünk.
2: Addig az egyenes beszéd, jó estét kívánok, köszöntöm Önöket. A stúdióban itt van már Csintalan Sándor és Szerető Szabolcs, a Magyar Hang főmunkatársa. Jó estét, szervusztok! Jó estét. Kezdjük olimpiával mi is. Egészen biztosan sokáig beszélgetünk majd még erről, talán évekig, ugye végleges lesz a jelentkezés. Mit szóltok? Támogatjátok, vagy nem?
3: Ez most egy képzavar lesz. Ez egy palackpost. 2036-ra nagy valószínűséggel már hulla leszek bőven. Mint öreg boomer a fiataloknak, benevegyék ezt. Tehát ez egyrészt a viszonyok az ország. Vegye napirendre a kormány, beszéljünk róla, nincs nekem ezzel semmi bajom. De elég elmenni Athénba, elég körülnézni a világban, hogy manapság ekkora rendezvényeket már több ország rak össze. Most, hogy milyen vészterhes idők vannak és lesznek, abban most nagyon nem is akarok kitérni ezekben a háborús időkben. Amúgy meg, de arról most nem beszélve, hogy azt az elképesztő, borzasztó nagy kupacot, amit el kell hordani itt a következő 4 évben mondjuk a jelenlegi kormánynak, az, hogy ne tegye tönkre ezt az országot, egy ilyen ambíció, azt el nem tudom képzelni, tehát tönkre fogja tenni. Azon kívül meg egy dolgot teszek csak hozzá, hogy azt a dumát meg ne vegye be senki, hogy amúgy is meg kéne csinálni, olyan dolgokat csinálni. Egyrészt egy olimpia más infrastruktúrát igényel, amúgy meg egyáltalán nem vagyunk abban a helyzetben. Egy több országos akármiről lehetne már engedni, de mondjuk nem arról, hogy a szörfverseny a portugál tengerpartokon
2: csinál. Ugye Portugália és Szlovákia az felvetődött, legalábbis egy tervezetben benne van, ugye nem tudjuk még, hogy mik a részletek, meg elvileg még nincsenek is kidolgozva, de akkor sem támogatnád. Ugye emlegetted Atént, és én is kérdeztem itt más sportközgazdást, meg hát majd jön Szalai Berzevici Attila, meg nyilván tényleg sokat fogunk még sok vendéggel erről itt beszélni a közeljövőben. Nem kerülne már annyiba ezek, ez fenntartható
3: mennyiben?
2: Olimpia, tehát hogy teljesen más
3: fenntartható, és mennyiben nem kerülne, meg annyiba, meg fenntartható.
2: Tehát azt mondod, hogy semennyiben ne kerüljön.
3: Nem, jó, bocsánat, csak egy dolgot. Igazság szerint csak azt nem értem, hogy kerülted most elő? Én először azt hittem, hogy ugye most
2: titogatják. Hát úgy, hogy
3: azt hittem, hogy most így a választások után, hogy kinyitották ezeket a páncélszekrényeket, és mindenféle csontvázak kiesnek, és kiesett egy papír. Én komolyan mondom, én nem gondoltam, hogy ez komoly. Még most se hittem, amikor írtátok, hogy erről beszéljünk, meg azt hallgatom most a sajtot. Tényleg, hát erről beszélnek. Jó, hát beszéljenek.
2: Mindjárt majd a felek kommunikációjáról beszélünk, mert akkor talán világosabb lesz a kép, hogy került ez most elő, mert egyébként valóban érdekes, hogyha visszamegyünk egy picit az időben, Szabolcs.
4: Tehát valóban a Nemzetközi Olimpiai Bizottság jelzése miatt került ez elő, hogy ők számolnak Budapestről, illetve Magyarországgal, mint esetleges pályázóval a 2036-os nyári játékok tekintetében.
2: Nem, hogy számolnak, hanem komoly érdeklődés van. 13-ból bekerültünk
4: igen,
2: a hétbe.
4: Igen, igen, tehát ez így van. Tehát Magyarország ezek szerint valamilyen formában jelezte a szándékát, hogy érdeklődik legalábbis ez iránt. Én nekem kis eltérő az álláspontom, mint a Sándor. Lehet, hogy akkor én beveszek bizonyos dolgokat könnyebben.
3: Hát mert te élni fogsz még akkor, Szabi.
4: Majd ez kiderül, de... Tehát amikor azt mondom, hogy én hajlamos vagyok arra, hogy támogassam ezt az ötletet, akkor előtte viszont nagyon sok ilyen haval kezdődő mondat van. Tehát azt gondolom, hogy akkor érdemes támogatni, mert akkor van értelme egyáltalán egy ilyen kalandba belevágni, hogyha egy bizonyos fajta nemzeti egységet meg lehet mögötte teremteni. Azt gondolom, hogy ez a kiinduló pont. Ugye most volt egy medián felmérés egyébként, ami arra utal, hogy egyébként ez nem is egy lehetetlen dolog, mert ez alapján most ugye kétharmad az inkább azt mondja, hogy támogatja az olimpiát, de azt gondolom, hogy amikor ezek a viták kezdődnek majd, ha egyáltalán eljutunk odáig, akkor lehet, hogy ezek az arányok változnak. De az biztos, hogy aki az olimpiát támogatja, annak ezeket elsősorban a gazdasági aggályokat, azt nagyon világosan meg kell válaszolnia. És nyilván fel lehet hozni Atén példáját, de azért elég sokan rendeztek mások is olimpiát azóta is, és azért nem mindenhol volt ez csőd. És én azért mennék vissza még egyszer erre a bizonyos nemzeti egységre, mert azt gondolom, hogy Magyarországnak az egyik fő problémája az, hogy egész egyszerűen nincsenek közös ügyeink. Lehet, hogy ez sem az, de én jelen pillanatban nem nagyon látok mást olyat, tehát amióta Magyarország csatlakozott az Európai Unióhoz, lezárult az európai integrációs folyamat, igazából a politikai elit megosztottsága azóta az elmúlt 20 évben ugye látványosan erősödött, tehát addig is mély árkok azok még mélyebbek lettek. Ez lehetne egy olyan, ami akár át is ívelhet a kormány ellenzék törésvonalon, de még egyszer mondom, hogy itt nagyon sok ez a ha, és itt nyilván elsősorban azt gondolom, hogy akkor lehet támogatni egy ilyen olimpiát, hogyha arra valami fajta garanciát látunk, hogy ez gazdaságilag is megéri az országnak, és még valami, hogy ez nem csak a sport, nem azon múlik, hogy egyébként a sport emberek, a sportvilág támogatja, mert azt gondolom, hogy nagyjából az evidens, hogy ők támogatják, és ez végképp nem a főváros ugye önmagában, hanem ez azt gondolom, hogy ez egy országos projektnek kell lennie, hogyha komolyan gondoljuk.
3: Én szerintem a nemzeti egyetértés tényleg meg lehet ebben. Azt azért lehet tudni, hogy ez az ország és ennek a gazdasága, az e fajta beruházásokkal tudott igazából növekedést produkálni. És abban, hogy egy ilyen projektben etnikai, nemzeti, politikai holtartozás nélkül lehet egy olyan egységet teremteni, hogy iszonyúan ki lehet egy ilyen projektet rabolni, azt tudni. Tehát erre én mérget veszek. Tehát én egy kulturális, és így értem, mert tényleg kulturális szempontot is mérlegelek ebben a dologban. Ez az ország és ennek az elitje nagyon hülyén hangzik, de nagyjából annyira üres fogalom, illetőleg nem üres fogalom, mint hogy a valamiféle, meg nem tudom mi. Amíg itt egy rendes, ha úgy tetszik az építőiparon és az ilyenfajta befektetéseken belül egy rendes piaci helyzet ki nem alakul, és valóságos szereplők nem jönnek létre. Amúgy meg ehhez az ország a mostani modern olimpia költségei, ez kicsi, egyszerűen kicsi.
2: Ugye 2024-ig csak a feltett kérdésedre válaszolva, 2024-ben kellett erre nem jelentkezés, nem jó a szó, mert ez nem hivatalos jelentkezés, 31-ig lesz, hanem jelezni a szándékot, és akkor a Magyar Olimpiai Bizottság és a főváros jelezte ezt a szándékot. Azóta aztán ennyit tudtunk, és aztán tegnap előtt jött a NOB ezzel, hogy ez most már itt tart ez az ügy. Szóval a felek kommunikációjáról mit gondoltuk? Ugye Karácsony Gergelyt itt is, meg máshol is kérdezték már erről, most is azt mondja, hogy egyrészt történelmi lehetőségnek tartja, másrészt jó a fővárosnak és az egész országnak, tehát nyilván elmondja azokat az érveket, amikre te azt mondtad, hogy ez nem így van, illetve csak akkor szabad megrendezni, hogyha megéri nekünk. A kormány álláspontját meg nem tudjuk. Tehát egy picit olyan, mint hogy olyan forró krumpli lenne ez az olimpia. Anno Magyar Péter úgy tűnt, hogy egyértelműen támogatja, biztos, hogy emlékeztek, hogy bűnben fogant pártnak nevezte a Momentumot. Aztán meg azt mondta 2021, talán az is két éve volt augusztusban, hogy szerinte a kormány süttyomban már beadta az olimpiai pályázatot, ugye a fővárosnak kell beadni, és a pályázat még nincs beadva, de most elsőjén Vitézi Dávid meg azt mondta, hogy nincs asztal, nincs az asztalon egyelőre. Most holnap tart egy sajtótájékoztatót Vitézi Dávid és Magyar Péter, nyilván az újságírók szemben az első kérdések között lesz, hogy akkor a kormánynak mi az álláspontja. Ezt hogy látjátok, mert itt meg a kommunikáció érdekes.
4: Hát, nyilván azért is viselkedett így a kormány, mert azért azt érzékeli, hogy talán azt a szavazótábort, ami mögötte van, ez a kérdés megosztja.
2: És ezért... De mindig ezt kell nézni? Tehát, hogy ez egy nagyon,
4: mondom, hogy
2: nagyon...
4: Azért, hogy politikusokról beszélünk, akkor azért szerintem ez egy nem... Lehet azt mondani, hogy ez nem helyes, vagy de hát ez a realitás, tehát ezzel számolni kell. Nyilván ez ilyen szempontból kényes kérdés, és ugyanakkor ez egy döntő kérdés is. Tehát azt gondolom, hogy ha a kormány nincs mögötte, nincs emögött a pályázat mögött, akkor a főváros hiába akarja ezt csinálni, tehát a kormányzati állami garanciák nélkül belevágni sem érdemes. Én azt gondolom, hogy itt most, és ugye kerülnek is nyilvánosságra mindenfajta ilyen háttér tanulmányok, elemzések, ugye ez, az előző kormány is rendelt ilyet, nem lennék meglepve, hogyha a mostani kormány is foglalkozna ezzel, tehát ami valóban konkrétan a költségekről kerültek is erről nyilvánosságra mindenfajta adatok, számok, és persze, amit a Sándor mond, az, hogy is mondjam, csak az elmúlt évek, évtizedek tapasztalatai őt igazolják, hogy hát ha minél nagyobb egy projekt, hát bizony abból annál nagyobbat lehet
2: legyújni. Igen, mert a tapasztalatok azt mutatják, hogy azt mondják, hogy jó, 5000 milliárd lesz az olimpia, aztán végén 15000 lesz.
4: Hát ugye én azt mondom, hogy erre olyan embereket kell, vagy egy olyan testületet kell rögtön szerintem létrehozni, amiben olyan emberek vannak, akik bizonyos értelemben a politikától is, tehát minél inkább elemelni a politikától is, akikről az ember úgy el is hiszi, hogy nem saját zsebre dolgoznak, hanem valóban ez az ügy hajtja őket. Én egy picit optimistább vagyok, tehát szerintem azért vannak ilyen emberek, és talán képesek vagyunk
2: erre is. Miért nem vagy te optimista, Sándor?
3: Mert egyrészt ismerem azt a
2: dolgot. Hát a rendszerváltás, na jó, de hát
3: ez az egyik dolog.
2: Rendszerváltásról beszél sok elemző, meg te is szoktál, akkor minden lehetne ebben is rendszert váltani, hogy ez valóban egy olyan projekt lesz, ami most nem korrumpálódik, ami most jót tesz az ország.
3: Először is majdnem biztos vagyok benne, és ez nem kritika, hogy a jelenlegi magyar kormánynak ezzel kapcsolatban, az olimpiával kapcsolatban nincs álláspontja, nem is lehet. Nem is készült erre. Szerintem egy kicsit most olyan hirtelen jött, valószínűleg a kormány számára
2: de
3: is.
2: De két, mindjárt itt a 31-e.
3: Hát most hát
2: muszáj, hogy legyen valamilyen.
3: Jó van, de én arra biztatom őket, hogy a dolgot érdemben vizsgálják meg, számolják ki, és nem egyszerű osztás-szordás ám ez. Hát most például, és mi nagyon kitettek vagyunk, tekintettel arra, hogy nem indulok se főpolgármesteri címért, se másért, ebből adódóan megengedhetem magamnak azt a luxus, hogy azt mondom, amit gondolok, meg amit el tudok képzelni, meg amit helyesnek tartok. Nyilván dobálják ezt most, mint a forró klumpit, mert egyrészt ugye a nemzeti egység, tehát megmérjük, tetszik-e a népnek, vagy nem tetszik. Mérjék meg. Mondja meg a nép, hogy tetszik-e, vagy nem tetszik, aztán utána tehát megmérjük, tetszik-e a népnek, vagy nem tetszik.

0: egyébként nem is a Medián mér majd, hanem az Olimpiai Bizottság a nemzetközi mér egyet, mert hogyha nincsen társadalmi támogatottsága, akkor azért ezt figyelembe veszik.
1: És hát ugye a Momentum már most jelentkezett, tehát jelezte, hogy fenntartja azt a javaslatát, és ragaszkodik is ahhoz, hogy népszavazás döntsön erről. Jó. Amiben ugye nyilván van egy kockázat, hogy mivel akkor, hogyha ezt elutasítják, ez persze megtörténhet, de hát ilyen azt gondolom, hogy ezt viszont nehéz lenne megkerülni, és egy ilyen vita azért arra is jó lenne, hogy talán egyszer is lehet, hogy megint, akkor én vagyok a naív, talán egyszer végig lehet vinni egy feladatot úgy, hogy mondjuk az ország nyilvánosság előtt, mert megfelelő fórumokon pro és kontra értelmes emberek elkezdenek érvelni ellene és mellett.
0: Drágáim, mi teszünk erről az biztosítani?
2: Így van, annak idején, ha tévedtem, oda lehet jönni, le lehet pisilni a síromat, ha meg nekem volt igazam, akkor majd Sanyi bácsi.
0: Nem mondj ilyeneket, tehát hol van az még? Na, tegnap Magyar Pétert kihallgatta a központi nyomozó főügyészség, egy más téma, Ides nem váltás, sok időnk maradt már rá. Ugye ezt ő maga jelentette be, nem ismerte el a bűncselekményt, és azt írta, hogy a politikai provokáció miatti kihallgatása során nem találkozott az ügyészség folyosóján sem az Arany konvoj ügyben kihallgatásra várakozó Orbán Viktorral, sem Matolcsi Ádámékkal a 100 milliárdos MNB ügyben önkény. Tehát ismét üzen az ügyészségnek, nyilván kommunikációs szempontból kérlek, hogy értékeljétek, hogy mit szóltok ehhez. Volt már téma ez a közéletben, ugye nem olyan régen. Érzékeny kis latloknak nevezte az ügyészeket a Brian életéből.
2: A miniszterelnök ugye még fiatal, meg hajlamos a barokkos retorikára. Én minden esetre szeretném őt személy szerint, ha egyáltalán érdekes az, hogy mit megütteni, én büszke vagyok arra, hogy ott volt az ügyészségen. Nem arra vagyok büszke, hogy amit elkövetett, ami nem egy olyan naund, ráadásul két évvel ezelőtt volt még ellenzékben, és hogy a jó nép ezt eldöntötte, hogy őt ez zavarja-e, már ugye választó, én is eldöntöttem, vagy nem. Az, hogy mondjam, olyan neki ez a dolog, mint egy szoros csizma, mert feszélyezi, meg szokatlan, meg egyáltalán. Én nem tudom, hogy ehhez hasonló helyzetben felelős magyar első ember odaállta az ügyészség elé. Oda ment, meghallgatták, nyugi Magyar Péter, jól van ez így, rendben van, így kell viselkedni egy miniszterelnöknek. Ha tetemre hívják, álljon oda. Amúgy az a persze, hogy a mentemi jogot fel akarja számolni, az egy katasztrófa, és az egy szörnyű ötlet, de most erre nincs idő kifejteni.
1: Valójában meglepő nem történt, tehát onnantól kezdve, hogy a parlament ide felfüggesztette a mentelmi jogát, lehetett tudni, hogy erre előbb-utóbb sor kerül, és hát nyilván Magyar Péter nem lenne Magyar Péter, hogyha ezt nem kommentálná megfelelő módon, és nem üzenne, nem feltétlenül csak az ügyészségnek, hanem a közvéleménynek is.
2: Igen.
1: És abban azért neki is van igazsága, hogy az ügyészség azért valóban azért üzent is neki azzal, vagy hát azért az valóban egy elég meredek dolog, hogy ezeket, amikor egyszerre kérte ki ugye azt a három politikust, ugye azok az ügyek, tehát ott ugye milliárd tételekről van szó, és itt ugye
2: meg a hazaárulás esélyéről.
1: Tehát hogy itt ez indokolt, hogy azt mondja, hogy hát micsoda összemosás, de ha ezt most elemelkedem, és magasról nézem ezt az egész történetet, akkor azt látom, hogy bizonyos értelemben, hát végül is ezt akartuk, hogy legyen egy ilyen ország, ahol előfordul az, hogy volt minisztereket kőkemény ügyekben felelősségre vonnak, és előzetesbe is helyeznek, vagy letartóztatnak, és a hivatalban lévő miniszterelnök sem áll a törvények felett. Végül is, ha innen nézem a dolgot, akkor egy lassabb egy ilyen normális országgal kezdünk válni.
2: Azon nem vagyok meglepve, hogy az ügyészség súlyos keszonbetegségbe szenved. Szóval azért ezt a telefonos ügyet két éve izélgetik, ugye, és most hirtelen elővették, miközben teljesen igazabban a Magyar Péternek szeretném látni azokat az embereket, és a Magyar Péter mint politikus önból válta magát ebben.
0: Na, maradunk a témánál, mert itt van már Horváth Lóránt, itt vár, hogy arra, hogy megköszönjem nektek, köszönöm, hogy jöttetek.
2: Okay,
1: köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI, a robotok és az Emi ügynökök egyre több területen alakítják át az életünket. Műsorunk bemutatja az új technológiákat, és azt is, hogy mindez hogyan hat ránk, emberekre. Értsük meg együtt ezt az új korszakot Márton Györggyel és vendégeivel. Emi és más. Minden szerdán 14 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A néző az eredményt látja. Mi azt keressük, ami mögötte van. Felkészülés, teljesítmény, pénz, döntések, konfliktusok és emberi történetek. Sporttudománytól a sportpolitikáig, az öltözőtől a laboratóriumig. Összjáték, beszélgetések a sportról, nem csak sportrajongóknak. Minden péntek délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggel, szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat is, ugye a Spirit FM-en lehet minket követni, ha valaki elveszti a fonalat így a tévében, mert indulnia kell, akkor a rádiót bekapcsolja, akkor hallgathat minket tovább. Bucski Péterrel, a G7 újságírójával például jó reggelt kívánok neked. Aki a Mészáros Szíj ügyet, vagy más néven az autópálya koncesszió ügyét eléggé szorosan és elég régóta követi, tehát nyilván azt is tudod, hogy most hol tartunk, mert a két úr, illetve a körülöttük lévő cégcsoport szemmel láthatóan igen hajlékony lett hirtelen, és megegyezésre törekszik.
2: Hát most legutóbb annyit nyilatkoztak, ugye, hogy amíg tartanak a tárgyalások, nem nyilatkoznak ezzel, ugye elismerték, hogy zajlanak a tárgyalások. Először ugye ez még eléggé elvetették ennek az ötletét, hogy ezt csak úgy föl lehet mondani ezt a szerződést, ehhez képest ez előrelépés. Tehát leginkább azt láthatjuk, hogy most megindult egy olyan tárgyalás, ami várhatóan azért hosszadalmas lesz és nem egyszerű. A hajlékonyságot segítheti, az Európai Bizottságnak ugye folyamatban van egy kötelezettségszegési eljárás, amiben tulajdonképpen azt írják le jogi nyelven, amit Magyar Péter és Vitézi Dávid közös sajtótájékoztatóján részletesen bemutatott, korábbi években pedig mi is gyakorlatilag a legtöbb részletéről már írtunk, hogy ez tulajdonképpen nem tekinthető egy koncesziós szerződésnek. Hogyha megnézzük azt, hogy ez a ugye itt nagyon nehéz a számokkal, az óriási számok, és ugye minden évben át kell kalkulálni az inflációval, euró árfolyammal, de mondjuk azt, hogy mostani áron mondjuk azt látjuk, hogy ez egy ilyen 21 ezer milliárd forintos szerződéscsomag, 35 évre, az óriási szám.
1: Ugye Vitézi Dávid 23 ezer milliárdról beszélt.
2: Igen, mert akkor 23,9 a 2026-os áron, tehát és akkor a megkötésekor ez volt mondjuk ilyen 17 ezer milliárd, és ezt lemódosították 4,4400 milliárd forinttal megemelték az összegét.
1: Kevés volt.
2: Ezt tulajdonképpen 25%-kal megemelték úgy a szerződésnek az árát, hogy ezt azért ismerik el szerintem az emberek, hogy azért csak úgy nem lehet állami szerződéseket módosítani, nem bonyolult jogszabályi feltételei vannak, tehát mondjuk egy 1000 milliárd forintért, vagy 1300 milliárd forintért azt, hogy mondjuk az N0 és Bicske között nem az állam építi ki a 2x3-sávos M1-est, hanem ez a konceszor, azt mondjuk közlekedés biztonság, és akkor két bekezdést írunk róla, hogy 1300 milliárd forintot nem egy nyílt beszerzés kapcsán költünk el. Ezek azért nagyon problémás ügyek, ezek nem valószínű, hogy kiállnák a jogszerűség próbáján, és sok ilyen van. De például ilyen az, hogy tényleg ilyen 1000 milliárd forinttal megemelték azt a pénzt, amit kap a konceszor azért, mert hogy a háborús infláció miatt drágább volt az építkezés. Tehát, hogy ha építünk egy házat, és oda jön nekünk a kivitelező, hogy háborús infláció van, amikor fix árban megállapodtunk, és a szerződés ezt nem tartalmazza, hát ilyen nincs, tehát szerintem nem kell ragozni. És nagyon sok ilyen apró, egymásra épülő dolog van, ami összességében azt a képet mutatja, hogy ez a szerződés ezersebből vérzik. A legnagyobb probléma az, hogy a szerződés értékének a fele az nem egy olyan koncesszióra szól, ami a koncesszió ugye arról szól, hogy nincs pénze valamit megépíteni az államnak, ezért megkér valakit, hogy ruházzon be, és majd hosszú évek során kifizeti neki, és addig üzemeltesse. Itt a meglévő autópályákat adták át üzemeltetésre, és tulajdonképpen most idén 300 milliárd forintot fizetünk ezért, 33 ezer forint ugye minden magyarra, tehát ezért nem olyan kevés pénz, és ezért azt kapjuk, hogy a meglévő, korábban az állam által épített autópályákat üzemeltetik. Ez eleve ugye a szerződésnek a jogszerűségét elég erősen...
1: Egyszer kifizettük, sőt, többször fizettük.
2: Többször, de az egy dolog,
1: akkor megépült, de ez csak az üzemeltetés. Használjuk, és most kifizetjük, mert üzemeltetik.
2: Az egy dolog, tehát üzemeltetni mindenképpen kell, ezt mindenképpen ki kellene fizetnünk, ez lehet magáncég, lehet, de nem koncesszióban, ez szolgáltatásként kellett volna megrendelni.
1: Mondani, azért kell autópályadíj, mert abból üzemeltetik. Ezek szerint mégsem.
2: Hát erre is megy belőle, de most már egyre nehezebben takarja be az autópályák díját, meg a közúthálózat díját. De csak az a lényeg, hogy itt tulajdonképpen egy szolgáltatást nyújtanak a szerződés felére, amire nem lehetett volna koncessziót kérni, hanem egy hagyományos közbeszerzés szolgáltatási szerződést, ami maximum 10 évre szólhat. Az árazásával is komoly baj van. Ugye láthattuk az M6-os autópályának az első szakaszát, ez a Dunaújvárosig a fővárostól tartó szakaszát, hogy ott ugye az MKIF árát összehasonlították azzal, amit a meglévő konceszor és a Magyar Közút adott. A Magyar Közút, az állami cég és a meglévő konceszor nagyságrendileg ugyanolyan árat adott, ezek körülbelül harmadába kerültek, mint az MKIF ára, amit egyébként ez a szerződés szabályoz. Tehát, hogyha azt vesszük, ugye, hogy ez a 300 milliárd forint helyett mennyiből lehetne akkor megoldani a meglévő autópályahálózat üzemeltetések, akkor nagyjából 100 milliárd forint adódik, hogyha itt is a harmadát vesszük, de ha összehasonlítjuk más üzemeltetőkkel, a Magyar Közútnak egyéb, mert ők is üzemeltetnek ugye 300 kilométernyi autópályát közel, a díjait, akkor azért tényleg az látszik, hogy ez a 100-150 milliárd forinttal drágább, mint a meglévők. És persze lehet elmondani, hogy ilyen felújítást csináltunk, olyan szelektív gyűjtőt, állomást csináltunk, ilyen zajzáró falat építettünk ide-oda, ezek a tételek, ezeknek valóban lehet is hatása,
1: hát és nem
2: de hát nem a kétszeres.
1: 150 milliárdról beszélünk.
2: Ez éven.
1: Hanem folyamatosan.
2: Ez a 300 milliárd forint, hogyha elkezdik megépíteni azokat az autópályákat, amik ebben a szerződésben van, ugye az M1 bővítése mellett M7, M3, ez mondjuk 6 év múlva kb. 600 milliárd forintra menne fel, és a szerződés végén pedig évi 1000 milliárd forintra, úgyhogy autópálya díjra kb. 600 milliárd forintot nettóba szedünk be. Ez egy azért. És emellett ugye nem csak ezt kell ebből az autópályadíjból fizetni, hanem a Magyar Közút működését, ami most 150 milliárd forintot fizet rá az állam, és ez nagyon kevés. És ugye pont az látszik, hogy ez a pénz nagyon hiányzik az országos közúthálózat felújításából, azért néznek ki úgy az útjaink, mert óriási pénzeket átcsatornáztunk ebbe a koncesszióba, és egyszerűen nem maradt pénz.
1: Mennyi volt itt a várható haszon? Miért áldozták be azt a látszatot is, hogy ez egy tisztességes vállalkozás?
2: Mondjuk azt, amit látunk. Jó? Tehát az első években, 2025. december 31-ig 100 milliárd forint üzemi eredményből 50 milliárd forint osztalékot vettek ki. Ez körülbelül az árbevételnek a 12%-a az üzemi eredmény. Ez a beruházási szakasz, ugye? Tehát itt a koncessziótból pénzt vettek ki az elején. Az eredeti tervek szerint itt veszteséget kellett volna csinálni a koncesszornak, de itt csinált nyereséget. Az első 10 évben, amit a kormány jóvá hagyott, ami alapján elkezdték a koncessziót megvalósítani, ezt a Transparency perelte ki ezt az anyagot, abban teljesen világosan látszik, hogy azt mondták, hogy az első 10 évben veszteségesnek kell lenni. Na hát ez az első 4 évben nyereséges volt.
1: Nagy baj, nagy kockázat nem volt ebben.
2: Hát bárki szívesen.
1: Hogyan tovább? Végezni. Mert hogy oké, most a kormány azt mondja, hogy felbontja a szerződést, a Mészáros Szíj csoport azt mondja, hogy tárgyalni akarnak róla, minthogyha az egyik fél kiszállna, a másik fél benne maradna. Az önmagában egy érdekes ajánlat. ilyen körülményekkel körbebástja az a történet után, hogy akarsz benne maradni a nagy dílben. De jó, nézzük ezt meg. És akkor jön a következő kérdés, valakinek be kell fejezni az M1 felújítását, valakinek meg kell csinálni az M7-es autópálya kibővítését, és közben vissza kellene szerezni ezeket a pénzeket.
2: A legegyszerűbb dolog, ami még nem kezdődött a beruházásra, az állam bármikor darabonként akár koncessziót, akár közbeszerzést ki tud írni, valós versenyre, jobb árakkal, bármikor ezt meg lehet tenni, vagy az M200-as kiépítése. Az M1-es befejezés az nehezebb dolognak tűnik, ugye itt esetleg azt lehet, hogy arról megállapodnak, hogy az befejezi a mostani cégcsoport, vagy a kivitelező, ezt egyébként a Szilács és Mészáros Lőrincnek az építőipari cégei, a Duna és az M1 csinálják. És ugye azt kellene megállapodni, hogy hogyan zárják le ezt a szerződést. Azért azt látni kell, hogy időrésben van mindkét fél, ugyanis az Európai Bizottságnak a kötelezettségszegési eljárása folyamatban van. Borítékolhatóan ennek azért elég nagy eséllyel az lesz a vége, hogy szabálytalan ez a szerződés, és nem lehetett volna megkötni. Ekkor pedig a koncesszió tulajdonosai ugye rosszabbul is járhatnak, mintha most megállapodnának, és esetleg mondjuk az eddigi kifizetésekkel megelégedve.
1: Várj egy pillanatra, a magyar államnak miért nem érdekel ez a megoldás? Mondja ki, az Európai Unió érvénytelen, minden, kérjük vissza a babaruhát.
2: Egyrészt akkor elég hosszú pereskedés lesz ugye az, hogy ki ezért a felelős, hogy azt mondhatja a konceszor, hogy ártatlan volt, semmi köze nem volt a NER-hez.
1: Neki ezt mondták.
2: Igen, ők csak egy tiszta és nyílt pályázaton indultak. Másrészt pedig ugye ez egy pont olyan befejezés lehet, ami nem egy szabályozott befejezés, és akkor ugye ezért biztosítani kellene az autópályáknak az üzemeltetésének a folytonosságát. És szerintem azért az is látszik, hogy a koncesszor két tulajdonosa is egy kicsit azért más érdekkörből érkezik, hiszen mondjuk a Duna Aszfalt az egy létező valós építőipari vállalatcsoport, és valószínűsítem, hogy a jövőben is szeretnének a hazai piacon működni. Mi mondjuk Mészáros Lőrinc építőipari cégeinek a valós hozzáadott értéktartalma azért igen csekének mondható, tehát és azért látszik, hogy azért a két szereplőnek más az érdekrendszere.
1: Ezzel azt mondod, hogy Mészáros Lőrincnél volt a kassza, Szigászlónál a munka?
2: Igazság szerint nem, mert ugye alapvetően két párhuzamosan működő cégről beszélhetünk itt egymás mellett, tehát külön cégek üzemeltettek és építettek külön szakaszokat, tehát itt azért nem lehetett olyan nagy az összhang a két szereplő között sem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy itt ez lehet még egy plusz nehézség, hogy lehet, hogy mondjuk különböző elvárásaik vagy célrendszerük van nekik is, és ezt az állami tárgyalások során is azért nem lesz egyszerű egyeztetni.
1: 35 éven keresztül minden egyes órában 96 millió forint közpénzt kellett volna utalnunk ennek a cégcsoportnak. Ez üzlet vagy tolvajlás?
2: Hát üzletnek semmiképpen nem mondanám. A magyar állam szempontjából, az ő szempontjukból pedig lottónyereményhez hasonlítható.
1: Lucski Péter, köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Tudod, mi dönt el egy állásinterjút valójában? A Felvéve legújabb adásában nem a száraz elméletekről beszélünk, hanem a kőkemény valóságról. Gyakorlati tippeket adunk a sikeres béralkutól kezdve a beilleszkedésen át egészen addig, hogy hogyan érdemes a munkaerőpiacot áttekinteni. Akár munkát keresel, akár a legjobb jelöltet kutatod, hallgass minket minden kedd délután 3:30-tól, és lépj szintet a karrieredben. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, amiben 3 rendőr is érintett lehet. A büntető eljárás néhány napja a központi nyomozó főügyészség vonta saját hatáskörébe. Az ukrán pénzszállítók jogi képviselője szerint továbbra is az a kérdés, meddig érhet el az eljárás. A stúdióban Horváth Lóránt.
2: Horváth Lóránt az ügyvédkör elnöke és Fürst Pál ügyvédje. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Ugye már 5 gyanúsítottja van az aranykonvoj ügynek, az ATV.hu írta meg ezt elsőként reggel, hogy kik ők. Ezt meg tudja erősíteni, hogy 5 gyanúsított van? Így tudja ön is?
3: Igen, meg tudom erősíteni, azonban ez a 3 gyanúsítás, ami most itt előkerült, mert ugye 2-ről tudtunk, Hajdú Jánosról, és a másik Szatmár Istvánról, erről tudtunk. A másik 3 rendőr kollégát pedig már júliusban gyanúsították, tehát hogy ez nem mostani.
2: Tehát nem mostani eset. Mivel gyanúsítják őket, ezt mondja el, aki esetleg nem követte. Tehát Hajdú János, Szatmár István és a 3 rendőr kolléga.
3: 3 rendőrt közokirat hamisítással gyanúsítják, Szatmár Istvánt szintén közokirat hamisítással, de felbújtóként, és Hajdú Jánost pedig jogellenes fogvatartásra.
2: Most az ATV küldött kérdéseket, az ATV.hu a 3 rendőrrel kapcsolatban, hogy mivel gyanúsítják pontosan őket, lett a következménye annak, hogy meggyanúsították őket, felfüggesztették a jogviszonyukat a rendőrségnél. Ezt nem árulták el, mert hogy a hírek szerint továbbra is dolgozhatnak. Ez így rendben van?
3: Én is csak a Telex cikkére tudok támaszkodni, ahol leírták ma, hogy egyébként a jogviszonyuk továbbra is fennáll, tehát én azt gondolom, hogy egyelőre az eltávolításokról nem rendelkeztek. Egyébként azt gondolom, hogy még rendben is lehet.
2: Ugye múlt héten itt volt, kiszivárogtak bizonyos ügyészségi iratok, illetve Fürst Pál is nyilvánosságra hozott egy levelet. Azóta történt-e bármilyen fejlemény ebben az ügyben?
3: Semmi, tehát sem a fegyelmi ügyben, sem pedig a büntetőjárásban nem történt semmi.
2: Aki legalábbis nem látta azt az adást, akkor röviden mondja el azt egy pár mondatban, hogy tulajdonképpen mi volt abban a levélben, mire látnak benne bizonyítékot.
3: A levélnek a tartalma arra utalt, hogy már májusban Fürst Pál érzékelte a nyomozás alapján, hogy a legfőbb ügyészség bizonyos személyei, elemei közvetlen szerepet játszottak ennek a bűncselekménynek az elkövetésében. Ezt jelezte a legfőbb ügyészség felé, majd utána az ügyésztársai, főügyésztársai felé, és ebből egy fegyelmükre állódott.
2: Ugye annyi azért történt, legalábbis mi ennyit tudunk, hogy a nyomozás közben a Fővárosi Nyomozó Főügyészségtől átkerült a nyomozás a Központi Nyomozó Főügyészséghez. Miért? Tudom, hogy célszerűségi okokból ez van odaírva, vagy ez a hivatalos magyarázat, de az micsoda?
3: Szerintem ez egy atipikus lépés volt. Tudnélik, a Fővárosi Nyomozóügyészség nyomozta le gyakorlatilag az egész ügyet, hallgatta ki azt a temérdek tanút, és szedte össze az összes bizonyítékot. És itt a nyomozás végén, mert a vége felé járunk, átvenni egy ügyet egy magasabb szertől, nyilván, hogy neki referált, meg beszámolt ezzel kapcsolatban, de azért mégsem ők nyomozták le ezt az ügyet, ez egy elég atipikus lépés.
2: De miért? Vagy mi lehet a az?
3: Én itt két irányt tudtam megjelölni. Az egyik az, hogy most fog leülni az ügy, ezt csak így tudom fogalmazni, tehát itt fognak megállni a gyanúsításoknak a sora, a másik pedig az, hogy felkészülhetnek arra, hogy esetleg feljebb gyanúsítanak.
2: Van a közleményben, ha már ezt mondja, hogy itt fog leülni az ügy, egy mondat, az eljárás minden szárra és érintetre kiterjed majd. Ezt miért írják bele ilyenkor? Tehát van olyan, hogy nem terjed ki egy nyomozás minden érintetre és minden szárra?
3: Igen, ez szintén egy nagyon érdekes állítás, mert ki kell, hogy terjedjen. Tehát egy bűncselekmény elkövetésének a teljes térképét fel kell, hogy vázolja az ügyészség vagy nyomozóhatóság. Én azt gondolom, hogy hát talán ez egy elmozdulás lesz. Tehát én nagyon bízom benne, hogy most már tényleg történik valami. És most szeretném elmondani, hogy nem véletlenül mondjuk azt, hogy Orbán Viktor, mint elkövető ebben a bűncselekményben szerepet játszott. Orbán Viktornak a gyanúsítása egy kulcselem lenne ebben a nyomozásban.
2: Nem vagyok jogász, az elkövető és a felbújtó az nem úgy, mert
3: különböző
2: az,
3: minőségben, különböző minőségben, tehát például a hivatali visszaélés kapcsán ő biztos, hogy tettes lesz, egyéb bűncselekmények vonatkozásában felbújtó.
2: Ugye önök tettek indítványt, ezt mondta itt múlt héten, hogy hallgassák meg a volt miniszterelnök itt is az ügyészségen, de nem kaptak erre semmiféle reakciót. Az indítvány az micsoda? Ez azt jelenti, hogy feljelentést tettek a volt miniszterelnök ellen?
3: Nem, indítványoztuk az ő gyanúsítását a nálunk lévő információk alatt. Már az indítvány gyakorlatilag egy javaslat az ügyészség felé, hogy ezt a nyomozati lépést tegye meg.
2: Az önöknél lévő iratok alapján, amiben ezt bizonyítottnak látják, az alapján nem lehet nem indítványozni, hanem feljelenteni?
3: Nem kell feljelenteni, mert a nyomozás az folyamatban van, tehát értelmetlen lenne egy új feljelentést tenni, hanem ebben az esetben a nyomozásban indítványokat teszünk, tehát javaslunk az ügyészségnek bizonyos lépések megtételét.
2: Értem, de hát akkor tulajdonképpen várják az ügyészség lépését, vagy a következő lépését, vagy reakcióját.
3: Az ügyészség jellemzően mindig akkor lépett, amikor valamilyen közvélemény nyomás nehezedett rá. Tehát én azt gondolom, hogy most, hogy így a miniszterelnök úr is belelépett ebbe a történetbe,
2: megposztolt ezzel kapcsolatban,
3: bízom benne, hogy ez megint arra fogja inspirálni az ügyészséget, hogy lépéseket tegyen.
2: A másik dolog teljesen más. Múlt héten pénteken tartottak egy sajtótájékoztatót a civil bázissal együtt az alkotmányozásról. Azt írták, vagy emlékeztettek rá, hogy nyár végére született egy javaslat, ez egy nyílt levél lett, amelyben az alkotmányozás megkezdésére hívták fel a kormány, vagy hát szinte mindenki figyelmét, az egész magyar társadalom figyelmét, de erre nem kaptak választ. Ezt elküldték a kormánynak, vagy kinek?
3: Ezt elküldtük nem csak a kormánynak, a különböző minisztériumoknak és szerveknek, az országgyűlésnek is többek között. Erre semmiféle választ nem kaptunk, viszont arra hívtuk fel a figyelmet, hogy az alkotmányozás legalábbis ebben a struktúrában, amit mi javasoltunk, ez legalább 2-3 évig el fog tartani, tehát ha beszeretnénk fejezni az alkotmányozás folyamatát ebben a kormányzati ciklusban, annak haladéktalanul neki kell látni.
2: Tudnak bármit arról, nem tudom, hogy van-e háttérinformációjuk, hogy hol tart most az alkotmányozás folyamata?
3: Mert csak
2: Magyar Péter,
3: tudunk.
2: Ugye a miniszterelnök azt mondta nyáron, hogy szeptemberben el akarják indítani ezt a folyamatot. Az ATV-nek szeptember közepén azt mondta, hogy szeptember végére szeretnének felállítani egy olyan grémiumot, amely az alkotmányozás folyamatát fogja majd felügyelni. Nem tudjuk azóta, hogy ez megtörtént-e például.
3: Mi sem tudjuk, tehát hogy csak a sajtóból tájékozódunk.
2: Tehát nem volt ilyen
3: egyeztetés.
2: A sajtótájékoztatón külön beszéltek arról, hogy az ügyészség, visszatérve picit az előző témához, függetlenségét és a jogállami garanciákat csak egy teljesen új konszenzusos alkotmány biztosíthatja. Ezt az egy pontot nézzük meg külön is, egy kicsit egy új alkotmányban hogyan lehetne biztosítani az ügyészség függetlenségét?
3: Hát valószínűleg úgy, hogy garanciákat építünk be, tehát például a legfőbb ügyész mozgásterével kapcsolatban, választásával, visszahívásával kapcsolatban, az ügyészi szervezet felépítésével kapcsolatban lehetne garanciákat beépíteni, hogy az hosszú távon egy olyan fedezetet nyújtson a társadalomnak, hogy tényleg függetlenül tudjon működni.
2: De mik ezek? Tehát mi lehet most? Az ügyészség nem része a végrehajtó hatalomnak, van, ahol igen, Németországban, Franciaországban, hogyha jöttem egy pár országot megnéztem, tehát közvetlenül az igazságügyminiszter alatt vannak. Én nem tudom, hogy az jobb-e most, hogyha elképzeljük magunk elé, hogy itt így lett volna.
3: Igen, többféle modell létezik.
2: Így van, tehát melyik lenne az a modell, ahol valóban van arra?
3: Hát ugye ezeket kellene megvitatni, hogy a társadalom berendezkedésünk és a társadalom hozzáállása szempontjából melyik az, ami előnyös, mert akár az is felmerülhet, hogy az igazságügyminisztérium alá rendeljük az ügyészséget, és a kiválasztási folyamatok ennek megfelelően módosulnak.
2: Még egy dolog, Horvas Péter, a civil bázis elnöke azt mondta, hogy szeptemberig vártak, de hát úgy vélik, hogy muszáj elindítani az alkotmányozási folyamatot. De itt mire gondoltak? Én nem voltam ott a sajtótájékoztatón, de az alkotmányozási folyamatot a kormány tudja elindítani, nem?
3: Igen, mi egy javaslatot tettünk a kormánynak arra vonatkozóan, hogy mik legyenek ennek a mérföldkövei, hogyan álljon össze ez az egész konzultáció, mert ez egy konzultáció a társadalommal, és hogy ennek milyen állomásai lennének, és ehhez milyen gréniumot kellene felállítani. Egyelőre erre választ nem kaptunk.
2: Fleck Zoltánnak is volt egy érdekes mondata a sajtótájékoztatón, azt mondta, hogy nem szexi téma az alkotmányozás, de azzá kell tenni. Miért lenne fontos, hogy ez legyen?
3: Ez azért nagyon fontos, mert nem pusztán egy történelmi lehetőség előtt állunk, hanem egy példát is tudnánk mutatni az újkori alkotmányozás szempontjából. Tudnék, erre nagyon kevés államban volt lehetőség, vagy nyílt lehetőség. Ilyen társadalmi felhatalmazással, ilyen konszenzussal létrejövő új alkotmány létrehozására. Tehát nem pusztán csak azt értékeltük, hogy ez egy történelmi lehetőség, hanem ezen túlmenően egy történelmi példa is lehet Európa számára.
2: Köszönöm, hogy itt volt.
3: Én köszönöm.
2: Átadjuk a szót a híradónak, de maradjanak velünk, a híradó után jövünk vissza, olimpiázunk. Olimpiával folytatjuk, Szalai Belzevici Attila, a Budapesti Olimpiai Mozgalom Alapítványának elnöke érkezik hozzánk.

0: Spirit FM 92.9. A magyar zenék specialistája.
1: Szerény nívó, szennylapok és szegényírók. A szirénák, a gyönge fű, a szegényírók. Zenés pszichó, sekély gringók, segélyhívó. Az egész sztorit, kemény dió, de még bírod. A buktatók, a susz poén, a dupla csavar. A klubzakók, a sufni lét, az utcasara. A grundharcok, a sorompók, a szív előtt. A Budapest, a 2015. A puszta kéz, a plusz kajád, meg amit fizetsz. A busz, a cég, a busz, az ágy, az animgifek. A konyha rész, a lyukszobád, a fal is hideg. A puszta tény, a Maldív helyett Margit sziget. A szindelők, a szélirány, a trébarátok. A cinkelők, a cimbarák, a késdobálók. A szép remény, a félszobák, a célronáldók. A szenvedők, de szívben már a célon állók. A diplomásból élelmiszer boltos. Nem az iskolád, az életvitel volt rossz. A nincs tovább a kispolgár, a diszkós lány. Az összes hazug indoklása még egy liter borhoz. A téridő, a tél, a nyár, a nénikék. A nép, akinek még virágok borítják a prériét. Az égi fény, az MLP, a férfilét. Öleld a hűs.

Árdok, ja. Van réteg, aki ettől elszivárgott. A kipörgetett éjszakák, a szemcsepp, a lelki ismeret, az el nem tűnő Snapchat. Ja. Módszerek, Montserrat és Monte Carlo. A srác, hogy szerest, annyi mindent mond magáról. A kódszerály az optikai tuning.

0: élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled több, mint képzeled. Az élet, amíg megőrzöd a szíved a legértékesebb ékszered. Nincs gond, hogyha úgy érzed, hogy ellened a föld, nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég. Nincs gond, amíg az ég veled. Nincs gond, mert az ég veled. Nincs gond. Nincs gond, mert az ég.
1: Ég veled.
2: Maldív helyett Margit sziget. Az egész sztorit kemény dió, de még pirot, de még pirot. Budapest a 2015.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Ukrajna, Moldova, Montenegro, Albánia, ezek az országok várják azt, hogy vegyék fel őket az Európai Unióba a következő újabb első körben, mert ott is több körről beszélnek, és hát vannak más államok is, amelyek arra várnak, hogy valamikor szóba kerüljön az ő nevük is, ez egy csomó mindent teljesíteniük kell, de ennek a négynek is másképp, mint a korábbiaknak, például nekünk, amikor mi csatlakoztunk, legalábbis erről beszél az Európai Bizottság, és erről beszélgetünk mi is most a következő percében Hegedűs Dániellel, a Berlin Institute for European Politics igazgató helyettesével. Jó napot kívánok, vagy jó reggelt helyesebben.
2: Jó reggelt kívánok.
1: Amit az Unió mond most, az azt feltételezi, hogy elégedetlen volt azzal, ahogyan a mi hullámaink jöttek egymás után, és ahogy mi az újonnan csatlakozók viselkedtünk az Európai Unióban. Persze tudom, de nem akarom erre kiegyezni az egész beszélgetést, hogy gyakorlatilag velünk, a magyarokkal és Orbán Viktorral példáloznak, amikor azt mondják, hogy nem lehet azonnal mindenfajta jogot megadni a csatlakozóknak.
2: Valóban vannak olyan reformjavaslatok az Európai Bizottságnak ebben a hivatalosan szakpolitikai áttekintésnek hívott dokumentumában, amit részben az elmúlt évek magyar magatartása, részben más kelet-közép-európai országoknak a magatartása, például Bulgáriának az észak-macedóniai belépési folyamatot való blokkolása motivált, de nincsen példálózása a dokumentumban. Az egésznek a logikája az, amivel egyébként az európai állam és kormányfők bízták meg az Európai Bizottságot még 2024-ben, hogy vizsgálja meg, hogy hogyan tartható fenn egyébként az Európai Unió döntéshozatali folyamatainak a működése, és egyébként valóban az alapértékeinek a védelme is egy a jelenleginél nagyobb Európai Unióban, és igazából a bizottság ehhez szállított különféle szakpolitikai javaslatokat, belemehetünk a részletekbe. De Isten igazából én azt gondolom, hogy az a négy ország is, amit ön említett, igazából azzal mehet haza, hogy vélhetően az ősz folyamán egy ütemtervet fog az Európai Bizottság majd nyilvánosságra hozni, hogy ő ideális esetben hogyan képzeli el egyébként a belépésnek az ütemezését. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor az, hogy ez továbbra is, mint eddig is, az Európai Unió tagállamainak a kezében van, és én úgy gondolom, hogy ezen ütemtervek is még jó párszor fognak változni az elkövetkezendő éveknek a folyamán.
1: Igen, hát ezeket a csatlakozásokat például nekünk magyaroknak is egy népszavazáson kell megerősítenünk, hogy ez az egyetértés

0: minket bírják ezek a tagállamok. De másfelől nézve meg az, amit tapasztalt az Európai Bizottság, az Európai Unió, vagy akár a parlament, amelyik a legharcosabb tud lenni ezekben az ügyekben, az egyfajta döntéshozatali bénultság, amit különféle blokkoló döntések hoztak napvilágra. Ugye mi például Ukrajnával kapcsolatban elég sok mindent tettünk ezért, és éppen most itt a napokban változhat talán a magyar-ukrán viszony ezügyben pozitív irányba, erről is lehet, hogy érdemes lenne pár mondatot majd váltanunk. Ezt hogyan akarják kiküszöbölni? Hogyan akarják megúszni azt, hogy egy ország, ha ellenvetése van, nem mondhassa azt, hogy már pedig nem?
1: A javaslatoknak az egyik iránya abban megy, és ez egyébként nem diszkriminálja az esetleg majd újonnan belépő országokat, hogy az Európai Uniónak a döntéshozatala legyen olyan területeken, ahol jelenleg egyébként egyhangúságot igényel, a jövőben minősített többséghez kötött. És javaslatokat tesznek egyébként a kül- és biztonságpolitikán túl, hogy az energiai együttműködéseknek a területén, szankciós területeken, stb. Erre lehetőség legyen. Amit szintén nevesít a dokumentum az, hogy egy frissen belépett tagállam meghatározott ideig egyébként ne vétózhassa meg újabb tagjelölteknek a belépését. Én nem gondolom, hogy ezt a magyar magatartás motiválta volna, azért legyünk őszinték, Magyarország 22 éve tagja az Európai Uniónak, tehát nem arról van szó, hogy egy frissen belépett országról beszélünk, itt sokkal inkább a Nyugat-Balkánnak a diplomáciai kapcsolatai lebeghettek a szemük előtt, és az, hogy valóban van olyan tagjelölt ország, Észak-Macedónia, aki mondjuk több mint 15 éven nyög az alatt a teher alatt, hogy először Görögország, majd pedig az utóbbi években Bulgária blokkolta az előrelépését. Tehát valóban van reflexió arra, hogy milyen konfliktusok voltak az elmúlt években, de nincsenek kiemelve országok, mint bűnbakok, akik egyébként ezeket a döntéseket vagy javaslatokat motiválták.
0: Ja, nem, ezt én is azért a precedensért hoztam elő, hogy ez mindannyiunk előtt ismert. Hát ugye ez a magyar belpolitikában is egy folyamatos állandó téma volt. Ugye Észak-Macedóniáról kevesebbet beszélünk ebben az összefüggésben, de jó, hogy behozta a képbe, mert igen, valóban a balkáni viták, a balkáni feszültségek is nagyon izgalmasak. Az, hogy mi most megállapodni vagyunk készek Ukrajnával, és Ukrajna megteszi most azt, ami eddig a magyar kormány, már az új magyar kormánynak is a követelése volt, ugye a nyelvtörvény, a kisebbségekre vonatkozó egyenjogúsító törvények parlamenteli vitele, és ott véletlenül megszavazása. Ez egy nagyon komoly előrelépési lehetőség Ukrajnának. Egyúttal valószínűleg a térség megbékélését, politikai megbékélését is szolgálhatja. Ez például előre viszi ezt az ügyet, ugye?
1: Ez például előre viszi ezt az ügyet, viszont Ukrajnának a gyorsított csatlakozása, amiről olyan sokat beszéltek egyébként a magyar nyilvánosságban az elmúlt hónapokban, az nem is volt és továbbra sincs a napirenden. Valóban amennyiben az októberi vagy novemberi hónapok folyamán az ukrán parlament el tudja fogadni ezt a jogszabályt, ez egy hatalmas előrelépés lesz, és amennyiben az ukrán reményeknek megfelelően, ezen túlmenően a magyar kormány nem fogja blokkolni a tárgyalási klasztereknek a megnyitását, akkor ez szintén azt gondolom, hogy lehetőséget ad arra, hogy innentől kezdve az ukrán-magyar kapcsolatokban sokkal inkább a megbékélés és az előrelépés legyen a fókuszban. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy Ukrajnának a csatlakozási folyamata az továbbra is egy borzasztóan hosszú és borzasztóan bonyolult folyamat lesz. Jogilag, amiért az Európai Bizottság ezt az ütemtervet előterjeszti, az, hogy jelenleg az ukrán és a moldáv csatlakozási folyamat össze van kapcsolva egymással. Montenegró után Moldova talán az egyik legjobban felkészült tagjelölt, és nem lenne fair az országgal szemben, és aláásna egyébként az ottani Európai Unióval kapcsolatosban alapvetően elkötelezett politikai tábornak a támogatását és a reformokat, hogyha Ukrajna miatt Moldova tartósan vissza lenne tartva. Tehát elsősorban itt Moldovának az eredményei motiválták azt, hogy Ukrajna is kap egy ütemtervet, és az sem elképzelhetetlen, hogy amennyiben Magyarország vagy más tagállam a jövőben nem blokkolja a csatlakozási klasztereknek a megnyitását, akkor Ukrajnát és Moldovát el fogják választani egymástól. Ugye jelenleg tudjuk, hogy egy olyan ország van, akinek a csatlakozási szerződésének az előkészítése folyik, ez Montenegró. Tehát nincs olyan, hogy négy elsőkörös ország. Itt valószínűleg individuális felvételek lesznek, és egyedül Montenegró az, ahol ez az elkövetkezendő Én azt mondom realistán, hogy 2-3 évben elképzelhető, utána valószínűleg Moldova lesz a következő jelölt, és az, hogy egyébként az Európai Bizottság is mennyire tisztán látja az ukrán felvételnek a nehézségeit, ahhoz érdemes megemlíteni, hogy ez a dokumentum kifejezetten nevesíti, hogy egy csatlakozás esetén is az ukrán mezőgazdasági exporttermékek nem kapnak teljes hozzáférést a belső piachoz, és Ukrajna nem számíthat az agrártámogatásoknak a teljességére, mert annyira erős és annyira versenyképes a saját mezőgazdasági szektora, hogy ez torzításokat okozna a belső piacon. Tehát látjuk, hogy mindazok a félelmek, amik egyébként a magyar belpolitikai vitákban jelen voltak, és amik számos tagállamban is egyébként meghatározzák az ukrán tagsággal kapcsolatos gondolkodást, azok jelen vannak az Európai Bizottságnak a szintjén, és a bizottság igyekszik ezeket a tagállami félelmeket egyébként adresszálni.
0: Érdemes megjegyezni, tán, de alapvetően nem változtat sok mindenen, hogy Ukrajnában is reagáltak erre a megnyilatkozásra, és felháborodásra konstatálták az agráriumokkal kapcsolatos ellenvetéseket az Unióban, de hát ez egy várható reakció volt, igazából nem sokat számít a folytatást tekintve. Szerbia. Még egy mondatot érdemes Szerbiáról szólnunk már csak azért is, mert maga Alekszandar Vučić mondta azt, hogy hát Szerbia kimarad, és rövid távon nem is lehet arra számítani, hogy csatlakozhat az Unióhoz. Szerbia az egyik legrégebb óta erre váró ország.
1: Nem, ez nincs feltétlenül így. Tehát
0: melyik része?
1: Az, hogy az legrégebb óta a felvételre váró ország. Tehát Montenegró, Albánia, Észak-Macedónia előbb kaptak tagjelölti státuszt, mint Szerbia.
0: Én is azt mondtam, hogy az egyik, de jó.
1: Okay. Ja, bocsánat, elnézést. És tény és való, hogy valóban elsősorban az ország belső demokratikus állapotai és a jogállamiságnak a hiánya, a korrupciónak az elterjedtsége okán Szerbia gyakorlatilag jelenleg a legkevesebb esélyekkel rajtvonalhoz álló jelölt. Ezt tisztán látja egyébként Alekszandar Vučić is. Szerbia ebben a dokumentumban egyetlen egy ponton merül fel, nevezetesen azon országok között, amire kiterjesztik az Európai Bizottságnak a jogállamisági, éves jogállamisági jelentéseit. Ez eddig csak tagállamokat vizsgált, a jövőben úgy látszik, hogy az egyébként legsikeresebb és a legproblémásabb tagjelöltekre is kiterjesztik, úgyhogy itt tulajdonképpen Belgrád azzal szembesül, hogy még egy extra jogállamisági vizsgálatnak lesz kitéve, pont a belső alkotmányos és jogi helyzete miatt.
0: És hát választásra készül Szerbia, úgyhogy az is számít nyilván, hogy ott hogyan folytatódnak a folyamatok. Hegedűs Dániel, köszönöm szépen.
1: Én köszönöm a lehetőséget.